0: két óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teheti az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarországnak. A kamara készen áll szakmai együttműködéssel segíteni a magyar kormányzatot a vállalkozásfejlesztési programok megvalósításában, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a távirati irodával. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-éig teljesíteniük kell. Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt. Az eset egy műszaki középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor Bálint közösségi oldalára reagálva azt írta, büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéházban Scherer Pétertől búcsúzunk, aki május 19-én életének 64. évében hosszú betegeskedés után elhunyt. A Jászai Mari díjas művész igazi közönségkedvenc volt, pedig nem is volt papírja arról, hogy színész, pláne rendező. Az amatőr társulatoktól a Bárkán át a Nézőművészeti Kft.-ig ívelt a színházi pályája, sok vendégeskedéssel a Szkénében vagy a Centrálban. Rengeteg filmben is szerepelt. Ugye először a Jancsó filmekben tűnt fel, amikben Mucsi Zolival alkották a feledhetetlen Kapa-Pepe párost, de eszünkbe juthat a Made in Hungária, a Kincsem, a Valami Amerika, a Nagy Karácsony, a Szia Életem, legutoljára a Szenvedélyes Nők. Nagyon sikeres tévésorozatok épültek rá, így a Munkaügyek, a Vállótársak, az Apatigris, utolsóként a Jobb később, mint soha. Sokat szinkronizált, hangos könyveket adott ki, pörgött ezerrel, és már egy ideje jelezte is a szervezete, hogy lassítani kellene. Pályája során sokszor találkoztam vele, színházakban, filmforgatásokon, fesztiválokon, de még a Dankó utcai hajléktalan szálón is. Most búcsúzásként ezekből az interjúkból készítettem egy összeállítást, amiben hallhatunk családjáról, pályakezdéséről, az 1995-ös Szent Ivánii álomról, ami beindította karrierjét, a Jancsó filmekről, hangsúlyosan a Nézőművészeti Kft.-ről, aminek égisze alatt jött létre, azaz ifjúsági előadássorozat, ami szerintem számára a legfontosabb volt egész működése során, benne a klamháborújával és a gyávával. Utolsó hosszú beszélgetésünk a Beszélő fejek bemutatójakor volt a Centrál Színházban. Ekkor ünnepelte 2021. novemberében a 60. születésnapját. A rákövetkező nyáron már hiába kerestem az Ördökatlan Fesztiválon, ahol nélküle nem lehetett eljátszani a mulatságot. A betegsége hol jobban, hol kevésbé viselte meg. Az utolsó pillanatig dolgozott, még a halála előtt 2 héttel is bizakodó volt. S bármennyire is fájdalmas ennek a mai műsornak az apropója, egy öröm végighallgatni ennek a csodálatos embernek a gondolatait.

0: adni neki? Tehát mi az a legfontosabb, amiről azt gondolod, hogy igen, szeretném, ha a gyerekekhez eljutna az az üzenetem, hogy...
1: Hát a legfontosabb az, hogy élni jó. Mindig ezt szoktam mondani az addiktológus barátunk, mert a Jávához van egy ilyen szakértővel való beszélgetés, és mindig azt szoktam mondani, hogy legtöbbször, akik rákattannak valamilyen szerre, ez lehet alkoholtól kezdve bármi, ez mindig annak az űrnek a kitöltése, hogy gyerekkorban nem úgy szerették, nem annyit foglalkoztak, vagy nem úgy foglalkoztak velem. Olyan is van, akivel foglalkoznak, de állandóan rá akarnak erőltetni valamit, és nem kíváncsiak arra, hogy ő ki, és nem tanítják meg neki azt, hogy szeresse magát, és szeresse az élet. Tehát először is talán ezt, hogy 1000 millió jó dolgot lehet csinálni a világban. Én nagyon szeretek kirándulni is különben, akár, hát én nagy bringás vagyok, most a nyárra is tervezünk biciklitúrát például, a Somogyi Dombság, Kis Balaton, ilyesmi, és akkor sátorozás, nomád, főzés. Tehát érted, hogy nem csak ez a top luxus, hogy na, akkor elutazunk, és akkor eszed az all inclusive-ot, hanem én nagyon csípem ezt.
0: Neked ki tanítottam meg, hogy élni jó?
1: Nyilván a szüleim is, anyukám egy nagy életigenlő. Imádja a Balatont, van egy kis balatoni házunk Tihanyban, amit még az apu épített, és az anyu fél éven keresztül arra vár, 4 fal között Veszprémben a lakásában, hogy majd oda lemegy, és akkor le tud járni a strandra, érte 88 évesen úszkál, meggyőződése, hogy a Balaton vize gyógyít, és meg is gyógyul tőle.
0: Apukától mit kaptál?
1: Hát apu az teljesen más. Ő egy ilyen régi vágású polihisztor volt. A bátyám egyik barátja az azt mondta róla, hogy Józsi bácsi 999 mester. Ez egy focista volt ez a fiú, mert a sporthoz nem érte. Ha sporthoz is értene, akkor 1000 mester lenne. Na most ehhez képest apám elvett egy tesi tanárt, aki az anyám. Hát az apám piarista gimnáziumban érettségizett, Veszprémben kitüntetéssel, a Miskolci Egyetemen végzett, mint bánya, gépészmérnök, de már harmadikas korában olyan volt mechanikából, hogy felajánlották neki a tanársegédi állást az egyetemi mechanika tanszéken. Amit azért nem fogadott el, mert az pénzben akkor nem volt megfelelő, de hát most azt mondom neked, hogy én amikor a műegyetemre jártam, én ott végeztem, akkor a másodéves mechanika szigorlatomat a faterom jobban megírta volna, úgyhogy 30 éve foglalkozott vele, mint én. És emellett Mozart, Beethoven, Bach, Haydn ezt mind vágta. Tehát a játék és muzsika 10 percben az minden nap szólt a konyhában, és ő ott csendes magányában az ebéd közben azt úgy megnyerte. Minden nap, mondjuk 30 éven keresztül. És akkor emellett most bementünk a szobájába, és a Fruzsi lányom, aki imád olvasni, meglátta a latin költők verses gyűjteményét, amiben Vergilius, Tacitus, Titus Livius, Horatius így egy kiadásban, és akkor azt úgy fogta, és mondta, hogy apa, lehet, hogy én ezt elvigyem. Mondtam, lehet. Ezeket a fater el is olvasta, sőt, még latinul is, és még idézni is tudott belőle. És akkor mellette mondjuk, ha a Skodánknak a dugattyúja kicsit kilazult, akkor gyűrűt cserélt benne, anélkül, hogy elvitte volna autószerelőhöz. Nem tudom, azt vágod-e, hogy ez nagyjából azt jelentette, hogy 3600 darabra kellett szétszedni az autót, és össze is rakta.
0: Volt színész a családban, vagy hasonló affinitású ember, mint amilyen te vagy?
1: Színész nem volt, odáig nem merészkedett senki, hogy ezt a döbbenetes marhaságot válassza életcélul, de azt hiszem anyai ágon több olyan ember is volt, például maga anyukám, aki imádott szerepelni, aki fiatal korában önképző körben és mit tudom én, különböző helyeken fellépett és énekeltek és zongoráztak.
0: Te mikor tudtad, hogy ezt a döbbenetes marhaságot fogod csinálni?
1: Én ötödikes voltam, amikor a magyar tanárom kezembe adott egy karinti novellát, és azt mondta, hogy szerintem ezt tanuld meg, és lesz egy iskolai, ki mit tud, indulj el. Ez volt a földrajzóra 2852-ben, én ezt megtanultam, és megnyertem vele az iskolai, ki mit tudott, aztán tovább jutottam a városira, és azt is megnyertem. Hát én ki se látszottam a földből, és egy 600 fős műfházban, az ajkai műfházban én ezt ott nyomattam, és dőltek a röhögéstől minden, és azért ez úgy kis agyba úgy bejött, hogy ez jó dolog. És aztán 6., 7., 8. mindig újabb és újabb karintikat mondtam, és minden évben megnyertem ezt a városi ki mit tudott. És aztán ugye ott nem volt drámatagozatos gimnázium, meg szóval ilyenek nem voltak akkoriban. Hát én matekból viszonylag jó voltam, fizikából is, és elmentem Szombathelyre kollégiumba, és a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium fizika tagozatára. Hát ez egy megyei elit suli volt, és akkor ahogy jött a felvételi, akkor előjött bennem, hogy hát most akkor mi legyen. 4 évig nem foglalkoztam ezzel, és akkor beadtam a színire. Hát az első rostán kirúgtak. Visszamentem, és apámék azt mondták, hogy semmi gond, beadod valami műszaki pályára. Eljöttem a műegyetemre, Pestre akartam jönni, volt egy haverom, mondom, te Robi, te hova mész? Hát én a BMR-re, építőre. Mondom, az milyen? Hát nem tudom, apám azt mondja, jó, ő is az. Nem, mondom, Robi, elmegyek én is ide. Jó, adjuk be együtt. Beadtuk, fölvettek mind a kettőnket.
0: És el is végezted.
1: Nagy

0: Foglalkoztál valaha a szakmáddal?
1: Nem foglalkoztam, mert ez úgy volt, hogy én már az egyetem alatt elkezdtem először egy debreceni Tibor által vezetett ilyen színjátszó csoportban, amatőr színpadban játszani, nagyon szerettem, és ezután elmentem az ELTE-nek egy ilyen alkotó táborába Csillebércre, és ott megismerkedtem Somogyi Istvánnal, aki a Szkénében vezette ezt az Arvis Ura társulatot, akkor még más néven, és ott az egy hét közös tréningezés után néhányunknak a tábortűznél azt mondta, hogy gyertek el ősszel, indítok egy stúdiót, van egy idősebb csoportom, akik már a darabokat játsszák, de mindig kell utánpótlás, és hármunkat elhívott ide, és én akkor megéreztem, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy ő ezt igazán komolyan gondolja, és tényleg egy professzionális gondolkodással hoztunk létre előadásokat, nagyon szerettem ezt. 12 évig voltam ebben a társulatban, tulajdonképpen ez volt az én színészi fiatalkorom, vagy tanulói inas éveim. Ilyeneket játszottunk, Szent Iván éjjállom, Mester és Margarita, Magyar Elektra, Piszkos Fred a kapitány, ezek most mondtam négyet, ami mindegyik 150-200-as sorozatokat ért meg, és utazgattunk külföldre. Tehát ez komoly történet volt, viszont se a színházi szakma, se a kritikus szakma úgy külön egyénileg minket soha nem emelt ki, hanem mindig a közösségi munka, a közösségi színház és a rendezés mindig ez volt kiemelve, hogy alapvetően az volt a vélekedés, hogy jó ez, csak hát színészileg gyengék vagytok. Ebben a társulatban játszott Pintér Béla, mint színész, Schilling Árpád is volt itt, Péter Fibori, Terhes Sanyi, Horgas Ádám, és mindenki megcsinálta magát, és akkor egyszer csak nekem jött egy másik Szent Iváni Állam felkérés, amiben a Mucsi Zolival találkoztunk, és 95-ben ez hozott egy nagy szakmai, kritikai és mindenféle ismertségi és elismertségi áttörést. Ezt az Új Színház stúdiójában kezdtük el játszani, akkor még Székely Gábor igazgatósága alatt. Aztán később a Bárkába került be, két díjat is kaptam erre az alakításra.
0: Te voltál a?
1: A Mesteremberekből voltam az Orrondi nevű szereplő, de ez át volt improvizálva, úgyhogy én a Béla voltam. A Béla, aki beszédhibás és rendezőasszisztens, és színész szeretne lenni. Körülbelül így beszéltem, hogy rendező, hogy egy nagyon tetszik nekem ez az előadás. Egyszerűen ez csodálatos. Erről Senekának az a néhány gondolata jut eszembe. Béla, ezt majd legközelebb elmeséled. Köszönöm szépen.
0: Itt megalapoztad a hírnevedet, mondjuk áttörtél egyfajta falat. Úgy érezted, hogy ez volt az a Szent Iváni álom?
1: Ez nem úgy éreztem, ez nem is kérdés.
0: Ez nem volt kérdés.
1: Ez nem. Hát most elmondom neked, hogy én 12 évig az Arvis Urában nem szinkronizáltam, nem voltam rádióban, tévében, nem láttam mozikamerát, csak a színházzal foglalkoztunk, és a saját társulatunkba játszottunk.
0: És nem is jelentkeztél újra a színművészetére?
1: Nem. Én abban a műintézményben nem jártam, sajnos.
0: Aha. És érzed ennek hiányát?
1: Hát ez ilyen távlatból...
0: Valaha is számon kérte rajtad ezt valaki?
1: Nem nagyon, de az is igaz, hogy én nem tartozom olyan külszínházi társulathoz, ahol úgymond a papír kvóta most már számít, hogy neked van a diplomát, de mivel én most már Jászai díjas vagyok, és ez egy állami kitüntetés, azt hiszem, hogy ez már nem számít. Azzal már magába ölelt a szakma. Államilag. Magához édesgetett.
0: Igen, de például azt hiszem a következő magához édesgető az Jancsó Miklós lehetett.
1: Igen.
0: Ő fölfedezett benneteket a Szent Iváni álomban.
1: A Szent Ivánéit látta a Miki bácsi, igen, a producere révén került oda, és ő akkor tervezte ezt a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten című filmjét, aminek a legérdekesebb sztoria, persze ez csak úgy félig igaz, hogy ez Szentpéterről szólt volna, aki lejön Budapestre és megnézi, hogy mi a szent szar van itt a rendszerváltás után. És ő ezt eredetileg a Marcello Mastroianni-val, majd miután ő meghalt, a Vittorio Gassmannal szerette volna játszatni, hiszen ő Itáliában dolgozott 12 évig, nem jött ez össze, és akkor valaki mondta neki, hogy nézd meg ezt a két hülyét ebbe a Szent Ivánéba, eljött, és pár nap múlva felhívott minket, hogy dumáljunk. És akkor a kapával azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen mi Jancsó Miklóstól úgy kaptuk ezt a szerepet, hogy hát a Mastroianni meghalt, a Gassmann beteg volt, mi meg olcsók voltunk, és ráértünk, és akkor tulajdonképpen tőlük örököltük ezt a két szerepet. De aztán más lett egy kicsit a film. Szentpéter már nem jött többet például.
0: Viszont igen, népszerűvé tett benneteket. Ezt a páros tette népszerűvé. Tehát igen. Valahogy egymást erősítettétek abban, hogy nagyon ismert lett a Mucsi Zoli is.
1: Ő már forgatott azért Szomjas Gyurival a Roncs filmben, és egyébként hozzátartozik az igazsághoz, hogy Szomjas György előbb talált meg minket filmre. A Grünwaszki Ferivel, mint operatőrrel csinálták a Gangster film című filmet, ami két magyar igazi rablógyilkos története volt, és ezt mi már a Jancsó előtt eljátszottuk, és meg is nyertük vele a filmkritikusok díját legjobb férfi alakítás. Tehát ez az első Jancsó film előtt volt.
0: A te pályádon mi lenne a következő stáció? Krétakör.
1: A Krétakör volt, igen. Az egy nagyon fontos állomás volt nekem, mert Schilling Árpád egyesíteni tudta a munkamódszerében mindazt, amit az Arvés úrából hozott, amit én is ismertem, hogy improvizáció, nagy földlabdával kiásni valami történetet, közösen fejleszteni valami táborban, leköltözni vidékre, és ott nagyon koncentráltan, akár napi 20 órában elmélyülni valami témában. Ezt tudta ötvözni egy olyan szituáció elemzéssel és egy olyan rendezői profizmussal, amit ő Székely Gábortól és a Színművészeti Egyetem nagymestereitől tanult, mint rendezőszakos hallgató. Ebben rengeteget lehetett tanulni. Árpáddal, Schillinggel és a Mundruczó Kornéllal való munkák meghatározóak voltak az én további gondolkodásomban és fejlődésemben. És ehhez jön persze Jancsó Miklóssal együtt ez az egész.

0: krétakör.
1: Ennek is vége lett 2008-ban. És azóta van a nézőművészeti kártya.
2: Igen, akkor azt mondtuk, hogy figyeljetek, annyi mindenkinek toltuk a szekerét, most toljuk meg a sajátunkat egy kicsit. És mivel volt a nézőművészeti főiskola című előadás, ami krétakörös égisz alatt ment, de ez mégiscsak a mi sztorink volt a kapával, a Katona Lacival és velem, és Tasival, akivel már ez a harmadik vagy negyedik közös munkánk volt, Tasnádi István, igen, hogy azt mondtuk, mikor az Árpád mondta, hogy ő leveszi a teljes repertoált, akkor mondtuk, hogy jó, de mi a nézőművészetét azt tovább szeretnénk játszani. És tovább is játszottuk, sőt, egy idő után kivásároltuk Tatabányától, mert ez egy Tatabánya krétakör koprodukció volt, megvásároltuk a saját előadásunkat, ez egy elég fájdalmas pillanat volt, mert eszmeileg és szellemileg a miénk volt a darab, de jogilag nem, és valóban pénzért meg kellett venni, meg kellett fizetni a Tatabányai Színháznak. Viszont ezt megvettük, megcsináltuk ezt a non-profit közhasznú minitársulatot, amivel lehet pályázni, produkciókat létrehozni, stb. És megcsináltuk a Fajok Eredete című előadást, ami az első közös, szintén Tasival, egy ilyen három szereplős volt, csak abban nem a Lacika van, hanem a Túróci Szabolcs. És elkezdtük a közös gondolkodást Gyulai Eszterrel, elkészült a Gyáva, Krisztián beolvasztottuk magunk közé. Kovács Krisztiánt, aki szenzációs mindenben, de a Gyávában különösen, és jelen például 15 futó előadásunk van, amiből 7 ifjúság és 8 felnőtt darab. Most durván mondom a számot, az is lehet, hogy 16. A Klam háborúja című monodrámámmal indult nekem ez az ifjúsági program, amiről nem tudtuk, hogy egy program lesz, hanem csak úgy, mint ahogy a féltégle az ember fejére esik, amire ugye Bulgakov azt mondja a Mester és Margaritában, hogy véletlenül nem szokott az ember fejére esni a féltégle. Hát nekem a Klam az a fejemre esett, ezek szerint nem véletlenül. A Klam háborújába én úgy kerültem bele, hogy Novák János, a Kolibri igazgatója, egy háztömbben lakik velem, összefutottunk a sarkon, és azt mondta, de jó, hogy látlak, Pepe, van nálam egy német darab, most lesz egy ilyen felolvasó színházi pódium, nincs kedved elolvasni? Elolvastam, és nagyon tetszett. Ez egy tanár szétesésének a története, egy diák öngyilkossága kapcsán. És annyira jól sikerült a felolvasó, hogy maguk a színészek, meg a Jánosnak a dramaturgia, meg a német barátai, akik nézték ezt, elkezdték őt fűzni, hogy hát lehülyéskedj, ezt meg kell csinálni, ez marha jó. És akkor fölhívott a János, hogy mikor van neked időd, mondom, soha. Jó, akkor csináljuk meg, és ez így lett. Elkezdtem sulikba járni. Bebarangoltam vele a fél Magyarországot. Én ezzel megnyertem a Egri Monodráma Fesztivál egyik fődíját, és ott a zsűri elnök egy lengyel csávó volt, aki meghívta az előadást Wroclawba, ahol Európa legnagyobb monodráma fesztiválja van, és én ott a három fődíj egyikét megnyertem, és nyertem még három meghívást külföldre, Kaunasba, Litvániába, Belgrádba és Trencsénbe. És Kaunasba és Belgrádba is fődíjat nyertem vele. Ezután jött a Gyáva, és utána megcsináltuk a Vakság című előadást, ami kifejezetten egy érzékenyítő tolerancia, másság elfogadás, egy lány a látásának az elveszítéséről beszél benne. Utána megcsináltuk az Adi Petőfit, ami úgy lett egyébként, hogy sétáltunk fel a gimnáziumban a folyosón, és az összes nagy magyar költő, a Balassitól, a Janusz Pannoniusig, József Attiláig, Adi Petőfi, mindenkinek a képe kint volt. És már játszottuk a Gyávát, azt mentünk játszani, és elkezdtünk hülyeskedni azzal, hogy ebben a civil modorban, ahogy a Gyáva kezdődik, mi lenne, csinálnak egy darabot, ami úgy kezdődik, hogy bejön valaki, és azt mondja, hogy jó reggelt kívánok, Petőfi Sándor vagyok, 1823. január 1-én születtem Kiskörösön. És én akkoriban olvastam felolvasó színházban egy Adi prózát, aminek az a címe, hogy Petőfi nem alkuszik, amiben van egy egyirányú kommunikáció a két költő közt, hiszen az Adi egy nyílt levelet ír tulajdonképpen Petőfihez, amire persze a Sanyi már nem tudott válaszolni, hiszen köztük volt egy kis korkülönbség, de ez adta az ötletet, és nagyon hasonló a két költő életútja, tehát lehetőséget adott a párhuzamosított életút megcsinálására, és ez lett az Adi Petőfi, amihez például kortárs költőt viszünk, és a gyerekek találkozhatnak egy igazi költővel, aki el tudja mesélni, hogy milyen ma költőnek lenni, érted? És akkor még van három, van a Soha senkinek, ami az egyik legsötétebb téma, ez egy családon belüli erőszak. A nagypapa kikezd a 15 éves kislánnyal, és a 7 nap című, ez a legújabb darab, amit rendeztem, az pedig egy angol kortárs regény adaptációja, és abban egy dagi csaj van, aki egy helyes, aranyos, bájos, rettenetes családi háttérrel, és kikezdik az osztályban a szép vékony lányok, akikről aztán egy idő után kiderül, hogy a főbántalmazó az ugyanígy egy ilyen rettenetes családi háttérrel jön, egy bántalmazó apukával, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen az a durva, hogy mind a két csajnak eszméletlen szar a családi háttere, és az egyikből áldozat lesz, a másikból bántalmazó. Megmutatja mind a kettőt a darab. Nagyon klassz előadás. Még a kézmosás fontosságáról, azt nem is mondtam, olyan is van. Egy INTS-es orvos és egy baktérium játsszák. Tényleg. És tudunk vinni hozzá egy igazi infektológus szakorvost, akivel lehet beszélni egészségmegőrzésről, védőoltásokról, HPV vírusról, és mindenről, ami a fiatalokat esetleg érdekelhet, érted?
1: Te ugye mondod, hogy részben írod a darabokat, és rendezed.
2: Közösen írjuk a színészekkel, és Gyulai Eszter dramaturggal. Ez az egész, én most már úgy mondom, ifjúsági program, ez 7 előadást foglal magába. Ha a témát mi találjuk ki, és mi is írjuk meg, akkor közös fejlesztésű, és van olyan, ez a kettő, a Soha senkinek és a 7 nap, ezek irodalmi alapanyagon alapulnak. Tehát ez egy széles paletta.
1: Na, ez a program akár önmagában is lefedhetné a te életedet, de ez mondjuk...
2: Ezen kívül még 8 előadásban játszom.
1: Ugye filmekben is látunk, most volt legutoljára, igen. Most van, most igen. Igazott egy nagyon pici epizód pici, szerep, igen. Aztán a Kincsemben, az egy nagyobb szerep
2: igen.
1: Volt.
2: Hát a Valami Amerika 3-ban Herendi Gáborral jó viszonyom van, és nagyon szeretem a filmjeit, és hát a tévében most az RTL-nél volt a Vállótársak, hát figyelj, a Vállótársak az egy nagyon komoly munka volt. Azt 3 éven keresztül 130-140 napot forgattam egy főszerepben, hát egy 3-as főszerepben a Lengyel Tomival és a Stoll Andrással. És tényleg ez egy komoly és egy komoly népszerűséget és ismertséget hozó. És én úgy gondolom, hogy egy vállalható színvonalon, jó színészekkel, jó forgatókönyvvel megírt történet volt, amit nagyon-nagyon megszerettem. Ez megszűnt, mert ez egy holland franchise volt, és a Köbli Norbert, aki ennek az írója, és nekem jó barátom, és nagyon szeretjük egymást, azt mondta nekem, hogy te figyelj, Pepe, most ez véget ér ez az egész, de én azt érzem, hogy nekem van egy ötletem, hogy én lehet, hogy írok rád egy sorozatot. Hát mondom, ne fogd vissza magad, Norbi.
1: Mit gondolsz, miért írnak téged? Például miért gondolja a Köbli Norbert?
2: Olcsó vagyok.
1: Ez nem elég.
2: Nem tudom, ez nagyon megtisztelő. Tehát azt gondolom, hogy ha színészként valakinek azt mondanák 20 évesen, hogy ki lennél-e azzal békülve, hogy van 15 futó előadásod, ami sikerrel megy, és a 15-ből 6 túl van a 150-es szérián, és néhány még a 300-on is, és van mögötted 50 mozifilm, és kitalálja az egyik piacvezető csatorna, hogy rád épít egy sorozatot, hogy ezzel ki lennél-e békülve, hát azért erre valószínűleg azt mondtam volna, hogy igen, sőt, ez meghaladja a legmerészebb álmaimat is.

0: Soha nem talált meg téged olyan ajánlat, hogy valamelyik nagy kőszínház, amelyik nagyon neves kőszínház, Budapesten gondolok a Katonára, vagy az Örkényre, vagy a Radnótira. Ezek sosem kerestek meg téged?
1: Nem igazán, de nem tudom, hogy ennek mi az oka. Hát ez így alakult. A Katonával volt még a Krétakörrel egy koprodukciónk, ahol ott játszottunk a katonás színészekkel közösen, tehát ismerjük egymást. A Mácsai Palival többször beszéltünk már arról, hogy majd esetleg lehetne valamit együtt csinálni, ő mindig mondja ezt, mindig belelkesedik, mikor találkozunk. De hát szerintem megvan ezeknek a színházaknak a színész állománya. Én pont tegnap megnéztem itt az Abigail Bulia című katonás előadást, ami tényleg öt olyan kápráz színész játszotta el, és szerintem ez az ötös merítés, ezt még háromszor ki lehetett volna szedni abból a társulatból gond nélkül, és tényleg az a finomság a játékban, ízlésben egyszer öröm volt nézni. Szóval most oda
0: hát, beférnétek.
1: Hát örülök, ha te ezt mondod, és legyen úgy egyszer. Mit tudom én? Majd, ki tudja még, mit hoz az élet, még nem haltunk meg. Egyenlőre.
0: Igen. Tehát, hogy ennek nem mondanál.
1: Nem, biztos nem mondanék nemet, biztos megfontolnék egy ilyen ajánlatot a vendégnek, valamilyen darabra megkínálnának. De én azt látom azért, hogy mégiscsak, ha alkatba sorolja magát az ember, akkor ez a vicces, köpcös buffó azért mindegyik társulatban megvan.
0: Először is nem is vagy annyira köpcös.
1: Most nem.
0: És ráadásképpen én már láttalak sok olyan előadásban, hogy egyáltalán nem is voltál vicces. Tehát amikor a gyávában ott állsz a drogos gyereked mellett, akkor a cseppet se találtalak viccesnek. Vagy a Centrál Színházban az autista gyerek mellett. Ezek nem vicces szerepek. Tehát nem igaz, hogy te csak vicces szerepeket tudsz.
1: Ha a monodráma, a klamháborúját nézzük, az is ilyen módon kiugrik az én úgymond szokásos repertoáromból, és nagyon is szeretem ezeket az előadásokat. Hát ezek vagy nem kapnak akkora publicitást, vagy pont nem látták, vagy látták, és mégis. A fene tudja, hogy van ez. Mindenki a saját szemétdombján kapirgál elsősorban, nem? És aztán a szemétdomb váltáshoz, ahhoz nem tudom, új kakas kell. Vagy új tyúkok. Fogalmam si. Vagy új gazda. Új udvar. Tiszta udvar, rendes ház kell hozzá.
0: No? A klamháborúját is itt láttam, az Ördökatlan Fesztivál, és te visszatérő vendég vagy ide, itt a mulatság, amit a Bértos Lassi rendezett, a Várkán még, ugye a Szikszai Rémusz, a Mucsi Zoli meg te, és ez egy annyira emblematikus előadás, először a Hajléktalan Szálon láttam. Adam Kócszában felülírhatatta.
1: Az nekünk is az volt, valóban. Főleg amikor azt mondtuk, hogy otthon, elhangzik többször ez a szó, hogy otthon. Hát de otthon soha nincs mulatság, otthon nincs. És akkor ezt ugye elmondod, és szembe veled azok a karcos arcú sebekkel, hegekkel azok az emberek, és úgy oldalról, ahogy oda szürem lett az az élfény az arcukra, és tényleg ez megrendítő volt.
0: Mikor volt annak a bemutatója?
1: 99.
0: Azóta játszátok egyfolytában, de itt mindenképpen, és most is ugye az áron napon lesz mulatság, tehát a mulatságnak lenni kell, ez erősen szimbolikus természetesen.
1: És tegnap pedig egy szakáccsal közösen főztünk egy quesadillast a spanyol haciendába, Nagyharsányba. Az egy mexikói kukorica lepény, így félbe hajtva, és bele kis csirke, mell darabkák, és zöldsége, kukorica, fekete bab, és chili szósz, és akkor a sajt, és az egész így vaslapon így össze van nyomva, és ilyen félkör alakú. Nagyon jó. Ezt megcsináltuk így velem, és akkor én levezettem egy licitet, ami 1500 forintról indult, hogy mennyiért veszik meg ezt a quesadillát, mert a Fogd a Kezem alapítványnak felajánlják ezt, akik aztán sérült gyerekek, és nem tudom milyen srácoknak a megsegítésére használják ezt. És kérlek szépen, azt hiszem 6500 forint vagy 7000-ért megvették, nagyon durva.
0: Egy darabot,
1: és mondtam utána a szakácsnak, hogy kell, hogy süssünk nekik ajándékba egyet, mert az már kihűlt addigra, és azt nem lehetett megenni, mert így fogtam, amíg ment a licit fél órát, tudod? Nagyon izgalmas volt. Utána ezt a quesadillát akarta mindenki enni, úgyhogy vagy 40-re jött rendelés, úgyhogy én még bennmaradtam a pultba, és még egy negyed órát még sütöttem.
2: Harmóniában vagy magaddal?
1: Kezdek öregedni, és azt érzem, hogy ez nem a legjobbakat hozza ki belőlem sajnos. Tehát észreveszek magamon ilyen kis morózus, kicsit agresszív, rossz kedvű megnyilvánulásokat. Az utcai közlekedésben el tudom veszíteni az agyamat egy perc alatt, érted, ha valaki bumburnyák, és néha én is az vagyok, szóval ez egy nehéz dolog. És tulajdonképpen azt érzem egyébként, hogy azért van szerintem az, hogy idősödő, nagyon jó színészek már nem játszanak, vagy nem hívják őket, hogy mit tudom, mert az ember szeretete, hogy neked szeretned kell az embert, mert különben hogy beszélsz róla? Érted? Neked érdeklődni kell az ember iránt, és még mindig az ember, mint Isten egyik legtökéletesebb kreatúrája, hogy ez kell, hogy újabb és újabb titkokat tárjon fel előtted ahhoz, a 60-hoz közel is, hogy te akarj erről mesélni. És ezt lehet nagyon könnyen elveszíteni szerintem, és azt mondani, hogy te, én már leszarom az egészet, lemegyek a Balatonra pecázni. Érted? Ezt kell ébren tartani magadban, az ember szeretetét, és ez azért nem olyan könnyű. Kell az új inspiráció, olyan, amit még nem csináltál. Például én imádom a animációs film szinkronizálást, és most van ez a Kuflik című hangos könyv és DVD, ami persze egy csodás könyvsorozat is, és most jön a második évad belőle, amit fogunk csinálni. Ez megint egy kicsit másfajta.
3: Béla bá, jó napot kívánok! Nagyon csinos ez a kis nyaklánc, Évike. Mi van azon, tacskó kutya?
1: És akkor tudod, csinálok benne 20 hangot. Az összes hangén vagyok. Ezek új inspirációk és jó kihívások.

0: filmszakadás.
1: Beszélő fejek. Ez a Central Színháznak produkciója, amelyben négy ember beszél. Te vagy az egyik. Kis emberek történeteit halljuk. Nagyon eszköztelen ez az előadás, és mégis borzasztóan hat. Akkor, amikor tudod, hogy egy ilyen karaktert kell megformálni, aki egy kicsit mentálisan gyengébb kondíciókkal rendelkezik, az nem terül ki pontosan, hogy mi az a gyengeség, de úgy minden esetre vannak pszichés problémái, anyukájával él.
2: Kinek... Már ott kezdődik, ugye, a pszichés problémái. Valaki 50 évesen az anyukájával
1: igen,
2: él.
1: Igen, akinek szintén nagyon sok gondja.
2: Az álmos könyv szerint ez nem annyira ideális.
1: Tehát, amikor egy ilyen karaktert kell megformálnod, akkor te úgy ehhez hogy látsz hozzá? Látod benne az ittszer helyzetet?
2: Nem tudok általánosat mondani erre, mert minden szerep más és más. Ebben az esetben az volt, hogy a olvasó próbán én ezt felolvastam. Ugye azt kell tudni erről a szövegről, hogy ez egy olyan én monológ, vagy egy olyan mese, amikor Graham elmesél az életéből egy részletet, amiben van egy csomó szereplő, és mindenkit ő eljátszik. De nem Scherer Péter játsza el, hanem Graham játsza el ezeket a szereplőket, és amikor én ezt felolvastam az olvasó próbán, akkor azt mondta Tamás,
1: Puskás Tamás
2: a rendező, hogy figyelj Pepe, ha ez egy rádiójáték lenne, akkor azt mondanám, hogy ötös, meg van véve. De én azt szeretném, hogy nézzünk utána egy picit, hogy ez a Graham milyen, mert hogy ő egy üldözéses, ilyen pszichotikus eset, aki ül időnként a sötétben a szobában, megjegyzem, a monológ 8 oldalas, és a 8 oldalból összesen még egy fél oldalt sem tesz ki, ami 3 olyan kis pici szöveg, ami arra utal, hogy ő rettegve fél és ül valamelyik szobában, és az az érzése, hogy valaki figyeli a házat, mintha kopogást is hallana, de nem mer lemenni, mert hát, ha nincs is ott senki. Tehát tulajdonképpen félelmetesebb az, hogyha nincs ott senki, mintha ott van. És ezzel elültette a rendező a magot az én fejemben, és elkezdtem úgy tanulni a szöveget, hogy ebből mi következhet, hogy ez milyen, hogy beszél, milyen ritmusban, mi az, amikor ő sztorizik, mi az, amikor ő valami olyan dolgot mesél el, ami neki fájdalmas, de próbálja fedni egy picit ezt a fájdalmat benne, mi az, amikor tényleg azt mondja, hogy megfogta a mama kezét, hát ugyan, meg mi az, hogy Vera? Azt mondja neki, hogy Vera a mamának? Hát hogy? Hát a papa se hívta a mamát Verának, kivéve egyszer, mikor betolták a műtőbe. Ugyan.
1: Föltűnik egy férfi.
2: Hát igen, föltűnik Mr. Turnbull, aki ugye a mamának a gyerekkori szerelme lehetett valószínűleg, vagy fiatalkori, és vadul elkezd udvarolni neki, és hát még át is veri egy kicsit a mamát. Az is egy elvárás, hogy egy monológot mond az ember, amiben nem csak mesélek. Ugye az a különbség egy novella felolvasása és egy monológ elmondása közt, hogy a monológban megszólalnak szereplők, és azoknak hangot kell adni, hogy a néző el tudja képzelni a fejében, hogy a Mr. Turnbull az körülbelül milyen, hogy néz ki, hogy beszél, a beszéd hangja alapján el kell képzelni, hogy milyen lehet az a fickó. És ugyanígy a mamáról a Grahamet meglátják, mert az vagyok én. De még ugye van a pap is, meg családsegítőbe elmegy a körbe, és akkor ott ki lehet adni a problémát. Magadból. Ott van egy csomó szereplő. És hogy ezt maga a Graham hogy csinálja, és én elkezdtem ebből a kicsit tipródó, kicsit furcsa gesztusokat csináló figurából. Tehát elkezdtem a szöveget már eleve úgy tanulni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha te egy szöveget csak így megtanulsz blatra, akkor az marha nehéz utána később egy teljesen más karakterre áttenni. Tehát ezért fontos az, hogy én nem szoktam soha első próbára megtanulni a szöveget. És nem azért, mert lusta vagyok, hanem azért, mert arra jöttem rá, hogy ahogy a szituációk alakulnak, ahogy egyre többet tudok a karakterről, akit játszom, úgy a szövegek életre kelnek bennem, kezdik megmutatni magukat, testet ölteni, és úgy könnyebben meg is tanulom. Na most ezt így csináltam.
1: Ugye a megjelenésed is rendkívül szerencsétlenné tesz. Tehát amikor felveszed azt a barna cipőt...
2: Ami egy szandál, szürke zoknival.
1: akkor egy ilyen nagyon kosztos pulóver, rövid nadrág.
2: Hát meg a hónaljáig ér.
1: Szóval akkor, amikor tudod, hogy így jelensz meg, az rád milyen hatással van?
2: Ez karakterképző, mert egy ilyen gatyában másképp mozogsz. A Médi Hungáriában ugyanez volt, hogy rám adták azt a jelmezt a tergálpulcsival, azt betűrtem a gatyába, elválasztottam a hajam, fölhúztam a vállam, és dölt a röhögéstől mindenki, pedig még nem is szóltam egy szót sem.
1: Hát tudsz ilyen kis stílű karaktereket alakítani. Az a Médi Hungária nagyon jó példa, de a Trezorban vagy a Vizsgában. Igen. Ezekben a filmekben.
2: De azok szemetek voltak.
1: Igen.
2: Ezek meg áldozati figurák, és ez hálással megy el. De a szemeteket is jó játszani.
1: Graham egyetemben áldozat.
2: Hát igen. De végül győz, mert visszahódítja a mamáját Mr. Turnbulltól.
1: Milyen úgy egyedül ott állni a színpadon? Ez mennyire jellemző? Mondjuk a Klamtanár úrra azért emlékszem, tehát azért nagyon is tudsz egyedül állni.
2: A sors fintora, hogy októberben egy másik ilyen monodrámát is bemutattam, az a Karinti utazások oponyám körül. Persze nem teljesen egyedül játszom, ott a Marton Robi és a Partinori segítenek nekem, mint zenei brigád, és bebejátszanak szerepekbe is, de hát azért a Karinti szerepét én játszom. Én mesélem el a történetet, az 20 oldal. Ez csak 8. Hát figyelj, ezt szokni kell. Tudom, hogy mi az, amikor valaki kiáll a színpadra, és minden szem ő ránéz. Nincs zene, nincs szenika, nincs süllyedő, emelkedő tündérek és Puck és Oberon és Titánia, érted? Nincs más mit nézni, csak téged. Ez egy furcsa érzés, azért szokni kell és tanulni. Ezt és azt, hogy ebben hogy osztod be az erődet. Mert akárhogy is, lehet, hogy ez csak 8 oldal, tehát ezt nem lehet egy levegőre elmondani. Ennek vannak erőteljes, érzelmileg érintettebb részei, és vannak, úgymond, picibe mondom, pihenő részei, amikor csak sztorizol, vagy rábízod magad arra, hogy tudod, hogy itt a szerző beleírt 2 olyan poént, ami akkor is hatni fog, hogyha én közben mögött egy picit pihenek.
1: Mondjuk az se baj, hogyha jól meg van írva az, amit elmondasz.
2: Igen, mert nagyon finoman van megírva. Tehát például én azt érzem, hogy ahhoz képest az én monológomban sokat nevetnek, hogy szerintem nincs benne poén. Tehát úgy poén nincs benne, amit mi poénnak hívunk. Viszont az is kétségtelen, hogy az első mondata az így szól, hogy ma reggel fölviszem neki a teáját, és egyszer csak azt mondja nekem, te Graham, nekem te vagy a világ közepe. Mondom nekem meg, maga a világ közepe, mama. Mire ő, én csak azt akarom, hogy tudjad, hogy nekem te vagy a legfontosabb. Hát mondom, nekem meg a mama a legfontosabb, adja a fogsorát, leöblítem. Hát az is elneveted magad rajta, pedig ez különben nem vicces.
1: Nem.
2: Nem. De mégis el lehet úgy mondani, hogy a karakterben megjelenik egyfajta tragikumikum, és ez szerintem ráadásul a legértékesebb humor. Legalábbis számomra. Hogy ez a Graham, ez lemegy a mamájával sétálni, eléjük libben egy ilyen kérdőíves nő, és azt mondja, hogy maguk férj és feleség? És már látod, nevetsz rajta. Pedig nem látod a mamáját, de ahogy Graham ott áll, és nem szól rá semmit, nem azt mondja, hogy menj az anyádba, hanem azt mondja, hogy megpróbáltam kikerülni, de a mama nagyon erősen kapaszkodott belém, és elég volt csak egy picit megrántanom, már is elterült nekem ott a járdán. Atya, úristen, mondom, mama!
1: Megint beletalált valamivel Puskás Tamás. Bizonyára nem véletlenül téged választott erre a szerepre.
2: Hát ez a Graham biztos érezte, hogy ez nekem talán jól állhat, vagy ilyesmi. Nagyon jó fej volt a Tamás, mert nagyon ragaszkodott hozzám, mert mondtam, hogy nekem erre még 3 hetem se lesz, mert október 7 volt a Karinti bemutatója, és október 24 ennek a bemutatója. Az nincs 3 hét. És mondtam, hogy előtte nem fogok tudni igazán foglalkozni vele, úgyhogy tulajdonképpen ezt ennyi idő alatt csináltuk meg. És azt mondta, hogy nem baj. Mondtam, hogy kettőzd le. Nem. Azt akarom, hogy te legyél.

0: Mindig az a benyomásom, hogy soha nem ész rá semmire. Most mi az, ami túlterheli az életedet? Ugye itt volt ez a két bemutató.
1: Hát holnap után az RTL-nek egy sorozatában forgatok. Még nem akarok róla beszélni, mert szerintem ők majd ezzel elő akarnak jönni. De nagyon klassz szerep, jó munka, nagyon szeretem. Aztán most jön ki a Nagy Karácsony című film, és hát nagyon bízunk benne, hogy vissza tudja csábítani az embereket a moziba.
0: És mi van a Nézőművészeti Kft-vel?
1: Január-februárban lesz egy bemutatónk, ami Dániel András ír át egy Hrabal kisregényből. Dániel András az a csodálatos író, nekem egyébként személyesen is jó barátom, aki a Kuflik mese sorozatot írja, és a Gyulai Eszter rendezésében ez a Kicsi bácsi, kicsi némi címmel már van egy bemutatónk tőle, én abban nem játszom, de nagyon megszerettük az Andrást, úgy tűnik, hogy ő is minket, és négyünkre Mucsi Zoli, Katona Laci, Kovács Krisztián és én ír egy darabot, és ezt Tárnoki Márk fogja rendezni.
0: Ezt hol fogjuk látni?
1: Szkénében.
0: Ott vagy most még valamiben?
1: Ott ugye elkészült a Kartonpapa című előadás, ami szintén egy elég jól sikerült dolog, ez pedig Tasnádi Istvánnak a kortárs darabja, ezt az István is rendezte. És Udvaros Dorottya, Partinóra, Dorottya a nővérem, Partinóri a feleségem, és mindegyikünknek van egy gyereke, a Dorottyái Varga Ádám, és a mi gyerekünk a Nórival pedig Mosolygó Sári egyetemi hallgató, és ez egy ötszereplős, teljesen őrült, csodás
0: plusz a
1: darab.
0: Papa.
1: Plusz van benne egy kartonpapa, aki ott ül, igen, tényleg kartonból. Hát egy különleges sztori, én szeretem nagyon.
0: Mennek az ifjúsági előadás? A Nézőművészetében?
1: Hát képzeld el, hogy ilyen számaink vannak, hogy a Gyáva, az a drogos darab, az 430-nál tart. Az Adi Petőfi most éri el a 200-at. A kézmosás fontosságáról túl van a 150-en. A Soha senkinek, amitől mindenki nagyon félt, hogy családon belüli erőszakról darabot csinálni, túl van a 100-on, most ünnepeltük. A Vakság, az is túl van a 100-on, és ott van a 7 nap, ami 75-nél van, de az csak 1-2 éve csináltuk. A Klamháborúja 300-nál van, az azt jelenti, hogy 1400-at mentek ezek a darabok így együtt. Hát ez szerintem brutális.
0: Na, egy dologról beszéljünk még. Elérkezel ez a kerek 60. évfordulódhoz.
1: Hát furcsa. Furcsa érzés. Nem gondoltam, hogy egyszer leszek 60 éves, valahogy az ember fiatalon ezt nem gondolja. Amúgy úgy nem szoktam számolni a koromat, vagy az éveimet, vagy ilyesmi. Egyébként nagyon durva, de november 16-án született az első lányom, úgyhogy ez a mi közös szülinapunk. Hát ő egy picivel fiatalabb. Hát figyelj, nem tudom, mit üzen ez a 60, ezt most még nem tudom megfejteni, majd meglátjuk.
0: Foglalkozol az öregedés, egyáltalán látod-e a jeleit magadon?
1: Figyelj, hol az Achilleszemen nő egy pukli, hol a térdem fájdul meg, hol a köldököm fáj, mert meg kell operálni a köldöksérve, mert hát szóval én nem féle szarvajomban.
0: Színésznek rendkívül sok szöveget kell megtanulni. Én valószínűleg egy ilyen totál stresszbe lennék, amúgy is, hogy egyáltalán meg tudom betanulni a szöveget, és amikor ott állok, akkor eszembe jut-e.
1: Agyilag jó vagyok, azt a fatertől örököltem, és ő nagyon penge volt. De fizikailag is igyekszem, látod, most is biciklivel jöttem ide, tehát próbálom karban tartani magam. Például most futni nem nagyon tudnék elmenni, mert leálltam 1-2 éve, és az izomzatom se elég, kicsit meghíztam, mit tudom én, és mondom, az Achilleszem, mert most vigyázni kell, mert az műtött, van egy sarokemelő, van egy ilyen zselés, Achillesz tartó szerkezet, és akkor abban játszom, meg abban csinálom a dolgokat, mert nem szeretném, hogy még egyszer elszakadjon, mert ez 28 éves koromban volt, de ez egy embertelen nagy szívás volt.
0: Van benned egy olyan, a kerekéfutótól függetlenül, hogy gondolkozol azon, hogy hol tartasz a pályádon, jól haladsz a pályádon, ezt akartad?
1: Nagyon jól érzem magam így szakmailag. Sok jó munkám van, azt érzem, hogy szeret a közönség. Szakmai sikereim is vannak. Idén másodszor kaptam meg a televíziós újságírók díját, amit tévés sorozatokra adnak. Most az Apatigris főszerepére kaptam, de kaptam egyet a vállótársakra is. Tavaly Karinti gyűrűt kaptam, ami döbbenet, hogy itt van ez a Karinti történet, és kapok egy Karinti gyűrűt, anélkül, hogy ők tudnák, hogy én erre készülök. Szóval ezek csodálatos dolgok. Azt szoktuk mondani a Mucsi Zolival, hogy ha 25 évesen megkérdeztek volna, hogy úgy 50x évesen jó lenne neked egy ilyen szitu, akkor mind a ketten azt mondtuk volna, hogy hagyjál, már úgyse lesz ilyen. Tehát bőven elfogadtuk volna.
0: És például, ha gondolkodsz a jövődön, akkor van valami határ?
1: Nem,
0: vagy
1: nincs.
0: Addig, amíg megy?
1: Nem, nincs igazából az, hogy egy picit fékezni. De ez már meg is történt különben, mert maga a Covid befékezett. Tehát én olyan őrületes tempót nyomtam az elmúlt 15-20 évben. Volt, hogy 34-35-öket játszottam havonta az ifjúsági előadásokkal együtt. Azért ez most lejjebb van, de most is 20 fölött játszom különben. Amúgy egyre inkább érzem azt, hogy jó dolog a Balcsin a kertben ücsörögni és nézni a naplementét.

A mai kávéházban a május 19-én 64 éves korában elhunyt színészre és rendezőre, Scherer Péterre emlékeztünk. Drága Pepe, nyugodj békében! A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges, presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teheti az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarországnak. A kamara készen áll szakmai együttműködéssel segíteni a magyar kormányzatot a vállalkozásfejlesztési programok megvalósításában, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a távirat irodával. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-éig teljesíteniük kell. Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt. Az eset egy műszaki középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor Bálint közösségi oldalára reagálva azt írta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bogácsot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Szó lesz egy bőrkép kiállításról, valamint arról is, hogy hogyan építi a közösséget Varga András atya. Elsőként akkor a vele készült riportot hallhatják.
1: Én nagyon szeretem a szülőföldemet. Ma is nagy örömmel megyek haza Kolozsvárra, Székelyföldre. Hát 20 éves koromban kerültem el 1990-ben. Előtte egy nagyon nehéz időszakunk volt, egy nagyon nehéz történelmi politikai időszakunk, amely hát oda vezetett, hogy gyakorlatilag már a 80-as évek második felétől, meg a 90-es évek elején hát fiatal generációból nagyon sokan átköltöztünk, átjöttünk Magyarországra, sokan Nyugat-Európába. Tehát számadatok szerint ilyen 250 ezres az a

0: városban?
1: Azért Kolozsvár eléggé vegyes település volt már akkor is, amikor születhetett, de tulajdonképpen ugye a betelepítések is, mellette pedig hát az, hogy nagyváros lett Kolozsvár a mi szavaink értelmében, és hát a Miskolctól is nagyobb, meg Debrecentől is nagyobb már, és hát nagyon sokszínű lehetett. Magyarul tanulhattak azért, ugye?
0: 14 éves koromig a belvároshoz közeli utcában laktunk, régi-régi magyar világban, meg az utcanév az Árpád úton, és ott hát az egyik szomszédunk az román nemzetiségű volt, másik két szomszédunk magyar nemzetiségű volt, mögöttünk egy idős házaspár zsidók voltak, másik oldalon pedig szász eredetűek, és hát mi gyerekek így játszottunk gyerekkorunkban is, soha nem volt köztünk semmilyen probléma 70-es években, hogy mi magyarul beszéltünk, a román kislány románul, a németek egymás között a szászok szászul beszéltek, a két idős zsidó emberke sokszor eljött hozzánk, hozott nekünk csokoládét, édességet, tehát egy olyan nagyon áldott kegyelmi időszak volt, attól függetlenül, hogy milyennek voltak a társadalmi berendezkedésnek az állapotai, hétköznapi életben nagyon nagy békében és szeretetben tudtunk egymással élni. Igen, 50-es évek második felétől egy elég nagy betelepítési folyamat zajlott, az iparosítás, egy gyorsított szocialista iparosítás következtében ugye rengeteg munkaerőre volt szükség idézőjelben, és azért vidéken, a falvakban azért a többségi társadalom már helyi szinten is inkább nagyobb számban volt a románság, és hát hoztak Kárpátokon, tehát regáti, moldvai embereket is telepítettek be. Na most ők nekik egy kicsit nehezebb volt szocializálódni ebben az új környezetben, ők nehezebben tolerálták azt, hogy egy Kolozsvár, ugye 50-es években, 60-as években, amikor jöttek, hogy egy sokszínű társadalom, sok vallású, sok nemzetiségű, és igazából az új betelepülőknek az alkalmazkodása, hát nekik is egyfajta nehézséget okozott, és hát mi is átéltük ennek a feszültségét.
1: Kolozsvár belvárosa gyönyörű a temetővel, gondolom, hogy sokat jártak ott is, és mellette pedig hát maga az a szép úron lakások, de a blokkok, amit ők blokkoknak neveztek, ott megszűnt, úgymond a falusi élet, megszűnt ott minden más, a kisvárosi élet, ott egy egymástól teljesen távol álló, elidegenedett társadalom alakult ki, amiben hát úgy én csak akkor cseppentem bele, amikor elmentünk vásárolni, mert még akkor ruhaneműket lehetett, élelem nem nagyon volt, de láttam, hogy bizony-bizony, ott az emberek kapaszkodnak a villamoson, nagy szegénység volt. Akkor. Ebbe ön akkor benne élt, ami azt hozhatta, hogy az egyszerű ember jól érezte magát, bár legyen száz, bár zsidó, román és székely. Hát ez volt. De megszokták azt az életet. Gondolom szerették is, mert a gyerek mindenütt szeret lenni, ahol szeretik.
0: 14 éves koromban mi is egy ilyen lakótelepre kerültünk, mert egy kis lakásban éltünk, édesem, édesapám, s a bátyámmal, és édesapám munkahelyéről hosszú-hosszú évek után egy panel lakás, egy háromszobás lakáshoz jutott, az kapott, egy ilyen önkormányzati állami lakás, és hát ott belekerültünk ebben a oda költözött embereknek a közösségében. Emlékszem, hogy 32 lakó volt a panelben, és abból 11-en voltunk magyarok, és a 21 család az, akik hát jó részük nem helyiek voltak. Én azt láttam, hogy ezek a oda telepedett emberek elég komoly közössége vannak egymással. Most azt látni kell, hogy ez a románság egy szociálisan és mentálisan egy egymáshoz nagyon közel álló emberek, nagyon erős a szolidaritás köztük, amelynek egy nagyon-nagyon mély alapja az ortodox egyházhoz való tartozás. Tehát nagyon-nagyon vallásosak ők, és a keleti egyháznak a liturgikus, lélektani, pszichológiai mélysége, amely nagyon erősen épít ugye a szívre, a lélekre, hogy az Isten előtt megállok és imádom őt, ez egy olyan fajta belső gazdagságot is jelent, amiben az emberek hát egymáshoz is közel állnak. Ezt láttuk, hogy beköltöztek, igen, más mentalitás, más szemlélet, de ugyanakkor hoztak magukkal, láttunk egy olyan nagy gazdagságot, ami pontosan a vallásnak köszönhető, és ez már egy másik nagyon nagy téma, ez hosszú távon azóta is, meg hát azt megelőzően is el lehet mondani, hogy annak a társadalomnak egy nagyon-nagyon

erős fundamentuma az a nagyon-nagyon mély vallásosság, amit magukban hordoztak. Természetesen ugye nekik is alkalmazkodni kellett az új helyzethez. Voltak, akiknek ez könnyebben ment, voltak, akiknek ez nehezebben ment, és hát ebből fakadtak olyan feszültségek, amelyeket a hétköznapi életben, ugye például édesanyám nem tudott románul. Tehát édesapám ugye seregbe volt, megtanult románul, de édesanyám nem tanult meg, nem tudott, székely volt, és székelyföldről kerültek oda, és hát ez okozott egyik másik. Voltak, akik segítőkészek voltak, akik nem. Na most a gazdasági helyzet az katasztrofális volt. Emlékszem, hogy édesapám este 10 órakor lement a bolt elé, ahol már sorakoztak emberek. Édesanyám lement 5 órakor, édesapám 6 órára ment dolgozni. 5:30 engem is ébresztettek, lementem, és akkor 6 órakor kinyitotta a bolt, voltak előttünk már 50-en, és kaptunk egy liter tejet. Tehát ilyen borzasztó állam, egy rendszer volt, egy hónapban 1/2 kiló hús kaptunk, meg 1/2 kiló lisztet, meg 1 liter olajat. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszakot, sőt, nagyon sok ilyen sötétségben ültek, meg fagyoskodtak az emberek a lakótelepek, nem volt fűtés, nem volt áram. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, ami aztán elvezetett oda. Egyrészt, hogy, amint említettem, hogy a magyar fiatalságnak egy nagyon jó része a rendszerváltás után hát megindult abban a reményben, hogy mert mindannyian éreztük, hogy az abból való felkelés és a fejlődés az egy hosszú folyamatot fog igénybe menni, és akkor elindultunk, mert a Kolozsváról 30 ezeren, Marosvásárról 30 ezeren, Nagyváradról 30 ezeren magyar tűnt el, tehát ezeknek a nagy része, amint említettem, ugye, hogy hát lényegében ennek a gazdasági alapoknak a szemléletében és a változás reményében. A románság is megindult aztán később, ők meg 4 millióan indultak el ugye Olaszországba, Spanyolországba dolgozni, a idézőjelben a jobb jövőnek a reményében, és azt lehet látni, én figyelemmel kísérem, hogy óriási pozitív hozadéka lett ez az egész országra, mert hogy évente hazautalnak 10 milliárd eurót, ezek a külföldön dolgozó emberkék, ami hosszú, nagyon régóta, ugye 90-es évektől ez egy éves biztos bevétele a társadalomnak, amit aztán otthon elköltenek, építkeznek, fejlődnek belőle, tehát hogy körülbelül így néz ki ez a gazdasági, társadalmi állapot.

0: A Ceausescu idők vége, akkor már megindultak a Magyarországra, főképp azért a közelebb lakók Nagyvárad környékéről, akár még Kolozsvárról is. Ugye a rendszerváltás után indultak meg a fiatalok, mert akkor engedték. Azelőtt hát a zöld határ, vagy pedig hát valamilyen módon, amint mindig most is, akár Ukrajnában is, meg kellett fizetni. Azt, hogy át tudjon lépni, hát mindig korruptak voltak kelet felé, még korruptabbak az emberek. Tehát a társadalom így alakította ki. Ugye a Magyarországnak én két részét tudom, ugye a református, aki itt van közelebb a határszélen, a páciumi részeken, illetve bent a székelység tömb, zöme katolikus. Mennyire különböztették meg önök egymást, hogy te református vagy katolikus vagy, ez nem is számított.
1: Erdélyben a katolikusok nagy-nagy többsége és magyar nemzetiségű, meg a reformátusok szinte teljesen. Ez azért abban a viszonylag nehezebben tolerálható, különösen 80-as években megkülönböztetett többségi társadalom részéről egy megkülönböztetett állapotban azért bennünket közelebb hozott egymáshoz, katolikusokat, reformátusokat, unitáriusokat, azért mondom, mert Brassai is Sámuel gimnáziumban, ahol iskolában tanultam, hát mi is az osztályban több vallású gyerekek voltunk. Lényegében köztünk ebből akkoriban nem volt semmiféle feszültség. Tehát ez nem volt téma. Kialakult azért egy nagyon komoly tisztelet egymás irányába. Na de ezért ez a fajta tisztelet, ez köztünk is megvolt. Mint említettem, hogy a belvárosi rész, amikor laktunk, hogy akkor ortodox evangélikus, szászok evangélikusok, reformátusok, zsidók, hogy meg gyerekek voltunk köztünk, soha nem volt téma az, hogy milyen különbségek vannak köztünk. De nagyon szépen éltük, olyan természetessé vált ez az erdélyiség, ez az erdélyi szellemiség, ugye különösen 1568-as Tordai országgyűlés után azért kialakította a társadalom többségében egy toleráns és egy valódi szeretetre épülő lelki-szellemi szemléletet, értéket, amiben azért ez, jó Istennek hála, elég szépen működött, és hát úgy látom, hogy ma is működik. Na most, amit hétköznapi életben, a kisember életében, amikor a politika belenyúl, és politikai eszközökkel próbál ugye szakadékot teremteni ember és ember között, hát akkor élheti meg az ember, vagy akkor indulhat el egy olyan irányba, mely nem az összközösségi, össztársadalmi, lelki gazdagságra épített hétköznapi életforma, hanem akkor keressük azt, ami más bennünk, ami elválaszt bennünket, és akkor, hát akkor most akkor aláfölé rendeltség, most ki a jó, ki nem jó, ki az igaz, ki nem az igaz. Ez egy parttalan vita, sehova nem vezet, nincs belőle kiút, és éveket, hónapokat lehet elveszegelni az életből, alatt lehetne úgy is élni, és hála Istennek azért helyek közel a hétköznapi emberek ezt tudják, hogy békességben, szeretetben, ebben a sokszínűségben, amit a Jóisten teremtött is, amit nem mi döntöttünk el, beleszülettünk egy vallásba, egy nemzetiségbe, egy kultúrába, ezt nem mi döntöttük el, és tekintetünk egymásra pozitívan is, meglátva egymásban a gyönyörű értékeket, és örülni annak, hogy a Jóisten téged is milyen értékbe teremtett, engem is, és hogy ezek a kultúrák, ezek a vallási történetek, ezek mindegyik hordozza magában a Jóistennek a kegyelmét, a Jóistennek a szeretetét, Jóistennek a gazdagságát, és amikor képesek vagyunk ezt meglátni és felismerni, akkor értékelni fogjuk egymást, és örülni is egymásnak.
0: Mikor bejöttünk a feleségemmel, megkérdeztek, Csíksomlyón voltunk-e már mostanában. Én Csíksomlyót úgy is tekintem, mint hát nem véletlenül van Csíksomlyó, ugye a református és a katolikusok közti harcnak a következtében, Zsigmond óta, de hát az elmúlt. Most, aki Csíksomlyóra megy, legyen református, meg bármilyen más, evangélikus, unitárius, akkor ott mindenki magyar, és hát nem is tudom, még az is, aki nem székelyföldön, székelynek született, az is székelynek érzi magát ott, abban a környezetben, ugye a Nyeregre felmenve, vagy pedig csak ott ülni, és akkor hallgatni a misét. Csíksomlyó az egy áldás.
1: Igen, tehát minden évben törekszem egyházközségem, vagy egyházközségeim tagjait is meghívva eljutni a csíksomjai búcsúba, hát ebben az évben 25. alkalommal vehettem részt. Hát szoktam mondani, hogy széke embernek úgymond kötelező ott lenni, na, de nem azért megyek, mert kötelező, persze, nem azért, mert én szeretem a szülőföldemet, szeretem a szűzanyát, szeretem csíksomjó szellemiségét, örökségét, és valóban ott egy össznagy nemzeti testvéri szeretetet élhetünk át, ami nagyon fontos és nagyon szép, így van, tehát katolikusok és más felekezetűek is találkozunk ott, és amit észrevettem az utóbbi évben, de milyen a jó Istennek a kegyelme, hogy a románság is megjelent. Tehát hallottam az idén is, meg tavaly is, mert mondjuk, hogy hát ugye a csángok, igen, a csángok nagy része, akik ott vannak, és egy része, igen, románul beszél egymással, egymás között. Ugyanakkor pedig már látok nagyvárosi, hát mondjuk így a polgárosodott románságból is, Temesvárról, Kolozsvárról, Brassóból megjelent románokat, akik valahol görögkatolikus vallásúak, eredetűek, és nagy tisztelettel tekintenek erre az óriási nagy Kárpát-medencei találkozóra, és hát bennük is ott van az, hogy hát a vallás az egyetemes. Az egyetemesség az testvéri szeretet, és ott mindenkinek, aki őszinte szívvel akar imádkozni, találkozni, befogadni a kegyelmet, Jóisten kegyelmét, tisztelni a szűzanyát, ők úgy érzik, hogy ők is eljöhetnek oda, és hát bizony az elmúlt években már érzékeltem, hogy pontosan erre való tekintettel, akkor rózsafűzér imádságban, akkor egy-egy tízeret elmondanak már román nyelven is, hogy őket is be tudjuk vonni ebbe az egyetemes testvéri nagy valóságunkba, mert hát együtt élünk, és a valós kegyelmi életünk akkor teljes, hogyha tekintettel vagyunk egymásra, és megpróbáljuk egymást lélektanilag, spirituálisan felemelni, ugye segíteni egymást az üdvösségre vezető úton.

0: Mikor felhívtam, akkor kérdezte atya, hogy hát miről beszéljük. Hát én úgy hallottam, hogy nagyon-nagyon szereti és próbálja a közösségeket építeni és megtartani. Na most gondolom, hogy ez is egy út, amikor elviszi őket Csíksomlyóra, egy busznyit, vagy nem tudom hány embert, na de hát azért gondolom, hogy más közösségeket is épít azért, hogy itt legyen. Nehogy ön érezze jól magát, hanem legyen közösség, ezek az emberek érezzék itt jól magukat. Úgy hallottam, hogy azért elég szépen összejönnek.
1: Igen, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a papi életem, a papszentelésem 2002-ben volt, ugye, és hát kellett a papszentelés előtt egy papi jelmondatot választani. És a számomra a papi jelmondat, ugye itt a Urunk mennybe menetelének az ünnepéhez köthető, Máté Evangélium 28. fejezetéből a 20. vers, hogy Jézus azt mondja az apostoloknak, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát, hogy ebben a földi életben mi emberek gyarlóságaink közepette is tudunk sok jót cselekedni egymással is, és tudunk sok rosszat is cselekedni. Most, hogyha a szívünkben ott van az a bizonyosság, hogy Krisztus velem van, Krisztus velünk van, akkor ezek a negatív folyamatok, vagy negatív tapasztalatok, ezek nem fognak padlóra küldeni, mert hát Krisztushoz képest minden mullandó. Tehát mullandó dolgok nem küldhetnek padlóra, és ha nem küldenek padlóra, az élő Krisztus él a szívünkben, akkor mi magunk is egy élő kereszténységet élünk, és nem arra tekintünk, ami olykor-olykor negatív értelmű körülvesz bennünket, itt a székely mentalitás jön, hanem arra tekint, hogy mit lehet kihozni belőle, ugye? A lehetőségek, mint a filozófiából tanultuk a fenomenológiának a jelentését, nagyon szép különben a Nem láttuk, nézzük meg a Mészáros Mártára rendezett 7. szoba című film, ami Edith Steinnek az életét mutatja be, aki ugye annak idején filozófia professzor, tudjuk, hogy Auschwitzban halt meg, és akkor ott van egy olyan momentum benne, hogy a kis unokahúga megkérdezi, hogy Edithnél mi az a fenomenológia? És akkor szépen bemutatja, ott van egy bent a belső szobában egy zongora, ami éppen nincs használatban, és a zongora tetején ott van egy tárca sütemény. És akkor szépen elmondja, hogy hát az a lehetőség, ami benne rejlik, azt kell életre kelteni. Ugye? Mert hogyha nem keltjük életre a lehetőség, ami benne van, akkor a szegény zongora arra van ítélve, hogy egy süteményes asztal legyen, ami süteményt tartanak. Na most az életünk is egy kicsit ilyen, hogyha sírunk, jajgatunk, olybigatunk, de székhémozva pordik, mint a szikla, ugye? Tehát, hogy a lehetőségek mindig benne vannak mindenben, és Isten kegyelme soha nem marad el, de vajon a mi munkánk, a mi lelkesedésünk, a mi nyitottságunk megvan-e a mi részünkről, hogy ezt befogadjuk, és ezáltal próbáljuk az embereket lelkileg ugye gazdagítani, átadni azt a kegyelmet, amit Istentől kaptunk. Most itt a 4 település, ugye Bogács, Mezőnyárát, Noszvaj és Cseréfalu, hát ilyen feladatot jelentenek az én számomra is, amiben egyikünk sem tökéletes, mindannyian Jóisten kegyelmében élünk, ami képességen van, és a papi hivatásom, küldetésem, próbálom ezen a 4 településen kicsit összefogni az embereket, ugye hát most már minden nap van Szent Misa a Bogácsi templomba, mert hogy az alap gondolatom és az alap szándékom, hogy a kegyelem elérhető legyen. Mert hogyha a templomaink zárva vannak, és most csak megemlítem, hogy nálunk Erdélyben, hát odahaza nagyon rengeteg templom nyitva van, meg hogy minden nap van Szent Misa a templomainkban. Tehát, hogyha nem tartunk Szent Miséket, nincsenek nyitva a templomaink, ezért, azért, amazért, ugye akkor mitől várjuk, hogy a társadalom gazdag legyen a kegyelemben? Hogyan legyen gazdag, ha nem teljesen elérhető a kegyelem, ha csak a vasárnapi kereszténységünk van? Tehát ebben próbáltam, és próbálok, hogy minél többet ott lenni az emberek között, minél többször nyitva tartani a templomot, imádkozni, szentmisét bemutatni, májusi litániát megtartani, rózsafűzér imádságot, mindazt, amit a egyház kegyelmi kincstára, a liturgia, és ezek az imádságai, mint lehetőségként feltárnak számunkra, rengeteg lehetőségünk van, hogy akkor ezekkel élni, és ezeket beépíteni az életünkbe, és meghívni az embereket ezekre az alkalmakra. Most azt látom, hogy az embereknek azért egy jó része nagyon nyitott ezekre, és szívesen eljön májusi litániára, rózsafűzére, tehát ezekre az imádságokra. De most nem mi teremtjük meg a idézélve a csodát, Isten maga a csoda számunkra, nem mi adjuk a kegyelmet, mi csak befogadói vagyunk, de a lehetőséget meg tudjuk teremteni, hogy lehetőleg minden embernek kivétel nélkül, legyen az magyar, vagy cigány, ilyen gondolkodó, vagy olyan gondolkodó, nekünk egy drága kincsünk van, egy gyönyörű kincsestárunk, és ezt kell elérhetővé tenni. Nagyon sokszor azt látom, hogy vannak ilyen elvárások, hogy majd úgy gondolkodsz, mint én, akkor majd testvérem leszel. De sose fog úgy gondolkodni, mint te. Mert nem így működik az élet. Az élet az úgy működik, hogy elérhetővé kell tenni a kegyelmet, és a kegyelem dolgozik majd az ember szívében. A nagy példa erre ugye Szent Ágoston, itt az édesanyja Mónika nagyon-nagyon szeretett, és rengeteget imádkozott érte, és hiába az ő szava, az nem változtatta meg Ágostont, hanem amikor a kegyelem Szent Ambrus püspök prédikációja által a Szentlélek kegyelme a szívét megérintette az Úr Jézus, akkor született meg benne a változás. Tehát a 21. század embere még talán kritikusabb, és még jobban eltávolodik az Istentől, mint a korábbi emberek, de nincs más eszközünk most sem, csak a kegyelem eszköze, amit Krisztustól mindannyian megkaptunk.

0: kétélű a közösségnek az építése azért. Mindjárt megmagyarázom, mire gondolom. Ugye ott van egy pap egy településen, vagy több településen közösségeket hoz létre. Ilyet jobbat, kevésbé jót, de sokat. Több évig ott van, egy idő után elhelyezik. A közösség vállalja, a lelki atya is, hát igen, ezeket az embereket megszoktam, szinte testvérek vagyunk, és el kell menni. Szóval a közelkerülés is problémát okozhat ilyenkor, vagy legalábbis aki nem tudja feldolgozni. Melyik típus fel tudja dolgozni, vagy pedig azért évekig megmarad az a fajta fájdalom.
1: Igen, ebben is van tapasztalatom. 13 évet voltam olasziszkán. Nagy örömmel igyekeztem ott szolgálatot teljesíteni olasziszka Szegilang-Szegi és Vámosújfalú településen. És hát az egyik pozitív 13 éves papi tevékenységemnek, amit nagyon hálát örök a Jóistennek, hogy hát ott a olasziszkai erős cigány közösségben körülbelül, tehát a megkeresztelt gyerekek száma, illetve a református egyházból visszatérteknek a száma 13 körülbelül 400 fő. Tehát ez egy óriási történet volt olasziszkán, hogy hogyan tárjuk fel a kegyelmet, és hogyan juttatjuk el hozzájuk. És azt látom, és sok helyen van ez, hogy a közösség, a papi élet is meg tud egy kicsit fáradni, ha csupán egy helyen van folyamatosan, kicsit gépiessé tud válni az életünk, és monotonná. És hát a hívek is hát éveken keresztül ugyanazt az atyát hallgatják, ugyanazt a prédikációt hallgatják, mert hogy a pap is emberből van. És azt látom, hogy a megújulás lehetőség a pap számára is, és a közösség számára is megújulás szempontjából jót tesz, ha időnként ugye egyfajta a váltás következik be. Ez teljesen természetes és normális, hiszen a lelki gazdagság, a kegyelmi kincsestár, az nem egyforma a lelkipásztornak a tevékenységeiben. Különböző lelkipásztorok vagyunk, különböző helyről jövünk, különböző módon szocializálottunk, és amit én tudtam a közösségnek adni, az egy jó dolog, de majd jön valaki más, aki más oldalról és más kegyelmi szempontok alapján tudja szintén a kegyelmet közvetíteni. Tehát például látom, hogy a generációs különbségem, most már ezt mondta, 24 éve vagyok pap, hogy a fiatalabb atyák sokkal jobban tudnak a mai fiatal generációval párbeszédet folytatni, mert jobban benne vannak abban az átkulturalizálódott világban, amit én már nehezebben tudok követni, mert én egy hagyományos világban nőttem fel, én Benedek Elek apónak a meséjén nőttem fel, és én nem tudok hozzászólni ezek az extra, ultra modern dolgok, az iskolában mindig mosolygok, hogy a gyerekek olyanokról beszélnek, hogy csak hallgatom, és nem tudok hozzászólni, mert annyira megváltozott a világ. Na most én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, ugye, hogy bocsánat, ne csak az idősekkel foglalkozzunk, akivel jól értjük egymást, hanem találjuk meg azt a fiatalokat. Én is próbálom, persze, most készülünk első áldozásra, a Bérbálás Szentségének, ugye, kegyelmi kincsestárból kiszolgáltatásot, ezekre mind, meg hittanórán, meg katolikus iskolában mezőnye foglalkozok velük, de érzem azt, hogy jót tesz az a váltás időnként, hát nem véletlen az, hogy érsek, hogyha hát nagyjából meghatározod, hogy akkor 10 év az az időszak, amikor valaki egy helyen úgy nagyjából anyait, apait bele tud adni, és azért 10 év után már azért lehet, hogy egy változás, papi élet szempontjából, és a hívek szempontjából is az egy pozitív változás eredményezhet. Nem mindenkit helyeznek 10 év után, én 13 év után kerültem ide Bogácsra, de látom ennek a történetnek a valós lelki-pszichológiai igazsága. Ugyanakkor megvan az a veszély, és ennek nagyon nem örülök, hogy egyes hívek elkezdenek rajongani a papjaikért. Na most itt nem mi vagyunk a központban, mi csak eszköz vagyunk, nem irántunk, papok iránt szükségeltetik a rajongás, hanem Krisztus iránt, akit képviselünk, és aki köztünk van. Tehát az igazi rajongásunkat a Jóisten iránt, az Úr Jézus iránt, a szűzanya iránt kell megélnünk, és az a helyes, és itt mi emberek csak kis porszemek vagyunk ebben a gyönyörű történetben, aki Krisztus kegyelméből vagyunk, azok, akik vagyunk, de a célunk, és az egyház célja, és a papság célja, hogy Istent szeressük szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.
0: Fel kell készíteni azokat a rajongókat, akik tényleg rajongók, hogy el fogok egyszer menni, de a következőt is próbáljátok Krisztus által befogadni, mert azt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért kell menni egy 10 éves gyereknek, vagy akár egy 30 éves olyan felnőttnek, aki önáltal szerezte meg azt a fajta hitet és rajongást, a vallásért is. Meg a papnak is fel kell készülni, hogy én ezt a beszédet hallottam, meg is jegyeztem, fel kell készülni lélekben arra, hogy el fogok menni valamikor, mert el kell, mert azért van más érdek is, meg minden vég kell a jó pap. Ha megtapasztaltátok, akkor a következő is tapasztalja meg, olyan helyre fognak helyezni biztos, ahol hamarosan szeretni fognak, de mégis. Azért ez az érzés, ez az emberből vagyunk akkor is, még hogyha vallásosak is.

0: mindenképpen törekszünk ezen gondolatoknak az átadására és a lelki, spirituális, pszichológia alapoknak a segítsége által ugye ezeket az igazságokat átadni. Ugyanakkor azt is látom, hogy a mi magyar társadalmunk, hogy megvan a maga lelki, spirituális szellemisége, genetikai adottsága, hogy szeretünk úgy kilengeni, vagy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, vagy nagyon-nagyon szomorúak. Tehát ez az arany középutat azért a társadalom egy nagyon jelentős része úgy nehezebben tudja megélni, vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, ugye? És ez egy ilyen történetben is ez előjön, vagy nagyon fönt vagyok, ameddig ott van körülöttünk az atya, utána meg nagyon-nagyon lent vagyok, és azért nem könnyű az embereket lélektanilag abbozokból, a mélységekből, mert lehet, hogy az értelmében belátja ezeket, de az érzelmi világa meg kullog az értelme után, tehát az egy kicsit ott van lent. Aztán idő kell, mindenhez idő kell, hogy hozzá szokjon. Látom, hogy nagyon-nagyon érzelmi beállítottságok vagyunk, és az érzelmeink, ahogy változnak, amilyen külső hatások érnek bennünket, úgy változik a dolgokhoz való hozzáállásunk is. Tehát ez azért nagyon-nagyon sok téren, és akár itt a lelkipásztor jelenléte, nem jelenléte, a lelkipásztor való kapcsolatunk, ezeket az alapokat itt is látom. Ugyanakkor azt is látom, hogy egy idő után aztán helyreáll a kedves hívek kapcsolata az új atyával, hogyha az megérkezik. Igaz, hogy kritikusak, és a legkisebb hibát is nagyon nagy hibának próbálják le, és mindig méricskélnek a korábbiak. Azért gondoljunk csak bele, hogy így vagyunk a szentatyákkal és a pápákkal. Mai napig nagyon sok, az én pápám II. János pápa, ugye? Holott mindegyik pápa hordozza magába azt a kegyelmet, és mindegyik pápa hozza maga kultúrája. A lengyel pápa egy lengyel mentalitás, egy argentin pápa az argentiment, a német pápa a német mentalitás. Csak hát mi nem tudjuk ezeket teljesen maga teljességében így szemlélni, hanem milyen érzelmi hatások érnek bennünket, olyan érzelmi válaszaink vannak.
1: Kinézek az ablakon, gyönyörű helyen lakik atya, de hát a Bodrog partja sem volt olyan csúnya hely, sőt, az a vidék is kedves, még szőlő is van, meg bor is van, tehát más kultúrájú a terület. Hát Bogácson azért itt van jelentős létszámú roma. Gondolom, hogy ha a vallásosak azok jönnek, azokon is probléma. Meg egyébként sem látok itt olyan nagy gondot. Jó itt lakni egyébként? Szereti ezt a helyet? Hát, de ezt szeretni lehet.
0: Hogy a Isten kegyelme hogyan alakítgatja az útjainkat, azt tudom papként, hogy bárhova is helyez az érsekatya, az a Istennek az akaratát jelenti az én számomra, és ahol vagyok, ahova helyeznek, ott Krisztustól kapott feladatom, hogy Isten kegyelmét közvetítsem azon emberek felé, akikhez küld az érsek, akikhez küld az egyház. Ez az egyik oldala, ez egy fundamentum, ez egy alap, ami számomra nem, elnézést, nem érzelmi kérdés, hanem egy értelmi történet, ami ez adva van. Természetesen. A papnak is érzelmi világa van, és amit az előbb elmondtam, hogy hogyan viszonyunk a dolgokhoz, hát a pap is ugyanígy viszonyul, ugyanúgy ennek a magyar társadalomnak a része. Persze voltak települések, ugye több helyen voltam, káplán, plébános, volt, ahol az életnek az egyik szegmense volt szép, a másik szegmense nehezebb. Tehát különböző helyek, különböző állapotok, különböző hatások érik az ember. Én Olasziszkán nagyon szerettem lenni 13 évet. Sokan kérdezik, hogy te még mindig ott vagy Olasziszkán, nem félsz? Mondom, nem, nyitott ablakkal alszom, tehát, hogy nem kellett félni semmitől sem, és Isten kegyelmében nagyon sok szép minden történt Olasziszkán. Én nagyon boldog voltam, hogy 13 év után úgy éreztem, hogy nem tudok újat adni a közösségnek. Tehát, hogy 13 év, tehát, hogy nem tudom őket már úgy felemelni, úgy lelkesíteni, mint ahogy korábban ez sikerült, mert már megkaptak mindent, és kicsit milyenek vagyunk mi, hogy mindig várunk valami extrát, valami, ami lelkileg felemel, ami túl lendít, ugye? És azért egy idő után már nem biztos, hogy ez úgy működik. Most ott egy másik atya van is, ő lelkesen teljesíti a szolgálatát. Itt Bogácson is volt ilyen atya, olyan atya volt, aki elköltözött a föld életből. Itt van Bogácson eltemet, vagy a Hanák Józsi atya. Most ugye mondják, hogy új seprő, jó seper, hát idézőjelben van egy lelkesedésünk, és bennem is van egy lelkesedés. Köszönöm szépen. Éppen igen, jól érzem itt magam. Hegyvidéki emberként itt a Bükk aljában, ugye Zemplén aljában voltam, hegy alján, most pedig Bükk alján. A táj szépsége így van, a levegőnek a viszonylag jó minősége, mert van egy allergiás probléma, ami köhögésem, az alföldet nem bírtam, jásságban voltam, és nagyon-nagyon fulladoztam, nem sokáig tudtam ott lenni. Tehát összességében, testben, lélekben úgy érzem, hogy itthon vagyok Bogácson.
1: Hát köszönöm, azt hiszem, hogy teljes őszinteséggel válaszolt mindenre. Nagyon köszönöm ezt az őszinteséget, és hát további jó szolgálatot, és nem csak szolgálat ez, hanem azért örömet is ad, ugye?
0: Nagyon szépen köszönöm, és azt a gondolatot szeretném átadni a kedves testvéreknek, amit most Csíkszeredában láttunk, Csíksomlyon, akik ott voltunk, kizarándokoltuk, láttuk, hogy több helyen ki volt téve egy molinó, amire az volt kiírva, hogy járjatok templomba. Kedves testvérek, szép dolog a rádió előtt ülni, a televízió előtt ülni. De azt a kegyelmi kincstárat, azt a kegyelmi gazdagságot, amit az egyház, a Szent Misa által, a templomi imádságnak a hordoz, azt nem lehet sem rádión, sem televízión keresztül megkapni. Kedves testvérek, járjatok templomba!
1: Elhangzott riportunkban Varga András bogácsi plébánost hallották.

0: A folytatásban egy bőrkép készítővel beszélgetünk.
1: Molnár Éva vagyok, Balmazújvároson születtem, Debrecenben élek jelenleg.
0: Ugye 12 évvel ezelőtt volt itt Mezőkövesden. Aki újra itt van, az valószínű, hogy vagy szerették, megszerették, vagy pedig hát újra már azért újat is tud mutatni.
1: Így van. Azt gondolom, hogy a képeim láttán mindenki felfedezi, hogy fejlődik. Mindig fejlődünk folyamatosan, és látszik a képeimen is, hogy másabb színeket használok. Régebben erőteljesebb színekkel dolgoztam, már egy kicsit azért világosabb színeket is beleviszek a művészetbe.
0: Nagyjából azért nézegettem, hogy milyen képei lehetnek. Bőrkép, hát bőrkép. Mikor az ember úgy a bőrkép, hát különleges anyag a bőr, azzal meg is kell küzdeni, gondolom.
1: Igen, általában marha bőrből készítem a képeket, ezt egy ilyen vastagabb lemezre, vagy bútorlapra kifeszítem, vagy meggyűröm. Alá dolgozok egy kicsit, illetve amelyiknek csak a gyűrődéseket látható, például a fáknál, ott gyűröm kézzel is ragasztom.
0: Nem csak két dimenzióba, hanem háromba
1: igen. Volt olyan kiállításom, ahova a gyengénlátók is eljöttek. Furcsa egy kicsit, de megtapogathatták a képeket.
0: De nézzük már meg, ugye itt a 9 lyukúval kezd, hát ha ki ezt nem ismeri, az azt hiszem, hogy nem ide való.
1: Igen, nekem nagyon tetszik a Hortobágy és a környezete, a virágok, a maga a táj, és közel áll hozzám, mert Balmazújváros az a Hortobágy nagyon nagy közelségében van.
0: És tulajdonképpen a természet, ugye? Hát mondjuk kevesebb ember alakot látok, de az is, hogyha úgy van azért.
1: Emberi alakokat azt gondolom, hogy nem igazán lehet így ezzel a technikával készíteni, maximálisan csak oda lehet festeni, és én inkább arra törekszek, hogy a természethez közeli képeket alkossak.
0: Hogyan születik meg alkotás a fejében először, vagy pedig hát ezt nem lehet összepacsmagolni, mert ezt elrontani nem szabad.
1: Igen, nagyon sokat kirándulunk, és mindig is szerettem a természetben járást, és egy idő után érzem azt, hogy le kell üljek. És valami motoszkál bennem, aztán, hogyha fás vagy erdős részletet szeretnék, akkor azok a képek jönnek elő. És akkor úgy gyűröm, próbálom a bőrt úgy irányítani, bár az nem mindig sikerül, mert a bőr ez egy olyan anyag, hogy hol vastagabb, hol vékonyabb módon van kiképezve,
0: ezeket
1: kidolgozva.
0: Ki kell feszíteni, de nem kell kikalapálni.
1: Nem. Ezek már előre elkészített nagy táblás bőrök, bőrdarabok, és én azokat viszem fel a lemezre, vagy a lapra.
0: Különleges az anyag. Valahogy befogadták önt a művész társai, mert ez azért nagyon-nagyon egyedi.
1: Igen, nem tartozok semmilyen közösséghez. Nekem ez hobbi szinten működik. Ez
0: hát ha én hobbiból ilyeneket csinálnék, akkor büszke lennék.
1: Igen, hát meg kell próbálni, azt gondolom mindenkinek. Mindenkiben benne van az, hogy kikívánkozzon valami belőle minden területen. Tehát én nálam inkább azt mondanám, hogy a festészet iránti vonzalom, illetve a bőrnek, imádom az illatát, az érintését.
0: Hoppá. Akkor itt már a negyedik dimenzió is bejön, nem csak az idő, hanem az illat.
1: Igen.
0: Tehát akkor itt minden érzékszer.
1: Itt minden játszik, és amikor én elkezdek alkotni, festeni, vagy mikor elkezdem megfesteni, mert először ugye meggyűröm, és akkor úgy ránézek, és akkor egy-két napig úgy nézegetem a képet, hogy mit lehetne belőle kihozni, és akkor utána úgy látszik is, hogy hozzáállok, csinálom, és olyankor az idő nem számít, megszűnik minden körülöttem.
0: De ezek kész vannak, ezeken már nem lehet változtatni.
1: Nem szoktam egyébként másnap megnézem, harmadik nap, azon gondolkodok, hogy is csináltam én ezt meg. Tehát ez egy furcsa dolog is, érzésekkel teli történet, mert amikor készítem, akkor szinte megszűnik a tér és az idő körülöttem.
0: És csak az illat marad, illetve
1: és,
0: hát a
1: és az a boldogság, ami körülöl el, azt érzem. Egy olyan kimondhatatlanul nagyon jó érzés.
0: Mivel lehet temperával?
1: Nem, temperával nem, akrilfestéket használok, és ugye annak is a fényesebbik változatát.
0: Mert akkor nem is olcsó.
1: Hát, most igazából ez nem nagyon, aki szeret, vagy belevág valamibe, vagy amit tetszik,
0: és
1: nem.
0: Melyik az a legnagyobb méret, amit marha bőrből össze lehet hozni?
1: Össze lehet. Hát egy, amit így már csináltam, az ilyen egy 30x egy méteres, de ahhoz egy tényleg egy tisztességes.
0: És épp.
1: Épp. Egybe van. Volt olyan, amit több kisebb darabból csináltam, az még nagyobb volt. Nagy Magyarország, a régi majd Nagy Magyarországot is megcsináltam.
0: Szürke vagy tarka?
1: Mit a marha?
0: Igen.
1: Egyszínűek ezek a bőrök, és festve is vannak, van, amikor festem.
0: Én a marhából a szürkét vagy a
1: tarkát? Jaj, hát a szürke marha az nagyon drága dolog, hát ez egy sima marha.
0: Hát sima.
1: Sima marha, hát most a színe nem látszik már, amikor ki van készítve, be van festve, festettek ezek. Natúr, kígyóbőrből is gyűltem már képet.
0: Hoppá.
1: Az is.
0: Na,
1: érdekes volt. Hát sertésbőrből is csináltam, de mondjuk a marhabőrt szeretem a legjobban, mert ott különböző, úgy van kialakítva, hogy különböző vastagságút lehet vásárolni, ezt én ugye veszem, és ugye a nagyon kemény az nem igazán jó. A nagyon vékony a kesztyűbőr, az megint túlságosan is vékony arra, hogy meggyűrjük, és a köztest kell kiválasztanom, és így érzéssel választok bele, amikor megveszek egy egész marhának olyan 2 négyzetméter.
0: Mosolygok, hogy mindent elárul már, csak éppen azt nem, hogy éppen ilyen. Miért kezdte?
1: Egy nagyon egyszerű volt. Debrecenben sétáltam a főutcán, és egy kirakatban láttam egy képet. Nagyon egyszerű volt a kép, meg volt gyűrődések voltak benne, kövek voltak benne, és akkor néztem, hogy ez mi lenne, semmit nem mutatott, de mégis, és akkor mondom, hát ezt ilyet én is lehet tudnék csinálni, és én elnyűjt bőrkabátokból készítettem az elsőt, amit úgy a családomból összeszedtem.
0: Elárulom, hogy olvastam, de kíváncsi voltam, hogy azóta plusz adalék volt-e hozzá, de nem is
1: nagyon. Bőrkabátok azok nem jöttek, mert most már veszem a bőrt.
0: Milyen érzés ilyenkor, amikor egy leendő közönség majd meg fogja csodálni, és meg fogja dicsérni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés, hogy én adhatok magamból egy kicsit az embereknek, és nagyon remélem, hogyha megnézik a képeket, mindenkiből ki tudok váltani valamilyen gondolatot és érzést, ami pozitívan befolyásolja a napjait.
0: Köszönöm szépen, most már átadom, mert hát azért még fel is kell készülni, meg hát meg is szomjazott, úgy hallom
1: hangján. Köszönöm szépen.
0: Molnár Éva bőrképkészítőt hallották egy mezőkövesdi kiállítás kapcsán, amely a közösségi házban látható, mégpedig június 30-áig. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges, presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teheti az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarországnak. A kamara készen áll szakmai együttműködéssel segíteni a magyar kormányzatot a vállalkozásfejlesztési programok megvalósításában, közölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a távirat irodával. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-éig teljesíteniük kell. Több vajdasági magyar politikai szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, melynek során egy középiskolai ballagáson magyar nemzeti zászlót téptek le egy végzős diák nyakából, majd felgyújtották azt. Az eset egy műszaki középiskola végzőseinek ballagásán történt. A beszámolók szerint egy magyar diák nemzeti zászlóval vett részt a felvonuláson, amikor két szerb diák erőszakkal elvette tőle a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor Bálint közösségi oldalára reagálva azt írta, büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a történtek után nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok méltósággal és felelősségteljesen viselkedtek a provokáció ellenére. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág. Kedves hallgatóink, a Szent István Rádióban a következő percekben az 1960-as évek táncdal fesztiváljainak legjobb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett. Közreműködik Harangozó Teri, Máté Péter, Dékány Sarolta, Korda György, Aracki László, Kovács Kati, Zalatnai Sarolta és még sokan mások. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: gumidomino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
1: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
0: mert én vagyok.

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádióban az elmúlt percekben az 1960-as évek táncdalfesztiváljainak legjobb talaiból hallottak válogatást, közreműködött többek között Harangozó Teri Máté Péter, Dékány Sarolta, Korda György, Aracki László, Kovács Kati és Zalatnai Sarolta. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette. További tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
1: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo, a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoyana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része.

0: Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leó kirográfja a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietrelcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen beteg ember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
1: Leó pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közgyűlésüket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
2: to the study and implementation.
1: És a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
2: human person is called,
1: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazságkeresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
2: When freedom is used to love.
1: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. Egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
2: And values the shared humanity of every person.
1: Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
2: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
1: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmúi kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kilagatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
3: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
1: Az időszakot még egyszer.
3: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
1: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
3: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedt ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
1: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
3: Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
1: Bécsben miért?
3: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
1: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
3: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák. Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltároknak a munkatársai.
1: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
3: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
1: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
3: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje, és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
1: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
3: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatz professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
1: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
3: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
1: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
3: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
1: De jó is lenne, a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a Magyar Honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
1: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges, presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás. Jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-ig teljesíteniük kell. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók, edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre. Tájékoztatta a PSN ZRT Pécsi Sportiskola a táviratérodát. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszó 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. híreket hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma Angéla és Petronella névnap van. Az Angéla görög-latin eredetű női név, amely a latin angelus férfi név női párja. Jelentése angyal, követ, hírnök. A Petronella név eredete latin. Jelentése edzett férfi, kő, szikla, Petronius nemzetségéből származó nő. Minden kedves Angéla és Petronella nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy milyen jeles évfordulók kapcsolódnak május 31-éhez. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. A világ több országában megtartott ünnep. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, versenyeket, báb és színi előadásokat rendeznek a gyermekeknek. Hasonló rendezvény már a II. Világháború előtt is létezett. Gyermekhét, amelyet először 1931. májusában rendeztek meg, elsősorban jótékonysági céllal. Tehát ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ma van a Dohánymentes Világnap, amelyet 1986 óta tartanak. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1986-tól május 31-ét Dohánymentes Világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a Dohánymentes Világnapot május 31-én. Gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését. Ez 1839-ben történt. Több mint 2 éves előkészítés után hozta létre. A hengermalom a mai Margit híd pesti hídfőjének közelében volt. A gőzgépet Bécsből rendelték meg 1840-ben. Az első őrlés 1841. szeptember 15-én volt a malomban. Széchenyi már korábban elérte a Nádornál, hogy a malom mellett gépműhelyt is felállíthassanak. Ennek a műhelynek lett később munkatársa Gantz Ábrahám, aki miután az igazgatósággal összekülönbözött, kilépett és önálló műhelyt alapított, amely világhírű gyárrá nőtte ki magát. A hengermalom igen jó minőségű lisztet állított elő. Terményei sikert arattak. 1911-ben a mai napon bocsájtották vízre a Titanicot. A Titanic utasszállító hajó, amely egy jéghegyel történt 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i elsüllyedéséről vált ismerté. Egy óceánjáró 3-as második hajójaként a Titanicot és testvéreit heti 3 járat kiszolgálására és a transzatlanti forgalom dominálására tervezték. A Titanic 1912. április 14-én vasárnap 23 óra 40-kor jéghegynek ütközött, és április 15-én hétfőn 2 óra 20 perckor az ütközés után alig több mint 2,5 órával ketté törve elsüllyedt. Tehát 1911-ben a mai napon bocsájtották vízre a Titanicot. Egerben megnyílt a Beatles Múzeum 2015. május 31-én. A kelet-közép-európai régió egyetlen Beatles gyűjteményét Bródy János nyitotta meg a Hotel Corona Eger szálloda épületében. A 450 négyzetméteren a pincétől az emeletig, majd 2500 tárgyi emléket felvonultató múzeumban az elmúlt években több mint 100 ország képviselője tette tiszteletét. Hasonló múzeum Eger mellett jelenleg Liverpoolban, Halléban, Alkmárban, illetve Buenos Airesben található. 1963-ban a mai napon született Székesfehérváron Orbán Viktor politikus, a Fidesz egyik alapítója, volt miniszterelnök. Franz Josef Haydn, osztrák zeneszerző, aki Magyarországon élt és alkotott, 1809. május 31-én hunyt el. állandósította a szonáta formát, amihez szubjektív tartalmat adott, drámai és vígoperákat is írt. Művei 106 szimfónia, 68 vonós négyes, 62 zongora szonáta, 45 zongora trió, 14 mise. Két nagy oratórium, a Teremtés, amelyet 1800-ban Budán vezényelt, és az Évszakok időskori munkásságának és az oratórium műfajának betetőzését jelentik. Életének három évtizedét, 1761-től 1790-ig Eszterházy Pál Antal kismartoni, majd pompakedvelő Eszterházy Miklós Eszterházy birtokán töltötte Magyarországon a hercegek házi karmestereként. Ez idő alatt vitte tökélyre életművének egyik meghatározó műfaját, a vonós négyest. Tehát Franz Josef Haydn, osztrák zeneszerző, 1809. május 31-én hunyt el. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-éig teljesíteniük kell. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzői és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre. Tájékoztatta a PSN ZRT pécsi sportiskola a távirat irodát. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A lioni szent vértanúk. Amikor ismertetjük a szentek életét, megdöbbenve látjuk sok esetben, milyen kegyetlenségekre képes az ember. Ugyanakkor csodálattal tekintünk a vértanúk bátorságára és hősiességére. A bátorsághoz, a hősiességhez Isten adott erőt a vértanúknak. Krisztus után 177-ben Marcus Aurelius császár uralkodása alatt Lyon városában 48 keresztény halt meg vértanúként Jézus Krisztusért. Közöttük volt a város püspöke Fotinus is. Amikor az üldözés befejeződött, a lioni és viennei papság elküldte Szent Irént Eleutér pápához a vértanúk névsorával. A kisázsiai egyházakhoz pedig levelet írtak. Ebben részletesen leírták a vértanúk kivégzését. A levél tartalmát a következőkben ismertetem. Szóval elmondani, pontosan leírni nem is tudjuk, hogy mekkora volt a mi üldöztetésünk, mennyire felzúdult a pogányok haragja a szentek ellen, és mennyit szenvedtek a boldog vértanúk. Teljes erővel támadt ránk az ellenség. Már a kezdetekből fölismertük, hogy kénye kedve szerint fog cselekedni. Embereit előre kioktatta a harcra. Kizártak minket a házakból, a fürdőkből, a fórumról. Sehol sem mutatkozhattunk. Isten kegyelme azonban fölvette vele a harcot. A gyengéket kiragadta kezéből, másokat pedig erős, megingathatatlan oszlopként állított vele szemben. Ezek álhatatos türelmükben legyőztek minden támadást. Eltűrtek minden kint és gyalázatot, sok zaklatások közepette Krisztushoz igyekeztek. Először a csőcselék támadt rájuk. Hősiesen tűrték az egyre gyakrabban ismétlődő fosztogatásokat, meghurcoltatást, verést. Kővel dobálták őket, rájuk kiabáltak. Mintha halálos ellenség lett volna a vértanúk tömege, úgy bántak velük. A felizgatott tömeg aztán a fórumra hurcolta őket, a városparancsnok pedig több hatalmassággal ítéletet tartott fölöttük. Mikor hitüket megvallották, a helytartó megérkezéséig börtönbe vetette a hitvallókat. Amikor megérkezett a helytartó, elébe vezették őket. A tömegben, akiket a kíváncsiság hozott össze, meghúzódtak a még szabadon maradt keresztények is. Aggódó részvéttel nézték szeretteiket. Az ifjú Vécius Epagátus is szabadon volt, de nem bírta tovább az ellenük folytatott vádaskodást. Felkiáltott: felelek én helyettük, de visszautasították. Fölmerült a gyanú, hogy ő is keresztény, amit nyíltan meg is vallott. Ő is a vértanúság pálmáját nyert el. Ezután folytatták a bíráskodást. Egyesek azonban gyenkének bizonyultak. Tizen elestek, és megtagadták hitüket a szenvedésektől való félelmükben. A tárgyalást akkor felfüggesztették, a foglyokat pedig börtönbe zárták. Mindnyájukat nagyon megrendítette ez a hitvallásban való ingatagság. Nem a rájuk való szenvedésektől, hanem az örök kározattól féltek. A bukottak helyett minden nap akadt azonban egy vagy kettő, akiket elfogtak, főleg az egyházi vezetőket és azokat, akik bátran megvallották hitüket. Elfogták a keresztényházaknál szolgáló pogány szolgákat is, ezek, hogy megszabaduljanak a kínzástól, mindenféle hamis váddal megrágalmazták a keresztényeket. Ilyen hazug vádakat mondtak: csecsemők testét eszik, vérfertőzés.

0: különböző kicsapongásban élnek. Erre még a pogányok is felháborodtak, és haragra gerjedtek ellenük, pedig azok közül is sokan együtt éreztek a keresztényekkel. Megkezdték a kínvallatást. Legtöbb kegyetlenséget Sanctus diákonussal, egy Martinus nevű neofitával, újonnan megkereszteltel, a pergamoni Attalussal és a rabszolga Blandina szűzzel követtek el. Blandinát reggeltől estig váltott bakók kínozták, mindent kigondolható kínzással. Végül kimerülve estek össze. Kifogytak minden eszközből. Csodálták, hogy Blandina még él, és bizonygatták, hogy egyetlen egy kínzás is elég lett volna megölésére. Blandina kínjaiban csak ennyit mondott, keresztény vagyok, semmi rosszat nem követtünk el. Sanctus is emberfeletti erővel tűrte a szenvedéseket. Azt remélték tőle, hogy olyasmit árul el, amit nem volna szabad tenni. De tévedtek. Elhallgatta nemzetségét, szülővárosát, szabad vagy rabszolga mi voltát. Minden kérdése csak egy mondatot felelt latinul, Christianus sum, keresztény vagyok. Kegyetlenül megkínozták, így ment be a dicsőségbe, nekünk példát mutatva, az Atya és Krisztus szeretetére. De elővették a hittagadókat is. Köztük volt egy Biblis nevű asszony is. Ájultan vitték a kínpadhoz. Itt megbánta tettét, és bátran megvallotta hitét. Akkor újra börtönbe zárták őket, hogy ott haljanak meg. Sokan meghaltak. Időközben elfogták a város legidősebb emberét, Fotinuszt, ő volt a város keresztény püspöke. Öregségtől, betegségtől törékeny volt a teste, de a vértanúság vágya erősítette lelkét, mikor az ítélő szék elé vonszolták. Katonák vezették, kísérte őt az egész előkelő polgárság. Úgy állt bírói előtt, mint a Krisztus állt volna ott. Kővel dobálták, a közelállók kézzel-lábbal ütötték-verték. Már alig volt élet benne, amikor a börtönbe vetették. Két nap múlva kiszenvedett. Holttestüket gyalázattal mutogatták a csőcseléknek. Blandinát kereszthez kötözték, és úgy szabadították rá az állatokat, de azok nem bántották őt. Így ismét börtönbe hurcolták. A várt rendelet nem késett sokáig. Ez állt benne. A hitvallókra halál, a hittagadókra szabadság vár. A római polgárokat le kell fejezni, a többieket a vadállatok elé kell vetni. Az egész város többnapos ünnepi játékra készült. Sok hittagadó visszatért. A frígiai Alexander a közönség soraiból biztatta a vértanúkat kitartásra. Észrevették, és Attalussal együtt vetették a vadállatok elé. Blandina még mindig élt. Elővezették egy 15 éves fiúval. Megostorozás után hálóba kötötték, és a bika elé vetették őket. A börtönben megholtakat a kutyáknak dobták. Gondosan vigyáztak arra, hogy ne tudják őket eltemetni. Hat napig feküdtek így, aztán elégették a holttesteket, és porukat a folyóba szórták. Így mindent legyőzve jutottak Istenhez. Maguk a békét szerették, nekünk is azt hirdették, békében távoztak az Úrhoz. Megcsodáljuk a vértanúk lelkierejét. Istentől kérjük a magunk számára is azt a lelkierőt, ami hivatásunk betöltéséhez szükséges. A vértanúkat pedig arra kérjük, hogy legyenek közben járóink a mindenható Istennél, hogy a hitet megtartsuk, a pályát győzelmesen fussuk mi is végig, és elnyerjük az örök élet koronáját.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Szabó Lőrinc. Ünnep. Áldassál, Uram, amiért nékem is adtál valamit. Áldassál, amiért nem csak szépséget, s szórakozást teremtettél, nem csak gyönyörű templomokat, s félelmetes pénzszörnyeket, nem csak ifjú lelkesedést, friss vért, kacagó lányokat, s gyermeket. Ó, áldassál, Uram, amiért a mulandó örömök, s harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a semmit, aki az idő teljességében értem is eljön, és áldott karjaiban elringat mindörökre. Amen.
1: Szabó Lőrinc Ünnep című versét Blaskó Balázs mondta el. Szabó Lőrinc költő műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult. Itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verséivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népírók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 1957-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyei és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
1: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoiana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen beteg ember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
0: Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szentatya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közdüléseket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
2: to the study and implementation.
0: És a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
2: human person is called,
0: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazságkeresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
2: When freedom is used to love.
0: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
2: And values the shared humanity of every person.
0: Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
2: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
0: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmúi kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kihallgatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
3: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
0: Az időszakot még egyszer.
3: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
0: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
3: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedt ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
0: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
3: Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
0: Bécsben miért?
3: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
0: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
3: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák, Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
0: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
3: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
0: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
3: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre álló dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
0: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
3: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatz professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
0: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
3: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
0: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
3: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
0: De jó is lenne a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a magyar honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges, presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befogyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás, jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-ig teljesíteniük kell. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre. Tájékoztatta a PSN ZRT pécsi sportiskola a táviratirodát. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszó 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, ma 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. Hazánkban a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyet

0: hirdetés terén az egyház előtt álló feladatokat rámutatott. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. Leó pápa beszélt arról, hogy a médiának alávetett és fogyasztói társadalmakban akadozik a hit átadás. Hangsúlyozta, hogy oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Legyen bátorságunk az evangélium lényegéhez. Ezzel a kéréssel fordult 14. Leó pápa az olasz püspökökhöz. 14. Leó pápa május 28-án fogadta a Vatikánban az olasz püspöki konferencia 82. közgyűlésének résztvevőit. A Szentatya beszédében arra buzdította az olasz egyházat, hogy az evangélium bátorságával nézzen szembe korunk kihívásaival. A Szentatya beszéde elején szeretettel köszöntötte az olasz püspököket, és rajtuk keresztül az egész olasz egyházi közösséget. Külön utalt azokra, akik talán anélkül, hogy tudnák, szívükben hordozzák az Isten utáni szomjúságot. Leó pápa rámutatott, korunkat összetettség jellemzi, amelyben sokan fáradtságot, széthullást és magányt tapasztalnak. Közelmúltbeli lelkipásztori látogatásait felidézve hangsúlyozta. Közösségeinkben néha érezzük a hit továbbadásának fáradtságát és az új nemzedékek megszólításának nehézségét. Ugyanakkor az evangélium új látásmódot ad. Jézus, amikor a tömegekre tekint, nem megoldandó problémát lát, hanem aratnivalót. Isten földjét. Ezért a pápa szerint az első feladat elsajátítani az Úr szemszögét. Majd figyelmeztetett, ne csak a megkeményedett talajra panaszkodjunk, és ne álljunk meg pusztán a statisztikai adatoknál. Lássuk a feltámadott szemével azt az aratást, amelyet maga Isten készít elő számunkra. Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepelényi György boldoggá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba Egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepelényi György Pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született Pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba Egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepelényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan az idén zárul le. Szentlélek váró imanapot tartott május 23-án a pünkösdöt megelőző szombaton Egerben az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség a Ciszterci templomban. A szentmisét Árvai Zoltán egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszédében pünkösdről és a Szentlélek hét ajándékáról szólt. A szentmise után Szentlélek váró dicsőítő szentségimádás volt. Most Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
1: Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköskor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. bezárkózott tanítvány,

0: Lányokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek 7 ajándéka, amelyről most szeretnék elmélkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A 7 ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek 7 ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is az Úr vagy Isten félelmének a lelke.
1: Nemzeti összetartozás estje lesz 2026. június 2-án kedden a Lajosvárosi templomban. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett című emlékműsor lesz látható a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Mindenkit szeretettel várnak. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rátok. Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. További részletek az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Egerben a múzeumok éjszakáján az Egri Bazilika előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor, 2026. június 20-án. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az Egri Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon lehetséges. A múzeumok éjszakájához a Bélapátfalvi Ciszterci apátsági templom is látogatható előzetes regisztrációval, tárlatvezetéssel június 20-án 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, alapfokú művészeti iskola zeneiskolája. maximum 150 fő befogadására alkalmas ez a tárlatvezetés. Időpontot itt is személyesen, vagy az érseki palota látogatóközpontban, vagy a megadott telefonszámon kell foglalni. A múzeumok éjszakáján az Egri érseki palota látogatóközpont és a pincerendszer szintén látogatható előzetes regisztrációval. Az időpontok 17-18-19-20-21-22 óra. Az időpont tehát június 20-a. Maximum egy csoportban 30 főt tudnak fogadni. Ebben az esetben is szükséges az időpont foglalás. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszter templomban 2026. augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba egri érsekatya. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszter templom sekrestyéjében lehet. Szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most a nap evangéliuma és a hozzátartozó elmélkedés hangzik el.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet von magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Az Úr Jézus legnagyobb ingyenes ajándéka, vagyis kegyelme a Szentlélek. Hiszen Szent János első levelében két dolgot állít. Szeretet az Isten, és a szeretet Istentől való. Pünkösd üzenete ez, hogy a Szentlélek bennünk van, ő támasztja bennünk a hit csodáját, ő kelt örök reménységet szívünkben, és sodor bele a Szent Háromság legsajátosabb életébe. A tiszta és végtelen szeretetbe. Ő, aki az Atya és a Fiú lehellete, közös élete, szeretete. Ő járja át legbensőbb világunkat, és kapcsol bele az Atya és a Fiú életébe. A Szentlélek nem csak a Szent Háromság legbensőbb közösségébe von bennünket, hanem egymás között is ezt a mélységes, isteni örök közösséget építi. Jézus a szőlőtő, melynek gyökerei az Atyába nyúlnak, mi pedig a szőlővesszők, ugyanaz az éltető nedv kering bennünk, ugyanaz a Szentlélek. Ez az egyház, ez a Krisztusban élő család, szerzetes közösség, barátság legmélye. Szinte vakmerőségig menő kaland, ugyanakkor egyszerűen keresztény kötelességünk is leszállni kapcsolataink isteni mélységeibe. A kölcsönös szeretet felhatalmaz rá, hogy együtt szálljunk le ebbe a mélységbe, a Szentlélek közösségébe, mely közösség az Atyával és az ő Szent Fiával, de ugyanúgy, ugyanolyan erősen, ugyancsak örök életre szólóan közösség közöttünk is. Minden nap időt kell szentelnünk rá, hogy e misztériumot szemléljük. Végtelen a közösség a hívő és egymást vállaló testvérek között, s ehhez képest minden bántó, fájó ellentét, mely közöttünk van, szinte eltörpül, mert nem végtelen és nem örök. Minél inkább előre haladunk a realista, sőt, naturalista nyárba, a Szent Liturgia annál szellemibb, istenibb mélységeibe vezet bennünket. A lélek által ismert és benne feltáruló istenemberi mélységekbe.
1: Hallgassák meg az evangéliumot szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Boh poslal svojho syna, aby sa skrze neho svet spasil. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most az evangélium roma nyelven hangzik el.
5: Čáčes penaptumenge, najmajbáros lúga pesterá jesztár, csio bisádó kodolesztárkon bisádas lesz. Te kadi hatyárena, haj ande tumáre bútyakarin kadi lasszárnatumen, bukuri aszke avena. Napeszavó rezsénende penapkadi, maskartumende, ke haj zsánav, ke kasz uláde mábri. Ba Andre szite csájáj velo iszkirimo, kon muromán rohal, peszki kocsvaz del pemande. Angle ábri penaptu menge, pune inke peci lapes, ke kanapere lapes patyan kodi, ke mesomlo. Čáčes penaptu menge, kon Andre hutilel kodoleskas bisádem, manok hutile landre, kodolesk hutile landre, kon man bisadas.
1: Német nyelvű evangélium következik.
6: Evangelium nach Johannes. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Wort des lebendigen Gottes.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

Kedves hallgatóink! Részlet következik Gabriel de Vos kármelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből.

Evangéliumi szegénység. Ó, Uram, add, hogy úgy használjam ennek a világnak a dolgait, mintha nem élnék velük. A magvető példabeszédét magyarázva Jézus ezt mondja. A mag Isten szava. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják. De később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. Isten szavának termékeny magja nem hozhat termést azokban, akik szívét lefoglalják és állandóan nyugtalanítják a földi javak. Ez történt a gazdag ifjúval, aki, mikor ezt hallotta Jézustól, ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jó volt ez a fiatalember. Gyermekkorától megtartotta a törvényeket, és őszintén vágyakozott az örök életre. Olyannyira, hogy Jézus ránézett és megkedvelte. Szívébe nem közvetítő, hanem maga Isten vetette el szavát, és az mégsem vert gyökeret, mert elfojtotta a gazdagság szeretete. Az esetet magyarázva Jézus ezt mondta apostolainak. Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába? Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Nem azért nehéz, mivel a földi javak önmagukban rosszak, hanem mivel az azok által megbűvölt ember kapzsiságában mint egy rabszolgájuk lesz, jobban szereti őket, mint Istent. Az is világos, hogy Jézus szavait nem csupán azokra kell alkalmazni, akik gazdagok, vagyis sok mindenük van, hanem azokra is, és főképp azokra, akik azért gazdagok, mivel ragaszkodnak ahhoz a több vagy kevesebb értékhez, amit birtokolnak. Nagyon időszerű a zsinat tanítása. Minden keresztény törekedjék tehát arra, hogy uralkodjék érzelmein. A tökéletes szeretet elérésében ne akadályozza őt a világi dolgok használata és ragaszkodása a vagyonhoz, amely ellenkezik az evangéliumi szegénység szellemével. Az írástudónak, aki egy napon kijelentette, Mester, követlek bárhová mégy is, Jézus ezt válaszolta. A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Jézus nem ígér követőinek se tiszteletet, se gazdagságot, hanem csak rendkívül szegény és minden jó módot nélkülöző életet. Ugyanis aki nem akarja legalább részben megosztani földi szegénységét, nem lehet részese örök gazdagságának sem. Különféle módon és életállapotának megfelelően, de minden hívő arra hivatott, hogy kövesse a szegény, alázatos és keresztjét hordozó Krisztust, hogy részese legyen az ő dicsőségének. A szegénység megszabadítja az embert a gazdagsághoz való túlzott ragaszkodásától, ami az Úr szavai szerint súlyos akadálya az örök üdvösségnek. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Mégsem csupán az anyagi szegénység üdvözíti az embert. Ez önmagában még nem szabadítja ki a mammon rabságából. Lelki szegénységnek kell kiegészítenie és kísérnie, vagyis szegénynek kell lennie vonzódásában, vágyaiban, a földi javak miatt érzett aggodalmaskodásban. Kereszte Szent János azt tanítja, hogy csak az ilyen szegénység szabadítja meg az embert az ilyesféle kötődésektől. A dolgok egyszerű hiánya még nem elégséges, mert hiszen ha a lélek vágyódik a dolgok után, akkor ínsége ellenére sem lesz üres. Mi itt az élvezeteknek és vágyaknak megszüntetéséről beszélünk,
mert ez teszi a lelket szabaddá és üressé, még akkor is, ha földi javakban bővelkednék. Az anyagi szegénység a lelki szegénység elérésének eszköze. Ez utóbbi nélkül édeskeveset érne az énség és a nélkülözés. Ha valaki lemondott ugyan valami dologról, de továbbra is vágyódik utána vagy siratja, szíve most is ahhoz kötődik, nem szabad. Hiszen nem maguk ennek a világnak a dolgai foglalják le a lelket és vannak ártalmára, hanem a reájuk irányuló vágy és élvezet.

A szegénység szelleme. Uram, add, hogy ne aggódjam megélhetésem miatt, hanem elsősorban Isten országát keressem. A zsinat korunk egyik sajátos bűneként mutat rá arra a tényre, hogy sokan, köztük keresztények is, hajlanak a földi javak bálványozására, így szolgái lettek azoknak, és nem urai. Orvosságként pedig a lelki szegénységhez való őszinte visszatérést ajánlja. Krisztus ezt írta elő minden követőjének. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol a kincsed, ott a szíved is. Jézus e szavakat nem a választottak kis csoportjához, hanem a tömeghez intézte, mindazokhoz, akik követni akarják tanítását. Érdekes az is, hogy a helyi beszéd pontosan a szegénység boldogságával kezdődik. Az ember ugyanis annyira vágyódik a földi javakra, annyira nyugtalanul akar birtokolni és halmozni, annyira ezek igája alatt él, hogy csak akkor indulhat meg az életszentség Isten országa felé, ha kifejti magát ezekből a láncokból. Mi hasznára van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja. Magától értetődően nem mindenki kapott meghívást arra, hogy fogadalommal kötelezze magát a szegénységre. Az viszont minden megkereszteltnek kötelessége, hogy az evangéliumi szegénység szellemében éljen. Az is igaz, hogy ezt a szellemet, ha csak nem akarjuk az utópia kategóriájába sorolni, élni is kell, vagyis lemondást gyakorolni nem csak a fölösleges, hanem a még szigorúan szükséges dolgokban is. Aki soha semmitől sem tudja magát megfosztani, az ne ringassa magát abban a tudatban, hogy megvan benne a szegénység szelleme. A tökéletességre törekvőnek ezért kereszte Szent János ezt ajánlja. Ne keresse a dolgokban azt, ami a legjobb bennük, hanem azt, ami a legrosszabb. Legyen szíve vágya a tökéletes lemondás, szűkölködés és szegénység Krisztusért, s nélkülözése mindannak, amit a világ nyújthat. Az evangélium egyáltalán nem ítéli el a földi javak rendezett használatát, sem az ezek megszerzésére irányuló és a körülményektől függő becsületes munkát. Jézus maga is egy munkás életét választotta, s arcának verítékével akarta megkeresni kenyerét. Általában az ács fiaként ismerték. Egy családapának, egy családanyának kötelessége, hogy gyermekei számára előteremtse a szükségeset, és biztosítsa számukra a létfenntartás megfelelő eszközeit. Nem szabad viszont annyira elmerülniük ezekben a dolgokban, hogy többé ne legyen se idejük, se szabadságuk a lélek ügyeire, Isten tiszteletére és szolgálatára. A világban élő keresztényekkel kapcsolatban a zsinat ezt mondja. Sajátos hivatásuk alapján az a dolguk, hogy az ideig való dolgok intézése és Isten szerint való rendezése által keressék Isten országát. A világban élnek, a családi és társadalmi élet megszokott körülményei között. Itt hívja őket Isten, hogy szerepük a kovászé legyen, mint egy belülről szenteljék meg a világot. Az Úr tanítása szerint a szegénység másik szempontja az alamizsna adás kötelessége. Jézus a gazdag ifjútól nem csak azt kérte, hogy adja el mindenét, hanem azt is, hogy adja azt a szegényeknek. Ugyanezt kívánja meg követőitől. Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Az evangéliumi szegénység fogalma tehát nem csupán az ideig tartó javakról való elszakadást kívánja meg, hanem azt is, hogy ez a rászorulók javára történjék.
Az önzés és a kapzsiság homlokegyenest ellenkeznek a szegénység szellemével, ami csak akkor hiteles, ha a testvérek iránti szeretetben mutatkozik meg. Ezen a ponton a zsinat nagy erővel figyelmeztette a keresztényeket. A világ nagyobb része még mindig akkora ínséget lát, hogy Krisztus a szegényekben szinte kiáltva sürgeti tanítványainál a szeretetet. Az egyházatyák nyomán pedig azt hangsúlyozta. Az ember köteles segíteni a rászorulókon, mégpedig nem csupán a feleslegéből.

Önkéntes szegénység. Ó, Uram, te gazdagságodat felcserélve értem, szegénnyé lettél. Add, hogy a te szegénységed legyen az én gazdagságom. Az egyház örül annak, hogy övéi között sok olyan férfi és nő akad, akik szorosabban követik, és világosabban mutatják be az üdvözítő önkiüresítését, Isten gyermekeinek szabadságával vállalva a szegénységet. A fogadalommal vagy ígérettel vállalt önkéntes szegénység megkülönböztető jegye azoknak, akik teljesen Istennek szentelve magukat, a tökéletességre törekvés életállapotában részesedni akarnak Krisztus szegénységében. Ő, noha gazdag volt, szegénnyé lett értünk, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Az önkéntes szegénység indítéka tehát a szeretet. Aki szeret, az hasonlóvá akar lenni a szeretett személyhez. Meg akarja osztani életét és sorsát. A legtökéletesebb módon akarja követni tanácsait. A szegénység fogadalma voltaképp Krisztus evangéliumi szegénységről szóló tanításának a legteljesebb megvalósítása. Aki ilyen fogadalmat vagy vele egyenértékű ígéretet tesz, az a szegény életet nem tehernek vagy valami gazdasági szükségszerűségnek tartja, hanem eszménynek. Az eszményt pedig az ember nem elviseli, hanem szereti, követi és nem menekül tőle. Éli, és nem védekezik ellene minden áron. A szerzetes nem egy napig, egy évig akar szegény lenni, hanem élete minden napján, egészségesen és betegen, fiatalon és öregen. A szerzetes nem akar meggazdagodni. Szegényként dolgozik és fárad, amint Jézus is dolgozott és fáradozott, de nem életkörülményei javításáért dolgozik, amint ez megengedett a világban élő keresztény számára. A legnagyobb önzetlenséggel szenteli magát Isten és testvérei szolgálatára, hogy odaadását semmi se korlátozza, azért akar ezen a földön úgy élni, mint szegény, száműzött, árva, nincstelen, úttalan, minden jót csak az égben várva. Ami a szerzetest illeti, az Úristen azt akarja, legyen olyan ember, aki mindennel leszámolt, s akinek számára minden más megszűnt létezni. Ő akar ugyanis az ő gazdagsága, öröme és élvezetes dicsősége lenni. A zsinat kijelentette, hogy az önkéntes szegénység napjainkban Krisztus követésének különösen értékes jele. A gazdasági értékek által uralt jóléti és élvezetekre berendezett modern társadalom az egyházi emberektől nagyon is megköveteli a szegénységet. A mai emberre különös vonzóerőt gyakorol a lemondásra épülő, önzetlen és szigorú életmód, s talán minden másnál nagyobb erővel figyelmeztet az örök értékekre. A zsinat is ebben az értelemben tanítja. A szerzetesi állapot azzal, hogy jobban felszabadítja követőit a földies gondoktól, jobban kinyilvánítja minden hívő előtt a mennyei, de már e világon is meglévő javakat, ékesszólóban tanúskodik a Krisztus megváltása árán szerzett új és örök életről. Továbbá hatásosabban hirdeti az eljövendő feltámadást és a mennyei ország dicsőségét. A szerzetesek ma fokozottabb felelősségtudattal töltik be ezt a tanúságtevő szerepüket. E célt szem előtt tartva nem elégedhetnek meg azzal, hogy a javak használatában alávetik magukat előjáróiknak. Szükséges, hogy a valóságban is és lélekben is szegények legyenek, mint akiknek az égben van a kincsük. Szegénynek lenni névleg, a fogadalom által anélkül, hogy ezt az életben konkrét módon megvalósítanák, egyszerűen képmutatás és botrány. Azon kívül, hogy az ember elállítja,
árulja az önként vállalt eszményt. Ha az előjárók, az adott intézmény szabályai és az egyesek szükségletei szerint engedélyezik is bizonyos javak használatát, nem menthetik fel saját magukat, sem az alattvalókat az önkéntes szegénységgel együtt járó lényegi lemondás alól. A szerzeteseknek, egyénileg és közösségileg, mindig úgy kell viselkedniük, hogy az önzetlenségtől és testvéri szeretettől ihletett, igazi evangéliumi szegénység világoskodó példái legyenek. Bevételeik felhalmozása helyett javaikból szívesen áldozzanak az egyház különféle szükségleteire és a szegényekre, akiket minden rendtag Krisztus lelkületével szeressen. A szerzetesi életállapotban csak így lehet megvalósítani a szegénység és szeretet szellemének azt a ragyogó és egyedülálló tanúságtételét, amely Krisztus egyházának mindig jele és dicsősége volt.

Kedves hallgatóink! Részletet hallottak Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Ima a Szent Háromsághoz. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom neked, Urunk Jézus Krisztus legdrágább testét, vérét, lelkét és istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel őt megbántják. Jézus legszentebb szívének végtelen érdemeiért és Mária szeplőtelen szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján. Kiemelte, készítettek egy 11 pontos jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Technikai szinten nagyon biztatóak a tárgyalások, közölte, megjegyezve, reméli, hogy hamarosan lezárják az egyeztetéseket, és Ukrajna garanciát ad rá, hogy a 11 pontot átülteti a saját jogszabályaiba. Ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között, tette hozzá. Politikai egyesség jött létre a magyar EU-s tárgyalásokon, amelynek köszönhetően hatalmas források szabadulnak fel. Megszületett a politikai megállapodás a magyar kormány és az Európai Unió közötti tárgyalásokon, amelyet a résztvevők egy közös sajtótájékoztatón jelentettek be. Bár a döntés értelmében még rengeteg jogszabályt kell elfogadni, a felek egybehangzóan történelmi jelentőségűnek nevezték az egyességet. Magyar Péter a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a legfontosabb vállalásuk a magyaroknak járó sok ezer milliárd eurós forrás hazahozatala volt. Kijelentette, hogy a pénzek visszatartásának valódi oka korábban a korrupció volt, ám most pár hét elegendőnek bizonyult a politikai megállapodás eléréséhez. Az Európai Bizottsággal minden olyan lényeges kérdésben egyességre jutottak, amely lehetővé teszi a források megérkezését. Ezeket a pénzeket Magyarország újjáépítésére, a közszolgáltatások helyreállítására, valamint a hazai vállalkozások megerősítésére fogják fordítani. Pompár Ágnes felel majd az állatjólétért és élő környezetért felelős minisztériumban, derül ki Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzéséből. Pompár Ágnes szemléletének középpontjában az állatok érdeke, a szakmai hitelesség, a felelős állattartás erősítése és a párbeszédre épülő rendszer szintű megújítás áll. Munkája alapján olyan szakember, aki nem csak ismeri az állatvédelem mindennapi valóságát, hanem képes azt átfogó szakmai és döntés előkészítési szinten is képviselni, ismertette közösségi oldalán a miniszter. Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától, ezt az Állategészségügyi Világszervezet is megerősítette, közölte a Nébih. Ez lehetővé teszi az élő baromfi és baromfi termékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal. A mentességről az országos főállatorvos hivatalos levelében tájékoztatja a partnerországok illetékes hatóságait. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló nyomdai és terjesztési szerződését a MediaWorks, így a lap nyomtatott megjelenése megszűnik, közölte a szerkesztőség. A Népszava szerint a döntés a lap jövőjét veszélyezteti, ezért digitális formában folytatják működésüket. Tar Zoltán élesen bírálta a Fidesz képviselőit, miután az országgyűlés keddi ülésén leszavazták a gyermekvédelmi rendszer válságát és a kegyelmi ügy felelőseit vizsgáló bizottságok felállítását, közölte a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter szerint a döntés azt bizonyítja, hogy a volt kormánypárt továbbra sem hajlandó szembenézni a múlt ügyeivel és a politikai felelősséggel. Híreink végén az időjárásról. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27 és 30 fok várható.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
7: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Pantal Gábort, régi kedves ismerősünket, a Szent István Rádió hullámhosszán, aki ezúttal a Szakmasztár verseny turizmus vendéglátás szakcsoportjának szakértője. A Szakmasztár versenyről, idei 2026-os sikereiről beszélgetünk nem véletlenül, hiszen Borstalbaú-Zemplénvár megye büszke lehet, hármas apropóból is három diák szerepelt sikeresen az idei Szakmasztár versenyen. Mi is ennek a verseny? Ennek röviden a története. Arra kérem elsőként Pantal Gábort, hogy ismertesse velünk.
8: Igyekszem röviden, jó napot kívánok én is a hallgatóknak. Ez a Szakmasztár valóban a szakmai munkáknak a versenye. Igazán szakmacsoportokon belül különböző szakmákban versenyeznek a fiatalok az egész országból. Döntően 50-60 szakma az, amely érintett különböző szakmacsoportokban, mint azt már említettem, és ennek egyik szakmacsoportja a turizmus vendéglátás, amely a cukrászokat, szakácsokat, pincéreket, valamint ezek szaktechnikusait is érinti. Tehát ezt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi évről évre a verseny ezekben a szakmákban, és három lépcsős a tevékenység. Legelőször van egy interaktív szakmai számításokkal és más egyéb feladatokkal teletűzdelt írásbeli feladat, amit meg kell oldaniuk a versenyzőknek, hangsúlyozom, interaktív módon, tehát számítógép előtt. Ezt követően a pontszámok alapján előválogatóra hívják az ott jól szereplő diákokat. Az előválogató már gyakorlati feladatokat kell megoldaniuk, ahol a gyakorlati feladatok elvégzését követően öt versenyzőt választ ki a szakmai zsűri arra, hogy a Hung Expo területén megrendezésre kerülő döntőn bebizonyítsák, hogy ki a legjobb az országban, vagy kik azok, akik a legjobbak az országban.
7: Úgy kell elképzelnünk, hogy öt diák kerül be cukrász, öt diák szakács, és öt diák vendéglátás értékesítő területen, a Hung Expo területén, és ott megmérettetnek egymással, így kell elképzelnünk?
8: Igen. Tehát ez már a végső döntő, ahol ezek nem csak ebben a három szakmában, hanem minden érintett szakmában, tehát 50 akárhány szakmában 5 versenyző versenyez a legjobb címért.
7: Szakmai zsűri előtt.
8: Így van, az ország kiválóan neves szakmai szakemberéből összeállított zsűri tagokból álló zsűri előtt kell igen számot adniuk a tudásukról.
7: És ott a döntő napján meg is születik a végeredmény.
8: Igen, a döntő napján megszületik a végeredmény, azonban a verseny egy eredményhirdetése az akkor nem történik meg, az később történik meg. Egy záró ünnepség kapcsán, ahol kulturális műsor az ország vezetői adják át a díjakat, illetve a kamarának a képviselői.
7: Azt említettem, hogy hármas siker született az idei 2020.

0: az ön egyik diákja sikeresen szerepelt. Szívből gratulálok az elért eredményhez.
1: Nagyon szépen köszönöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, hát nagyon szépen köszönjük az elismerést, nagyon nagy dicsőség az iskoláknak, és ugye hát természetesen nekem is. És örülök neki, hogy volt egy ilyen tanulóm, akivel idáig sikerült eljutnom.
0: Mit is jelent egészen pontosan ez a verseny? Hogyan készültek erre a megmérettetésre?
1: Hát első körben nem is én, hanem egy másik kolléganő, ő volt Illa Ellenonóra, ő készítette fel a tanulónkat, ez a gazdasági számítások is ugye ez az első elődöntő részében, majd amikor ezt tudatosul bennünk, hogy sikeresen megugrotta ezt az akadályt a Lili, utána került hozzám teljes egészében, bár nem új szerepkörben, mert ugye én vagyok az osztályfőnöke, és ez alatt a 3 év alatt is, amikor együtt dolgoztunk, tehát én voltam a szakoktatója végig, de egy kicsit intenzívebben próbáltunk készülni, ugye megkaptuk és az elődöntőre, hogy milyen követelményekkel és mivel kell ugye tovább mennünk. Igyekeztünk egy héten többször is találkozni, és ugye ennek megfelelően felkészülni. Amikor megértesítettek róla, hogy sikerült az elődöntőben is, ugye ott 9 tanuló jutott tovább, ebbe a 9 tanulóba belekerült, ott is megkapta vagy elérte ugye azt az eredményt, ami a továbbjutáshoz az első 5, tehát a döntőben első 5 tanulóhoz eredmény szükséges volt, onnantól mi megint egy újabb hajrá, egy új levegővétel, és akkor az ottani követelményeknek próbáltunk, vagy előírásoknak próbáltunk célirányosan készülni.
0: Mondjuk el még egyszer, hogy ki is a sikereket és a sikeres eredményt elért diák, és milyen eredménnyel végzett?
1: Marsi Nikolett Lilinek hívják, és a szakmasztár versenyen 3. helyezést ért el.
0: És végül csak néhány mondatban kérem szépen, ismertesse a kedves hallgatókkal, milyen kritériumoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnie ahhoz a diáknak, hogy ilyen sikert tudjon elérni.
1: Én elsődlegesen azt mondanám, hogy a szakmájában elhivatottnak kell lennie, és mindenképpen egy olyan tudással kell rendelkeznie, mint a felszolgálás, mint egy 10 teríték elkészítésénél, illetve pincérmunka vendégasztalnál, ami még ugye az oktatási rendszerünknek a KKK-ja, ez a képzési követelményen túlmutat. Meg voltak is ilyen jellegű feladatai, amit a vízűs tanulóink nem feltétlenül csinálnak meg minden egyes gyakorlaton, hanem ezen felül még plusz információval kellett természetesen rendelkeznie, és plusz tudásanyaggal kellett hozzátennünk.
2: Tegyük hozzá azt is, hogy elméleti és gyakorlati tudásanyagra is szükség volt.
0: Tehát mind az elmélet, mind pedig a gyakorlatban sikeresen kellett szerepelni az elmélet és a gyakorlati feladatokban. Mit jelent az önök számára ez a siker az iskolának, önnek, a felkészítő tanárnak és nem utolsó sorban a diáknak? Milyen, hát mondhatom úgy, hogy előnyökkel jár majd ez a további szakmai életét tekintve?
1: Hát szerintem hatalmas nagy elismerés az iskolának, és én is. Tehát mérhetetlen büszke vagyok rá, hogy elértünk egy tanulóval, vagyis hogy eljuthattunk egy ilyen neves eseményre, és az országos versenyen megmutathattuk, hogy igen, a mi iskolánk is képes, és vannak itt nálunk is olyan tanulók, akik tudják és meg tudják csinálni ezeket a követelményeket. Lili most már szerintem mosolygós és nagyon boldog, még a mai napig is rendszeresen bejár hozzánk gyakorlatra, úgyhogy én mérhetetlenül büszke vagyok rá, hogy ennyire tényleg elhivatott, ezt nyugodtan kijelenthetem, és mint tőle megtudtam, tehát neki már megajánlott munkahelye van, és neki már biztos munkahelye, tehát meg fogja kapni a bizonyítványát ugye hamarosan, és utána ugye ő már megkapja mint a szakmai, mint az iskolai bizonyítványát, de ő már ezzel a bizonyítványon tudja, hogy már úgy fog menni, hogy biztos vállása van, és a vendéglátásban fog elhelyezkedni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Márkus Juhász Orsolyának, az Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum és Szakképzőiskola Kollégium pincér szakoktatójának. Még egyszer szeretettel gratulálok önnek, mint felkészítő tanárnak az elért eredményhez.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor átadhatom Lilinek.
0: Így van, mert hogy Marsi Nikolett Lilit szeretettel köszöntöm akkor majd a telefonvonal túlsó végén.
3: Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Szervusz, kedves Lili, szívből gratulálok neked az elért
3: köszönöm
0: eredményhez.
3: Szépen.
0: Most hogyan is készültél erre a versenyre, erre a megmérettetésre?
3: Osztályfőnökömmel készültünk leginkább. Az elődöntőre készített fel Vojtila Eleonóra tanárnő, de leginkább a számítási feladatokban, osztályfőnökkel pedig a gyakorlati részét.
0: Mi volt a kedvenced, ha fogalmazhatok így, és ha lehet választani, az elméleti vagy a gyakorlati feladatok? Melyek voltak a kedvenceid? Hogyan emlékszel vissza a döntő napjára? Milyen emlékeket őrzel azzal a varázslatos és emlékezetes nappal kapcsolatosan?
3: A

0: elődöntőben ott kellett menükártyát írni, díszasztalt teríteni, koktél készíteni és portfóliómat prezentálni és idegen nyelven felszolgálni.
1: Igen, ezt ilyen könnyű elmondani, de egyáltalán nem olyan könnyű megvalósítani, és neked, hála jó Istennek, sikerült. A versenytársak közt is szó szerint hely tudtál állni. Mit lehet már tudnunk, említette tanárnő, hogy már biztos a elhelyezkedésed a legfontosabb, hogy látod a célt, hol folytatod tovább a szakmai életedet?
0: Rudabányán van egy hely, ahol már felajánlották, hogy ha elballagtam, utána szeretnének szerződést írni velem.
1: Azt hiszem, hogy ennél jobb hír nincs, és szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
0: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm szépen a beszélgetést Marsi Nikolett Lilinek. További életedhez és szakmai munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Cserei Lászlóné Piroskát, a Miskolci Szakképzési Centrum Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképzőiskola szakács szakoktatóját. Nos, hogyan is készültek önök diákjával, versenyzőjével együtt erre az idei megmérettetésre?
1: Hát, amint Gábor is említette már, hogy egy többkörös versenyről beszélünk, ahol a gyerekek első körbe lexikális tudásuknak adtak számot, hiszen egy interaktív verseny volt, ahol kiválasztották a gyerekek tudása alapján, hogy kik jutnak be. Itt tizedik század pontok döntöttek, hogy ki jutott be az elődöntőbe.
0: Akkor szoros volt a verseny.
1: Igen, szoros volt a verseny, hiszen Vivian is 94 ponttal jutott be a 100-ból, úgyhogy mögöttük már tényleg tized század pontok döntöttek ahhoz, hogy kik kerülnek még be, és ő második helyen került be az elődöntőbe.
0: Mit is lehet tudnunk a diákjáról, ki ő, és hanyadéves tanuló itt a Miskolci Szent Pál István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikumban és Szakiskolában.
1: Varga Vivienről beszélgettünk, aki érettségi utáni képzésben vett részt, 2 éves képzésben, nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy alázattal és tisztelettel végezte ezt a nem könnyűnek mondható versenyt, mert amikor megtudtuk, ugye, hogy bejutunk az elődöntőbe, akkor az idő hiánya is kicsit volt, és nagyon sok munkát fektettünk bele abba, hogy további sikereket tudjon elérni.
0: Hogyan lehet felkészülni egy ilyen versenyre? A kedves hallgatókat mindig az érdekességek, a különlegességek és a kulisszatitkok érdeklik elsősorban. Legyen olyan kedves, néhány feladatot említsünk meg a verseny feladatok közül.
1: Hát az elődöntőbe való bejutáshoz első körben portfóliót kellett készíteni a gyerekeknek, majd a szakács szakmában 2 nyersanyag kosarat kaptunk meg, amiből 2 darab menüt kellett, tehát 2x2 darab menüt kellett elküldeni a versenybizottság számára. Ezután, amikor ők ezt elfogadták és jónak találták, akkor visszajeleztek, hogy melyik menüt fogja majd a Vivian elkészíteni az elődöntőbe, és annak alapján tudtunk készülni.
0: Menü, ez azt jelenti, hogy előétel, leves, főétel és desszert, így kell elképzelnünk?
1: Igen. 4 fogásos menüt kellett elkészíteniük, tehát volt ebbe előétel, leves, főétel és desszert. Ami ott derült ki a helyszínen, az iskolába, hogy melyik ételt fogják elkészíteni.
0: Ezek az ételek különleges ételek, vagy jól megszokott, sokak által ismert magyar tájjellegű ételek?
1: Igen, ahogy mondja, ebben most voltak különleges élelmiszerek is, de voltak benne hagyományos követő élelmiszerek, mint a máj például, vagy a vad, tehát ragaszkodott a zsűribizottság ezekhez, és a versenyzőket is elég jók és kritériumok elé állította ezáltal.
0: Egy versenyre mindig sok-sok gyakorlással lehet felkészülni. Ez esetben az önök esetében hogyan kell ezt elképzelnünk? Többször elkészíti a versenyző azt a bizonyos ételt? Többször megkóstolja?
1: Az idő az nem volt túl kegyes hozzánk. Az elődöntőtől a döntőig 1,5 hetünk sem volt a felkészülésre, és a döntőbe pedig 5 darab 4 fogásos menüből választottak számunkra. Tehát ezt az 5 darab 4 fogásos menüt tudtuk gyakorolni, mondhatom csak egyszer tudtuk legyakorolni, tehát ez meg volt adva, hogy miket kell elkészítenünk, illetve a 2. nap pedig kellett készülnünk egy előételre és egy tányér desszertre. Itt is meg voltak adva, hogy kötelezően felhasználandó alapanyagok mik vannak, és még volt választható alapanyagok hozzá. Tehát időhiányában így túl sok felkészülési időnk nem volt, de úgy látom, azért nagyon jól megugrottuk mindketten, hiszen Vivi tényleg izgalmakat levonva, nagyon alázatosan, nagyon szerényen, de mindig pozitívan állt hozzá, és mindig alaposan felkészült és figyelte, amire tanítottam.
0: A szakmai tudás mellett az egyik legfontosabb az alázat, a szakmai alázat, ezt nem győzzük elégszer elmondani, és nem lehet elégszer ismételni. Ahhoz képest, hogy milyen kevés idő állt az önök rendelkezésére, hát nagyon szép eredményt értek el. Ismételjük el még egyszer, milyen eredményt is?
1: Tehát a szakma kiváló tanuló versenynek első helyezését ért el a szakács szakmában.
0: Szívből gratulálok ehhez az eredményhez, nagyon neki szépen, is, köszönöm. És önnek is. És ha már Varga Vivient említettük, akkor a folytatásban, bár nem tud jelen lenni itt most körünkben, telefonon kapcsoljuk őt, és néhány percben őt is kérdezem a versennyel kapcsolatos élményeiről. A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Varga Vivien szakácsot. Először is szívből gratulálok neked az elért eredményedhez.
2: Köszönöm szépen, jó napot kívánok!
0: Hogyan is készültél erre az idei szakmasztár versenyre?
2: Hát először is hatalmas izgatottság volt bennem, hogy eleve, hogy bekerültem a elődöntőbe. Piroska nénivel, a felkészítő tanárommal nagyon sokat gyakoroltunk, és készültünk erre a versenyre. Az elődöntőbe, mikor bekerültem, nagyon jó volt, és izgatott voltam, és intenzív volt, és nagyon örültem, hogy utána tovább jutottam még a országos döntőbe is.
0: A feladatok között volt-e könnyű, és volt-e nehéz feladat? Hogyan emlékszel vissza?
2: Persze voltak könnyebbek is, meg találkoztam vele, de még nem próbáltam ki, így sokat is tanultam. Például a elődöntőben volt egy lassan sült tarja, ott oda kellett figyelnem a apró részletekre, mint például az ízekre, vagy pedig az időzítésre is, de megoldottam.
0: És mit éreztél akkor, amikor megszületett a végeredmény, hiszen első helyezettnek lenni egy ilyen versenyen nem akármilyen eredmény?
2: Hát először is, mikor a színpadra léptem, izgatottság volt bennem, valamint egy kis félelem is, de miután már felértem, egyre jobban magamra találtam, és amikor megtudtam, hogy első helyezett lettem, az hát egyszerűen elképesztő érzés volt, és alig hittem el, de nagyon-nagyon örültem neki, mert megérte a sok fáradalom és a sok munka.
0: Már csak azért is, hiszen szakmai előremeneteletekben sokat jelent az, hogyha sikeresen szerepeltek egy ilyen versenyen. A te személyes életedben mit is jelent ez az eredmény?
2: Hát úgy gondolom, hogy nem csak szakmailag adott ez rengeteget nekem, hanem emberileg is sokat fejlődtem. Például a stresszkezelésem is nagyon sokat fejlődött a verseny miatt, hogy bejutottam ide, és hál' Istennek a családom is, meg mindenki támogatott.
0: Lesz már biztos munkahelyed az eredménynek Igen. köszönhetően?
2: Igen, itt a lakhelyemen Mezőcsáton már elkezdtem dolgozni.
0: Köszönöm szépen Varga Vivien szakácsnak a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok neked az elért eredményhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Tóth Krisztinához, cukrász szakoktatóhoz fordulok. Legyen olyan kedves, ön is ismertesse szakoktatóként, hogy melyik diákjával és milyen eredményt is értek el ezen a bizonyos szakmasztár versenyen.
3: Jó napot kívánok! Én a Jakab Dorinával értem el a negyedik helyezést. Ő egy 2 éves cukrászképzésen tanult nálunk, érettségi utáni képzésben. Ők már tudatosan jönnek, és szeretnék ezt a szakmát, kimondottan ezért választották, mert nagyon szeretnék ezt a szakmát megtanulni, úgyhogy óriási nagy szerencsém volt vele.
0: Önök hogyan készültek a versenyre?
3: Nehezen, voltak azért kihívások. Ugye itt ebben a régióban azok a nyersanyagok beszerzése, alapanyagok, megtalálása, föllelése azért elég nehézkes volt, de úgy gondolom, hogy sikerült megugrani ezt a leszet is, és aztán beszereztünk mindent, és próbáltunk gyakorolni.
0: Mi volt a feladat cukrászként? Milyen édességet kellett idén készíteni, vagy édességeket?
3: Édességeket kellett készíteni. Nálunk a döntőben már csak egy nyersanyaglista van, amelyből ugye meg volt határozva, hogy 3 darab desszertet, amelyből krémsajtot kellett használni az egyikbe, a másikba szabadon választható volt, és volt egy 3. desszertünk, ott viszont a málnát kellett felhasználnunk kötelező elemként, és bármit készíthettünk belőle, illetve a cirkusz téma volt megjelölve, és ennek megfelelően valamilyen dísztortát kellett készíteni.
0: A telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Jakab Dorina cukrászt. Először szívből gratulálok neked az elért eredményedhez, melyet a szakmasztár versenyen értél el.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Most hogyan készültél felkészítő tanároddal együtt erre a versenyre?
2: Minden nap, hétköznaponta újból és újból ugye megsütöttünk minden terméket, időre átvettük, úgyhogy lehetőleg részletesebben mindent megcsináltunk.
0: És ha jók az értesüléseim, akkor a szakmai, lexikális tudásod neked kimagaslóan jól sikerült, 100%-on teljesítettél ebben a feladatban. Szívből gratulálok neked.
2: Igen, köszönöm szépen.
0: Hogyan készültél erre a feladatra, hiszen ez az első lépcsőfok a versenyen való elindulásban?
2: Hát a szakmai rész, hál' Istennek, könnyebb volt, mert ott órán, ha figyel az ember, akkor ezt meg is tanulja. Gyakorlatban a számításokat gyakoroltam inkább többet otthon.
0: A feladatok között volt kedvenc feladatod, és volt nehéz feladat is?
2: Számomra a tolta burkolás volt nehezebb, mert abban kevesebb gyakorlatom volt, de kevés idő alatt kihoztam magamból a maximumot, úgyhogy azt is megoldottam, hál' Istennek.
0: Sokat gyakoroltál? Sokat gyakoroltatok?
2: Igen, igen. Egy hónapot, vagy két hónapot. Folyamatosan minden nap.
0: Célod is volt, hogy ezen a szakmasztárversenyen elindulj és megmérettesd magad?
2: Igen, nagyon szerettem volna indulni, és hát sikerült is, hál' Istennek.
0: Miért volt célod?
2: Szerettem volna szakmailag fejlődni, és kipróbálni magam éles helyzetben, hogy mire vagyok képes.
0: És ez sikerült is.
2: Igen, sikerült.
0: A versenyen való sikeres részvételnek köszönhetően munkahely lehetőség már körvonalazódik a szakmai életedben?
2: Igen, igen. Most az új állás, ahol dolgozom, pont a verseny miatt segített ugye bejutni. Ez nagyot lökötte az önéletrajzonom.
0: Szívből gratulálok neked, és köszönöm szépen a beszélgetést Jakab Dorina cukrásznak.
2: Nagyon köszönöm.
0: És büszke lehet Borsodaba Új-Zemplén vármegye az idei szakmasztárverseny döntőseire, egészen pontosan Varga Vivienre, aki szakácsként első helyezést, Marsi Nikolett Lilire, aki vendégtéri szakemberként harmadik helyezést, és Jakab Dorinára, aki cukrászként negyedik helyezést ért el ebben a megmérettetésben. Szívből gratulálunk az elért eredményekhez.
4: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
5: Szerzetesek fél órája.
6: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papildikó kolléganőm beszélget.
7: A Domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje ez. A Domonkos szerzetesek neve mögött található OP jelzésnek a feloldása az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a Domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet ruhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta Domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká Domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította Domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a Domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A Domonkos család úgy épül fel, hogy van a Domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a Domonkos testvérek, van a másodrend a domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk, illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a domonkos családot. És hogy mik ezek a domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az első, az alap. Aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
5: Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De hogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra. Egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrzi, megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell?
7: A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
5: A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
7: Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is, és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellette matek tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk. De ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez, mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu, ez egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
5: Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
7: Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még ezt a mágában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog kétgyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgélésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, meg beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
8: Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük? Te ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
7: Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy feketebőrű, kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magán, ugye ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni a zászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na, és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
8: Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
7: Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkor a megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát. meg a magam biztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen ízlatságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat. Akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.

Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól. Műsorunkat holnap 0 óra 5 perctől és jövő héten szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Garanciát szeretnénk kapni arra, hogy a 100 000 Ukrajnában élő magyar állampolgár újra használhatja az anyanyelvét az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Fogalmazott Magyar Péter Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján. Kiemelte, készítettek egy 11 pontos jellemzően oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Ennek a teljesítését várják el az ukrán féltől. Technikai szinten nagyon biztatóak a tárgyalások, közölte, megjegyezve, reméli, hogy hamarosan lezárják az egyeztetéseket, és Ukrajna garanciát ad rá, hogy a 11 pontot átülteti a saját jogszabályaiba. Ezt követően létrejöhet egy hivatalos találkozó a két ország külügyminiszterei között, tette hozzá. Politikai egyesség jött létre a magyar EU-s tárgyalásokon, amelynek köszönhetően hatalmas források szabadulnak fel. Megszületett a politikai megállapodás a magyar kormány és az Európai Unió közötti tárgyalásokon, amelyet a résztvevők egy közös sajtótájékoztatón jelentettek be. Bár a döntés értelmében még rengeteg jogszabályt kell elfogadni, a felek egybehangzóan történelmi jelentőségűnek nevezték az egyességet. Magyar Péter a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a legfontosabb vállalásuk a magyaroknak járó sok ezer milliárd eurós forrás hazahozatala volt. Kijelentette, hogy a pénzek visszatartásának valódi oka korábban a korrupció volt, ám most pár hét elegendőnek bizonyult a politikai megállapodás eléréséhez. Az Európai Bizottsággal minden olyan lényeges kérdésben egyességre jutottak, amely lehetővé teszi a források megérkezését. Ezeket a pénzeket Magyarország újjáépítésére, a közszolgáltatások helyreállítására, valamint a hazai vállalkozások megerősítésére fogják fordítani. Pompár Ágnes felel majd az állatjólétért és élő környezetért felelős minisztériumban, derül ki Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter Facebook bejegyzéséből. Pompár Ágnes szemléletének középpontjában az állatok érdeke, a szakmai hitelesség, a felelős állattartás erősítése és a párbeszédre épülő rendszer szintű megújítás áll. Munkája alapján olyan szakember, aki nem csak ismeri az állatvédelem mindennapi valóságát, hanem képes azt átfogó szakmai és döntés előkészítési szinten is képviselni, ismertette közösségi oldalán a miniszter. Magyarország visszanyerte mentességét a madárinfluenzától, ezt az Állategészségügyi Világszervezet is megerősítette, közölte a Nébih. Ez lehetővé teszi az élő baromfi és baromfi termékek akadálymentes kereskedelmét az egyes harmadik országokkal. A mentességről az országos főállatorvos hivatalos levelében tájékoztatja a partnerországok illetékes hatóságait. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló nyomdai és terjesztési szerződését a MediaWorks, így a lap nyomtatott megjelenése megszűnik, közölte a szerkesztőség. A Népszava szerint a döntés a lap jövőjét veszélyezteti, ezért digitális formában folytatják működésüket. Tar Zoltán élesen bírálta a Fidesz képviselőit, miután az országgyűlés keddi ülésén leszavazták a gyermekvédelmi rendszer válságát és a kegyelmi ügy felelőseit vizsgáló bizottságok felállítását, közölte a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter szerint a döntés azt bizonyítja, hogy a volt kormánypárt továbbra sem hajlandó szembenézni a múlt ügyeivel és a politikai felelősséggel. Híreink végén az időjárásról. Napközben az alapvetően sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután döntően 27 és 30 fok várható.
0: Reklám.
2: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Ökumené. A testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, de ő az, aki szól.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelki,

0: A lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkészképzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest Zuglói Evangélikus Gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között, a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
1: Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, a kicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal, mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak, családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
0: Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
1: Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ezt édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy otthon mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szalad anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szalad rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá, ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni, és hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a pici korunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
0: Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
1: Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé, egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt, mostanában meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátszam. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz, tehát amikor személyessé vált,

az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt pünkösdi közösségben, a úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként elétett mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyellem. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ő vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.

0: A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
1: Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasztekléziolák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi, és letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy felugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, bellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekkeresztség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abba az irányban, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanulunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.

0: Bérces Csaba, nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből: a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
1: Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúságvezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére. Mind máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
0: Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
1: A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. Aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székházában volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átterítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a legeslegelső élmény az az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet, még ma is elérzékenyülök, kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
0: A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
1: Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő. Talán akkor, amikor a Zuglóban, az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a Biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy kétszer le van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.

0: Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként. Most az zuglói evangélikus gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni. Bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
1: Régen a pünkösdiában az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon. Az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ez nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem, magam elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vigyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És én mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
0: Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
1: Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek, és hogy lehetséges az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat. Ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük. Igazából így is magyarázzuk meg, úgy is meg. Van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
0: Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
1: Azt gondolom, és ez nem csak az evangelikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van, és megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végigtanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklust, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangélikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvassák a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarat ellenére is idézőjelbe találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni, de ez most nem arról szó, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza, gyülekezet egyszerű tagjaihoz. Ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostot vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
2: Lélek ad, hogy benne teljesen megbízom, a vízem bátran
0: vele. Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
1: Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hit által. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg, tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjen, hanem Isten ajándéka. Ez nem hajszál, pontosan idéztem az igényt.

Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620 620 36 79. Most szeretettel búcsúzunk. Erős

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A világot, amely nem kérte ezt a szeretetet. A világot, amely sokszor elfordult a Teremtőtől. A világot, amely sokszor inkább félt, rettegett Istentől, mintsem szerette őt. Ezt a világot és benne minket embereket úgy szeretett az Atya, hogy nem tartotta vissza a legdrágább kincsét, egyszülött fiát, hanem odaadta értünk. Ezt nevezzük megváltásnak, amely mögött ott van titokzatos módon a Szentlélek is, mint az események irányítója. Szent Háromság vasárnapján nem elsősorban értenünk kell Istent, hanem megengednünk neki, hogy átöleljen minket. A keresztény élet ugyanis nem Isten ismeretén, hanem Isten szeretetének megtapasztalásán alapszik. A Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem elmélet, hanem élet. Isten, aki közösség önmagában, közösségre hív minket is, hogy éljünk az ő szeretet közösségében. Egy történet szerint egy festő csodálatos freskót festett egy templom mennyezetére a Szent Háromság dicsőségéről. A mű elkészült, de a művész úgy érezte, hogy nem tudta teljesen kifejezni, amit szeretett volna. Amikor befejezte, felnézett az alkotására, és sírva mondta: ez csak árnyéka annak, amit Isten a lelkemben mutatott. Ekkor egy bölcs pap így szólt hozzá: amit nem lehet megmutatni, és szemmel nem lehet látni, azt az életünkkel kell hirdetni. A Szent Háromság titkát nem lehet teljesen megérteni, de lehet benne élni. A szeretet közösségében, a megbocsátás gyakorlásában, a hűség csendes tanúság tételében jelen van az Atya, aki életet és újjászületést ad, a Fiú, aki kinyilatkoztatja az Atyát, és a Szentlélek, aki megerősít és vezet. Mi emberek gyakran küszködünk önmagunkkal, másokkal és olykor Istennel is. Vannak napok, amikor szeretnénk látni az Urat, hallani a hangját, biztosnak lenni benne, hogy nem vagyunk egyedül. Ilyenkor érdemes újra megállni a keresztnél, mert a kereszt a Szent Háromság leghangosabb szava. Láthatatlanul ott van az Atya, aki engedelmességet kér fiától, ott a Fiú, aki áldozattá lesz, és jelen van a Szentlélek, aki vigasztal, és hamarosan új életre támaszt. A Szent Háromság jelen van a hétköznapokban, egy édesanya türelmében, aki újra és újra megbocsát a gyermekének, egy idős ember csendes, hűséges imájában, egy pap áldásában, egy fiatal döntésében, aki vállalja a hivatását, mert hisz benne, hogy Isten vele van. Egy családanya mesélte egyszer, hogy három kisfia délben néha összeveszett azon, ki mondja el az asztali áldást ebéd előtt. Megoldásként kitalálták, hogy felváltva mondják. Az egyik nap valami új történt, a legkisebb fiú nem a szokásos keresztvetéssel, hanem így kezdte az imát: köszönöm, Atyám, hogy szeretsz engem. Köszönöm, Jézus, hogy velem vagy. Köszönöm, Szentlélek, hogy segítesz jól viselkedni. A testvérei és a szülei ránéztek, nem kis csodálattal és tisztelettel. Ott az asztalnál a Szent Háromság valóságossá vált. Az igazi titok nem az, hogy hogyan lehet a három egy és az egy három, hanem az, hogy az egyetlen Isten mennyire közel van hozzánk. A végtelen Isten személyesen szeret engem, ismer, tudja a nevem, meghalt értem, és mégis bennem él. Szent Háromság vasárnapján újra megvallhatjuk: nem vagyok egyedül, Isten velünk van. A Teremtő Isten az én mennyei Atyám, Jézus Krisztus a megváltóm, a Szentlélek a társam, segítőm és vezetőm. Hívőként nem csak követem az Urat, hanem az isteni élet hordozója vagyok, amely a keresztség által belém áradt, és amely minden szentségben táplál, újjáteremtés megerősít. Ez a titok nem emberi okoskodásra, hanem alázatra és örömre hív. Alázatra, mert Isten nagyobb nálam, és örömre, mert a hatalmas Isten szeret engem. Ne próbáljuk Istent kicsinyíteni a megértés érdekében, hanem növekedjünk hitben, hogy együtt élhessünk vele. Szent Háromság egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Ámulattal állok szeretetet titka előtt.
Köszönöm, hogy nem távoli hatalom vagy, hanem élő közösség, aki meghívsz a veled való életre. Atyám, hálát adok az életemért, amelyet neked köszönhetek, és a teremtett világért, amelyben élek. Jézusom, köszönöm, hogy megtanítottál szeretni és megváltottál. Szentlélek, segíts, hogy hitem élő legyen. Szent Háromság, egy Isten, töltsd be egész lényemet, hogy a szeretet, a béke és az egység tanúságtevője legyek a világban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Csizmadia István pápai prelátus Eger belváros főplébánia plébánosa mutat be. Énekel az Andante Kamara kórus, vezényel Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent Háromság ünnepén szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A mai nap egyben a gyermekek világnapja is, gyermeknap. Ezért anyaszent egyházunk azért imádkozik, hogy minden gyermeknek olyan szülei legyenek, akik nem csak a testi, szellemi fejlődésükről gondoskodnak, hanem a hitben is vezetik őket, hogy legyen minden felnövekvő gyermek mellett olyan felnőtt, akire fel tud nézni, akit példaképnek tud tekinteni a hitben, az Isten iránti szeretetben is. A mai nap, Szent Háromság vasárnapján, esperesi kerületünkben, Makláron tartanak templom búcsút délután 4 órakor. A szentmisénket a káptalan szándékára, az egyházmegye élő és elhunyt papjaiért, papi hivatásokért ajánlva végezzük. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Könyörögjünk. Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igényét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad benső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút, és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta. Az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult és így szólt. Ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntöttek titeket. Urunk Jézus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.

0: Kedves testvérek, hétfőn elkezdtük az évközi idő második részét, de nem úgy mondhatnánk így, hogy átlagos vasárnapokkal, hanem az úgynevezett Úr ünnepeinek sorozatával. Hisz Szent Háromság ünnepe, majd jövő héten az Úr napja, s majd Jézus szíve ünnepe, és még a egyházi év utolsó vasárnapjának Krisztus király ünnepe is ebbe a csoportba tartozik, amit az Úr ünnepeinek nevezünk. Kétségtelen, hogy a Szent Háromság ünnepe az egyik legemberi értelemmel átláthatatlanabb és felfoghatatlanabb ünnepek közé tartozik ezek közül. Sokan meg is kérdezték a történelem folyamán, hogy miért nyilatkoztatta Isten ki ezt a titkot, ha az ember nem nagyon tudja értelmével befogadni, átlátni, megmagyarázni. A ráadott válasz inkább egy másik oldalról közelíti meg a kérdést. Nem az értelem ismeret közlése, hanem a szívnek a meglátása oldaláról. Hogy meglássuk azt, hogy Istennek milyen a benső világa, hogy a szeretet, az egység, az összetartozás az, ami adja a lényegét a személyek közötti egységnek. És mivel mi Isten gyermekei vagyunk, az ő képére vagyunk teremtve, buzduljunk, meglássuk az eszményt és kövessük, hogy nekünk is itt a földi keretek között ilyen irányba kell, hogy az életünk haladjon. A szeretet, az egység, az összetartozás, az együvé tartozás, az egyélevés irányába. És ha már így nézzük, akkor jó, hogy közölte velünk az Isten ezt a titkot, hogy fölvillantotta előttünk benső életének jellegzetességét, mert így tudjuk, hogy mire vagyunk hivatva, és hogyan kell élnünk. A Szent Háromságot dicsőíteni, magasztalni akarjuk egész életünkkel. Igazában sokszor megvalljuk egy keresztvetés alkalmával, vagy éppen a Hiszek egy imádságában a Szent Háromság titkát, hit titkát, de talán három olyan imádságunk van, amit kifejezetten úgy tartunk számon, hogy a Szent Háromság dicsőítése. Az egyik a legközismertebb, amit leginkább rózsafüzérek imádkozása, titkainak imádkozása közben szoktunk mondani, az úgynevezett kis doxológiát. A dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. De emellett az imádság mellett, amit önállóan is tudunk röpimaként is, és Isten dicsőítéseként is mondani, ott van a Szentmisének a vasárnapról vasárnapra fölhangzó dicsőség imádsága. Ez az úgynevezett nagy doxológia, nagy Isten dicséret, amikor ugyan kéréseket is fogalmazunk meg ebben a doxológiában, de mégis inkább a hangsúly a Szent Háromság magasztalásán, imádásán, dicsőítésén van. És a harmadik doxológiánk is, Isten dicsőítő, magasztaló imádságunk is a Szentmiséhez kapcsolódik, és igazában ezt tartjuk a legfontosabbnak és a leghangsúlyosottabbnak, az, amikor az átváltoztatás után A kánon végén a pap magasba emeli együtt Krisztus testét és vérét, és imádkozza, hogy ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben minden dicsőség, tisztelet, áldás, magasztalás. Igazában ez a nagy a doxológia, amiben az egyház kifejezi a Szent Háromság iránti imádását és hódolatát. Egy kicsit ezt a gondolatot karolja föl a Irgalmasság rózsafüzérének a tizedek közötti imádsága is, amikor mennyei atyánk, felajánlom neked a mi úrunk Jézus Krisztus testét és vérét engesztelésül bűneink és az egész világ bűnének bocsánatára. Krisztus testének és vérének fölajánlása által hálát adni az Istennek, dicsőíteni a Szent Háromságot, ez igazában a tökéletesség, a legnagyobb, ami az ember szívéből fakadhat a Szent Háromság felé. Amikor Jézus beszél a Szent Háromságról, az Atyáról, vagy a Szentlélekről, önmagáról, akkor elsősorban nem jellegzetességeket mond el, hanem azt, hogy mit tesz, mit tett, mit tesz a egyes személy, az Atya, vagy a Szentlélek az emberért velünk. És ebből kell, hogy fölismerjük, hogy mennyire mellettünk áll az Isten, mint a mai evangéliumban is hallottuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Ezt tette a mi üdvösségünkért, és teszi folytonosan az Isten, mert szeret bennünket, mert be akar vonni abba a bensőséges szeretet áramba, ami az isteni személyek között van, ami a Szent Háromság lényege. És mintegy ebben a erőkörben akarunk és tudunk élni életünk minden napján, hogy be vagyunk oltódva a Szent Háromságba. Ünnepeltük nem olyan túl régen Urunk mennybe menetelének eseményét, és akkor azt mondtuk, hogy mi Urunk Jézus Krisztus az ő emberségével már magával vitt bennünket, az embert a mennyországba, hogy ott legyünk, ahol ő van, ahol a Szent Háromság van. Mintegy beleoltódjunk abba a közösségbe, és vágyakozzunk oda életünk minden pillanatában. Egy honvágy éljen a szívünkben, lelkünkben a mennyei dicsőség iránt, hogy a Szent Háromság egyisten életközösségéből részesülhessünk. Szent Háromság ünnepe ilyen irányba akarja életünket terelni. Nem annyira az értelmünk, hanem inkább a szívünk oldalából láttatva a Szent Háromság titkát, és fölébresztve bennünk a törekvést, hogy mi a Szent Háromság dicsőítői akarunk lenni földi életünkben. Nem csak a szavunkkal, hanem tetteinkkel, hogy így mintegy kifejezzük azt, hogy hova tartunk, hova igyekszünk, hova szeretnénk megérkezni. És ne csak jele legyen életünk ennek a törekvésünknek, hanem a célba érés és a Szent Háromság boldog közösségébe való eljutás megtapasztalói is lehessünk. Addig itt a földön nagy tisztelettel emlegetjük és mondjuk ki a Szent Háromság személyeinek külön-külön is a nevét, de együttes tevékenységét magasztaljuk, áldjuk, dicsőítjük, mert mindezt értünk, ami üdvösségünkért viszi végbe a bennünket szerető Szent Háromság, egy Isten. Amen. Testvéreim, most valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, inhalált, szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe. Ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét.
1: A Szent Háromság egy Isten, dicsőség életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek, hallgass meg, Úrunk! A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és a szeretet egységére az egész keresztény világot. Hallgass meg, Úrunk! A Szent Háromság kiárodó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. Hallgass meg, Úrunk! A Szent Háromság egysége és békéje uralkodik a népek és vezetőik szívében. Hallgass meg, Úrunk! Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Hallgass meg, Úrunk! Imádkozunk Csepelényi György boldogsággá avatásáért. Add, Úrunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Úrunk!
0: Mindenható örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására is eljussunk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Dicsőségére, mindannyiunk és az egész, ami a szentet házjavára. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg fölajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szentlélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy. Nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényegben. Így amit isteni szavadra, dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük minden különbségtétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fenségben. Ez dicsőítik az angyalok és főangyalok, a kerub és szeráf kórusok, kik örökké éneklik és együtt zengik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. És hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiáradta szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom,
0: mindörökké, amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése, váljék a szent áldozásban lelkünk üdvössége.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, e szentségvétele és az örökkévaló egy és oszthatatlan háromság megvallása szolgáljon testünk és

0: A Szent István Rádió közvetítésén keresztül velünk imádkozók mellett szeretettel köszöntjük az Andante Kamarakórus tagjait, akikkel ma együtt énekelhettük. Köszönjük, hogy áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Ma, május utolsó vasárnapján, a gyermeknapon, ami egyben a gyermekek harmadik világnapja, azt kívánjuk és kérjük, hogy Isten adjon minden gyermeknek jó szülőket, és melléjük olyan felnőtteket, akikre mindig fel tudnak nézni, akiket példaképként követhetnek, akiktől az Isten iránti szeretetet is megtanulhatják. Ma, Szent Háromság vasárnapján délután 4 órakor kezdődő szentmisével ünneplik a Maklári templom búcsúját. Június a Jézus szíve tisztelet kiemelt időszaka, ezért hétfőtől az esti szentmisék végén el fogjuk imádkozni a Jézus szíve litániát. Hétfőn délután 17:30 a Rózsafűzér Társulat titokcseréje, utána pedig a szándékára élő és elhunyt tagjaiért bemutatott szentmise lesz. Csütörtökön a 16:32 megszólaló harangszó nem csak emlékezésre, hanem hazánkért, magyar népünkért és nemzetünkért való imádságra is hív. Csütörtökön délután 17:30 a Szent István Rádió a Bazilikából első csütörtöki szentségimádást közvetít. Első pénteken az időseket és betegeket keressük fel, hogy szentgyónásukat és szentáldozásokat ezen a napon ők is el tudják végezni. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári hónapokban a Szépasszonyvölgyi kápolna szombatonként az idén is látogatható lesz, amit a templom felvigyázók önzetlen munkája tesz lehetővé. Fáradozásukat hálásan köszönjük, és életükre Isten bőséges áldását kívánjuk. A szolgálatukat kezdő szentmise szombaton 10:30 lesz. Szombaton a plébánia közösségi termében délután 17:30 folytatódik a második jegyes kurzus, amelyre szeretettel várjuk az idén házasságra készülő jegyes párokat. A következő vasárnap úrnapja, az oltári szentség ünnepe lesz. A délelőtt 10 órai szentmisét követően ismét fogunk úrnapi körmenetet tartani. Kérjük, hogy az egyes imacsoportok a korábbiakhoz hasonlóan díszítsék fel az oltárokat, a gyerekek, különösen az első áldozók pedig a körmenetben az oltári szentség előtt szórják a virágszirmot. Anya Szent Egyházunk június hónapban azért imádkozik, hogy a sport, a béke, a találkozás, a másik tisztelete, az egymás iránti szolidaritás és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze legyen. Áldott vasárnapot!
1: Most fogadjuk a Szent Mise befejező áldását. Az Úr legyen veletek! A mindenható Isten tartson távol tőletek minden viszontagságot, bajt, megpróbáltatást, betegséget, háborút és egyéb rosszat, és árassza rajátok kegyelmének minden ajándékát. Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, hogy elteljetek az örökké valóság örömével. Szívlejétek meg, ami helyes és jó, járjatok mindig Isten parancsainak útján, és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon le rejátok, és maradjon veletek mindörökké. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelket örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat,
2: Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Csizmadia István pápai prelátus Eger belváros főplébánia plébánosa mutatott be. Énekelt az Andante Kamara kórus, vezényelt Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Kvasinger Jenő és Németh Tamás vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Szombaton újabb 4 túlélőt sikerült a felszínre hozni a vízzel elárasztott laoszi barlangrendszerből, miután korábban egy embert már kimentettek, közölte a tájföldi barlangi mentőcsapat. A hétfős csoport több mint egy hete rekedt a Laosz középső részén fekvő Szajszombun különleges övezet egyik távoli, hegyvidékén található barlangrendszerében. A laoszi állami média korábbi híradásai szerint olyan falusi lakosokról van szó, akik aranyat keresve másztak be a barlangba. Vesztüket az okozta, hogy nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a barlang kijáratát. Újabb drón és légitámadások érték Oroszország és Ukrajna területét szombatra virradóra. Az oroszországi belgorodi területen 3 ember meghalt egy ukrán támadásban, még ukrán hivatalos források szerint több régióban is halálos áldozatokat és jelentős károkat okoztak az orosz csapások. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén a déli óráktól kezdve több helyen is kialakulhat zápor-zivatar, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Műsorunk elején kérem most hallgassák meg Pióván Győző Pünköstkor című versét. Piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát, angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövérem, hogy termésen nőjön, s vihar ki ne tépjen. Piros pünkös napján az Úr keres téged. Zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogadd szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet, boldogságot. Így szól tehát Pióván Győző Pünköstkor című versem. Portréműsorom pünkösdi különkiadásához is kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum muzeológusát. A húsvét utáni fontos egyházi ünnepünk a pünkösd. Na de mit is tudhatunk ezen szó jelentéséről, mit mondhatunk el pünkösd ünnepéről?
6: A pünkösd elnevezés egy görög szóból származik, a Pentekosztész, vagyis 50. szóból, ami arra utal, hogy húsvét utáni 50. napon ünnepli az egyház a Szentlélek kitöltetését, amikor a Szentlélek az apostolokra kiáradt, és ezáltal megerősödve tulajdonképpen létrejön az ősegyház, az egyház születésnapja is ebben az értelemben. És a három nagy ünnep, amelyet a népi hagyományok, a néprajztudomány is számon tart, a karácsony, húsvét, pünkösd, ez az a nagy hármasság, ami az egész esztendőt leginkább meghatározza. És a néprajzi gondolkodásban ez egyúttal a tavaszi ünnepkör végét is jelenti, mint mozgó ünnep, tehát ennek az időpontja nyilván húsvéthoz kapcsolódóan elég széles határok között változhat. Többnyire májusban, június első felében van pünkösd, és ez a tavaszi ünnepkörnek a lezárása, és a nyári nagy mezei munkák mindig pünkösd után kezdődtek, az aratás és egy más időszaka már az esztendőnek. Nagyon sokféle egyházi és világi szokás, hagyomány kapcsolódik pünkösdhöz. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy talán az egyik legszínesebb ünnepe az esztendőnek, abban az értelemben is, hogy a Kárpát-medence egészére, ha rátekintünk, akkor a különböző tájegységeken rendkívül sokféle mozaikszerű, nagyon színes és nagyon összetett hagyományokkal találkozunk. Sok-sok vidéken csak egy-egy pici elem, csak egy-egy pici apró szokás maradt fenn, aminek a rokonsága, párhuzama esetleg a Kárpát-medence túlsó végén bukkan fel hasonló formában. Tehát egy rendkívül izgalmas időszaka ez az esztendőnek.
5: Javaslom, hogy akkor most a beszélgetésünk folytatásában említsünk is meg jó néhányat ezen népi szokások és hagyományok közül. Melyikkel kezdjük?
6: Talán azt érdemes elsőként említeni, hogy milyen érdekes módon vált el régen egymástól az egyházi és a világi hagyomány. Az egyházi rendelkezések a 16.-18. század között kifejezetten tiltották azoknak a világi szokásoknak a gyakorlását, mint a pünkösdi királyné ültetés vagy királyválasztás, a májusfák állítása, vagy a pünkösdi táncolás, táncmulatságok. Így fogalmaztak a 17. század végén, hogy mely pogányoktól maradt szokás ezután is tilalmas. Tehát kifejezetten ezekből a tiltó rendelkezésekből tudjuk azt, hogy mi mindenféle szokásokat gyakoroltak. Talán a királyválasztás az egyik legismertebb, szoktuk is mondani a magyar nyelvben, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság, ami nem pusztán egy szimbolikus dolog volt, hiszen a legények a saját közösségükből különböző erőpróbákkal, versenyekkel, leginkább lovas versenyekkel, vagy birkózással, erőpróbákkal kiválasztott pünkösdi király rendelkezett valós, úgymond hatalommal, előjogokkal is, például az ő családjának az állatait a mezőn egész évben ingyen őrizték, a bálban elsőként táncolhatott vagy rendelhetett nótát a zenészektől, a kocsmában

0: meg játék formájában átalakult változata él, ahol már nem lovas versenyt rendeznek a nem legények, hanem kisfiúk, hanem egész egyszerűen kis vesszőparipákat, fa játékokat használva eljátsszák a királyválasztást, és kis egyszerű gyermekdalokat énekelnek hozzá. Ez talán az egyik legismertebb pünkösdi szokásunk.
1: És akkor valóban rövid volt az a pünkösdi királyság?
0: Általában ez egy esztendeig tartott, tehát minden évben újabb és újabb pünkösdi király választására került sor, és nagyon sok vidéken összekapcsolódott a legény társaságba való befogadásnak a rítusával, a legény avatással.
1: Ez mit jelent?
0: Nagyon sok helyen nem királyt választottak, hanem az erőpróbák végeredményeképpen avatták fel az új legényeket és fogadták be a társaságba, ami azt jelenthette, hogy most már a korosztálybeli cimborákkal együtt ők is járhattak mulatságokba, bálokba, fölkérhettek lányokat táncolni, járhattak udvarolni, és fogyaszthattak a kocsmában. Ez volt a legénységnek a fokmérője, és a pünkösdi királyválasztáshoz kapcsolódhatott sok vidéken a legény közösségbe való befogadás.
1: Ha már pünkösdi királyválasztás, akkor beszélnünk kell a pünkösdi királyné járásról is. Sőt, voltak pünkösdi királynők is, nem csak pünkösdi királyok?
0: Ennek már csak az írott emlékei maradtak meg, a néprajzkutatás már élő formájában ezt nem tudta rögzíteni a 19.-20. században, de tudjuk azt, hogy a pünkösdi király mellé Gömörben és a Csalló közben, tehát a Felvidék két tájegységén választottak pünkösdi királynét is, akinek a külsőségei tulajdonképpen egy menyasszonyra emlékeztettek, és ők tulajdonképpen mint egyfajta bálkirály és bálkirálynő a pünkösdi táncmulatság alkalmával kaptak ilyen kitüntetett szerepet, és azok a gyermekjátékként továbbélő szokások, amiket pünkösdi királyné járás formájában ismerünk, hogy a kis királyné fölé tartanak egy kendőt a lányok, és így körbe járják a falut, és eléneklik az ide kapcsolódó éneket, aztán a kis királynét a magasba dobják, és azt mondják, hogy ilyen magasra nőjön a kentek kendere, vagy ilyen nagy legyen a kis királynénk. Szóval mindezek az elemek eredetileg és valamikor a felnőtt nagylányok, nagylegények valós igazi szokásai voltak, és aztán gyermekjáték formájában érték meg azt a 20. századot, amikor a néprajzkutatók ezt már filmezni vagy hangfelvételre rögzíteni is tudták. A királyné járásnak ez a gyermekjáték változata a leggazdagabb formában a Dunántúlon élt, egészen a közelmúltig a Rába közfalvaiban, még az 1960-as években is eredeti formájában házról házra járó és ilyen adománygyűjtő népszokásként gyakorolták, és ma is talán leginkább ez épült be a pünkösdről való tudásunkba, annak köszönhetően, hogy az általános iskolákban, óvodákban, a pedagógiai munkában nagyon nagy szeretettel foglalkoznak ezzel a szokással. Talán azért is, mert nagyon szép az ének hagyomány, ami hozzá kötődik. Hát csak egyet, ha megemlítünk, a pünkösnek jeles napján kezdetű közismert ének, 1675-ben a Cantus Catholici már úgy említi, mint régi ének. Vagy a szövegekben felbukkan Szent Erzsébet, a rózsacsoda kapcsán, ugye a pünkösd egyik jelképe, a pünkösdi rózsa, így kötődik össze a nép képzeletében pünkösd és Szent Erzsébet alakja, de nem véletlen, hogy a királyné járás folklor hagyománya egészen a közelmúltig, sőt napjainkig is nagyon népszerű a pedagógusok munkájában.
1: Az énekekből pedig hát többet is tudunk idézni, ugye elhozta Isten piros pünkösd napját, vagy mi van ma piros pünkösd napja. Olyan érdekes, hogy a pünkösdhöz mindig hozzátársul a piros, mint egyfajta jelzős szerkezet. Piros pünkösd napja. Miért?
0: Ennek igazából három okát is megemlíthetjük. Az egyik oka a katolikus hagyományból származik, hogy a mise színe, a piros, mint az ünnepi szín használata, a liturgikus színekre való visszavezethetése ennek a fogalomnak. A másik pedig a pünkösdi rózsa, amelynek az egyik leggyakoribb színe a piros. A harmadik pedig a szerelem, a szerelmi ajándékok és a párválasztás kapcsolódó színe szintén a piros, úgyhogy több ok is van, ami indokolja, hogy piros pünköstként emlékezünk erről.
1: Ha már népi szokások és hagyományok, akkor egy érdekes népi szokás a török vasázás. Ez mit jelent?
0: Ez egy zárványszerűen fönnmaradt szokás a nyugati határszélen, Sopron megyében, ahol néhány telep

településen a török kiűzésének emlékére, vagy legalábbis arra utaló eredet mondákkal összekapcsolva. Végigjárják a falut egy török basának beöltöztetett figurával, egy legény, akinek a lepedőkből készült ruháját szalmával kitömik, és egy nagy kövér törököt jelképez, akit aztán végighurcolnak a falun, és mindenütt megvesszőzik, mint egy büntetésképpen azért, amit a törökök a magyaroknak okoztak. Érdekes ez a figura azért, mert bár itt a Sopron megyében pünkösdi időszakban jelenik meg ez az alak, a legtöbb vidéken a farsangi hagyománynak része ez a török figura, a szalma török, például a mohai tikverőzésnek nevezett Fejér megyei farsangi népszokásnak is egyik központi figurája, egy ugyanilyen török basa, és a felvidéken is a tejfalusi csallóközi dőrejárás során föl szokott bukkanni ez az alak. Érdekes módon Sopron megyében ez a pünkösdi időszakra maradt ennek a figurának a megjelenése a szokásokban.

0: Ha pünköst, akkor táncmulatságok és párválasztás, mint ahogy már ön is említette. Nos, milyen szép népi hagyományok és szokások is kapcsolódnak ehhez az ünnephez a párválasztás terén?
1: A párválasztás kapcsán azért kitüntetett időpont a május, mert ilyenkor volt lehetősége a fiataloknak a régi hagyomány rendje szerint az egész közösség számára nyilvánvalóvá tenni az ő kapcsolatukat, és ez általában májusfa állítása, május kosár küldése, mátkatál vagy virágküldése, vagy szerelmi ajándékok küldése formájában nyilvánult meg. Érdekes, hogy a májusfa, mint szokás, nagyon sokféle időponthoz kapcsolódhat, és többféle formáját ismerjük. Az egyik formája az, amikor a legény a lánynak a kapujára, vagy a házra, vagy az ablak elé májusfát állít. Ez történhet május 1-én is, de nagyon sok vidéken pedig pünköstkor történik ennek a májusfának a fölállítása, illetve ugyanilyen többféle időponthoz kapcsolódó szokás a kosár küldése. Ez már egy újabb divat, egy polgáriasabb, városiasabb divat, amikor vásárolnak a legények már pénzért egy hatalmas nagy virágcsokrot vagy kosarat állítanak össze a virágkötők, és ezt a kosarat küldik el a kedvesüknek pünkösd hajnalán, vagy május 1-e hajnalán, illetve a különböző szerelmi ajándékok. Például egy nagyon érdekes szokás a Sárközben, Dunamenti Sárközben, Szeremle községben, az úgynevezett ladikázás, a pünkösdi ladikázás, amikor a Dunára kimennek csónakázni, zöldágak a földíszített csónakban csónakáztatja meg a legény a kedvesét pünköstkor, és ehhez kapcsolódik az úgynevezett lány evező, amit a fiúk faragnak, egy nagyon szépen, díszesen kicifrázott népművészeti tárgy ez a bizonyos evező, amelynek magyarországi múzeumokban, különösen ott azon a vidéken nagyon sok szép példánya fönnmaradt. Ehhez hasonló volt például a mi vidékünkön a úgynevezett mancsozó botoknak a szokása. A mancsozás az egy tavaszi lányjáték, egy labdajáték, egy pici, rövid, körülbelül 30-40 cm-es fából készült bottal egy bőrlabdát ütnek, különböző szabályok szerint. Nem is a labdajáték, inkább a közösségi együttlét a lényeg ebben a játékban. És itt magát a labdát is, illetve magát az ütőfát, ezt a mancsozó botot, a legények különös műgonddal készítették, vagy készítették fafaragó specialistákkal, vagy bőrös mesterekkel, és vásárolták a kedvesüknek szerelmi ajándékképpen az év ilyen időszakában.
0: Májusfaállítás és zöldághordás. Hogyan kapcsolódik egymáshoz ez a két szokás?
1: A zöldágjárás vagy zöldághordás, ez kifejezetten a felvidéknek a szokása, tehát a Kárpát-medence északi részében egy úgynevezett falu feljáró szokás, ami azt jelenti, hogy a falu széléről elindulva a település valamennyi utcáján végigjárnak a lányok, és zöldágakat hoznak magukkal, és viszik aztán körbe az egész falun, és énekelnek olyan énekeket, amelyek a szerelemről, párválasztásról és a tavasz érkezéséről szólnak. A májusfa és a zöldág érdekes módon jelent meg, vagy jelenik meg az egyházi hagyományokban is. Tessedik Sámuel, a 18. századi evangélikus lelkész például kifejezetten tiltja a májusfáknak és zöldágaknak a templomba való behordozását, mert amint írja, szegény gazdák ilyenkor viszont látták a legkedvesebb gyümölcsfáikat is kivágva. És ennek igyekezett a felvilágosult szellemiségű evangélikus lelkész véget vetni. Jól mutatja ez, hogy azok a szokások, amelyeket tiltanak, azok bizony nagyon élőek lehettek abban a korban. Érdekes módon megérte ez a szokás a 20. századot, sőt a 21-et is, hiszen napjainkban ismerjük Pest megyében, Budapest környékén, Maglódon, Mendén és azon a vidéken az evangélikus szlovák nemzetiség köréből a pünkösdi templom díszítésnek a hagyományát, mert pontosan ez a lényege, hogy pünkösd szombatján a férfiak az erdőről, a falu határából nyírfákat hoznak, zöld ágakat, amelyek az egész templom belsejét beborítják, a nők és a gyermekek pedig horgolt és hímzett kendőket akasztanak, kötnek ezekre az ágakra, és ezzel a díszítéssel készül el a pünkösdi ünnepi istentiszteletre és úrvacsora vételre a templom belseje, és aztán ünneplő, nagy ünneplő népviseletben vesznek részt ma is azon a vidéken a szlovák közösség tagjai az istentiszteleten. Tehát ez a sok száz éves szokás olyannyira élő maradt ezen a vidéken, hogy a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére is fölkerült néhány évvel ezelőtt a pünkösdi templom díszítés hagyománya.
0: Párválasztás, a párválasztáshoz pedig a mátkatál szép szokása is kapcsolódik.
1: Igen, ez kifejezetten Heves megye, Eger környéke, Dél-Borsodi Bükkalja szokása volt. A mátkatál, mint egymás megajándékozásának formája, többféle változatban létezett. Talán ismertebb, amikor a lányok küldenek egymásnak mátkatálat, ez általában húsvéthoz szokott kapcsolódni. Itt a pünkösdhöz kötődően viszont kifejezetten szerelmi ajándék volt, és a párválasztást jelentette, amikor a fiatalok fiú a lánynak, a lány pedig a fiúnak küldött mindenféle finomságokkal megrakott mátkatálat, jelezvén a választásuknak a komolyságát, és azok a kislegények, akik ezt házhoz vitték és kézbesítették, ők pedig néhány krajcár apró pénz ajándékot is kaptak ezért.
0: Megfigyelések is kapcsolódnak ehhez a szép ünnephez, akár az időjárás terén, akár a pünkösdi harmat, ugye, hogy hogyan szépíti meg a lányok arcát, milyen megfigyeléseket is emelhetünk ki?
1: Ezek közül talán a vízhez kapcsolódóak a legfontosabbak. A víz, mint a termékenység és az élet szimbóluma. A pünkösdi eső aranyatér szoktuk ma is mondani. Ezek fontos elemei a időjárás jóslásnak, és a zöld ágakhoz kapcsolódott olyan hiedelem is, hogy a jó időjárást, a termékenységet és az ártó gonosz erőknek, boszorkányoknak a távoltartását is szolgálta a házakra tett zöld ág. Tehát nem csak a szerelmi ajándék, hanem egy kicsit az időjárás varázslás is benne volt ebben a régi gondolatban.
0: Pünkösd ünnepe, búcsújárás. Ez a két fogalom is egymáshoz társítható, és véleményem szerint a leghíresebb, az egyik leghíresebb pünkösdi búcsújáró hely Csíksomjó. Beszéljünk akkor most a búcsújárás és pünkösd kapcsolatáról.
1: A csíksomjói búcsút valóban mindenképpen említenünk kell, mint az összmagyarság talán legfontosabb pünkösdi eseménye napjainkban, és évről évre azt látjuk, tapasztaljuk, hogy egyre erősebb Csíksomjónak a vonzereje és a szűzanya kultusza, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világ magyarsága körében mindenfelé. Tudni kell azt, hogy Csíksomjó kiemelkedik a Mária kegyhelyek közül, de az egész Kárpát-medencében 130 Máriás búcsújáró helyet ismerünk. A pünkösdi időszak nyilván Csíksomjóhoz kapcsolódik, más-más helyeken, más-más Mária ünnepeken tartanak búcsút, azonban ezek a búcsújáró helyek egy nagyon sűrű, szövésű hálózattá alakultak már napjainkra. Jól jelzi ezt például a Mária útnak a zarándok hagyománya. Mária Celből Csíksomjóra gyalogosan zarándokolnak a legvállalkozóbb szellemű zarándokok, és a csíksomjói búcsú pedig a televíziós közvetítéseknek is köszönhetően ma már valóban az egész magyarságnak a legfontosabb és legnagyobb pünkösdi ünnepe lett. Olyannyira, hogy a már említett szellemi kulturális örökségben ez a búcsújáró hagyomány is bizony ott szerepel, és az UNESCO védettségét ma már élvezi, és kitüntetett figyelemmel kíséri ezt az egész világ folklorista és néprajzos közvéleménye.
0: Nagyon sokféle fajta népi hagyományról és szokásról beszéltünk, de jogosan merül fel az emberben a kérdés, ezek közül a szokások közül melyek azok a népi hagyományok, amelyek mind a mai napig élnek a különböző tájegységeken?
1: Azt gondolom, hogy az egyházi szokások közül a bérmálás és a konfirmáció az nagyon fontos, ugye pünkösdhöz kötődő esemény, és azért nevezhetjük ezt most idézőjelesen tulajdonképpen mai kortárs népszokásnak, vagy velünk együtt élő közösségi hagyománynak, mert azon túl, hogy a templomban a bérmálásnak, illetve a konfirmációnak az ünnepélyes része megtörténik, szinte minden családban családi ünneplés, események, rokonlátogatások kapcsolódnak hozzá, tehát megélik az emberek az egyházba való befogadásnak az ünnepét a saját személyes életükben is. És ez azért fontos, mert ezek a hagyományok ezáltal válnak igazán élővé. Ugye a katolikus egyházban a bérmálás kifejezés egy egyházi szláv kifejezésből, szóból származik, latin szóval ezt konfirmációnak, vagyis megerősítésnek nevezzük, ezt a kifejezést pedig a protestáns egyházak tartják, és ők használják. De mind a kettő tulajdonképpen a felnőtt egyháztaggá válás és a Szentlélek kiáradásának a személyes eseménye az egyén életében. Érdekes az, hogy régebben, amíg a közlekedés nehéz volt, addig a bérmálásra sokkal ritkábban került sor. Tehát ugye a püspök atya körül jár, hogy egy-egy településre mikor jutott el még a régi nehéz közlekedésű időkben, hát bizony-bizony sok-sok évet kellett várni egy-egy faluban, egy-egy közösségben, hogy ott bérmálásra kerülhessen sor. Ma már azért ez nem így van. Pünkösdöt megelőző, vagy azt követő a körüli vasárnapokon, gyakorlatilag minden egyházközségben, minden templomban ennek az ünnepnek elkövetkezik az ideje.
0: Beszélgetésünk végén akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a harmadik legnagyobb ünnepünk, Pünköst Szent ünnepe, tényleg egy színes és népi hagyományokban gazdag ünnep.
1: Igen, és talán a mozaik szerűsége a legérdekesebb. Nevezetesen az, hogy az ország különböző pontjain mindenütt egy-egy kis, apró színfolt, nagyon sokféle színes szokáselem maradt meg a 20. századra, és ebből aztán egy ilyen nagyon érdekes, változatos képet kaphatunk a pünkösdi hagyományok megünnepléséről.
0: Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum muzeológusának a riportot. Köszönöm szépen, hogy felelevenítettük a szavak segítségével pünkösd ünnepéhez kapcsolódó népi hagyományainkat, és önnek is áldott pünkösdi ünnepeket kívánok.
1: Köszönjük szépen!
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyei és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
1: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoiana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen beteg ember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
0: Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szentatya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közgyűléseket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
2: to the study and implementation.
0: És a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepete azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
2: human person is called,
0: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazságkeresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
2: When freedom is used to love.
0: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
2: And values the shared humanity of every person.
0: Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
2: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
0: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmúi kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kihallgatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
3: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
0: Az időszakot még egyszer.
3: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
0: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
3: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedt ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
0: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
3: Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
0: Bécsben miért?
3: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai karán Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
0: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
3: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák, Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
0: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
3: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
0: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
3: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
0: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
3: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatz professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
0: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
3: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
0: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
3: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
0: De jó is lenne, a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a magyar honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Szabó Lőrinc. Ünnep. Áldassál, Uram, amiért nékem is adtál valamit. Áldassál, amiért nem csak szépséget, s szórakozást teremtettél, nem csak gyönyörű templomokat, s félelmetes pénzszörnyeket, nem csak ifjú lelkesedést, friss vért, kacagó lányokat, s gyermeket. Ó, áldassál, Uram, amiért a mulandó örömök s harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a semmit, aki az idő teljességében értem is eljön, és áldott karjaiban elringat mindörökre. Amen.
1: Szabó Lőrinc Ünnep című versét Blaskó Balázs mondta el. Szabó Lőrinc költő műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult. Itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 1957-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Ima a Szent Háromsághoz. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom neked, Urunk Jézus Krisztus legdrágább testét, vérét, lelkét és istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel őt megbántják. Jézus legszentebb szívének végtelen érdemeiért és Mária szeplőtelen szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mennyire fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 31-én szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Kvasinger Jenő kezeli, a zenéket Németh Tamás válogatja. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsorismertetés után egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki a lioni szentvértanúkról beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma név napjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Balog Ferenc hétvégi levelét hallják, majd magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, ezután cseperedő műsorunkat hallják, melyben a Kis Bocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről Gajasné Dósa Katalinnal beszélgetünk, aki az egyesület létrehozója. Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Törökszent Miklósi vételkörzetünkben Életjel, Kisújszálláson Szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunkkal jelentkezünk. Műsorunkban ezúttal Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. Következzen most rövid ajánlónk.

0: Nekem ez először nagyon nagy nehézség, ez egy kihívást jelent. Tehát ezen így sokat gondolkodtam, hogy azért színjátszást sem tanultam, csak így ezt szeretném csinálni, és hogy hát hogy fogok megformálni egy olyan nő alakot, aki így azt érzem, hogy nagyon messze van tőlem.
1: A 15 órai híreket követően iránytű műsorunkat hallhatják, melyben egy nagyon friss formáció a Derengő zenekar tagjaival, Viola Barbarával, dalszerző énekes fuvola művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval a versfeldolgozásokról beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk.
2: Én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy nagyon szeretjük a verseket. Nagyon, nagyon szeretjük ezt a nyugatos világot, és nagyon-nagyon szeretnénk értékmentésként képviselni ezt az egészet, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is a magáénak érezze, és a zene nyelve az mindig egy ilyen biztos nyelv ehhez, és mi nagyon szeretjük a zenét is, meg a verseket is, meg előadni is őket, és azt hiszem, hogy ha ez sikerülne, hogy kicsit nagyobb, szélesebb közegben tudjuk teríteni, akkor ez egy nagyon szerethető világ.
1: Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Adásunkban Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. 16 órakor újra híreket mondunk, majd Hangoló című műsorunk következik. 16 óra 30 perctől vasárnapi kívánság műsorunkban Farkas Erzsébet várja önöket nagy szeretettel. 17 óra 15 perctől Értékadó című műsorunkat ismételjük meg. 18 órakor májusi litániát közvetítünk a Bazilikából. 19 órakor ismét híreket mondunk, ezután Andante című komoly zenei kalauzunkkal jelentkezünk. Tokaji vételkörzetünkben 19 órától Találkozás című összeállításunk szól. Törökszent Miklóson Hallótávolság, Kisújszálláson Életünk című magazinunkkal jelentkezünk. 20 órakor híreket mondunk, majd a múltunk pillérei történelmi műsorunkat hallhatják. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről. Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Kedves hallgatóink, ez a ma délután műsor kínálata. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Kellemes rádiózást kívánunk a Szent István Rádió minden hullámhosszán.
3: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A hagyományoknak megfelelően idén is találkoztak a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő középiskolák 10. osztályos diákjai a középiskolások vidám egyházi találkozója keretében. A május 29-én megrendezett esemény házigazdája a debreceni Szent József Gimnázium volt. A nap mottója Hallgass Krisztusra végigkísérte az együttlét minden pillanatát, irányt mutatva a fiatalok számára a közösségi és lelki programok során. A találkozó alaphangját a St. Joe Band zenés szolgálata adta meg. Ezt követően Bódis Zoltán, az intézmény főigazgatója, és Kálmán József atya, a gimnázium lelkivezetője köszöntötte a résztvevőket. A diákokat a szervezők vegyes csoportokra osztották, így lehetőség nyílt arra, hogy az egyházmegye különböző intézményeiből érkező fiatalok új kapcsolatokat építsenek. A nap során számos színes és változatos program várta őket. A mozgásos és szórakoztató foglalkozások között szerepelt néptánc, zumba, darts és akadálypálya, de nagy sikert aratott a kutya simogatás is. Az érdeklődők kipróbálhatták magukat kémiai kísérletekben és robotikai feladatokban, valamint a Dixit játék és az irodalmi teaház is különleges élményt kínált. A programok mellett kiemelt szerepet kaptak a lelki tartalmak is. Az egyházmegye papjai közösségépítő beszélgetések keretében segítették a fiatalokat. A nap csúcspontját a Szentmise jelentette, melyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be. A liturgián koncelebrált Németh István püspöki titkár, valamint a jelenlévő iskola lelkészek. A közös ebédet követően sem ért véget a program, a St. Joe Band koncertje ismét vidám hangulatot teremtett, miközben a diákok sportvetélkedőn is összemérhették ügyességüket. A nap zárásaként sor került a staféta ünnepélyes átadására, a Nyírbátori Bátori István gimnázium képviselői vették át a következő év rendezésének feladatát, így 2027-ben ők adnak majd otthont a követ találkozónak. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött gyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt állított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Máltai Szeretetszolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól a hajléktalan emberek éjjeli menedékhelyén át, a fogyatékos emberek lakóotthonáig, a népkonyhától a családok átmeneti otthonától a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 ezer személyről gondoskodtak 2025-ben. A küldött gyűlés ünnepi szentmisével vette kezdetét, amelyet Martos Levente Balázs püspök mutatott be Jenei Gábor atya koncelebrálásával. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás estéjére június 2-án kedden a Lajosvárosi templomba. A program 17 órakor szentmisével kezdődik, majd egy a Nemzet a határok felett című emlékműsor lesz a LAK Egyesület és az IKU.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás jegyében. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél. 11 órakor kezdődik a Szentmise Bojtor Róbert Miklósfalvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17 óra 30 perckor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés esttel zárul a program. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. E program keretében a bazilika előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor. A tárlatvezetés orgona koncerte.

0: maximum 150 fő. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban vagy telefonon a 36-os 517 356-os telefonszámon. Szintén a múzeumok éjszakája keretében a palota és a pincerendszer is előzetes regisztrációval látogatható 17 órakor, 18 órakor, 19 órakor, 20 órakor, 21 órakor, 22 órakor. Az érseki palotában és az érseki pincerendszerben maximum 30 fős csoportok indulnak. Időpontfoglalás személyesen vagy telefonon a 36-os 517 356-os telefonszámon. Június 16-a és 19-e között rendezik meg idén az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon találják. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák

0: meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet von magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus! Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Az Úr Jézus legnagyobb ingyenes ajándéka, vagyis kegyelme a Szentlélek. Hiszen Szent János első levelében két dolgot állít. Szeretet az Isten, és a szeretet Istentől való. Pünkösd üzenete ez, hogy a Szentlélek bennünk van, ő támasztja bennünk a hit csodáját, ő kelt örök reménységet szívünkben, és sodor bele a Szent Háromság legsajátosabb életébe, a tiszta és végtelen szeretetbe. Ő, aki az Atya és a Fiú lehellete, közös élete, szeretete, ő járja át legbensőbb világunkat, és kapcsol bele az Atya és a Fiú életébe. A Szentlélek nem csak a Szent Háromság legbensőbb közösségébe von bennünket, hanem egymás között is ezt a mélységes, isteni örök közösséget építi. Jézus a szőlőtő, melynek gyökerei az Atyába nyúlnak, mi pedig a szőlővesszők, ugyanaz az éltető nedv kering bennünk, ugyanaz a Szentlélek. Ez az egyház, ez a Krisztusban élő család, szerzetes közösség, barátság legmélye. Szinte vakmerőségig menő kaland, ugyanakkor egyszerűen keresztény kötelességünk is leszállni kapcsolataink isteni mélységeibe. A kölcsönös szeretet felhatalmaz rá, hogy együtt szálljunk le ebbe a mélységbe, a Szentlélek közösségébe, mely közösség az Atyával és az ő Szent Fiával, de ugyanúgy, ugyanolyan erősen, ugyancsak örök életre szólóan közösség közöttünk is. Minden nap időt kell szentelnünk rá, hogy e misztériumot szemléljük. Végtelen a közösség a hívő és egymást vállaló testvérek között, s ehhez képest minden bántó, fájó ellentét, mely közöttünk van, szinte eltörpül, mert nem végtelen és nem örök. Minél inkább előre haladunk a realista, sőt naturalista nyárba, a szent liturgia annál szellemibb, istenibb mélységeibe vezet bennünket. A lélek által ismert és benne feltáruló istenemberi mélységekbe.
0: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
3: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Boh poslal svojho syna, aby sa skrze neho svet spasil. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Počuli sme slovo Pánovo.
0: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
4: Čáčes penav tu menge, najmajbáro slúga pesterá jestar, čio bišá dokodolestar kon bišá dasles. Te kadi hatjárena, haj ande tumáre bútyakarin kadi laszárna tumen, bukuri jaszke avena. Nape szavóre zsénende penap kadi, maskar tumende, ke haj zsánav, ke kasz uláde mávri. Ba andre szite csájáj velo iszki rimo, kon muromán rohal, peszki kocsvaz del pemande. Angle ávri penap tumenge, pune inke peci lapes, ke kanapere lapes patyan kodi, ke mesomlo. Čáčes penap tumenge, kon Andre hutilel kodoleskas bisádem, man hutilel Andre, kodolesk hutilel Andre, kon man bisádas.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
5: Evangelium nach Johannes. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: A lyoni szent vértanúk. Amikor ismertetjük a szentek életét, megdöbbenve látjuk sok esetben, milyen kegyetlenségekre képes az ember. Ugyanakkor csodálattal tekintünk a vértanúk bátorságára és hősiességére. A bátorsághoz, a hősiességhez Isten adott erőt a vértanúknak. Krisztus után 177-ben Marcus Aurelius császár uralkodása alatt Lyon városában 48 keresztény halt meg vértanúként Jézus Krisztusért. Közöttük volt a város püspöke Fotinus is. Amikor az üldözés befejeződött, a lyoni és viennei papság elküldte Szent Irént Eleutér pápához a vértanúk névsorával. A kisázsiai egyházakhoz pedig levelet írtak. Ebben részletesen leírták a vértanúk kivégzését. A levél tartalmát a következőkben ismertetem. Szóval elmondani, pontosan leírni nem is tudjuk, hogy mekkora volt a mi üldöztetésünk, mennyire felzúdult a pogányok haragja a szentek ellen, és mennyit szenvedtek a boldog vértanúk. Teljes erővel támadt ránk az ellenség. Már a kezdetekből fölismertük, hogy kénye kedve szerint fog cselekedni. Embereit előre kioktatta a harcra. Kizártak minket a házakból, a fürdőkből, a fórumról. Sehol sem mutatkozhattunk. Isten kegyelme azonban fölvette vele a harcot. A gyengéket kiragadta kezéből, másokat pedig erős, megingathatatlan oszlopként állított vele szemben. Ezek álhatatos türelmükben legyőztek minden támadást. Eltűrtek minden kint és gyalázatot, sok zaklatások közepette Krisztushoz igyekeztek. Először a csőcselék támadt rájuk. Hősiesen tűrték az egyre gyakrabban ismétlődő fosztogatásokat, meghurcoltatást, verést. Kővel dobálták őket, rájuk kiabáltak. Mintha halálos ellenség lett volna a vértanúk tömege, úgy bántak velük. A felizgatott tömeg aztán a fórumra hurcolta őket, a városparancsnok pedig több hatalmassággal ítéletet tartott fölöttük. Mikor hitüket megvallották, a helytartó megérkezéséig börtönbe vetette a hitvallókat. Amikor megérkezett a helytartó, elébe vezették őket. A tömegben, akiket a kíváncsiság hozott össze, meghúzódtak a még szabadon maradt keresztények is. Aggódó részvéttel nézték szeretteiket. Az ifjú Vécius Epagátus is szabadon volt, de nem bírta tovább az ellenük folytatott vádaskodást. Felkiáltott: felelek én helyettük, de visszautasították. Fölmerült a gyanú, hogy ő is keresztény, amit nyíltan meg is vallott. Ő is a vértanúság pálmáját nyert el. Ezután folytatták a bíráskodást. Egyesek azonban gyenkének bizonyultak. Tizen elestek, és megtagadták hitüket a szenvedésektől való félelmükben. A tárgyalást akkor felfüggesztették, a foglyokat pedig börtönbe zárták. Mindnyájukat nagyon megrendítette ez a hitvallásban való ingatagság. Nem a rájuk való szenvedésektől, hanem az örök kározattól féltek. A bukottak helyett minden nap akadt azonban egy vagy kettő, akiket elfogtak, főleg az egyházi vezetőket és azokat, akik bátran megvallották hitüket. Elfogták a keresztényházaknál szolgáló pogány szolgákat is, ezek, hogy megszabaduljanak a kínzástól, mindenféle hamis váddal megrágalmazták a keresztényeket. Ilyen hazug vádakat mondtak: csecsemők testét eszik, vérfertőző kicsapongásban élnek. Erre még a pogányok is felháborodtak, és haragra gerjedtek ellenük, pedig azok közül is sokan együtt éreztek a keresztényekkel. Megkezdték a kínvallatást. Legtöbb kegyetlenséget Sanctus diákonussal, egy Martinus nevű neofitával, újonnan megkeresztelt el, a pergamoni Attalussal és a rabszolga Blandina szűzzel követtek el. Blandinát reggeltől estig váltott bakók kínozták, mindent kigondolható kínzással. Végül kimerülve estek össze, kifogytak minden eszközből. Csodálták, hogy Blandina még él, s bizonygatták, hogy egyetlen egy kínzás is elég lett volna megölésére. Blandina kínjaiban csak ennyit mondott: keresztény vagyok, semmi rosszat nem követtünk el. Sanctus is emberfeletti erővel tűrte a szenvedéseket. Azt remélték tőle, hogy olyasmit árul el, amit nem volna szabad tenni, de tévedtek. Elhallgatta nemzetségét, szülővárosát, szabad vagy rabszolga mi voltát. Minden kérdése csak egy mondatot felelt latinul, Christianus sum, keresztény vagyok. Kegyetlenül megkínozták, így ment be a dicsőségbe, nekünk példát mutatva az Atya és Krisztus szeretetére. De elővették a hittagadókat is. Köztük volt egy Biblis nevű asszony is. Ájultan vitték a kínpadhoz. Itt megbánta tettét, és bátran megvallotta hitét. Akkor újra börtönbe zárták őket, hogy ott haljanak meg. Sokan meghaltak. Időközben elfogták a város legidősebb emberét, Fotinuszt, ő volt a város keresztény püspöke. Öregségtől, betegségtől törékeny volt a teste, de a vértanúság vágya erősítette lelkét, mikor az ítélő szék elé vonszolták. Katonák vezették, kísérte őt az egész előkelő polgárság. Úgy állt bírói előtt, mint a Krisztus állt volna ott. Kővel dobálták, a közelállók kézzel, lábbal ütötték, verték. Már alig volt élet benne, amikor a börtönbe vetették. Két nap múlva kiszenvedett. Holttestüket gyalázattal mutogatták a csőcseléknek. Blandinát kereszthez kötözték, és úgy szabadították rá az állatokat, de azok nem bántották őt. Így ismét börtönbe hurcolták. A várt rendelet nem késett sokáig. Ez állt benne. A hitvallókra halál, a hittagadókra szabadság vár. A római polgárokat le kell fejezni, a többieket a vadállatok elé kell vetni. Az egész város többnapos ünnepi játékra készült. Sok hittagadó visszatért. A frígiai Alexander a közönség soraiból biztatta a vértanúkat kitartásra. Észrevették, és Attalusszal együtt vetették a vadállatok elé. Blandina még mindig élt. Elővezették egy 15 éves fiúval. Megostorozás után hálóba kötötték, és a bika elé vetették őket. A börtönben megholtakat a kutyáknak dobták. Gondosan vigyáztak arra, hogy ne tudják őket eltemetni. 6 napig feküdtek így, aztán elégették a holttesteket, és porukat a folyóba szórták. Így mindent legyőzve jutottak Istenhez. Maguk a békét szerették, nekünk is azt hirdették, békében távoztak az Úrhoz. Megcsodáljuk a vértanúk lelkierejét. Istentől kérjük a magunk számára is azt a lelkierőt, ami hivatásunk betöltéséhez szükséges. A vértanúkat pedig arra kérjük, hogy legyenek közben járóink a mindenható Istennél, hogy a hitet megtartsuk, a pályát győzelmesen fussuk mi is végig, és elnyerjük az örök élet koronáját.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma Angéla és Petronella névnap van. Az Angéla görög-latin eredetű női név, amely a latin angelus férfi név női párja. Jelentése angyal, követ, hírnök. A Petronella név eredete latin. Jelentése edzett férfi, kő, szikla, Petronius nemzetségéből származó nő. Minden kedves Angéla és Petronella nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!

0: Lárolaj.
1: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
2: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy milyen jeles évfordulók kapcsolódnak május 31-éhez. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. A világ több országában megtartott ünnep. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, versenyeket, báb- és színi előadásokat rendeznek a gyermekeknek. Hasonló rendezvény már a II. Világháború előtt is létezett. Gyermekhét, amelyet először 1931. májusában rendeztek meg, elsősorban jótékonysági céllal. Tehát ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ma van a Dohánymentes Világnap, amelyet 1986 óta tartanak. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1986-tól május 31-ét Dohánymentes Világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a Dohánymentes Világnapot május 31-én. Gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését. Ez 1839-ben történt. Több mint 2 éves előkészítés után hozta létre. A hengermalom a mai Margit híd pesti hídfőjének közelében volt. A gőzgépet Bécsből rendelték meg 1840-ben. Az első őrlés 1841. szeptember 15-én volt a malomban. Széchenyi már korábban elérte a Nádornál, hogy a malom mellett gépműhelyt is felállíthassanak. Ennek a műhelynek lett később munkatársa Ganc Ábrahám, aki miután az igazgatósággal összekülönbözött, kilépett és önálló műhelyt alapított, amely világhírű gyárrá nőtte ki magát. A hengermalom igen jó minőségű lisztet állított elő. Terményei sikert arattak. 1911-ben a mai napon bocsájtották vízre a Titanicot. A Titanic utasszállító hajó, amely egy jéghegyel történt 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i elsüllyedéséről vált ismerté. Egy óceánjáró 3-as második hajójaként a Titanicot és testvéreit heti 3 járat kiszolgálására és a transatlanti forgalom dominálására tervezték. A Titanic 1912. április 14-én vasárnap 23 óra 40-kor Jéghegynek ütközött, és április 15-én hétfőn 2 óra 20 perckor az ütközés után alig több mint 2,5 órával ketté törve elsüllyedt. Tehát 1911-ben a mai napon bocsájtották vízre a Titanicot. Egerben megnyílt a Beatles Múzeum 2015. május 31-én. A kelet-közép-európai régió egyetlen Beatles gyűjteményét Bródy János nyitotta meg a Hotel Corona Eger szálloda épületében. A 450 négyzetméteren a pincétől az emeletig, majd 2500 tárgyi emléket felvonultató múzeumban az elmúlt években több mint 100 ország képviselője tette tiszteletét. Hasonló múzeum Eger mellett jelenleg Liverpoolban, Halléban, Alkmárban, illetve Buenos Airesben található. 1963-ban a mai napon született Székesfehérváron Orbán Viktor politikus, a Fidesz egyik alapítója, volt miniszterelnök. Franz Joseph Haydn, osztrák zeneszerző, aki Magyarországon élt és alkotott, 1809. május 31-én hunyt el. Állandósította a szonáta formát, amihez szubjektív tartalmat adott, drámai és vígoperákat is írt. Művei 106 szimfónia, 68 vonós négyes, 62 zongora szonáta, 45 zongora trió, 14 mise. Két nagy oratórium, a Teremtés, amelyet 1800-ban Budán vezényelt, és az Évszakok időskori munkásságának és az oratórium műfajának betetőzését jelentik. Életének három évtizedét, 1761-től 1790-ig Eszterházy Pál Antal kismartoni, majd pompakedvelő Eszterházy Miklós Eszterházy birtokán töltötte Magyarországon a hercegek házi karmestereként. Ez idő alatt vitte tökélyre életművének egyik meghatározó műfaját, a vonós négyest. Tehát Franz Joseph Haydn, osztrák zeneszerző, 1809. május 31-én hunyt el. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Szombaton újabb 4 túlélőt sikerült a felszínre hozni a vízzel elárasztott laoszi barlangrendszerből, miután korábban egy embert már kimentettek, közölte a tájföldi barlangi mentőcsapat. A hétfős csoport több mint egy hete rekedt a Laosz középső részén fekvő Szajszombun különleges övezet egyik távoli, hegyvidékén található barlangrendszerében. A laoszi állami média korábbi híradásai szerint olyan falusi lakosokról van szó, akik aranyat keresve másztak be a barlangba. Vesztüket az okozta, hogy nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a barlang kijáratát. Újabb drón és légitámadások érték Oroszország és Ukrajna területét szombatra virradóra. Az oroszországi belgorodi területen 3 ember meghalt egy ukrán támadásban, még ukrán hivatalos források szerint több régióban is halálos áldozatokat és jelentős károkat okoztak az orosz csapások. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi, korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén a déli óráktól kezdve több helyen is kialakulhat zápor-zivatar, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A csúcs hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, amikor levelem olvasod, már a Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük. Azt az ünnepet, amikor az egyház hitünk egyik legmélyebb titkát állítja elénk. Egy Isten van, aki három személyben létezik, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem olyan titok, amelyet puszta emberi értelemmel teljesen ki lehetne fejezni, inkább olyan valóság, amelyet imádságban, liturgiában és az egyház életében sejthetünk meg valamelyest. Ha erről az ünnepről elmélkedünk, nem szabad csupán egy hittételre gondolnunk, inkább arra a szeretetre, amelyből az egész teremtett világ fakad, és amely felé minden emberi élet tart. A Szent Háromság ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem magányos, elvont hatalom, nem valamiféle távoli erő, hanem örök közösség. Az Atya nem fiú nélküli Atya, a Fiú nem az Atya nélküli Fiú, a Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kiáradó szeretet. A római katolikus tanítás szerint a három isteni személy nem három Isten, hanem egyetlen isteni természetben élő három személy. Ez a hitünk középpontjába tartozó titok nem azért fontos, mert bonyolult, hanem mert megmutatja, milyen az Isten szíve, önátadó, élő, kapcsolatot teremtő szeretet. Márpedig, ha Isten ilyen, akkor az emberi élet legmélyebb igazsága is ez kell, hogy legyen. Nem egyedüliként magányra vagyunk teremtve, hanem közösségre, szeretetre, egymás felé fordulásra. Kedves barátom! A liturgikus évben Szent Háromság vasárnapja különleges helyet foglal el. Pünkösd után, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeltük, mintegy visszatekintünk arra, hogy a megváltás egész műve a Szent Háromság belső életéből fakad. Az Atya küldi a Fiút, a Fiú megtestesül, tanít, szenved, meghal és feltámad értünk, a Szentlélek pedig beteljesíti mindezt a szívünkben, az egyházban, a szentségekben és a mindennapi életben. Ez az ünnep tehát nem egy dogmát ünnepel, hanem az egész keresztény életünk összefoglalása. Amikor keresztet vetünk, ezt valljuk meg minden alkalommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztvetés egyszerű mozdulata, mintha a hit egész horizontját kinyitná előttünk. A Szent Háromság vasárnapja arra is tanít, hogy az isteni életben a különbözőség nem szembenállást jelent, hanem egységet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különbözők, mégis tökéletesen egyek. Ez az emberi közösségeinknek is irányt mutat. A családban, a barátságban, a munkahelyen és az egyházban mindig az a legnagyobb kísértés, hogy a különbözőséget ellenségesnek tekintsük. A Szent Háromság ezzel szemben azt hirdeti, az egység nem azonosság, hanem szeretetből fakadó összetartozás. Az egyház is akkor hű önmagához, ha nem uniformizál, hanem az ajándékok sokféleségében őrzi az egységet. Hitünk különösen hangsúlyozza, hogy a Szent Háromság nem elvont fogalom, hanem megszólítható valóság. Az Atyához imádkozunk, a Fiúban és a Fiú által jutunk az Atyához, a Szentlélek pedig bensőnkbe költözik, és bennünk kiáltja, Abba, Atya. Ez a belső dinamika adja a keresztény ima lényegét. Amikor a mi atyánkot imádkozzuk, a Fiú imájába kapcsolódunk be. Amikor a Szentlélekhez fohászkodunk, azért kérjük őt, hogy vezessen bennünket az igazságra, bátorságra, tisztaságra és szeretetre. Amikor pedig az Atyára tekintünk, mindennek eredetét és végső célját szemléljük. A Szent Háromság ünnepe ezért egyszerre tanítás és meghívás, belépés a szeretet isteni körforgásába. Egyházunk liturgiája is segít ennek megértésében és megélésében. A Szent Mise olvasmányai, imái és énekei mind arra mutatnak, hogy az isteni életbe ne kívülállóként tekintsünk be, hiszen meghívást kaptunk az isteni életbe való bekapcsolódásra. Ezáltal pedig a Szentháromság titka nem marad elmélet. Valóság lesz abból, hogy Isten szól hozzánk, meghallgat bennünket és közel jön. Kedves barátom! Különösen szép ebben az ünnepben az, hogy nem zár be egy misztériumba, hanem kinyit bennünket a másik ember felé. Ha Isten ugyanis önmagában szeretett közösség, akkor a keresztény embernek is a kapcsolatok emberének kell lennie. Ez megvalósulhat olyan egyszerű dolgokban is, hogy a családban türelmesebben szólunk egymáshoz, a vitákban jobban figyelünk a másikra, vagy a közösségeinkben nem mindenáron a saját igazunkat akarjuk érvényesíteni, hanem a közös jót keressük. A Szentháromság ünnepe ezért erkölcsi és lelki iránytű is. Megtanít arra, hogy a szeretet nem puszta érzelem, hanem kölcsönös önajándékozás, hűség, egymás terhének hordozása. Kedves barátom! Ezen a vasárnapon különösen érdemes elidőznünk a dicsőség szavunkon is. Gyakran mondjuk imáink végén: dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Ez a mondat nem csak záróformula, hanem hitvallás. A dicsőség nem valamelyik személyé külön, hanem a három isteni személy közös élete. Amikor dicsőítjük Istent, akkor valójában bekapcsolódunk abba az örök szeretetbe, amely minden jó forrása. Az emberi élet akkor talál igazi boldogságra, ha nem önmaga dicsőségét keresi, hanem helyet ad Isten dicsőségének. Ez a szemlélet felszabadító, mert leveszi rólunk az önistenítés terhét, és visszaadja a létezés örömét. A Szentháromság ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy a legmélyebb igazságok nem mindig a leghangosabbak. Az isteni élet csendes, de mindent átjáró jelenlét. A keresztény ember feladata nem feltétlenül az, hogy megfejtse a titkot, hanem hogy belesimuljon abba a szeretetbe, amelyet ez a titok felmutat. Ha a nap végén meg tudunk állni egy pillanatra, és képesek vagyunk hálát adni azért, hogy tartozhatunk valakihez, hogy van kinek megbocsátanunk, van kit szeretnünk, van kitől segítséget kérnünk, már is közelebb kerültünk a Szent Háromság valóságához. Mert Isten nem egy távoli, magányos hatalom, mely bábjátékosként mozgatja a teremtményeit, hanem a szeretet Istene. Aki ebbe a szeretetbe belép, az megtanulhatja, hogyan lehet igazán boldogan élni. Kedves barátom! Imádkozom azért, hogy ez a vasárnap békét hozzon a szívedbe, és igazi szeretetet a mindennapjaidba. Legyen a Szent Háromság áldása rajtad, családodon, szeretteiden és minden munkádon. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunk következik, melyben Bangó Margit és Melis György énekel. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk!

beteg szívemet, hogy szeret, vagy nem szeret. Csak azért iszom én, állj, mert oda vagyok én, te miatt.

kicsiként te miattad. Csak azért mulatok, mert akkor nem gondolok a világra. Csak azért vigadok, én sírva azért borulok a cigányra. Elhasztott engem ez a forró nyár, nem leszek én józan asszony többé már. Csak azért hiszom én, hidd el nékem kicsiként te miattad.

ezt Rótán tavalyja. Gyere velem a tátszlombos falomba, átviszlek a két levő karomba. De hogyha a kis pirók dobolja, és a nász nép ezt Rótán tavalyja,

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunkat hallották. Énekelt Bangó Margit és Melis György. Az összeállítást Németh Tamás készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy a föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanó erejének felel meg. Idén több szempontból is rekordot döntött a személyi jövedelemadó bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan, igaz, csak nem 300 ezeren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látják vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeznek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy éppen transzplantáción átesettek. Valamennyiüket kreatív és zenei programokkal, báb előadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várják, tette hozzá. A Szociális és Családügyi Miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, adta hírul a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén a déli óráktól kezdve több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
4: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a Kisbocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgetünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Immár 20 éve, hogy eldöntötte, megvalósítja tervét, és tudta azt is, mennyire nagy szüksége lehet majd az édesanyáknak egy ilyen közösségre Szihalmon. A terve bevált, sokan csatlakoztak, ám itt nem álltak meg. Mindig jöttek újabb ötletek, hogy mint közhasznú szervezet, hogyan vihetik el a tudást foglalkozásokkal, rendezvényekkel, és hogyan segíthetnék az itt élő családokat. Ha tehetik, tartsanak velünk!
8: A Baba Mama Klub ötlete az évekkel korábban kezdődött. Az ön nevéhez kötődik. Mi volt a megvalósítás célja?
9: Hát ugye 20 évvel ezelőtt pontosan, hisz ebben az évben van a 20 éves születésnapunk. Hát ez tulajdonképpen egy belső motivációból indult el, a kisfiam motiválta még, amikor kismama voltam, hogy rengeteg kérdésem volt a védőnőhöz, orvoshoz és mindenkihez is, és hát én azt látom, hogy egy kis településen azért egy kismamának nincsen olyan lehetőségei, hogy helyben minden információra, minden kérdésére választ kapjon, és beutaztam Egerbe, egy Baba Mama klubba, és ott részt vettem előadásokon, tanácsadásokon, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ez nálunk is, és tulajdonképpen én csak egy Baba Mama klubot gondoltam elindítani, hogy minden hónapban jön egy szakember, és akkor a kismamákkal összeülünk, és akkor egyszer védőnő, vagy szülésznő, vagy szoptatási tanácsadó, vagy fogorvos, vagy nevelési tanácsadó, gyógypedagógus, tehát, hogy minden hónapban. És ez így indult, és hát olyan igény lett rá, és ott már láttuk, hogy vannak olyan családok, ahol sajátos nevelésű gyerekeket nevelnek, roma gyerekeket, különböző kérdések merültek föl. Segerbe egyszer azt mondták, hogy miért nem hozok létre egy egyesületet, hisz nekem már projekt ötleteim vannak, és hogy ez kimeríti a Baba Mama Klubnak a keretét, és akkor létrehoztuk a kis bocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület, ez lett a teljes neve, és hát 2006-ban vagyunk, és hát ugye mondták, hogy hát pályázatot is kell lenne írni, és mondom, ez hogy pályázat, úgyhogy így beiratkoztam a Budapesti Kommunikációs Főiskola egyik továbbképzésére, és elvégeztem a pályázatíró projektmenedzser szakot, és hát én írom a egyesületnek a pályázatait. És az első gondolatom az volt, ha már a gyerekek speciális szükségletére gondoltunk, hogy gyógypedagógusokat felkértem, mert mai napig is azt hiszem, hogyha van egy gondolatom, akkor ez nem azt jelenti, hogy azt nekem kell mindenhez is érteni, hanem az álmoknak a megvalósításához a megfelelő szakembereket vonom be, én mindig is az együttműködésnek a híve voltam, meg vagyok. Szerintem ez a hatékonyságnak a kulcsa, hogy egy ilyen helyi akciócsoport létrehozásról minden érintett szakemberrel együtt gondolkodunk, és ez esetben is én arra gondoltam, hogy csináljunk egy sajátos nevelésigényű szülőknek egy szülőklubot, ahol minden hónapban hívtunk egy szakembert, és a szülők pedig eljöttek és beszélgettek a szakemberekkel, és ez nagyon hasznos volt, és azt látom, hogy mennyire fontos az, hogy hasonló érdeklődési körrel rendelkezők ugye találkoznak és beszélgetnek egymással, és tulajdonképpen valahogy az igények épülve kialakult a mi kis ránk jellemző kép, ahol a Baba Mama Klubot csináljuk, zenei babusgatót a mai napig, van rendezvényeink, a Civil Expo, amire most is készülünk, ahol az volt a hipotézisem 2010-ben, hogy a különböző szférák találkozzanak egymással, és állítsanak egy sátot, és mutassák be a tevékenységüket. Civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, gazdasági szereplők, egészen színpadi produkció van, szépség sátorverseny, és az, hogy 2010-ben volt az első, és most 2026 van, tehát, hogy 16 év és 61 kiállító jelentkezett most is, és nem tudjuk hová őket kirakni, ez valami fantasztikus érzés, és hát a repertoárunkban van a Emelt fel a gyereket, országos programból csatlakozás, a nyárbúcsúztató programunk, az egészségnapunk, a Kisbocs Mikulás, ezek a főbb rendezvények, és emellett működtetjük az enniadok ételdobozt, az egészségügyi ládát, ugye a női klubunk keretén belül, ahol a fő témánk a menstruációs szegénység elleni küzdelem, és ez az egészségügyi láda 0-24 órán keresztül ugye elérhető. Emellett ugye 3 évvel ezelőtt egy óriási mérföldkő lett az életünkben, mert a Partners Hungary alapítvány pályázatára pályáztunk, hogy létrehoztunk egy kisbocs játékközpontot, és ezt a UNICEF támogatásával valósítottuk meg, és hát az a innovatív eleme, hogy a könyvtárnak a része egy külön helységben, és nagyon sok üzenete van számunkra, a kora a gyerekkori fejlesztés, azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, és csak 13 játékközpont nyílt Magyarországon a UNICEF támogatásával. Ez fő cél, hogy a különböző hátterű családokban élő gyerekek tudjanak itt játszani, és lehet kölcsönözni is játékokat, akik nem tudják megvásárolni. És most újabb projektekkel vagyunk együttműködve a Partners Hungary Alapítvánnyal, és létrehozunk egy könyvkuckót a játékközponton belül. Ennek az a lényege, hogy a gyerekeket bevonjuk a döntéshozatalba és a szülőket. A 0-10 éves korosztály számára létrehozunk egy könyvkuckót, amit a kialakításáról is a gyerekek döntenek, és arról is, hogy milyen könyveket vásároljunk meg, és a Baba Mama Klubba, a bölcsödébe, az óvodai csoportokba, az általános iskola első, második, harmadik osztályába tartunk foglalkozásokat nekik, egy általunk kidolgozott módszertannal, és nagyon ügyesek már tudják dönteni, hogy hogyan nézzen ki, már az is megvan, meg az is megvan, hogy milyen könyveket tudjunk vásárolni, már a 8. alkalommal tartunk, úgyhogy fantasztikus, és hát most pályáztunk a Minifesto programra, ugyanis keresik azokat a településeket, ahol a legjobb gyereknek lenni, és egy szülő, nem is egy szülő hívta fel a figyelmemet, hogy hát szerintem Szihalman a legjobb gyereknek lenni, úgyhogy akkor ezt pályázom már meg, hogy beadtam a pályázatot, én most kaptam a hírt, hogy döntés született, de még nem tudom az eredményt, 45-en pályáztak erre a címre, hogy a legjobb gyereknek, hol a legjobb

Tisztességgel mentünk, és segítettünk nekik a beilleszkedésbe, az óvodai beiratkozásba, az iskola beiratkozásba, munkahelyet kerestünk, szociális támogatásokat ügyintéztük nekik, szabadidős programokat, tehát próbáltuk az életüket könnyíteni ebben a traumatikus állapotban. És kidolgoztam egy medimentori szolgáltatást, amely egy új szociálpolitikai úgymond módszertan, arra nézve, hogy egy ablakon keresztül az összes szociális szakember, hisz az önkénteseken belül kijelöltem azt, hogy ki az, aki egészségügyi témával foglalkozik, oktatással, szociális témával, beilleszkedéssel, stb. És ezt beadtam annak a hatóságnak, akik a védjegyoltalommal foglalkoznak. Hát nyilván nem gondoltam, hogy ezt megkapjuk, és egy fél év után kaptam egy levelet, hogy a Medimentor szolgálat le van védve, és hogy megkapta a védjegyoltalmat. Úgyhogy akkor elkezdtem igazán meghatódni, meg sírni, hogy azért ezzel ugye örökre is beírtuk a történelembe a Kisbocsnak a nevét, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Én azt gondolom, hogy szihalmam, nyilván vannak elégedetlen emberek, de hát mindig azt tanítják nekem, hogy ez nem lehet, hogy mindenki elégedett legyen, bár örülnék neki, de úgy látszik, ez egy lehetetlen küldetés, de bizony benne, hogy a többség azért elégedettek a fejlődéssel és a eredményekkel. Azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek nagyon nagy szerepe van egy település életében, és fontos az, hogy az önkormányzat, a civil szervezetek együtt működjenek, hisz akkor tudunk hatékony, eredményes munkákat elérni. Úgyhogy még vannak álmok a Kisbocsal kapcsolatban is, meg a polgármesteri munkám kapcsán is, úgyhogy a jó Isten addig még megsegít, és az emberek bizalmát élvezem, teszem a jót.

0: visszatérve egy kicsit, visszatekerve az időben erre a 20 évre, hiszen azért ez egy nagyon hosszú idő. Ha a kezdetekre gondol vissza, ott az anyukáknak mi volt a motivációja, hogy ők jöjjenek, csatlakozzanak, akarjanak ebben részt venni, hiszen jöttünk, hoztuk magunkkal történelmileg egyfajta nevelési stílus, nevelési módot, és a tudásnak a megszerzése, a tudásvágy, az valahol elindult. Ön is ezt tapasztalta?
1: Én azt gondolom, hogy az motiválta őket, meg motiválja most is, hogy ez az információ hiányt kielégítsük, hogy ha van egy kérdésük, akkor el tudjanak jönni, és a szakemberektől tudjanak kérdezni. Ugyanakkor mellett azt látom, hogy várják,

0: mert hogy találkoznak hasonszőrű anyukákkal, és meg tudják egymást nyugtatni, hogy az, hogy most egy pár grammal kevesebbet evett, az nem a világ vége, vagy hogyha most nem volt széklet éppen, akkor sincsen vége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt a közösséghez való tartozás, és ugyanúgy az információ megszerzése a cél, és azért azt is meg kell említeni, hogy a 20 év alatt rengeteg önkéntes csatlakozott hozzánk, és azt is meg szokták kérdezni, hogy főleg az önkéntesektől, hogy miért jó Kisbocsba lenni. Ezt tőlük kéne egyébként megkérdezni, de én azt gondolom, hogy senki nem akar kimaradni a jóból, hogy adunk az embereknek, hisz a diszpécser szolgálatunkat is működtetjük, ahova érkeznek be kérdések, és nemrég volt az, amit ugye elmeséltem talán, hogy egy anyuka keresett meg minket, mert nem tudott menni a gyereke iskolába, mert levált a cipője a talpának, és ebben az önkéntes csoportban, amikor beírtam, hogy kellene egy 39-es, 40-es cipő, akkor egy óra alatt legalább 10 pár cipőt kapnunk, és akkor el tudtuk vinni a családnak, és tudott menni a gyerek iskolába. Én azt gondolom, hogy egy jó érzésű ember, vagy egy jó szándékú ember, annak természetes a segítségnyújtás. Tehát a Kisbocs amellett, hogy próbál tudást adni, vagy a kora gyerekkori fejlesztésben részt venni, civil szervezeteket koordinálni, vagy közösségi rendezvényeket szervezni, amellett azt is hangsúlyozzuk, hogy jó adni, és ebbe a jó adásba érdemes részt venni. És én azt látom az embereken, hogy szeretnek részt venni a segítségnyújtásban, és abban, hogy igenis lehet a mi világunk jó, hogyha arra törekszünk.
1: Nagyon sok a fals információ, ami körülvesz minket, és egy édesanyját talán ez az, ami a leginkább össze tud zavarni. Mennyire könnyű megtalálni a megfelelő szakembereket egy ilyen helyre? Azt, aki tényleg tenni akar a közösségért?
0: Hát én azt gondolom, hogy az önkéntesek közül, illetve az Egyesület elnökségi tagjai szakemberekből áll, szociális szakemberekből, pedagógusokból, pszichológiai szakemberekből, gyógypedagógusokból, jogvédőkből. Tehát van egy olyan szakemberi hiteles bázisunk, aki meg tudja szólítani a többi szakembert is. Hát azt azért, én azt gondolom, szakmai körökben tudjuk, hogy kik azok a hiteles szakemberek, akik valóban tudással bírnak, és valóban tudják az anyukákat is segíteni hatékonyan és hasznosan.
1: Az anyukák visszajelzései mik az évek alatt? Hogy ők miért szeretnek, gondolom, hogy elmondják, hogy miért szeretnek ide járni?
0: Hát ugye a Kisbocs játékközpontnak a látogatottság, a kültéri, tehát a külsős programokkal együtt, 980 fő volt 2025-ben, úgyhogy vélelmezem, hogy szeretnek ide járni. Amit elmondtam, én azt gondolom, hogy egy biztonságos, akadálymentes környezetben, közösségben tudnak lenni, információhoz tudnak nyújtani. A könyvtár is egyébként hatással van egymásra, játékközpont a könyvtár, és a könyvtárnak is megnőtt a nézettsége. Minap a Széchenyi könyvtárba jöttek el minket megnézni, azt gondolom, ez sem egy kis dolog, mert hogy azért a Széchenyi könyvtár, azt gondolom, hogy azért nem minden nap jön a környékre, és nagyon tetszik nekik az, hogy a könyvtár látogatottsága megnő, és elmondtuk nekik ezt az innovatív együttműködés a Kisbocs játékközponttal, hogy én azt gondolom, hogy ez példaértékű, hogyha jönnek a családok, akkor a játékközpontban a gyerekek játszhatnak, addig az anyukák pedig olvashatnak könyvet, illetve hogy megnőtt a gyerek témájú könyvek iránt is az érdeklődés. Tehát tulajdonképpen a játékközpont a kultúra része is lett így. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen összetett az érdeklődés, tehát a könyvtár, a közösségi programok, a belső, külső programok, az, hogy innovatív témákat hozunk, ingyenesek, szerintem ez is egy nagyon fontos, hogy anyukák pont ezt mondta, amikor most egy pályázunk, és megkérdeztünk, hogy akkor miért jó gyereknek lenni, és azt mondta, hogy ő például nem engedhetné meg magának, hogy elmenjen fizetős játékközpontba, a környező településekre vagy városba, és hogy itt Szihalmon ugyanazt a minőséget, ugyanazt a színvonalat ingyen megkapja, és csak felül a biciklire, és akkor el tud jönni a gyerekekkel, és számomra például ez volt a fontos. Tehát, hogy én azt gondolom, mindenkinek lehet, hogy más a motivációja, de hogy mindenki megtalálja itt a játékközpontban azt, amit ő szeretne, akár a külsős programjainkban, akár amit ott szervezünk, vagy akár a játékok terén.
1: Mit gondol, hogy ez a Kisbocs, ez a szívügye önnek? Tehát, hogy a folyamatában is annak ellenére, vagy éppen azért, mert most jelenleg polgármester, milyen szerepet tölt be a Kisbocs jelenleg az életében?
0: Hát ugye a Kisbocs az 20 éve van, a polgármesterség 1 éve 8 hónapja, nyilván Szihalom a szívügyem, és Szihalmon belül a Kisbocs, ez egyértelmű, hogy nem csak hogy a szívügyem, hanem az életem része, és a kisfiam motiválta, a Kisbocs logó, a kisfiam első takarójából egy önkéntes rajzolta meg, úgyhogy nem tudom elképzelni az életemet a Kisbocs nélkül, tehát ez olyan, mint egy olyan szövet a testembe, amit nem lehet kivenni, tehát Kisbocs az a lelkem és a szívem része is, és megszüntetetlen, és szerelmem.
1: Milyen jövőt lát a Kisbocsnak? Mit szeretnének megvalósítani, akár a közel, akár a távoli jövőben?
0: Ugyanúgy folytatni szeretnénk ezeket a programjainkat, mindig az igényekre építve szeretnénk megvalósítani minden rendezvényünket, programunkat. Mindig a családok, a gyerekek kihívásait próbálunk adott választ adni, tehát, hogy megvan a mi elképzelésünk, de ezek változhatnak az ő igényekhez képest. Én azt gondolom, hogy pont ez a lényege, hogy 20 évesek vagyunk, hogy nem mi erőltetjük rá a programokat és a rendezvényeket a családokra vagy a lakosságra, hanem az ő mindig az ő igényeikre építve, és úgy formáljuk az egyesületnek a jövőjét, az életét, hogy az ő dolgaikra. Hát természetesen az a célunk, hogy a védelemre szoruló családokat minél jobban megsegítsük szociális információ nyújtással, a Kisbocs Játékközpontnak a programjait legszélesebb körbe jutassuk, a koragyerekkori fejlesztésre felhívjuk a figyelmet a pedagógusok, óvodapedagógusok az iskola számára, és az önkéntesség népszerűsítéssel is nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, mert azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy az ember a munkája mellett segítse az embert, ha nem is akar egy egyesülethez bekapcsolódni, mint önkéntes, ha már megnézi a szomszédját, a jobb oldalt és bal oldalt, hogy rendben van-e, vagy hogy télen jön a füst a kéményből, akkor már az is egy nagy segítség. Vegyük észre az embereket, és vegyük észre a jót is, és segítsük egymáson és egymásnak. Szerintem ez egy nagyon fontos küldetésünk.
1: Közeleg a gyereknap, és érdemes megemlíteni, hogy mivel várják itt a gyerekeket, és nyilván a családokat a gyereknap alkalmából.
0: Hát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dologgal várjuk a gyerekeket, hát ugye vasárnap gyereknap, és hát egy nagyon szuper csapattal hozott a sors össze, és egy élményjátékokkal fognak jönni, animátorokkal a csapat. Lesz egy élethű tehén, egy ilyen kis bajor hangulat udvar, ahol megtanuljuk, hogy igazán hogy kell a tehenet fejni. Lesz egy aréna játék, ahol a gyerekek és a felnőttek is játszhatnak. Happarti természetesen, és hát a napfénypontja az Oszi Cica koncertje, és emellett itt lesznek az óvodások, a Kisbocs Játékközpont, a Szikra Egyesület, ahol barátkarkötő készül, arcfestés, csillámtetoválás, kreatív sarok, a Kisbocs Játékközpont kihozza a képességfejlesztő játékot, és itt lesz Becsésről a szenzoterápiás szobának a szakembere, aki képességfejlesztő játékokkal fogja szórakoztatni a gyerekeket, és természetesen két hatalmas ugrálóbárral is készülünk, és hát ahogy említettem, a rendezvényt happartival zárjuk, és hát nyilván lesz lángos, gofri, vattacukor, minden nyalánkság, ami egy gyereknaphoz kötődik, úgyhogy mi már nagyon várjuk, mi felnőttek is, úgyhogy minden gyereket szeretettel várunk jövő hét vasárnap 11 órától 15 óráig a Kemencés udvarra Szihalmon, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden gyerek boldog lehet, és készülünk egy extra nagy meglepetéssel is, csak ez nem biztos, hogy gyereknapon fog beteljesülni, úgyhogy valószínűleg ez egy következő rendezvényünkre lesz majd aktuális, ugyanis felvettem a kapcsolatot a Lego gyárral, ugye hát azt tudjuk, hogy a Kisbocs, akkor Lego, szerintem több éve ugye a Kárpátok alapítványon keresztül kaptunk Legót, de most ők sem tudnak adományt adni, és én arra gondoltam, hogy az nem azt jelenti, hogy akkor nem adunk ajándékot, úgyhogy egy nagyon kedves ismerős által sikerült a Legóval fölvenni a kapcsolatot Nyíregyházán, és az adomány levelünkben kértük azt, hogy a szihalmi gyerekeknek kaphassunk Legót, illetve hogyha még animátorok is eljönnének játszani a gyerekekkel Nyíregyházáról, Legógyárból, akkor igazán boldog lennék. Úgyhogy én úgy tudom, hogy ez a álmom meg fog valósulni hamarosan, úgyhogy ez még majd egy extra ajándék lesz a gyerekeknek, a szihalmi gyerekeknek.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Kisbocs Babamama Klub, Babamama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgettünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a mai különleges alkalmon. Egerből érkeztünk a Szalézi Oratóriumból, és a színtársulatunk készült egy különleges előadással. Nekünk, szalézi nővéreknek rendalapítónk Don Bosco és Mazzarello Szent Mária, és őról adott egy előadást.
1: Szeretnénk pár szót szólni arról, hogy kik is vagyunk, kik érkeztünk most ide Tarna Leleszre. Voltunk már itt korábban, akkor egy olyan színdarabot hoztunk, amelyben nem voltak énekek, de a mai alkalommal egy énekes darabbal készültünk, amelynek az énekeit is mi, illetve a nővérek írták és készítették, de erről majd még ejtünk pár szót, és hogy kis Mazzarello Mária, és kiről fog szólni ez a színdarab, kik a szalézi nővérek, erre megkérném Zsófi nővért, hogy mondj egy pár szót, kérlek.
0: Mazzarello Mária az 1800-as évek elején élt Olaszországban egy kis faluban, amit Mornézének hívnak, mindmáig is látogatható, és Mazzarello Mária egy szülő gazda családnak volt az egyik gyermeke, aki megérezte, hogy az Isten meghívja arra, hogy továbbadja azt a szeretetet a lányoknak, a fiataloknak, amit ő is érez a szívében, és így alakult, hogy aztán Mornézében is már különféle kihívások elé került, de az élete folyamán, ahogy majd a musicalben is látjuk, mindig tudott az Istennek a szeretetére válaszolni. Kitör majd a tífuszjárvány, megbetegszik, majdnem meghal, utána pedig fölismeri az Isten hívását arra, hogy a fiatal lányoknak szentelje az életét, és őket az Istenhez vezessen. Itt fogja majd felfedezni őt Boszkó Szent János, aki Torinóban ugyanezt a művet végzi a fiatal fiúkkal, fölkarolja azokat a szegény sorsú fiatalokat, akik esetleg az utcán, a börtönökben vannak jelen, és a társadalomnak a peremére szorultak, és Boszkó János észreveszi Mazzarello Máriában, hogy ugyanezt a missziós szolgálatot végzi csak a lányok irányában. A musicalünkben is jelen van a jelenet, amikor Don Boszkó és Mazzarello Mária találkoznak, és így a két szentnek az élete valahogy összefonódik, és a Szentléleknek a közbenjárása által majd megalakul a segítő Szűz Mária leányai rendünk, ami már több országban jelen van, és mindmáig ezt a szolgálatot végezzük a fiatalokért. Nyilván most már nincsen ez a különbség, hogy a lányok és fiúk között ugyanúgy fiúkkal is foglalkozunk, mi nővérek is, mint a szalézi testvérek is. Külön öröm számunkra, hogy velünk van Tóth Péter testvér és diakonus, aki a szalézia oldaláról képviseli a lelkiségünket, illetve a szalézia animátoraink, azok a fiatalok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, így a szalézi család tagjaként, akik továbbadják a lelkiségünket. Ez egy közös munkánknak a gyümölcse, és hát ennek az örömét szeretnénk továbbadni önöknek is.

0: Attila, figyelj csak! Azt hiszem, az úr azt szeretné, ha miketten elkezdenénk foglalkozni Mornéza lányaival.
1: Ez a hozzalátomáshoz kapcsolódik, amiről Dom Pesterino megtiltotta, hogy gondolkodjál?
0: Nézd, neked sincs elég fizikai erőd ahhoz, hogy a szülőben dolgozz. És a betegség óta nekem sincs. Mégis mindketten úgy érezzük, hogy szeretnénk lelkünk megmentéséért dolgozni, úgyhogy közben a lányokat is segítjük.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Milyen szerepet játszottál a darabban?
1: Kellen egy egészen különleges szerep jutott, én Mazzarello Máriát játszom, vagy hát alakítom ebben a darabban, és most már azért így többedik alkalommal, vagy most már volt szerencsénk több közönség előtt, és több különböző közönség előtt előadni, szóval akár gyerekek előtt, akár egy ifjúsági találkozom, és hát ez mikor is, talán egy 2-3 éve indult el ez az álom, és most így folyamatosan növeget tovább, mikor, hova, amikor, milyen közönség elé.
0: De ha jól tudom, akkor már régóta nem próbáltatok rá. Milyen érzés volt most így újra színpadon állni ennyi idő után?
1: Nagyon más most az előadás után válaszolni erre, meg hogyha az előadás előtt válaszoltam volna. Én azért egy maximalista embernek tartom magamat, aki szeret mindenre úgy felkészülni, ahogy csak lehet, és ez például bennem így nagy igény van arra, hogy sokat próbáljunk, hogy nagyon nézzük át, sokszor rágjuk át magunkat, viszont ezt így sokszor nem engedik a lehetőségeink, mert távol vagyunk egymástól, mert így nehéz egyszerűen összeszervezni, és ez így sokszor nehézség. Viszont pont most az előadás előtt Zsófi nővér, aki többek között összefogta ezt, ő mondta, hogy igazából ez lehet egy szolgálat, és ezt felajánlhatjuk azoknak, akik nézik, és a saját magunk ima szándékára is, és ez így most úgy meglepően nagyon megragad bennem, hogy na jó, akkor ez most legyen így kicsit egy ilyen játék, amit elvezek, és kicsit egy szolgálat azoknak, akik itt vannak előttem, és kicsit egy ajándék magamnak, hogy ezt most felajánlom valamiért, és valahogy most ez sokkal jobban átvitt az egész produkción, és utána is úgy tudtam leírni, hogy jó, ebben így nagyon sok jó dolog volt, meg ebből így én is sokat vittem el.
0: Számodra mit jelent ezt a szerepet játszani, hiszen azért ez egy főszerep?
1: Nekem ez először nagyon nagy nehézséget vagy kihívást jelent, tehát ezen így sokat gondolkodtam, hogy hát elevén azért színjátszást sem tanultam, csak így ezt szeretném csinálni, és hogy hát hogy fogok megformálni egy olyan alakot, egy olyan nő alakot, aki így azt érzem, hogy nagyon messze van tőlem, vagy hogy én az életszentség útján nagyon nem itt járok, azt hiszem, én botladozok, én hibázok, és hogy biztosan voltak Mazzarello Máriának is botlásai, de hogy azt láttam, hogy na ő mégiscsak szent lett valahogy, és én ebben még valahogy nem érzem magamat, és azért ez kicsit ilyen talán frusztráló is volt, hogy nem fog ez így nagyon idegenül hatni, vagy hogy így fel lehet venni úgy ezt a szerepet, hogy elhiggyék, hogy valaki így tényleg ilyen volt, és talán ezért úgy is hatott rám, hogy na jó, akkor megpróbálok egy kicsit tényleg Mazzarello Máriaként viselkedni, nem csak mondjuk a színpadon, de a színpadon kívül is, hogy akkor úgy lépjek oda máshoz, hogy elhiggyék, hogy bennem megvan annak legalább így a csírája, ami benne megvolt, és ami benne így tökéletesen kivirágzott. De azért ez egy nagy feladat volt, és sok gondolkodás, meg azért úgy furcsa csak abba belegondolni, hogy nekem mondjuk nincsenek olyan gondolataim, hogy mondjuk egy nővér legyek, vagy hogy én sokkal inkább családdal képzelem az életemet, és nagyon furcsa volt először fölvenni a nővér ruhát, hogy így hú, olyan furcsa áll, és hogy mi a furcsa, hogy a többieken is ez van, és hogy aztán szépen lassan így beleszoktam valahogy ebbe a ruhába is, és úgy valami úgy elkezdett benne tetszeni, és az, hogy hát én lehet, hogy most csak ilyen formában, és a színpadon vagyok nőve, és ezt így szívesen megélem, és megmutatom, és ez nem jelenti azt, hogy nem kötelez arra, hogy utána én mondjuk az életben is ezt csináljam, holott ez így néha megfordult a fejembe, hogy hú, mi van, hogyha így ez történik, vagy így emiatt azt feltételezik róla, hogy nekem ilyesfajta útra kell lépnem.
0: Van egy előzetes képed már erről, illetve egy tapasztalásod, hiszen te már korábban voltál színpadon.
1: Volt egyszer lehetőségem egy pályázat keretein belül az Egri Színházban részvenni a Róma és Júlia színpadra vitelében, és ott különböző szekciók voltak énekesek, voltak zenészek, prózai szereplők és táncosok, és én az énekesekkel voltam, és akkor ott néztük végig ezt a próbafolyamatot, hogy működik ez a színházban. Ott az egy nagyon jó élmény volt, hogy volt egy korrepetítorunk, hogy tényleg ott tanultunk, ezért egy kis hangképzés, vagy ezt, hogy szól ez, és egy nagyon motiváló dolog volt olyan emberekkel együtt énekelni, hogy hú, ez nekik is fontos, és nagyon jók benne, és így kicsit motiváljuk, és húzzuk felfelé egymást, ez így jó volt ezt megtapasztalni, hogy így mi történik a színházban. Illetve én előtte egészen sokat táncoltam, és az is végül is valamelyest egy színpadi jelenlét volt, és rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem, vagy rám nem úgy hat, hogy fú, de rossz, ki kell menni, hanem ez, hogy ez az most, ez az én pillanatom, és én ilyen szempontból így szeretek így reflektorfénybe kerülni, vagy hogyha olyan dolgot csinálok, amiben magabiztosnak érzem magam, akkor nagyon szívesen vagyok ott, és ez egy ilyen nagyon nagy ajándék.
0: Jelenleg egyetemista vagy, melyik egyetemen tanulsz, és mit lehet arról tudni?
1: Én jelenleg Budapesten az ELTE-n tanulok tanítónak, és hogyha minden jól alakul, akkor jövő évben fogok majd végezni alsós tanítóként. Ez talán egyébként néha kicsit olyan, mint a színpad, és azért is választottam, hogy az alsós tanítók úgy, hogy minden tantárgyat tanítunk, így ez egy viszonylag sokszínű dolog, és így mindenben egy kicsit bele kell élnie magát az embernek is. És sok mindent át lehet úgy adni szerintem, hogyha kicsit elfelejti magáról az ember, hogy én most egy pedagógus vagyok, hanem azt, hogy én most a barátjuk vagyok a gyerekeknek, és kicsit bohóc vagyok, vagy most egy kicsit boszorka vagyok, most egy kicsit tündér vagyok. És azért szerintem erre így sok tér van ezt megélni az órák során, és én nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy hova menjek tovább, hogy menjek-e tovább bárhova, és végül pont emiatt lett ez a megoldás, hogy nem tudtam választani, hogy hova menjek, és egyszer anyukám javasolt, hogy hát nem akarsz tanító lenni, vagy abban, hogy minden megvan, amit szeretsz, hogy abban akkor van egy kis sport, van egy kis zene, ott van a magyar, ott van a matek, lehet nyelv, és aztán így most nagyon örülök, hogy emellett döntöttem.
0: És azért azt el kell mondani, hogy itt az oratórium keretein belül kvázi gyakorolhatod is ezt a tevékenységet, hiszen animátor vagy, ha jól tudom, és gyerekekkel naponta vagy hetente legalábbis szombati napokon biztosan találkozol, és akár a táborok szervezésén keresztül is. Mit lehet elmondani az oratóriumi családról, mióta vagy te itt tag?
1: Én nagyjából 2021-ben csatlakoztam, azt hiszem. Elsősorban az animátor közösség fogott meg, vagy így azt felismerni, hogy azt, hogy itt vannak olyan fiatalok, akiknek olyasmi az értékrendjük, mint nekem, hogy hasonló az érdeklődésünk, és hogy hasonló dolgokban vagyunk jók. Ez is egy jó felismerés volt, hogy hú, lehet amúgy tudok egészen ügyesen mozogni a gyerekek között, vagy úgy magabiztosnak érzem magam ebben. És akkor, aki itt volt Egerben, Ágnes nővérő, megkérdezte szeptemberben, hogy nincs-e kedvem elkezdeni az animátor képzést, és akkor már így tudtam, hogy erre úgyse fogok nemet mondani, hogy ezt el kell kezdeni, és nagyon örülök, hogy így elkezdtem, és azóta így. Azért ez egy fluktuáló motiváció, szóval van, hogy nagyobb van, hogy kisebb, de az egy nagy ajándék. Szerintem, hogy foglalkoztatok nagyon kicsikkel, mondjuk alsósokkal, felsősökkel, de hogyha túltekintünk Egeren, és mondjuk a tartományi programokat nézünk, akkor fiatalokkal is foglalkozhatok, akár gimnazistákkal, akár velem egy idősekkel, és ez egy jó, hogy azt érzem, hogy általában odasodor az élet, ahol éppen jobban megtalálom magamat.
0: Milyen programokat szervezel esetleg, vagy mi az a tevékenység, amit konkrétan a gyerekekkel közösen csinálsz?
1: Ami eddig így fix tevékenység volt, ez mondjuk nyaranta a kéthetes tábornak a megszervezése, megtervezése. Ott általában különböző mi úgynevezett stábokban szoktunk dolgozni, amikor leosztjuk, hogy ki melyik részért felelőse a tábornak. Én szeretek így más dolgokat kipróbálni, egyszer a kézművást, egyszer azt, hogy hogyan animálunk, hogy hogyan lelkesítünk, egyszer azt, hogy hogyan szervezzük a programot. Most évközben főként így az az én felelősségem, hogy azt biztosítsuk így a társaimmal, hogy minden szombaton legyen ott valaki animátor, hogy kitaláljuk, hogy mi lesz adott szombati programnak a témája, és hogyha meg esetleg így tartományi programok szervezésére megkeresnek, ezek általában animátor találkozók, vagy lelki gyakorlatok, esetleg a nyári fesztiválok, akkor abban én általában olyasfajta szerepet kaptam, hogy azt kitalálni ott is, hogy hogyan lelkesítünk, hogy hogyan legyünk a színpadon, hogy mondjuk milyen színdarabot adjunk elő. Sokszor láttam ilyen szerepeket is, az ilyen bolond szerepeket, vagy a keretmese kis bolondozásukat, és azokat egyébként nagyon szeretem is csinálni, vagy így. Én ebbe könnyen elengedem magam a színpadon, és ezt nagyon szeretem.
0: Mi volt az eddigi évek során az oratóriumbeli legkülönlegesebb élményed?
1: Azt hiszem, talán túl sok is volt. Pont ezt néhány hónapja fogalmaztam meg, hogy az nagyon különleges számomra, ahogy mielőtt elkezdődik a nyári tábor, sokszor végignézünk az oratórium udvarán itt Egerben, és azt látjuk, hogy hú, milyen szép zöld a fű, hogy még milyen csendes az udvar, és mennyire gyönyörű, és elkezdődik a tábor, ott van 120 gyerek, rohangálnak, zajosak, mi is rohangálunk, mi zajosak vagyunk, az érzelmek cikáznak össze-vissza, valamikor nagyon örülünk, valamikor nagyon nehéz, és aztán vége van a tábornak, és ott marad az udvar így, csendesen, a fű teljesen kiégve, teljesen kitaposva, és csak így nézzük, hogy hát mi lett két hét alatt ebből, és olyan szép látni igazából azt, hogy mekkora változást lehet elérni két hét alatt, hogy ezt látjuk a fűbe, csak azt, hogy hú, zöldben mennyire kopott lett, de az, hogy akkor, ha két hét alatt csak a fű ennyire meg tudott változni, akkor egy gyerekekben mi változhat, meg mi bennünk mi változhat, és olyan jól látni, hogy minden nyára lesz utána újra zöld fű, és kicsit bennünk is ezt érzem, hogy elfáradunk nagyon a második hét végére, és azt érezzük, hogy hú, lehet ezt többet nem is kéne csinálni, vagy megérte vajon, de aztán valahogy a következő nyáron mindig visszatérünk, hogy ezt akarjuk még egyszer csinálni, mert ki kell pihenni magunkat, aludni kell néhány nagyot, és aztán rájövünk, hogy ezt amúgy nagyon jót csinálni, és nem tudunk enélkül meglenni.
0: A hit számodra mit ad, mit jelent? Akár a hétköznapokban, akár egy-egy nagyobb ünnep alkalmával például. Milyen ezt megélni otthon a családban, és milyen megélni itt az oratórium közösségében?
1: Én egy nagyon klasszikus katolikus családból származom. Azt hiszem, ezt a klasszikus katolikus nevelést kaptunk a szüleinktől, az, hogy együtt elmegyünk szentmisére vasárnap, hogy mondjuk imádkozunk étkezés előtt és esténként, és ez egy ilyen nagyon szép keretet adott a mindennapjainknak a testvéreimmel, és egyébként a szalízi család volt az első hely, azt hiszem, ahol elkezdett kicsit magamévá válni a hitem, hogy már nem csak egy példa volt, vagy nem csak egy szokás, amit a családunkkal követünk, hanem ez nekem is fontos, ezt én magam is valahogy így szeretném ápolni, szeretném gondozni. Ebbe segítség volt az, hogy akkor nem csak a családom gyakorolja ezt, hanem ott vannak mondjuk az animátorok, akiknek szintén fontos ez a hit, és meg tudjuk élni együtt. Nekem segít a közösségben megélt hit. Ritkán jutok el oda, hogy így egyedül egy nagyon mély élményem legyen, de hogyha sokan vagyunk, és együtt az nekem hamarabb segít. Szintén segítség az, hogy most éppen Budapesten egy jezsuita kollégiumban lakok, és ott kicsit így ismertem a jezsuitákat, az, hogy mondjuk mik az ő imamódjaik, mi az ő gondolkodás, mondjuk ők hogy állnak a Jóistenhez, és ez így megint jó volt. Jó különböző szerzetes rendeket megismerni, hogy ezért mindig van köztük különbség, és mindenhonnan más tudok elrakni, és talán mindig valami másra van szükségem.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntelek téged is, az összes hallgatót.
0: Te az Eszterházy Károly Egyetemen tanulsz, most mesélj erről egy kicsit.
1: Igen, én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulok Egerben, óvodapedagógia szakon. Hát a tanulmányaim ötleg az leginkább az alapozta meg, hogy nekem sok tesóm is van, közöttük több kisebb is, és már kisgyerek, általános iskolás korom óta pedig ebbe a Don-Bosco Szalézi Oratóriumba járok, eleinte csak táborozóként. Nem szerettem volna otthagyni ezt a közösséget, ezért elkezdtem az animátor képzést. Úgyhogy 4 éven keresztül voltam kis animátor, és 2019-ben avattak nagy animátorra.
0: Beszéljünk arról, hogy az oratóriumban akkor milyen feladatokat látsz el, hiszen ez egy nagy család, ahol én azt gondolom, hogy nagyon jó személyes kapcsolatok születnek, és mai napon is ennek a kinyilatkoztatása történt meg, hiszen szerepeltél egy darabban, mégpedig egy musicalben, amit te az oratóriummal állítottál színpadra. Mesélj akkor az oratóriumi életről.
1: Hát az oratóriumi élet először talán külső szem, amik táborozóként nagyon egyszerűnek tűnik. Aztán, ha belekerülsz ebbe a animátor létbe, akkor rájössz, hogy hú, mennyi dolog van egyébként emögött, hogy te odamész évközben is, mert évközben is vannak oratóriumok, minden szombaton, kivéve egy-két alkalom, ami ilyenként különlegesebb, de minden szombaton is ott is a gyerekeket várjuk, hogy játszhassunk velük, hogy egy kicsit beszélgessünk a szentekről, hogy kicsit közelebb vezessük őket Jézushoz, hogy valamilyen játékos formában mégis bemutassuk, hogy ő kicsoda, miket, milyen csodákat tett, és ezek nagyjából az évközoratóriumnak a tartalmai. A nyári oratórium pedig minden nyáron 2 hét, és hát ennek az előkészületét már egészen februárban elkezdjük, hogy minden klappoljon, és minden a helyére legyen, mire megérkeznek nyáron a gyerekek. Úgyhogy itt rengeteg munka van, a programok szervezése, akkor a regisztrációnak az elindítása, hogy mikor legyen, az összes kérdés, mindig mindent átnézni, hogy biztos mindenre gondoltunk-e, allergiák, pólóméret, mindenféle, úgyhogy ez az egyik oldala, a másik oldala, hogy amit mondtam már, a programszervezés, akkor minden oratórium, a nyári oratóriumban pedig van színdarab. Szóval van egy olyan stáb, mert minden egyes programra van egy stábunk, és azt az adott témát ők dolgozzák ki. Szóval van nekünk ilyen stábunk, akik például ezeket a színdarabokat írják meg, felkérik az animátorokat a szerepekre, tartanak próbákat, valaki kifejezetten csak a lelki dolgokat készítik elő, hogy ez a napon ez az imádság legyen, ez a téma, ami az egyik legnagyobb feladat, az pedig a díszítés, másfelől pedig a kézműveseknek az előkészítés, hogy kigondolni, hogy az 2 héten keresztül milyen kézművesek legyenek, beszerezni az anyagokat, szóval rengeteg, de rengeteg dolog van, amit a háttérben csinálunk, és emellett persze de amikor meg ott vannak a gyerekek, akkor pedig állandóan ott vagyunk közöttük, próbálunk velük állandóan beszélgetni egy kicsit, hogyha lehet, akkor Istent is megpróbáljuk belevonni ezekbe a beszélgetésbe, hogyha a gyerekek is vevőek rá. Úgyhogy rengeteget játszunk velük, és próbáljuk hát őket ilyenkor tényleg Isten felé terelni.
0: Beszéljünk a darabról. Milyen volt ebben szerepelni, és mit ad számodra?
1: Azt mondanám, hogy ez egy evangelizáció volt, mert hogy amennyire én saját élettapasztalatomból tudom, hogy valahogy nagyon kevesen ismerik a szalézi rendet is, ennek az egésznek a kiindulás alapját, hogy kik voltak az alapítók, akár a férfi rend, akár a női rendnek az alapítója. Úgyhogy amikor mi ezt elkezdtük megszervezni, most hát Zsófi nővér indítványozta ezt a lehetőséget, akkor én 1000%-ig benne voltam, hogy ezt csináljuk, vigyük, mutassuk meg az emberek. Úgyhogy egyrészt hatalmas élmény, egy evangelizáció volt, és hát másfelől meg szerintem saját magamnak egy ilyen jó példamutatás volt, hogy legyőzzem én is félelmeimet, mert hogy eléggé lámpalázas vagyok, meg nem szeretek egyedül énekelni a színpadon, úgyhogy nekem ez egy hatalmas ilyen önismeret is volt, hogy én erre igenis képes vagyok. A mai nap Petronilla szerepét kaptam, ő volt Mazzarello Máriának a barátnője. Ő volt az, akivel Mazzarello Mária össze tudta fogni a lányokat az ő segítségével, és utána pedig az ő kezdeményezésükre pedig megalapítani a szerzetesi rendet.
0: Térjünk egy kicsit vissza itt a fiatalokra és az evangelizációra. A te saját életedben hogyan mutatod ezt meg akár a hétköznapokban? Van-e olyan dolog, amit ki tudsz emelni, amivel egy kicsit meg tudod szólítani a fiatalokat, akik talán nem annyira vallásosak?
1: Egyfelől talán azt mondanám, hogy mindenki felé ugyanitott vagyok, és próbálok mindenkivel ugyanúgy hozzáállni, ugyanolyan kedvességgel, nyitottsággal, és hogyha úgy látom, hogy ő is nyitott, akkor pedig megpróbálok érdeklődni, hogy vagy éppen a saját tapasztalataimat elmesélni így a hitemről, hogy én katolikus vagyok, és én szoktam templomba járni, hogy esetleg te is, vagy mit gondolsz róla. Úgyhogy én megpróbálok így leginkább beszélgetni is, mivel én eléggé zenei beállítottságú vagyok, úgyhogy ilyenkor szeretem neki megmutatni, hogy ez nem egy ilyen valami nagyon szigorú dolog, ami a templomban történik, hogy vannak gitáros misék, hogy ezek kis fiatalosak, hogy ez, még hogyha nem is vagy annyira vallásos, de gyere, hallgass, meg hát, ha tetszik is, remélhetőleg ez egy olyan megindítatás lesz számukra, hogy bejöjjenek a templomba.
0: A zenés miséket említve eszembe jutott, hogy én láttalak már téged fuvolázni. Mióta tanulsz zenét, és mikor és hol szoktál szerepelni?
1: Már általános iskolában harmadikosként kezdtem el furulyázni, mert hogy egyébként akkor is fuvolázni szerettem volna, de akkor a zeneiskolának a fuvola tanszakán nem volt hely. Úgyhogy 3 éven keresztül furulyázni tanultam, majd utána a városi Farkas Ferenc zeneiskolába átjelentkeztem, és akkor ott viszont felvettek már fuvola tanszakra. 6. osztálytól tanulok fuvolázni, mellette ugye a szolfést is tanultam, úgyhogy megvan a szolfés alapvizsgám és a fuvola alapvizsgám is. És mostanában már csak a templomban, minden hónap utolsó vasárnapján nálunk a saját plébániánkon szoktunk a 12-es misén zenei szolgálatot teljesíteni.
0: Ilyenkor egyébként nem izgulsz?
1: De rettenetesen, főleg amikor valami olyan darabot vagy olyan dalt játszunk éppen, amit előtte nem gyakoroltunk el, és kicsit bizonytalan vagyok, és akkor úgy tud remegni a kezem.
0: Mesélj arról, hogy milyen terveid vannak a jövőben így egyetem után?
1: Szeretnék a szakmában is dolgozni, de emellett azért persze érdekelnek más dolgok is, úgyhogy lehet, hogy még fogok valami másik szakmát is tanulni. Például nagyon érdekel a cukrászat, meg a fodrászat, úgyhogy teljesen más irány, mint a pedagógia, de ezek ilyen gyerekkori vágyaim voltak.
0: Én kívánok nagyon sok sikert neked a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásának 2 szereplőjével, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21:05-től ismételjük meg.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Az Egyesült Államok északkeleti térsége felett robbant fel egy a föld felé tartó meteor szombat délután, amelynek detonációja hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés. A meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. A NASA becslése szerint a robbanás energiája megközelítőleg 300 tonna TNT robbanó erejének felel meg. Idén több szempontból is rekordot döntött a személyi jövedelemadó bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan, igaz, csak nem 300 ezeren hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látják vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeznek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy éppen transzplantáción átesettek. Valamennyiüket kreatív és zenei programokkal, báb előadással, kiállítással, arcfestéssel, rajzversennyel és finomságokkal várják, tette hozzá. A Szociális és Családügyi Miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, adta hírul a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén a déli óráktól kezdve több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A csúcs hőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
2: Csitin for five.

0: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban egy nagyon friss formációt, a Derengő zenekart mutatjuk be. Viola Barbarával, dalszerző énekes fuvola művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval beszélgetünk. Tartsatok velünk! Természetesen a zenét is ők szolgáltatják a mai műsorhoz. Következzen is egy részlet a Szerelmes Ballada című dalukból.

0: A Derengő nevű nagyon friss együttes három tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Barbara, Norbert és András, Isten hazza titeket, szervusztok!
1: Szervusz!
2: Szervusztok!
3: Köszönjük szépen a meghívást!
0: Mikor alapult az együttes és milyen céllal hoztátok létre?
2: Az együttes január környékén alakult, amikor felmerült egy ötlet, hogy induljunk a Versünne Fesztiválon Budapesten, az Operett Színházban, és ennek a válogatójára készülvén megíródott az első két dalunk, és akkor jött az ötlet, hogy hát ide kell egy férfi hang, egy nagy férfi hang, és akkor Norbinak az ötlete volt, hogy miért is ne kérdezzük meg Lajos András színművészünket, aki boldogan igent mondott, és elvállalta, és eljött velünk, és akkor végül is ennek a két versnek a kapcsán született meg az összes többi dalunk, és maga a Derengő, úgyhogy mi azt hiszem, hogy sokat köszönhetünk ennek a válogatónak, ami egyébként jól sikerült, és nagyon szerettük. Úgyhogy körülbelül ezt lehet elmondani a keletkezési körülményeinkről.
0: Hogy jött a név?
1: A név az szokásos módon mindenki elkezdett rajta agyalni, és igazándiból a Derengő lett a befutó, amire ez elég nehéz volt, mert mindenki elég erős kreatív egyéniség, de ezt mindenki jóvá hagyta, és a Derengő név az magával hozott egy olyan zenei hangulatot, amit ugye az elmúlt koncerteken már meg is tapasztalhattunk élőben. Egy olyan zenei élményt ad a közönségnek, ami a színház és a koncert határán ingadozik, és mély érzelmeket tud kiváltani. Tehát egy igazi derengős hangulat az, ami erre a formációra jellemző, és a név is ez nagyon jól tükrözi.
0: Hogyan fogadtad a felkérést, András?
3: Nagy szeretettel és nyitottsággal, és tulajdonképpen amikor felkértek, vagy Norbi azt mondta, hogy hát most egyelőre két dal, amit ugye az említett megmérettetésre viszünk, de hogy aztán lesz több is, és akkor ebből összeállítunk egy műsort, és akkor egyszer csak azon találtam magam, hogy eltelt másfél-két hónap, és hogy nem odaálltunk egy koncerthelyzetbe, és valóban volt 7-8 elkészült, megzenésített vers, úgyhogy Norbitól nagyon nagy gyakorisággal kapok újabb és újabb verseket, amiket megzenésít. Van olyan vers, amiket Barbara öntött dallamba. Aztán próbálunk a Norbi nappaliában, és egyszer csak ott vagyunk egy következő koncerthelyszínen.
0: A műfajról beszélgessünk, még említettétek, hogy verseket zenésítetek meg, csak más által írt, híresebb költők által, vagy saját verseket is zenésítetek?
1: Egyelőre kizárólag a nagy költőink verseihez nyúlunk, nem tudom, mit hoz majd a jövő. Én jó magam nem írok verseket, úgy tudom, András sem.
3: Nekem egy úgymond kényszerhelyzetből tegnap kellett írnom egy verset, de tulajdonképpen épp kézlábnak sikeredett.
1: Barbara viszont úgy tudom, hogy kötetben vagy kiadásban is jelent meg verse, tehát ahhoz majd esetleg lehet nyúlni a későbbiekben, de úgy gondolom, hogy még az Ady Endre, József Attila, Petőfi legközismertebb

0: hónapba, és jönnek a dolog szinte ilyen, hát egyelőre 10-15 naponta jöttek, most egy picit szünetet fogunk tartani, de folyamatosan érkeznek majd a versek.
1: Hogyan készül egy derengő dal?
2: Ez általában lassú építkezés szokott lenni, és két irányból indulunk, tehát vagy Norbi nyúl hozzá, vagy én. Ha Norbi nyúl hozzá, akkor körülbelül 10 perc alatt leül egy gitárral, és összehoz egy vázlatot, amit lelkesen elküld a két énekes tagnak. Ha én csinálom, az egy kicsit lassabb, mert az általában zongorán születik, és ezek a terjengősebb versek, tehát amik nem annyira kötöttek, amik nem páros lüktetésűek, amik nem négysorosak, hanem mondjuk egy mondat, egy vers típusú versek. Ilyen volt a Derengő Rózsa, ami egyébként nagyon készül, és ő lesz a névadó versünk, mert hogy József Attilának van egy ilyen verse, és olyankor, ha kész a zongora, azt átadom Norbinak, ő átülteti gitára, és megszületik egy egészen különleges atmoszféra, ezek általában ilyen levegős, lírai hangvételű dalok, amiket Norbi készít, azok meg hát hadd dicsekedjek, tehát azok olyanok, ilyen slágerszerűek, tehát amiről az ember el se hiszi, hogy ez vers megzenésítés, és mégis vers, de azzal együtt úgy mászik bele az embernek a fülébe, hogy azzal ébredünk, úgyhogy
0: És ez volt a célom ezzel, hogy nem olyan megzenésített versek legyenek, mint amikhez hozzá vagyunk szokva. Ugye az elmúlt évtizedekben rengeteg ilyen magyar képviselője volt ennek a műfajnak, hanem én azt mondtam, hogy könnyű zenei köntösbe öltöztessük fel Ady Endrének, meg Petőfi Sándornak egy-egy dalát, és tényleg el sem hiszük, hogy ez egy ilyen 200 éves vers akár, mert hangszerelésben, meg dallamvezetésben én mindig törekszem arra, hogy az emberek élvezzék az adott pillanatban, könnyen megjegyezhessék, és dúdolhassák utána hazafele, mert szerintem ez a legfontosabb, hogy megtapadjanak a dallamok minél könnyebben, és Andrásnak az előadás módja pedig felrobbantja a színpadot, tehát amit ő művel a színpadon, az maga a csoda.
1: Mi a titok, András, hogy csinálod?
3: A kérdésedre a válaszom az, hogy fogalmam sincs. Tulajdonképpen, amikor érkezik egy új dal, akkor találkozunk a Norbi naplójában, mint már említettem, és akkor megismertetik velem a dallamot, én ezt próbálom megtanulni, illetve följátszom a telefonra, és akkor én ezt hallgatom rengetegszer, úton, otthon, mosogatás közben, és aztán jön egy olyan alkalom, amikor szintén találkozunk a Norbinál, és akkor pedig stúdió körülmények között készül egy felvétel. Olyankor ez tulajdonképpen egy tanulási folyamat is, hogy visszahallgatva, hogy hatnak az egyes sorok, milyen dinamikával lehet benne részt venni. Nyilván van olyan alkalom is, amikor ad nekem egy friss dallamot, és akkor mondom, hogy hát én azt érzem, hogy itt hogy miként lehetne megcsavarni, vagy dúsítani, vagy mit lenne érdemes visszaismételni. Hát tulajdonképpen amit említettek, hogy aztán amikor előadásra kerülnek ezek a megzenésített versek, azt hiszem, hogy én leginkább azt követem, hogy mi a költő mondani valója, és azon a zenei hullámon szörfözök, amit elkészítenek nekem.
1: Melyik zenéteket hallgassuk most meg? Konferáljuk fel a következő számot.
0: Tehát Ady Endre Hiánász az Avaron című dala, amiről azt kell tudni, hogy elég hosszúra sikeredett, a többihez képest most már látjuk. Igazából nekem a rockzenei világból való érkezésem tükröződik benne, mert megpróbáltunk egy ilyen rockballadát csinálni belőle, és azt hiszem, ez sikerült is.

0: Az előző percekben a derengő együttes Hionász az Avaron című Ady Endre vers feldolgozását hallottátok, és itt van velem az együttes három tagja, Barbara, Norbert és András. Mint említettétek, a zene előtt több fellépésen is túl vagytok már. Milyen a fogadtatás, hogy érzitek, milyen a közönség reakciója?
1: Hát ez attól függ, hogy hol lépünk fel, én úgy érzem, tehát most már feléptünk zárt helyen, feléptünk szabad téren, és ez mindig nagyon más. Előadóként is nagyon más, amikor közvetlenül előttünk ülnek, amikor van tér, amikor más a hangosítás. Azt érezzük, hogy velünk lélegeznek, sokszor velünk mondják a verseket, tehát én azt látom, de András, erősíts meg, hogyha te is, meg Norbi, hogy a József Attila Altató című versénben velünk együtt mondják a verset, és szerintem nagyon fontos az a három irány, ahonnan mi érkeztünk, tehát ez a három karakter, ugye András a színművészetből, Norbi a könnyűzenéből, én a klasszikus zenéből, és szerintem ez a színpadon is látszik, és lesz egy fúzió, ami a közönség arcán tükröződik, hogy mindenki megtalálja azt, amit szeret, amit keres, én ezt érzem.
0: A nyár hogy fog alakulni, tehát többször is találkozhatnak veletek, akár hallgatóink is itt Miskolcon és környékén, vagy akár távolabb?
2: Még nincsenek nagy számban lekötött fellépéseink, hiszen annyira frissek vagyunk, hogy most a terjesztés időszakát éljük, és a daloknak az archiválása történik, és persze menet közben, hogyha arra is jut energiánk, hogy koncertet szervezünk, vagy éppen fellépésnek tegyünk eleget, akkor ez nincs kizárva, hogy nyáron is lesz, de én szerintem mindennek eljön majd az ideje. Ennek kb. Ősz lesz az, amikor kiforrik és beforrik minden, és ötleteink vannak, hogy mit lehetne még ezzel a derengő formációval kezdeni, de ez legyen majd meglepetés, amit őszre tervezünk, hogy így a magyar költészet által adott közkincseket ápolni tudjuk szépen, akár itt helyben is, vagy országos szinten. Vannak ötleténk, hogy hogyan vonjunk bele ebbe iskolákat, vagy diákokat, és hogyan terjesszük az irodalom szépségeit a zene által, úgyhogy elég sok ötlet van a fejünkben. Emellett persze bármikor, ha fellépés van, akkor azt meg fogjuk csinálni. Szóval, hogyha fellépés esik be közt, miközben ezeket a dolgokat készítjük elé, akkor természetesen nagy erővel fogjuk azt is.
1: És lelkesen.
2: Én úgy gondolom, hogy mivel friss a formáció, ennek azért még idő kell, mire eljut mindenkihez a híre.
0: Terveztek a fizikai megjelenést, album, ilyesmi, vagy pedig az internetes terjesztés a mai világban a leghasznosabb, vagy legcélra vezetőbb szerintetek?
2: Nem hiszem, hogy lesz fizikai terjesztés, hanem a YouTube csatornánk lesz egyenlőre, vagy később a Spotify, meg ezek a streaming felületek. Nem látom értelmét már a CD gyártásnak. Megpróbáljuk a digitális teret kihasználni maximálisan, amennyire tudjuk.
0: Hosszú távú tervek a derengővel, hogy látjátok 4-5-6 év múlva magatokat.
3: Magam részéről nagyon örülök, hogy bevontak ebbe a formációba, mert észre se vettem, és lett egy megzenésített verseket előadó csapat, aminek a szerves tagja lehetek. Ez nagy öröm számomra. Nagyon, nagyon inspiratív a közös munka, és azt hiszem, hogy olyan értéket képviselő dalokat hozunk létre, amelyeket teljes válszélességgel és örömmel osztunk meg a közönséggel. Hogyha ilyen intenzitással készülnek az új dalok, akkor 4-5 év múlva akkor nem tudom hány órányi vagy napra való anyagunk lesz, vagy műsorunk, de azt hiszem, hogy a következő lépés valóban az, hogy tudjanak rólunk, és hogy hívhatóak vagyunk, és szeretettel megyünk bármilyen helyszínre, ahová várnak minket.
0: Egyikötöknek sem volt ismeretlen a színpadi lét korábban sem, de mégis azért különböző műfajból érkeztek, mondhatjuk így, a színészetvilága, a Fuvola művészet Barbinál és az Illés emlékzenekarból ismerjük már régóta Norbit. Mennyire vannak viták egy-egy dal születésénél? Tehát egyetértés van, vagy azért szoktak lenni viták?
2: Szerintem minimális viták mindenhol vannak. Én kompromisszumkész vagyok, hogyha nekem nincsenek nagyon stabil kéréseim, tehát András, amit hozzátesz, ami belőle jön, az szerintem csak egy plusz vagy, amit a Barbie tesz hozzá. Az alapokat persze, hogy aki megírja, aki jegyzi a dalt, az elmondja, hogy mit szeretné hallani, vagy hogy szeretné hallani, tehát olyan nagy viták nincsenek amúgy. Szerintem kifejezetten hát hatékonyan tudunk dolgozni, ez a darabszám is mutatja, hogy eléggé gyorsan tudunk.
1: Ebben csak fel a fájtlat, hogy hetente hányat írunk.
0: Azt most mondjuk el.
2: Hát az attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk szerintem.
1: Hát azért volt az már 3-4 is.
0: Egy hét alatt.
1: Pingpongozunk gyakorlatilag vele, hogy én ezt tett. Én azt hiszem, hogy ez abból fakad, hogy nagyon szeretjük a verseket. Nagyon szeretjük ezt a nyugatos világot, és nagyon-nagyon szeretnénk értékmentésként képviselni ezt az egészet, mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is a magáénak érezze, és a zene nyelve az mindig egy ilyen biztos nyelv ehhez, és mi nagyon szeretjük a zenét is, meg a verseket is, meg előadni is őket, és azt hiszem, hogy ha ez sikerülne, hogy kicsit nagyobb, szélesebb közegben tudjuk teríteni, akkor ez egy nagyon szerethető világ. És én azt érzem, hogy az alsó tagozat teteje, tehát negyedik osztálytól fölfele, akár ez egy befogadható világ, mert nagyon mások vagyunk, mint a megszokott verséneklők, tehát akiket eddig ismertük, tiszteljük, szeretjük a kalákát, a sebők világot, de a miénk más. És nagyon szeretnénk, hogyha ezt megtapasztalná a szélesebb közösség, úgyhogy lehet, hogy ennek is köszönhető ez a heti 3-4 megírt versének.
0: Milyen hangszereket használtok? Fuvola, gondolom, akkor az mindenki.
1: Ez nagyon érdekes, mert azt a legkevésbé, tehát a fuvola mindig a díszítő elem a végén. Én azt gondolom, hogy gitárcentrikus.
2: Hát mivel, igen, mert egy koncertet úgy kell elképzelni, hogy jelen pillanatban egy kis kamara felállásban hárman állunk a színpadra, és mindenki csinál mindent ahhoz, hogy még a legteljesebb legyen a hangzás, hiszen csak hárman vagyunk, de tényleg a legutolsó múlt heti koncerten is mindenki mindent csinált. Triangulum, furuja, fuvola,
1: Kajon,
2: én gitár, közben van egy ritmus hangszer is, amit mostanában használok. Tehát minél vastagabb hangzást elő tudjunk állítani így hárman is, de a zenei terveink között az szerepel, hogy összeállítani egy olyan műsort, ami nagyobb színpadon is megállja a helyét rendesen azokkal a dalokkal, és ehhez kell bővülni. És ehhez fogunk majd valószínűleg egy vagy két plusz hangszeres zenész kollégát bevonni, mert vannak olyan zenei megoldások, ahol, hogy meginduljon a zene, sajnos hiányoznak a kollégák, de jelen pillanatban három tagunk kamara.
1: És senki nem tud nagybőgőzni.
2: Az lesz a következő, tehát egy nagybőgő lesz a következő, ami nagyon kellene nekünk, de ez a majd a jövő eldönti, tehát nagyon szívesen nyitnánk egy nagyobb létszámú megszólalás irányába is.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg, hol hallgathatnak meg titeket hallgatóink is, aztán pedig még egy számot részletben mindenképp meghallgatunk tőletek.
3: A Derengő YouTube csatornáján elérhetőek azok a dalok, amelyeket már stúdióban fölvettünk, és jó szívvel ajánlom, hogy hallgassák őket.
0: Mivel búcsúzzunk hallgatóinktól?
2: A utolsó dal legyen az, arra gondoltunk, ami mostanában a legkedvesebb számunkra, hiszen ha már rákérdeztél az előbb, hogy hányan szoktunk fellépni, ez egy kakukktojás, hiszen sikerült az egyik kedves barátomat, a 100 volt Celsius egyik tagját, Légrádi Pétert megkérni arra, aki Európa egyik legjobb country gitárosa, hogy a Tiszai Csönd című Juhász Gyula vers megzenésítésben gitárszóló betéteket játszom fel, és nagy örömmel vállalta, hiszen kiderült, hogy annak idén ő is 80-as években ezzel kezdte a műfajt, a vers megzenésítéssel, és nagyon szívesen adtam át gitárosként a szólista szerepét egy ilyen kaliberű zenésznek, és olyan bélyeget nyomott rá, olyan hangulati elemet hozott a dalban, hogy szerintem mindenkinek, aki egy kis vízparti, hawaii megpihenésre vagy relaxációs hangulatra vágyik, az az ő gitárjátéka megvalósítja, és az ő gitárjátékából kibújik az a hangulat, ami végül is maga a dal.
0: Tiszai Csönd, Derengő együttes előadásában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.

0: Az elmúlt percekben a Derengő zenekar Tiszai csönd című vers feldolgozását hallottátok. Az elmúlt közel fél órában a zenekar tagjaival, Viola Barbarával, Füvesi Norberttel és Lajos Andrással beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi, a divat diétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége meghirdette a táplálkozás és hidratáció hetét. Ennek apropóján is kértem beszélgető partneremül Papp Dóra dietetikust a Központi Kórházból. Szervusz!
1: Én is üdvözlök mindenkit, és szia, és nagyon szépen köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre, hogy tényleg egy kicsit átfogóan itt is át tudjuk beszélni egyébként ugye ezeket a lehetséges dolgokat.
0: Mert hogy több aktualitás is van, ahogy mondtam is, ugye a táplálkozás és a hidratáció hete, ugyanakkor pedig elmondom a hallgatóinak, hogy mi a közelmúltban találkoztunk Tapolcán, ahol megrendezésre került a második fenntartható Divat Expo, és hát érdekes módon a téma úgy tűnik, hogy teljesen más, de te pedig a diva diétákról tartottál ott egy előadást, és már ott akkor megfogalmazódott bennem a helyszínen, hogy egyszer jó lenne majd személyesen beszélgetni erről, meg hát azt gondolom, hogy itt van a tavasz, amikor sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit nyára megcsinosítsák magukat, vagy akár bőti időszak van, ugye húsvét előtt vagyunk, tehát azt gondolom, hogy sok az apropó. Tavasszal egyébként jellemző, hogy sokan abban gondolkodnak, hogy egy kicsit diétáznak, akár itt a bőjt összefüggésben, összekötik a kellemest a hasznossal?
1: Biztos vannak emberek, akik igen, meg ugye itt a nagy karácsonyi időszak után, ugye azért télen azért csak többet szoktak enni az emberek, hogy mindenki általában, vagyis nem mindenki, de az emberek szerintem nagyobb százalékban úgy tavasszal döbbennek rá, hogy húha, már mindjárt itt a nyár, és akkor gyorsan valamit kéne kezdenem magammal, ugye sajnos itt sok olyan hibába is szoktak esni szerintem, hogy túl gyorsan akarnak ugye minél nagyobb eredményt elérni, ami hosszú távon abszolút nem kifizetődő. Tehát én azt mondom, hogy ugye az egészséges táplálkozás is ugye az egy életre szól. Tehát, hogy mindig jól kell lenni, nyilván vannak olyan kivételes napok, például egy karácsony, egy szülinap, egy bármiféle olyan esemény, ahol nyilván kicsit azért rosszabb, lehet mondani,
0: vagyunk.
1: Igen, ahol egy kicsit úgy megengedőbbek vagyunk saját magunkkal szemben, de hogy mindenféleképpen a hosszú távú egészséges táplálkozás az ugye az egy életre szól, ahogy elmondtam az előbbiekben is, és azért is hívtam fel még ezen az előadáson is januárban, ahol ugye előadtam így a divatdiétákról a figyelmet, hogy ugye ezek a divatdiéták is azért egy X időre szólnak. Nem az, hogy hosszú távra, hanem például 90 napra, vagy 3 hétre, vagy egy hónapra, és sajnos nagyon sok probléma ezután kezdődik, ugye például a jó effektus, vagy kialakul egy testképzavar esetleg, mentális problémák, hogy úristen, pedig annyira drasztikusan tartom a diétát, és mégsem érem el azt az eredményt, hogy én mindenféleképpen mindig ezt hangsúlyozom ki, hogy ezek egy, tehát vagy ez hosszú távon is egy életre szóljon.
0: Éppen a divat diétáknak ez a veszélye, amit te is elmondtál az imént, összefoglalva egy kicsit, hogy gyorsan akar nagy eredményt elérni, mert hogy ennek utána megvannak a következményei.
1: Ez így van, tehát hogy általában ezek a diéták ugye tudományosan abszolút nem megalapozottak. Tehát, hogy ezt valaki kipróbálta, sikerült, de nincs egy olyan étkezés, vagy nincs egy olyan diéta, ami mindenkinek jó lenne. Tehát minden diéta nagyon-nagyon egyénre szabott, amit mindenki próbál, tehát szerintem minden dietetikus próbál képviselni. Ezek a diéták ugye meg utána olvasunk az interneten, látjuk, ó, neki sikerült, akkor biztos nekem is fog, és ezért szoktak sokan nagyon beleesni ezekbe a hibákba. Igen, hogy ugye minél hamarabb, minél gyorsabban, és akkor lehet eléri azt az eredményt, de utána például egy hónap múlva meg a kétszeresét is vissza tudja akár hízni.
0: Jól emlékszem, hogy januárban említettél egy ismerősödet, talán a keto diétával kapcsolatban, hogy rövid idő alatt fogyott nagyon-nagyon sokat, látványos volt, amikor találkoztatok, de akkor utána néhány hónap vagy egy év elteltével, amikor újra találkoztatok, azt láttad, hogy sokkal többet szedett vissza magára.
1: Igen.
0: Tehát ott ez a, már ez nem csak a jó-jó effektus, azt gondolom, hogy ez már annál több.
1: Igen, igen.
0: Ami ő rajta látszódott.
1: Igen, valóban. Nekem volt egy ilyen ismerősöm, ő ezt a ketogén diétát folytatta. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye a ketogén diétát az orvoslásban is használják. Ugye ez epilepsziás gyerekeknek a rohamait csökkentik ezzel a diétával, és egyébként nagyon tehát, hogy nagyon látványosan lehet ezt a diétát így folytatni náluk, de valóban valaki pusztán úgy diétázás szempontjából is ugye ketogén diétát folytat, ugye, aminek a hátulütője az, hogy nagyon magas zsírtartalmú, és szinte szénhidrátot alig viszünk be. Tehát főként úgymond állati eredetű zsíradékokat fogyasztanak itt az emberek. Ugye ez nagyon nem megfelelő ugye szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából sem, illetve akinek diabétesze van, annak meg aztán főleg nem. És valóban nekem volt egy ilyen ismerősöm, bár ő egy egészséges ember, nagyon szépen ugye le is fogyott vele, de azt hiszem 2 év telt el, és majdhogy nem a kétszeresét hízta vissza. És azóta mondta is, hogy egyszerűen már nem is szeretne, nem is akar nagyon próbálkozni semmivel.
0: Annál már sokkal nehezebb, ugye?
1: Nagyon nehéz, rettenetesen nehéz, igen. Próbálkozott, meg sportolt mellette, ugye, de hogy már úgy éreztem rajta, hogy mentálisan is nagyon elfáradt ebben. Tehát, hogy ugye nem csak testileg, de hogy a mentálisan nagyon-nagyon úgymond kiégett benne, és már mondta, hogy ő egyszerűen már most így van, és így marad.
0: Minden esetben egyébként érdemes hozzátok szakemberekhez fordulni, hiszen ha nézzünk különböző közösségi oldalakat, akkor olyan sok olyat látunk, hogy nem létező idézőjeles szakértők tanácsolnak mindenfélét, de hát talán az előadásodban is elmondtad, hogy ha valaki egy komolyabb fogyókúrába vagy diétába vágja a fejét, akkor érdemes előtte felkeresni a házi orvosát, vagy akár dietetikust?
1: Én mindenképpen azt javasolnám, hogy szerintem mindenkinek a saját fejében meg kell fogalmazni, hogy mi a cél. Mit szeretnénk elérni. Nyilván vannak táplálkozás tanácsadók, ugye ők nekik teljesen más a munkájuk, mint a miénk. Ugye mi mindenféle, akár krónikus betegségben szenvedők, hormonális egyensúly zavarban szenvedők, vagy akár csak tényleg egy egészséges táplálkozást egy egészséges ember szeretne folytatni, tehát hogy mi sok területen tudunk azért egy kicsit mélyebben segíteni az embereknek. És én ezért mondom azt, hogy mindig, hogyha valaki megfogalmaz, az, hogy mi a cél. Például most, hogyha pont itt járunk, hogy leszeret fogyni, vagy ugye ez a testtömegvesztés, akkor igen, jó, hogyha előtte csinálunk egy laborvizsgálatot, vagy alaposan kivizsgáljuk magunkat, hogyha esetlegesen fennáll, különösen nőknél például egy pajzsmirigy alulműködés, ugye ott már akkor teljesen ahhoz kell igazítani, úgymond az egész étkezést és az étrendet.
0: A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ezt a tematikus hetét említettem az imént, és tulajdonképpen ők azt mondják, hogy itt csodadiétákról, vagy kamudiétáról is szólnak az írások. Te is ugye elmondtad, hogy gyorsan fogyni nagy mennyiséget, de mik ezeknek a kamudiétáknak, vagy csodadiétáknak az ismérvei ezen túl, hogy gyorsan sokat fogyni, mert talán januárban is elmondtad, hogy nagyon veszélyes, hogy például különböző élelmiszercsoportokat teljesen elhagyunk. Utána jöhetnek különböző hiányállapotok?
1: Persze, hát hogyha egy-egy élelmiszercsoportot ugye teljesen kiiktatunk az étkezésünkből, például, hogyha tej és tejtermékeket nem fogyasztunk, ugye akkor a kálcium szükségletünket ugyanúgy kell valamivel pótolni egyébként, tehát hogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, és szerintem nagyon nagy hatással vannak még az emberekre, hogyha például felmennek az internetre és látnak egy ilyen csoda diétát, és hogyha, főleg, hogyha mondjuk van egy ilyen poszt, és mellé ugye odaraknak egy ilyen fitness modellt, vagy nem tudom, akinek tényleg gyönyörű alakja van, hogy ilyen testet lehet elérni, akkor úgymond az embereknek jobban felkelti az érdeklődését, és hogy hú, wow, hát akkor lehet én is így tudnék kinézni, de ez közel sem így van.
0: Az is nagyon veszélyes, hogy ezek a diéták az egyénnek az egészségi állapotát nem veszik figyelembe, hiszen ők mutatnak egy példát, de azt nem mindenki tudja magára húzni.
1: Igen, ezért is mondtam, tehát, hogy nincs olyan diéta, tehát nincs egy diéta, ami minden embernek jó lenne. Tehát ez mind-mind annyira egyénre szabott, és annyira fókuszba kell venni ugye annak az egyénnek, minden, tehát az étkezési szokásait, ugye az étkezési ritmusát, hogy például ugye ülőmunkát folytat, vagy éppen aktív, az esetleges társbetegségeket is figyelembe kell venni, hogy tényleg, hogy Ezek a diéták viszont csak úgy ki vannak lökve, és akkor, hogy bárki végezheti. Tehát, hogy itt nem fognak garanciát vállalni arra, hogy most valakinél ez működik, vagy nem működik. Ugye, hogyha például egy dietetikussal konzultálnak, akkor az meg úgy jobban ugye előtérbe helyezi fókuszba azt az egyént, és nagyon-nagyon egyénre szabottan határozza meg neki az esetleges ugye étrendet.

0: Hogyha egy egészséges ember azért keres meg mondjuk téged, vagy dietetikust általában, mert valamennyit fogyni szeretne, akkor mi az az ideális? Amennyi idő alatt és mennyi súlyvesztesség? Meg lehet ezt fogalmazni?
1: Igen, heti 1,5 kg súlyvesztés. Az a normális és az az egészséges.
0: Tehát, ami tartható, ugye?
1: Mert ami tartható is, igen. Tehát, hogy ez hosszú távon tartható is. Mindig ezt szoktuk mondani, hogy heti 1,5 kg súlyvesztés, ugye, általában ez az ideális, ez tartható, és ez úgymond tehát hosszú távon. Ez az elvégezhető, igen. Mert ugye sajnos sok embernél ugye ez az elhízás fogalma is, ez ugye akkor alakul ki, amikor ugye lecsökken úgymond az energiafelhasználásunk, és ugye az energiabevitelünk az meg egyre jobban nő. És sajnos, amikor valakinél ez az egyensúly felborul, ott ugye már elhízásról beszélünk, és ugye ezt kell nagyon korrigálni.
0: Te a központi kórházban dolgozol dietetikusként, igen. És nem is olyan nagyon régen, hogyha igen. Én ezt jól tudom. Milyen tapasztalataid vannak itt a betegek körében? Hogyan tudod őket segíteni? Mik az igények? És hát mi a tapasztalatod? Mennyire tudatosak az emberek a táplálkozás tekintetében? Hiszen aki ide kerül a kórházban, nyilván már ott valamilyen egészségromlás áll fenn.
1: Igen, megmondom őszintén, nem mindig egyszerű, ugye a fekvőbeteg ellátás, főleg amikor ugye már ugye a beteg egy műtéti beavatkozás előtt áll, vagy éppen után van. Én azt mondom, hogy nagyon vegyes itt tehát hogy a betegek. Van nagyon-nagyon érdeklődő beteg, előfordul, aki kevésbé érdeklődő, hogy ugye már annyira nem veszi igénybe úgymond a diétáját, de én mindig próbálok olyan szinten ráhatással lenni, hogyha nem is 100%-ban és egy egészben fogadja el azt, amit én mondok, de legalább a töredéke valahol neki maradjon meg, mert szerintem nagyon fontos, még itt a kórházi étkeztetésen belül is nagyon fontos, hogy ugye a betegeknek a diétájára odafigyeljünk, mert esetleges panaszokat el lehet vele kerülni, vagy állapotromlást el lehet vele kerülni.
0: Nehezen engedik el az emberek a megszokott táplálkozási szokásaikat?
1: Igen, nehezen is sokszor. Én mindig mondom, hogy nem kell megijedni, tehát, hogy én nem akarok félelmet kelteni az emberekben, hogy ugye hozzászokott egy kialakult ugye étkezési szokáshoz, és hogy most akkor minden felborul. És én mindig próbálom úgy felvezetni ezt az egészet, hogy nem kell drasztikus megszorításokra gondolni, hanem mindig próbálom kiemelni azokat a pici alappilléreket, amire, hogyha odafigyel, már azzal is sokkal többet segít magán, mint például ártana.
0: Egészséges táplálkozásnak egyébként mik a legfontosabb ismérvei?
1: Hát én mindenféleképpen a rozsdús táplálkozásnak a híve vagyok, emellett ugye a megfelelő folyadékbevitel is, tehát minél több rostot fogyasztunk, ugye minél több folyadékot is kell innunk mellé. Ugye az egészséges táplálkozás az igazából ide szerintem hozzátartozik is, hogy ugye például, hogy mozogjunk is mellette, tehát, hogy ilyen, szokták mondani, hogy 80% az étkezés, 20% a mozgás, de én mondom, hogy én mindenféleképpen ezt a rozsdús táplálkozást mondanám, ugye a magyar emberek, illetve a magyar konyha is azért elég jó zsírdús, bőzsírban sült ételeket fogyasztunk, zsíros, fűszeres, ugye pörkölteket.
0: De ezeknek vannak alternatívái, hogyha jól tudom, vagy jól emlékszem, januárban említettél is ilyet, hogy azért a zsírt, az olajat,
1: igen,
0: a cukrot,
1: itt a konyhatechnológián egyébként nagyon sok múlik, tehát, hogy mindenféle ételt szerintem el lehet készíteni, úgymond picit alakbarátibban, vagy hogyha lehet így fogalmazni. Csak ugye nagyon oda kell figyelni, hogy az elkészítési műveleteknél, illetve ugye a ételkészítési technológiákat, azt ugye kicsit hogyan variáljuk meg.
0: Meg talán itt is a szokások, ugye, hogy nehéz elengedni, hogyha valaki évtizedekig főzött egy bizonyos módon, akkor nehéz azon változtatni, még hogyha csak apró kis dolgokat javasolsz is neki.
1: Igen, igen. Hát ugye én is fogyasztottam, meg kóstoltam már olyan, most például tojásrántottát, ami sertészsírral készült, meg olyat is ugye, ami például olívaolajjal készült, és azért ízben is
0: mások
1: teljesen más.
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy ezt én is tapasztaltam, igen. De hogyha egy pici, apró, mondjuk még plusz fűszerezéssel odafigyelünk, vagy például nagyon sok zöldséget is fogyasztunk mellé, akkor hozzá lehet szokni szerintem egy idő után ezekhez a táplálkozási szokásokhoz is úgymond egy ki lehet alakítani.
0: Most ugye azt az időszakot éljük, amikor már lassan jönnek a primőrök, és lehet válogatni a piacon vagy zöldségesnél olyan friss áruból, amik nagyon egészségesek, úgyhogy talán most megyünk bele abba az időszakba. Jön a húsvét is, amikor talán egy kicsikét könnyebb ilyen értelemben egészségesen táplálkozni. Melyek még azok a táplálkozási módok, amelyeket kiemelnél akár, amelyeket a fenntartható Divat Expón is megtetted?
1: Ugye minél több zöldség, gyümölcsfogyasztás, például egy kicsit úgy mond a zsiradékot visszavenni, tehát hogyha mégis ugye zsiradékról van szó, akkor inkább a növényi eredetű zsiradékok, amik úgymond egyszeresen telítetlen zsírsabban gazdagok, vagy például a soványabb húsok, mondjuk halak, felvágottak fogyasztásait, kiemelem ugye a csirkemásonka, a pulykamásonka, amit általában ugye mindenki ismer, összetett szénhidrátok fogyasztása, itt gondolok például teljes kiölésű gabonafélékre, vagy ilyen búzakorpával, zabkorpával dúsított pékárukra esetleg. Hüvelyesek fogyasztása szerintem nagyon fontos, mert nagyon magas sostartalommal bírnak, nagyon jó növényi eredetű fehérje források, ugye a lencse, a borsófélék. Igen, én mindenképpen. Ugye a hozzáadott cukorfogyasztását, azt ugye minimalizáljuk, maximum olyan 10%-ra csökkentsük.
0: És akkor beszélhetünk a sófogyasztásról?
1: Így van, a sófogyasztással párhuzamban, igen, meg ugye ezek a gyors, feldolgozott élelmiszerek, most például gondolok itt a gyors kajáldákra, egy Burger King, egy Mackey. Én nem azt mondom, hogy soha ne járjunk oda, de amit mondtam, a csalónapon az legyen az egy csalónap. De hogy ebből rendszert ne csináljunk. Uh-huh. Igen.
0: Még egy dologról kérdeznélek, mert nagyon itt van a fejemben, hogy hát nem tudom mennyire divat diéta, de hogy illetve nem is diéta, vannak és egyre többen táplálkoznak húsmentesen. Uh-huh. Erről mi a dietetikusnak a véleménye? Különösen annak fényében nekem volt évekkel ezelőtt olyan riportalanyom, aki olyan nagyon elhivatott ebben a kérdésben, hogy a saját gyermekeit is úgy nevelte fel, hogy nem adott nekik húst.
1: Igen, ez most nagyon megosztó egyébként ez a húsmentesség, mert ugye, hogy a húsokról is most például már, hogyha az az állat ugye a vágóhídra is kerül, hogy ugye ott milyen folyamatokon megy keresztül, vagy például, hogyha már ugye eljutnak a csomagolásig, hogy úgy, hogy jutnak ugye az élelmiszerboltokba. Én is hallottam sok ilyen személyről, akár akik így táplálkoznak. Ugye akik nem esznek húst, ugye ott például a fehérje szükséglet, ami úgymond kicsit visszábszorul, tehát hogy azt nekik mindenféleképpen, illetve a B12 vitaminnak a fogyasztás, amivel ez csak állati eredetű termékekben található meg. És tehát, hogy ezeknek a pótlása, igen, tehát, hogyha valaki nem eszik húst, akkor nagyon körültekintően, nagyon összetetten össze kell állítani az étkezését, hogy ezek az esetleges tápanyag hiányokat ugye mivel tudja fedezni. Ilyenkor ugye előtérbe jönnek főként a hüvelyesek, ugye minél több zöldség, ez inkább nyers formában, de most már szerintem nagyobb szerepe van úgymond a fermentált zöldségeknek is.
0: És hát lehetne sorolni szerintem.
1: És igen,
0: majd alkalomattán folytassuk ezt a beszélgetést, arra kérlek, mert hogy a táplálkozás és a hidratáció hete apropóján beszélgetettem Pap Dóra dietetikussal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdeztem a divatdiétákról, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit, a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati Bajnokok Ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén a déli óráktól kezdve több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
7: A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
8: Hangolódjunk együtt!
9: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Mezőnyáradi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola rádiós csapatának műsorát hallhatják. A műsor összeállításában, szerkesztésében, felolvasásában részt vesznek. Balog Zsófia, Csukat Fruzsina, Farkas Kincső Lara, Gácsi Emma, Horváth Dávid Noel, Madarász Péter, András, Nagy Bálint, Sánta Levente Tibor, Túz Aletta, Szőlősi Rebeka és Boda Zsuzsanna csoportunk koordinátora. Ebben a tanévben ez az utolsó műsorunk, ezért úgy döntöttünk, hogy formabontó adást készítünk. Eddig javarész bepillantást engedtünk iskolánk életébe hírösszefoglalóval, beszámoltunk egyházi és nemzeti ünnepeinkről, versenyeredményeinkről, készítettünk riportot egy-egy esemény szervezőjével. Most egy régóta dédelgedett vágyunk, adtunk teret, és egy gyönyörű történetet dolgoztunk fel rádiójáték formájában. Sokáig kutattunk a megfelelő történet után, de aztán rátaláltunk egy olyanra, ami mindannyiunkat megérintett. Főhőse egy fiatal fiú, aki megbotlott. Bűnkövetett el, mivel rossz társaságba keveredett, a büntetést megkapta. Lélekben megtisztulva kétségek között a megbocsátást szomjazva tér haza. Az esemény nem is annyira elbeszélés, mint inkább párbeszédek sora. Hazaúton, a buszon történik minden. Itt bontakozik ki a történet a fiatalember és a mellette lévő utas között, de hallhatjuk azt is, hogy a környéken ülők hogyan nyilatkoznak meg, alkotnak véleményt. Hogyan is éli meg egy fiatal, hogy rosszat tett, hogyan viseli ennek következményeit, milyen reakciókat vált ki ez az emberekből, s hogy milyen az elfogadó szeretet, az a bizonyos feltétel nélkül. Ezek a kérdések foglalkoztattak minket, miközben készültünk, s közösen írtuk át a történetet párbeszédes formába, s alakítottuk át a most hallható rádiójátékká.
11: Szereposztás. Fiú, Nagy Bálint. Szomszédja, Farkas Kincső Lara. Előtte ülők, Horváth Dávid Noel, Csukat Fruzsina. Mögötte ülők, ítélkezők, Gácsi Emma, Balogh Zsófia. Narrátor, Sánta Levente Tibor. Műszaki segítőnk, Madarász András Péter. Hallgassák szeretettel a rádiójátékunkat, majd az azt követő elmélkedésünket a megbocsátásról.
12: Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt 20 éves, csinos, finom arconású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre.
13: Szép napot! Szabad ez a hely? Leülhetek?
14: Legyen szép!
12: Sóhajtott nagyot!
14: Persze! Tessék csak, ülj le!
13: De szépen süt a nap! Végül is májusban szokott már jó idő lenni.
14: Igen, valóban. Számomra különösen szép ez a nap.
13: Olyan jó, hogy már nem kell kabátot hordani. Sokáig tartott a tél. De miért is annyira különös neked ez a nap? A meleg miatt inkább a hűvös telet szereted?
14: Á, de hogy az én kedvenc évszakom is a nyár. Örülök, hogy nem csak az ablakon keresztül nézhetem.
13: Valóban, sokkal jobb a bőrünkön érezni a napsütés erejét.
12: Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt.
14: 2 évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam. Éppen úton vagyok hazafelé.
13: Börtönben voltál?
15: Hallod, Zsófi? Itt ül előttünk egy börtöntöltedék.
10: Úristen, üljünk hátrébb, nehogy megtámadjon. Még valakit leszúrnak. Tegnap is hallottam a híradóban, hogy Texasban megkéseltek 15 embert a buszon.
15: Ne bumulj már! Olyan helyes fiú. Szőke, kékszemű. Itt ül nyugodtan. Csak nem lesz baj. Inkább hallgassuk ki, mit beszélnek. Kíváncsisan majd kifúrja az oldalamat. Hát, aki derül, miért volt börtönben.
13: Hé, apjuk, hallod? Itt ül mögöttünk. Szegény fiú, mi mehetett keresztül? Börtönben, ilyen fiatalon? Pedig nem is úgy néz ki, mint egy tolvaj vagy rablógyilkos.
16: Magának kereste a bajt. Mit sajnálod? Nem a mi dolgunk. Van családja. Érdekelje azokat. Nehogy elkezd beszélgetni vele. Te mindig szereted beleütni az orrod mások dolgába.
13: Miért mondod? Azért, mert megsajnáltam. Ha a mi fiunk lenne, akkor is ezt mondanád? Kegyetlen.
16: De nem a mi fiunk. Különben is, nekünk lányunk van. Maradj inkább csendben, mert zen tőled az egész busz.
13: Persze, amikor olyan halkan suttogok. Jól van, akkor ne beszélgessünk.
14: Sajnos igen, börtönben voltam. Rossz társaságba keveredtem a gimnázium utolsó évében, érettségi előtt. Azt hittem, a barátaim is magamért szeretnek, nem azért, hogy mit merek, vagy nem merek megcsinálni, de tévedtem. Túl naív, meggondolatlan és befolyásolható voltam. Az a nap is úgy kezdődött, mint a többi délután, a bandával voltunk a parkoló mellett, nem mentem haza a tanítás után, pedig az érettségire kellett volna készülnem. Valamelyik okostojás kitalálta, hogy kocsikázni akar, de se jogsink, se kocsink nem volt. Persze én voltam, aki még nem bizonyított. Nem akartam itt is kilógni a sorból, az osztályomból nem voltak barátaim, lenéztek, mert vidéki és ódívatú voltam. Ezeket a srácokat meg nem érdekelte, ki vagyok, honnan jöttem. Csak heccelődés, a szórakozás. Tudtam, hogy baj lesz belőle, de...
12: Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, nem messze a várostól, ahova középiskolába járt. A szülei mindent megadtak neki, hogy tanulni tudjon, bátorították, hogy megvalósítsa magát, céljai legyenek, és az a büntet, amit akkor elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a 2 év alatt semmi hírt sem kapott.
13: Tényleg senki se látogatott meg téged ez idő alatt?
14: Senki, pedig nagyon vágytam rá. Szükségem lett volna egy kis támogatásra. Örlődtem a bűnöm miatt, de inkább azt sajnáltam, hogy ezzel mennyi fájdalmat okoztam édesapámnak és édesanyámnak.
12: Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt is tudta, hogy túl tudatlannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt 3 héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik.
14: Drága édesanyám és édesapám, lassan 2 éve itt vagyok. Leveleim nem tudom, hogy megérkeztek-e, választ egyre se kaptam. Számtalanszor kértem ezekben, hogy bocsássanak meg nekem. Fiatal voltam, meggondolatlan. Nem számoltam a tetteim következményeivel. Tudom, ez mekkora szégyen, hogy erre nincs bocsánat. A börtönben sokat imádkoztam, fohászkodtam a mennyei atyához, hogy segítsen rajtam. A börtön lelkész bátorítására folytattam a tanulmányaimat, és leérettségiztem. Igaz, nem így szerettem volna, zárt falak közt. Kedves drága szüleim, esedezem a bocsánatukért, amiért csalódást okoztam. 3 hét múlva szabadulok. Hazamegyek félve, kétségekkel telve, hogy elfogadnak-e még gyermeküknek. Ha mégis megbocsátanak, egy jelet kérek, melyet jól látok az autóban.

0: Már mindjárt a házunk előtt vagyunk. Nincs erőm oda nézni, bár ne így kellene hazatérnem. Rettegek, félek, mi lesz, ha nincs ott a szalag?
1: Úti társa végighallgatta történetét, félelmét látva udvariasan megkérte a fiút.
2: Cseréljünk helyet, majd én figyelek az ablakból.
1: Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát. Könnyeivel küszködve, kedvesen megérintette a fiatalember vállát.
2: Nézze, nézze! Az egész fát szalagok borítják. Fehér szalagok.
1: Vajon hányan keresik a megbocsátás jelét, amit neked kell kitenned?
3: Történetünk itt ér véget. A megbocsátás jele az almafán. De mit jelent megbocsátani? Hogyan kell azt tenni? Mindent meg lehet bocsátani? Mit gondoltok erről?
4: A Bibliában a megbocsátásnak fordított görög kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy valaki elenged valamit. Mondjuk egy adósságot. Jézus ezt mondta, amikor a követőit imádkozni tanította. Bocsáss meg nekünk bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, aki ellenünk vétkezik. Amikor megbocsátunk valakinek, nem neheztelünk többé rá, és nem akarunk elégtételt venni az elszenvedett sérelmért vagy veszteségért. A Biblia azt tanítja, hogy az igazi megbocsátás az önzetlen szereteten alapul, mivel a szeretet nem tartja számon a sérelmet.
5: A Jézussal kapcsolatban hozható szavak között a megbocsátás biztosan a legelső között áll. Jézus és a megbocsátás egyszerűen összetartozik. A keresztfám borzalmas kínokat szenvedett, a katonák és a csőcselék gúnyos szavait, sértegetéseit hallgatta, és eközben szívbe markoló szavak hagyták el remegő ajkát. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A hegyi beszédben pedig egészen odáig vitte a gondolatot, hogyha nem bocsáttuk meg azoknak, akik bántanak, akkor mi sem várhatjuk Istentől vétkeink bocsánatát.
3: Mi kell a megbocsátáshoz?
2: Ne feledd, hogy mit jelent a megbocsátás. Nem azt jelenti, hogy elnézed a helytelenséget, vagy úgy teszel, mintha semmi sem történt volna. Inkább az, hogy túlteszed magad a sérelmen.
5: Gondolj arra, milyen jó eredménye van a megbocsátásnak. Ha nem táplálsz haragot vagy neheztelést, nyugodtabban, egészségesebb és boldogabb leszel. De ami a legfontosabb, ha megbocsátasz másoknak, Isten is megbocsátja a bűneidet.
6: Legyél együttérző, egyikünk sem tökéletes. Mi is örülünk, ha megbocsátanak nekünk, ezért jó, ha mi is megbocsátunk másoknak.
7: Legyél egyszerű. Ha apróságról van szó, alkalmazd a Biblia következő tanácsát. Továbbra is viseljétek el egymást.
0: Cselekedj hamar. Bocsáss meg, amilyen hamar csak lehet, nehogy elhamarkodhasson rajtad a harag.
1: A megbocsátás nem könnyű dolog, hiszen mélyek tudnak lenni a sebek, melyeket a másik embereknek okozunk. Természetesen emberi természetünkből adódóan követünk el hibákat, és sokszor talán nem is gondoljuk, hogy cselekedeteinkkel mennyire megbántottuk a számunkra fontos szemét. Megbántást kapva az emberek között egy kis szakadék keletkezik, mindenki maga dönti el, hogy ezt a szakadékot tovább mélyíti, elutasító sértődött viselkedésével, vagy elnézi társa hibáját, és ezzel megpróbálják a keletkezett völgyet újra egyenesbe hozni. De ne várjunk ezzel sokáig, azt nem szabad, hiszen egy idő után a távolság a szívek között nő, és tovább nő, míg nem visszafordíthatatlanul tátongóvá válik.
7: Pió atya így elmélkedik a megbocsátásról. Megbocsátani valakinek nem jelenti azt, hogy megbocsátunk a viselkedésének. Az sem, hogy elfelejted, hogyan bántott meg, és nem is hagyod, hogy megbántson. A megbocsátás azt jelenti, hogy megbékélünk azzal, ami történt. Azt jelenti, hogy elismered a sérelmeidet, engedélyt adsz magadnak, hogy érezd és megérted, hogy a fájdalom már nem szolgál téged. Azt jelenti, hogy elengeded a fájdalmat és a neheztelést, hogy meggyógyulhass és tovább léphess. A megbocsátás ajándék magadnak. Ez egy döntés, a te döntésed. Megszabadít a múltól, és lehetővé teszi, hogy a jelenben élj. Amikor megbocsátasz magadnak és megbocsátasz másoknak, akkor válsz igazán szabaddá. A megbocsátás annyi, mint szabadon engedni egy foglyot, és felfedezni, hogy a rab te voltál.
4: Gondolhatjuk persze azt is, hogy már hányszor megbocsátottunk a barátunknak, társainknak, és ők újból és újból megbántanak minket. Úgy gondolhatják, velünk bármit megtehetnek, hiszen úgyis mindent elnézünk.

0: Higgyük el, hogy mi is biztos okoztunk már nekik fájdalmat, és ők is sokszor érezték már megbántva tőlünk magukat. Lehet, mi ezekről nem is tudunk, de emberek vagyunk. Hibát hibára halmozunk. Akarva, akaratlanul is bűnt követünk el. És ennek a velejárója, hogy a számunkra fontos személyeket megsértjük cselekedeteinkkel. Jézus azonban az újbóli, a végtelenségig ismétlődő megbocsátást kéri tőlünk. És akkor lehetünk igazán hiteles követői, ha teljesítjük életünkben parancsait. A hit a tettekben nyilvánul meg legfőbbképpen. Nem elég ugyanis, hogy ismerjük Krisztus tanításait, a lényeg az, hogy ezeket életünkben is alkalmazzuk.
1: Nekem Szent Pál apostol jól ismert szeretet himnusza jutott eszembe. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretetet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
2: Dzsida Jenő versét idézném ide folytatásul. Dzsida Jenő, én hívlak élni. Hallgasd meg, mit suttog az élet. Élni hív, újra meg újra téged. Ne nézz vissza a sáros útra, legyen előtted minden tiszta. Emeld fel fejed, lásd meg a szépet, szemed kékében égen a fényed. Lásd meg végre, hogy szeretnek, még akkor is, ha nevetnek, hisz mosoly te csalsz arcukra, ismerj bennük magadra. Soha ne bánt, ha fáj, hisz előre így találsz, s mint most bánatot okoz, később nem lesz rá gondod. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj. Fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél, ne sírj azon, mit meg nem tettél. Gyere velem, én hívlak élni, vérző szívvel is remélni.

0: A megbocsátás nehéz tanítás. Íme néhány gondolat és történet egyházunk szentjeitől, hogy tőlük tanulva, őket utánozva egyre inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk a megbocsátásban is. Zelli Szent Fülöp remete ökreit egy éjjel két tolvaj ellopta, a rablók azonban menekülés közben eltévedtek az erdőben, és napkeltekor összetalálkoztak Fülöppel. A megzavarodott és megrémült tolvajok bocsánatáért könyörögtek. A remete megnyugtatta és elengedte őket, de csak azután, hogy ellátta őket étellel. Gualbert Szent János története megrendítő. János idősebb testvérét megölte valaki, aki barátnak adta ki magát. János bosszút esküdött, és egy nap egy szűk folyosón, amely nem hagyott menekülési lehetőséget, találkozott fegyvertelen ellenségével. Kardot rántva János előre nyomult, de meglepődve megállt, amikor a gyilkos térdre esett, és karját a mellén keresztbe fonta. Ezt a testtartást arra emlékeztette Jánost, hogy Krisztus a kereszttel megbocsátott ellenségeinek. Mélyen meghatódva János letette a kardját, átölelte az ellenségét, és szabadon bocsátotta.
1: A megbocsátásról szóló gondolatainkat idézett gyűjteménnyel zárjuk. Híres emberek, írók, történelmi személyek rövidebb, hosszabb vélekedéseit szedtük egy csokorba. Szívből szeretni az átlag ember is tud, de szívből megbocsátani csak az átlag feletti képes. Aragóniai Erzsébet.
2: Ha ma is azt valljuk, hogy szemet szemért, fogad fogért, akkor végül mindenki vak lesz és fogtalan. John Gray.
3: A gyenge nem tud megbocsátani, a megbocsátás az erősek tulajdonsága. Mahatma Gandhi. Erősebb, aki megbocsát, mint aki őrzi a sérelmeit, és erősebb, aki jóvá tesz, mint aki csak megbocik. Radhuan Nassar.
4: A megbocsátás varázslat fordítva működik, először azon segít, aki kínálja. Száraz Miklós György.
5: Az igaz megbocsátás lebontja a gátakat, amelyeket a sérelem épített, és idővel megnyitja a bizalom felépülésének útját. Gary Chapman.
6: A megbocsátás nem egyszeri cselekedet, hanem egy magatartás forma. Martin Luther King.
7: Tudni kell megérteni, megbocsájtani, elfelejteni, itt csak is a tapasztalatot megőrizni. Ha megérteni akarunk, el kell fogadnunk, hogy emberi természetünk korán sem tökéletes, és hogy mindenki tévedhet. Delia Stelberg Guzmán. Boldog, aki mások megbocsájt, és az is, aki megbocsájt magának. George Louis Borges.
1: Néha megostromlom a lehetetlent. Sziszifuszként hegyre hordom terheimet. Azután visszahullok, talajt vesztve megint. De magamnak is megbocsátok, ami nehezebb, mint átugrani saját, földre vetett árnyékunkat. Szepes Mária. Amikor valóban megbocsátunk valakinek, elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett. Pilinszky János.
8: Kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod? William Shakespeare. A hibák mindig megbocsáthatók, ha van elég bátorságot, hogy beismerd őket. Bruce Lee. Ha szeretünk valakit, nem sokáig emlékszünk arra, hogy megbántott bennünket. Dostojevski. Könnyen megbocsátani egy ellenségnek, mint megbocsátani egy barátnak. William Blake.
9: Hosszú távú jó kapcsolat nem létezhet, bocsánatkérés és megbocsátás nélkül. Gary Chapman. A hegycsúcs nem közeledhet a völgyhöz, de az emberek közeledhetnek egymáshoz. Hermann Hesse.
1: Zárásul Ernest Hemingway-től idézek. Bölcs az, aki megbocsát. Ilyen a világ. Ennyi az ember, s ennyi vagyok magam is. Nem több és nem kevesebb. Megérteni annyi, mint megbocsátani.
10: A Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola műsorát hallhatták. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
11: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
12: Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
13: Tartsatok velünk jövő héten is!
11: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
14: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első kívánság. Felső Zsolcán hűséges hallgatónk Baradlainé Terike szeretné meghallgatni a most következő felvételt, amely nem lesz más, mint a Lélekzuhany Gospel Kórus Köszönök mindent című dala. Szóljon akkor a kért felvétel.

Szolnokon koncímrét és kedves feleségét 45. házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel köszöntik édesanyja, fiúk, menyük és kisunokájuk Dávid. Jó egészséget és sok boldogságot kívánnak nekik. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát is kérik további életükre. Az ünnepelteknek Csongrádi Kata, Áldj meg engem című dala szól. Hallgassák szeretettel!

Kívánságműsorunk folytatásában Német Józsefné Zsuzsikát és Barati Józsefné Juliannát sok szeretettel köszönti kedves ismerősük Ilonka. Isten éltesse őket sokáig erőben, egészségben, boldogságban. A címzetteknek Soltész Rezső énekel, dalának címe La Paloma Blanca. Hallgassák szeretettel!

Dr. Huszák Jánosné Mártikának és Leskó Istvánné Ilonkának jó egészséget és minden jót kíván barátnőjük Ilonka. A címzetteknek Korda György dala szól, melynek címe, aki melletted él. Fogadják szeretettel.

Mezőkeresztesen Szecskó Evelint névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik vőlegénye és a család minden tagja. Jó egészséget, minden jót és sok boldogságot kívánnak neki. Az ünnepeltnek Szulák Andrea énekel, dalának címe Szeretlek, mert más vagy, mint a többi. Szóljon akkor a kért felvétel.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvételek következik. 60-ban Szakácsi Sárát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik barátnői és munkatársai. Sok erőt, jó egészséget és minden jót kívánnak neki. Ajándékként egyik kedvenc dalát, Benson Boone Mystical Magical című felvételét küldik neki. Hallgassa szeretettel!

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten, pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással, és minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat a következő elérhetőségeinken várjuk. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk kívánság@szentistvánradio.hu, postacímünk pedig 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. A mai műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, valamint szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
2: Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bácsalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Robert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk mert ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágot, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk. Tehát visszatekintenék még arra, amire belekezdtem az előbb, hogy először kezdetben 3+1 volt, kisebb méretű pályán 4x2-es kapura cipőbe, utána viszont áttértünk a nemzetközi szintre 4+1-be, 5x2-es kapuval mezítláb és lényegesen nagyobb pályán, és változott a mérkőzés ideje is, tehát nem 2x12 perc volt, hanem 3x12 perc volt a mérkőzések ideje.
1: Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EKA Kuratórium elnökét kérdeztük.
3: Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI Közösségi Alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
4: Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közre adnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban, azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 000 forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
1: Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több 10 000 hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeni agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás részleteiről és céljáról Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást.
5: Mi is ez a gazdaságszerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaságszerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljeskörű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetükbe hozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartás épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőívhoz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza.
1: Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 31-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat mai adásunk tartalmából. Bemutatjuk az Emberi Méltóságért díj Miskolci díjazottját. Szó lesz a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Egyesületének programjairól. Kis buszra gyűjt a Szuperszum Alapítvány. Mai adásunkhoz is tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindannyiuknak.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Rangos országos elismeréseket vehettek át a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének munkatársai és önkéntesei. Az ünnepi díjátadót a szervezet megalakulásának történelmi helyszínén a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezték meg. A vármegyei elhivatott segítők közül többen is magas fokú kitüntetésben részesültek az emberiesség elvét követő munkájukért. Duberné Dunavecki Éva az Emberi Méltóságért díjat, míg Kertész Lászlóné a Vöröskeresztes tevékenységért elismerés aranyfokozatát vehette át. Mellettük elismerő oklevelet kapott az év önkénteseként Engel Denis Robert és kiemelkedő oktatónevelő tevékenységéért Bakosné Vas Krisztina is. Most Duberné Dunavecki Évát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Vöröskereszt hajléktalanokat gondozó központjának vezetőjét hallják.
2: Nagyon fontos ez a mostani elismerés, mert ugye emberi méltóságért díjat vettem át, amit úgy gondolom, hogy magaménak tudom érezni magát a tartalmát is, hiszen 22 éve hajléktalan emberekkel foglalkozom, és ahol az emberi méltóság előtérbe kerül, és ennek talán a megsértése, az náluk az nagyon jellemző, és én azért dolgozom, hogy ezeknek az embereknek védjem az emberi méltóságukat. Védjem őket a kirekesztettségtől, védjem őket a megalázástól, és én úgy gondolom, hogy ez most ezt a díjat valóban minden díjnak nagyon örültem, de ezt a díjat nagyon magaménak érzem. Már gyermekkoromban beleláttam a Vöröskereszt segítő munkájába, édesanyám által, hiszen ő önkéntes vöröskeresztes volt, és ugye korábban volt május 1-e, augusztus 20-a nagy ünnepségek a Csanyikba, és ő mindig ott volt első segélynyújtóként, és én mindig ott voltam vele, és én láttam ezt a munkát, és már akkor ez nekem nagyon megtetszett. Maga a köpenyén az embléma, amit viselt, tehát ez így ennyi év távlatában is itt nagyon-nagyon itt van előttem, úgyhogy hogy én már akkor ebbe beleláttam. Nyilvánvaló mindig volt egy affinitásom a mások segítése irányába, és amikor rendszerváltás volt, akkor ugye el kellett döntenem, mert korábban én a Diózsőri gépgyárban dolgoztam, és hát ugye a gyárak bezártak, el kellett dönteni, hogy merre is fogok elindulni, és akkor elkezdtem tanulmányokat folytatni, de azt tudtam, hogy mindenféleképpen a segítés, a mások segítése lesz az én utam. Több, tehát egyetemet, főiskolát végeztem, és azt láttam, hogy a gyermekekkel nem fogok tudni, tehát az nagyon mélyen érint. Tehát ugye belekóstoltam, vagy a tanulmányaim során nyilvánvaló, hogy gyakorlaton vettem részt számtalan területen, de úgy gondoltam, hogy hajléktalan ellátás lesz talán az, amit fogok tudni úgy végezni, hogy nem halok bele. Én Miskolcon középiskolában, a Gábor Áronban jártam annak idején, majd 28 éves

tartom ugye a Vöröskereszt, majd bekerültem az intézménybe. Igazság szerint nem volt semmiféle olyan ellenérzésem korábban sem így az intézménye hajléktalanítása. Ezt csak azért teszem hozzá, mert sok ember, aki eljön hozzánk intézmény látogatás, akkor mindig van egy ilyen, hogy fú, hát ennek mondjuk nagyon örülök, hogy kellemesen csalódnak, de hogy mindenkiben van egy ilyen jaj, úristen, mi lehet ott, meg jaj, ezek az emberek. Bennem ez soha nem volt. Tele voltam kíváncsisággal, és amikor bekerültem, pont egy olyan területet kaptam, ami a nappali melegedőben voltam szociális munkás, ahol a legtöbb ember megfordul, ahol tehát nagyon-nagyon tevékeny munkát lehet végezni, és én megszerettem az első pillanattól kezdve. A kezdetekben nehéz volt, tehát hazavittem nyilvánvaló a problémát. Szerencsém volt, hogy mindig olyan család állt mögöttem, hogy meghallgattak, hogy támogattak. Ez volt a kezdetek nyilvánvaló. Most sem vagyok érzéketlen a problémák irányába, de egy idő után az ember jobban előtérbe helyezi a segíteni akarást, és nem azt, hogy most akkor érzelmileg, tehát nem együtt sírunk, hanem az van, hogy igenis, hogy mindent megteszek azért, hogy abban a helyzetben én segíteni tudjak, amiben az ügyfelem van. Nagyon-nagyon sok esetem volt, és úgy gondolom, hogy nagyon igyekeztem mindegyikből a maximumot kihozni. Volt, hát ugye, ami talán nagyon hosszú éveken tartott, de ezt már többször elmondtam, ez volt egy nagyon meghatározó, az a értelmi fogyatékos fiatalember, akinek az életét végig tudtam kísérni a kezdet, amikor bekerült az intézménybe, és sok-sok mindenen mentünk keresztül együtt, és sajnos nagyon nehéz életútja volt, akár imeibe bekerült, ugye ezt tudjuk, hogy ez az értelmi fogyatékos embereknek, ha elkövetnek valami bűncselekményt, akkor oda kerülnek, de én tudom, hogy azt aztán nem követte el, amivel őt vádolták, de ez már a múlt, hagyjuk is, és végig én jártam hozzá látogatni, utána én voltam az, aki ki tudtam onnan intézményi hátteret biztosítottam, hogy kikerüljön. Majd ugye az édesanyjához került, aki szintén intézményben volt, és akkor onnan vágyott oda, nem azt kapta azt a szülői szeretetet, amit szeretett volna, és akkor elindult ugye egy Mikulás napkor vissza én hozzám Miskolcra, Izsófalván volt egyébként, és ott a sineken jött és elütötte a vonat. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó az életemben. Nagyon fontos volt számomra ez a fiatalember. A rengeteg hátránnyal nyilvánvaló, hogy ott sok-sok felelőst fel lehetne sorolni, hogy ő miért került hajléktalan szállóra, hiszen korábban is ezek a problémái megvoltak, de ez is már a múlt, de azt nagyon megszenvedtem. Tehát egy hosszú idő is volt, amíg én az életében voltam, és sajnos az utolsó pillanatig, mert ugye már nincs, de számtalan dologba vettem részt, például amikor hölgyek érkeztek az intézménybe. Nagyon sok voltak szülések, amikor ugye intézményből ment, kísértem, és utána a gyermeket nem adták ki. Volt olyan bácsim, aki szegénykém, ő is olyan demens is volt, meg egyéb problémái is voltak, és akkor őt is börtönbe került, de azért, mert ment az utcán, nyitva volt egy kapu, bement, kitolta a kerékpárt, és akkor az már nyilvánvaló, nem azért tettem, mert ő lopni akart, hanem hát azért, mert ő ilyen volt. Akkor bekerült, akkor bevittem a fazekasra, akkor ott hagytam. Tehát szóval kísértem, mindig mentem velük, mert úgy gondoltam, hogy az azért sokat jelent, hogy nem egyedül mennek. Még ha akár börtönbe, ha akár egy gyermekelvételre, tehát hogy mindig a hátteret, így a biztonságot próbáltam nekik adni, hogy azokban, amikben ugye most, ami rájuk vár, akkor legalább annyit érezzenek, hogy ott vagyok. És ez például, hogyha kliensem bekerült büntetésvégrehajtásban, akkor általában mindig nekem írtak, hogy én legyek a kapcsolattartó. Tehát, hogy én ezt fontosnak tartom. Lehet, hogy ez mások szemébe, ez másképp, de nekem nagyon fontos volt, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülnek, mindig ott legyek mögöttük. Tehát mindig tudják, hogy van Éva néni, akire lehet számítani. És ezt a mai napig is érzem már, ugye tisztől vezetőként vagyok az intézmény életében, vagyok az ügyfeleim életében, de mindig visszatérnek, hogyha ki is kerültek tőlem, de mindig visszatérnek, hogyha az életbe való megrekednek, hogy én leszek az, aki fog nekik segíteni. És azt hiszem, hogy nálam az, hogy egy kiégés, tehát ilyen szóba se kerül, mert az én lelkemet ez nagyon táplálja. De a bizalom, tehát ez a legfontosabb, én mindig azt mondom a kollégáimnak is, vagy akár, hogyha új felvételes érkezik, hogy ami a legfontosabb, én úgy gondolom a szociális munkában az, hogy a bizalmat ki tudjuk alakítani. Ha ez nem sikerül, akkor, mert ugye ők már eleve terheltek, tehát ők azért már nagyon sokat csalódtak, tehát ők tőlük elfordultak, tehát ők azért nagyon-nagyon a nehezen alakítható ki bizalom. De hogyha mi ezt meg tudjuk valósítani, és hát nekünk ez azért egy feladat is, nyilvánvaló, akkor én azt hiszem, hogy akkor mint szociális munkások, akkor nagyon jól működünk. A Miskolci intézményben, hát egy kollégám mondta egyszer, hogy

így mutatott egy térképet, hogy te teljesen átírtad az egészet. Nagyon-nagyon odafigyeltem arra, és arra nagyon törekedtem, hogy egy komfortos intézményellátást tudjunk biztosítani. Ez nyilvánvaló, hogy sok esetben pályázati források elnyerésével sikerült korszerűsíteni, modernizálni, és nekem nagyon nagy szerencsém van azzal, hogy olyan a fenntartóm, aki teljesen megbízik a döntéseimben, tehát hogyha én bármit elitárok, hogy ezt vagy azt szeretném az intézményben, mert ez szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleink minél komfortosabban érezzék magukat, akkor ő soha nem gördít akadály. Tehát megbízik a döntéseimben, nem kell nekem azzal szembesülni, hogy majd azt mondják, hogy anyagi vagy egyéb dolgok miatt nem. És ezért az intézményünk, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tiszta és egy jól felszerelt intézmény. Amire nagyon büszke vagyok, hogy hozzá kell tennem, hogy nők részére csak mi biztosítunk egyébként ellátást a városban, és sikerült páros szobákat létrehoznunk. Nos, ez úgy működött, hogy ugye milyen egy több mint 100 éves laktanya épületben van nekünk a szolgáltatás nyújtás, és akkor voltak ilyen nagy hálók, úgymond, nagy szobák, és akkor azokat le lehetett választanunk. És ezért nagyon-nagyon jó kis kétágyas szobákat tudtunk létrehozni, ahol férj-feleség tud együtt lenni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert azért, amikor bekerültek az intézményünkbe, akkor egyiket helyeztük el egyik a férfi szállón, a másikat a női szállón, tehát tulajdonképpen szét kellett válniuk. És azért ez borzasztó nehéz nekik megélni. Már eleve az, hogy egy olyan élet helyzetbe kerültek, amikor ugye elveszítették a lakhatásukat, most bekerülnek egy intézménybe, és akkor ott még teljesen külön. Úgyhogy tudtunk kialakítani 6 ilyen szobát, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, és ami viszont meg nagyon, és ez a munkatársaimat dicséri, hogy olyan kollégákkal dolgozom, hogy ezeknek a kialakításában, burkolásba, festésbe, tehát mindenben részt vesznek. Úgy, hogy több diplomás emberekről beszélünk, és ezek az emberek, amikor látják, hogy, vagy amikor megbeszéljük, hogy most én kitaláltam valamit, megbeszéljük, és akkor ők is ezt támogatva, és mindenki beleteszi azt a tudást, ami van. És ez ugye nem a szociális része, hanem az, hogy aki burkolni tud, az, aki vízhez ért, aki ehhez ért, ahhoz ért, és akkor így együtt így megalkotjuk. Vannak társadalmi munkásnapjaink, amikor ugye mi lányok akkor elkezdünk takarítani, a fiúk pedig festegetnek, vagy egyebek, tehát így lehet haladni. Például tavaly évben sikerült egy komoly összeget kapnom adományként járó lapokra, abból megvásároltuk, és az én kollégáim tették le az intézménybe. És ez egy nagyon nagy mennyiség volt, úgyhogy én végtelenül büszke vagyok rájuk, és csak is ők azok, akik egyébként megmaradnak, akik így gondolkodnak, mint én. Tehát egy nagy csapat vagyunk, és mindenki beleteszi azon kívül még, mondom, a szociális munkán kívül még mindenki beleteszi az egyéb tudását is. A Miskolci intézményben 50 fő munkavállaló van, segítők vannak, ápológondozók vannak, és szociális munkások vannak. Nekünk ugye van utcai gondozó szolgálatunk, és akkor ugye nem csak az intézményben élők, tehát ugye az a 300 fő, aki bent van, hanem nekünk még ugye kint vannak a külterületi részeken egy 80 szóval most 87 fő gondozottunk, őket is látogatjuk, őket is próbáljuk segíteni. Nyilván valamikor igazgató úr átveszi bármelyik megyét, és, vagy vármegyét, és akkor jönnek a feladatok, hogy intézményeket veszünk el, tehát a hajléktalan ellátásba rám gondol, aki majd ugye beindítja azt az intézményt, és hát nekem ez mindig egy nagy kihívás, és nyilvánvaló, hogy ebbe én úgy gondolom, hogy a családtagoknak támogatni kell. Tehát ez minden szinten. Most, ha engem ebbe korlátoznának, akkor én ebbe sérülnék. Viszont ha én sérülök, akkor sérül a család. Tehát én úgy gondolom, hogy nálunk családban is úgy van, hogy a férjemnek is bármilyen a munkájába, bármilyen változás, vagy kihívás, tehát én is mindig támogattam, mert nem lehet akadályozni, tehát az embert nem lehet akadályozni, mert az, ott biztos, hogy sérül mindenki. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányomra is nagyon-nagyon, mert ő viszont ő is a segítséget választotta, de ő nem ebbe a formában, hanem ő az emberek gyógyítását, úgyhogy tavaly augusztustól a megyei kórházba belgyógyászaton orvosként, orvos rezidensként dolgozik, úgyhogy és látom azt, hogy milyen szívvel lélekkel teszi a feladatát, és amire nagyon büszke vagyok az, hogy egy nagyon jó ember. És úgy gondolom, hogy így egy nagyon jó orvos is már jelenleg is, és nyilvánvalóan, hogy fejlődik, akkor pedig még jobb lesz.
Az elmúlt időszakban sok időm nincsen, mert ugye reggel 8-szor körülbelül 6-7-ig dolgozom, tehát akkor megyek haza. A hétvégék vannak, és nekem a kikapcsolódás a főzés. Tehát én főzök a családomra, megcsinálom a házi munkát, akkor én már hétfőn én nyugodtan fogok elindulni, tudom, hogy akkor megvan mindenkinek az élelem, és akkor tiszta a lakás, vasalt ruha, egyebek, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Úgy évek óta nyilvánvaló, hogy eljárunk pár napos pihenésekre, vagy van nyaralás egy-két hét, de igazából nekem főképpen ez engem, ami kikapcsol, sütni, főzni, úgyhogy ez állítólag nem is megy rosszul, úgyhogy ez engem teljesen kikapcsol.

0: Idén is változatos programokkal teszi színesebbé tagjai mindennapjait a vakok és gyengénlátók, Borsod-Apaújzemplén megyei egyesülete. A szervezet hosszú évek óta biztosít szabadidős sportolási lehetőségeket, így a látássérültek rendszeresen úzhatnak, tandemkerékpárra ülhetnek, vagy gyógytornán vehetnek részt. Az egyesület emellett Miskolc önkormányzatával partnerségben, az Együtt Egymásért projektben is közreműködik. Ennek keretében a szakemberek szemléletformáló előadásokat tartanak pedagógusoknak, valamint életmódváltó klubnapokat szerveznek az érintetteknek. A részletekről Barnócki Gábor, a Vakok és Gyengéllátók Borsod-Apaújzemplén megyei egyesületének elnöke ad tájékoztatást.
1: A Vakok és Gyengéllátók Borsod-Apaújzemplén megyei egyesülete mindig is fontosnak tartotta a látássérült személyek is hozzátartozóik, a hozzánk fordulók közösségi életét. Közösségi életének előmozdítását mind a kultúra, mind a szabadidő és a sport terén, mind egyéb vonatkozásban. Kulturális programjaink sokasága zajlik a tavasz folyamán és a koranyár folyamán. Például megvalósult egy olyan klubnap, amely Miskolc megyei jogú város önkormányzata napjához kötődik, kapcsolódik, ezzel is mi is tisztelgünk a város előtt, amely Jacsó Pál és művésztársa által előadott program keretében úgynevezett Miskolciságok nevet címet viselte. A Miskolciságok című előadás miskolci irodalmára költők és írók műveiből állt össze, valamint egy kicsit ötvözi az úgynevezett slam poetry műfajt is hozzájuk, és ezt vártuk is egyébként a két előadótól, mert már immáron negyedszer látogatnak el az egyesületünk székházába az elmúlt két évben, háromszor, most idén a negyedik alkalom. Kulturális program várható még június 4-én is, amikor is a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei jönnek el hozzánk Flak Antal csembaló művész és művésztanár vezetésével egy kamarakoncertet, koranyári kamarakoncertet adni. Ez is jellemző, körülbelül 15-16 éve létezik már ez a program, amikor is a tanár úr az aktuális növendékekkel az ő nyár elejé vizsgáljuk előtt egy programot ad számunkra. Nekik is jó, kedves fiataloknak, mert a vizsgálót éles helyzetben kipróbálhatják munkat egy kamara koncert keretében, nekünk meg pláne a hallgatóságnak, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk őket minden év késő tavaszán, korra nyarán. Ezen túlmenően egyébként a Miskolci Nemzeti Színház előadásaira 2025-2026-os szezonban is vásároltunk 10 darab bérletet, melyet látássérült egyesületi tagjaink is hozzátartozóik díjmentesen kölcsönözhettek a különböző előadásokra. 2026. januárjában indította el az egyesület immáron 10. szabadidő sport projektjét, amelyet a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogat, majdnem 2 millió forinttal. Egy projektnyitó rendezvényen kezdtünk az egyesület székházában, amely a program ismeretünk kívül munkaerőpiaci szolgáltatásokról történő tájékoztást is tartalmazott, a legfőképpen részemről és az egyesület rehabilitációs tanácsadó munkatársa részéről. Ezen túlmenően természetesen a sportprogramok, amelyek meghatározók a programban. Többek között elindult januárban már a teke foglalkozás, teke sportnap Kazincbarcikán, folytatódott ugyanez márciusban és áprilisban, már 3 ilyen teke sportnapunk volt, a negyediket a nyár folyamán tervezzük. Szabadidős és sportprojektjeink közé tartozik, a projektünknek a projekt elemei közé tartozik a természetjáró gyalogtúra, amely szintén januárban indult, februárban folytatódott, és áprilisban is. A negyedik valamikor a nyár folyamán szintén be fog következni. Tandemkerékpár túrák is lesznek júliusban és augusztusban. Jóga és gyógytorna foglalkozások az egyesület székházában zajlanak, már áprilisban elindultak. A reggeli úszás foglalkozások, azok pedig már márciusban elindultak, elkezdődtek a Selyemréti strandon. A projektnek a része egy kulturális séta, úgynevezett kultúra sorozat is, két állomásból álló sorozat, ha mondhatjuk így, ugyanis április 1-én már megvalósítottuk azt a programot, amelyet a Miskolc belvárosában a Herman Otto Múzeumnak két két telephelyén, a Miskolci galériában, valamint a Színész Múzeumban valósítottunk meg. Ahol is azon kedves vendégeinket vártuk, akik alapvetően szeretnének kimozdulni, szeretnének kicsit sétálni is, de nem bírják a megvalósítani, nem bírják kivitelezni, véghez vinni a bükkben a nagyobb természetjáró gyalogtúrákat. Ezért összekötöttük az ő sétájukat egy kis kulturális programmal. A Színész Múzeum és a Miskolci Galéria tárlatait nézhették meg. Ezen túlmenően szintén a Herman Otto Múzeumnak a régészeti tárában fogunk még egy ilyen kulturális sétát kivitelezni, terveink szerint október hónap folyamán. És természetesen lesz egy projektzáró esemény is. Legfőképpen a tekefoglalkozások és a természetjáró gyalogtúrák az, amelyek a legnépszerűbbek. Természetesen a többi projektteremre is mindig tudjuk biztosítani azt a létszámot, amit egyébként vállaltunk, amit sajnos nyilván sokan tudják, hogy a pályázatokhoz úgynevezett indikátorok tartoznak, amikor előre meg kell határozzuk, mert akár bizonyos programelemeknél még a létszámot is nagyjából vagy átlagban, de ezzel soha nem szokott gond lenni. Népszerűek, jönnek az érdeklődők. Természetesen vannak olyan időszakok az évben, mint minden más, azért minden más területén, hogy egy rosszabb idő, hidegebb idő esetén kevésbé lehet kimozdítani a kedves részvevőket, de amikor jobb idő van, és nincs túl jó idő, nincs 38-40 fok, akkor meg legfőképpen akkor szeretnek ezekre a programokra jönni. Igen, már 10. éve visszük véghez ezeket a programelemeket, változatos, mert vannak törzselemek, de hogy alapvetően voltak benne változások, mert például az elején az úszás nem így indult, hanem 2017-ben még a Kazincbarcikai úszodába jártunk egy úszás oktatásra. Vagy például volt a programban lovaglás több éven keresztül, falmászás, ezeket kivettük, volt bobozás a Miskolctapolcai bobpályán. Valamelyik programelemeket azért vettük ki, mert esetleg kevésbé voltak népszerűek, mint a többi, kevésbé tudtunk érdeklődőket rájuk toborozni, de egyébként azokat is sikerrel végrehajtottuk. Továbbá bizonyos pályázati költségvetési hiányok miatt, tehát igazából szűkebb költségvetése miatt inkább azon kellett módosítani, hogy ezeket a programokat valósítsuk meg, amelyek mindig a legnépszerűbbek. Várunk visszajelzéseket, és szoktunk is kapni. Természetesen nem ilyen nagyon hivatalos formában, hogy mondjuk egy online kérdőívet töltetünk, hogy mi lenne a legnépszerűbb, mert egyébként lehet, hogy módszertanilag talán ez lenne egy sikeres visszajelzési forma, de hogy igazából ez inkább a élőszóban, helyben visszajeleznek, vagy telefonon szoktak, vagy akár egy más programokon mondják el, hogy az előző milyen remek volt. Szóval igazából ezek a visszajelzések, amelyek fontosak számunkra. Hát a kulturális ételen rendkívül népszerű volt, de néhány nap alatt összegyűlt a létszámra, tehát most ezek ilyen jellegű programok. Természetesen a programok egy részénél biztosítunk egyfajta reprezentációt is, tehát igazából a kulturális sétán, a természetjáró gyalogtúrán és a tandemkerékpár túrán, valamint a teke sportnapok végén a kedves vendégeket ebéddel várjuk különböző vendéglátó egységekben, ez is hozzá tartozik a pályázati költségvetéshez, pályázathoz, mert hiszen azt gondoljuk, hogy akik rászánják a napot vagy a fél napot, megérdemlik többek között ezt, hogy utána még a közösségi élményt ezzel is fokozzuk, hogy egy jót ebédeljenek együtt. Én azt gondolom, hogy ezek fontosak. Viszont a különböző természetjáró gyalogtúrákra, kinti eseményekre, kulturális programokra is szívesen jönnek. Biztosítunk akár segítséget ezekre a történő eljutásban is, úgy, hogy mondjak egy példát, a kulturális sételen április 1-én a Dériné utcán találkoztunk itt Miskolcon, ott volt megbeszélve a találkozási pont, de természetesen felajánlottuk azt, hogy aki vidékről érkezik, mert voltak vendégeink, emlékeim szerint Ózdról is, valamint Borsos-Szirákról, és a Mezőkeresztesről is. Felajánlottuk nekik, hogy találkozunk itt a székházban, és együtt átmegyünk a Dériné utcára, elkísérjük őket, aki nem találna oda. Volt, aki ezzel élt. De például ez a kulturális séta nem újdonság, mert az elmúlt 2 évben is már véghez vittük ezeket a programelemeket. Miskolctapolcán a tanúsvényen hajtottuk végre az elsőt még 2024 márciusában. Ugyanabban az évben a Harsányi tavaknál jártunk, vagy például Lilafüreden, és a a Herman Otto emlékháznál, és nyilván ezeknél a programoknál mindig felkínáljuk a lehetőséget, hogy egy közös érkezésre. Természetes az, hogy például a Herman Otto emlékházhoz, vagy előtte Garadnához úgy érkeztünk, hogy közösen mentünk a kisvonattal, nem kellett külön jegyet váltaniuk, együtt vittük a csoportot, ugyanígy Miskolc Tapolcára és valamint a Harsányi Tavakhoz, ott pedig ugyan helyközi autóbusszal közlekedtünk oda-vissza, de hogy nyilván csoportosan. És még egy nagyon fontos programunk, pályázati projektünk, az Együtt Egymásért elnevezésű program, amelyet Miskolc megye jogúváros önkormányzatával konzorciumi partnerségben valósítunk meg 2026. február 1-e és 2029. január 31-e között. Ez egy Európai Unió által és hazai finanszírozás által is biztosított projekt, amely a TOP Plus projekt keretében valósul meg. Ebben 6 programelemünk van. Többek között szemléletformáló programokat valósítunk meg, amely már nem annyira a kultúra és a közösség élet, hanem inkább már a szorosabb értelembe vett szakma érdekvédelmi tevékenységeink közé tartozik. Szemléletformáló programok során eddig 4 ilyen programot valósítottunk meg ebben a projektben. Óvodai munkatársakat, óvónőket, pedagógiai asszisztenseket, egyéb óvodai munkatársakat érzékenyítünk, szemléletformálunk. 4 ilyen program valósult meg, mint említettem, márciusban 2, áprilisban 2, a Bársony úti tagovodában, ahol a helyi óvónők, óvodai munkatársak vettek részt, de nem csak, hanem a környékbeli győri kapui egy más óvodákból érkező vendégek, érdeklődők is, sőt a város más óvodáiból is jöttek már az áprilisi programra. Elsősorban egy ilyen elméleti kerettel kezdődik az előadás, amelynek keretében beszélünk a leggyakoribb szembetegségekről, a leggyakoribb szembetegségek okozta látáscsökkenés módjáról. Mivel óvodáról van szó, áttérünk a gyermekek körében leggyakoribb szembetegségekre, azokra a tünetekre, amelyekre oda kell figyelni az óvodáskorban, és ha valakinek gyermekkori szembetegsége van, ott milyen óvintézkedéseket kell végrehajtani, akár egy tornaórán, egy bármilyen más udvari foglalkozáskor. Ezt követően bemutatjuk a látássérült személyekkel történő kommunikáció, megszólítás, segítségnyújtás, látóvezető technika, akár helyes iránymutatásnak a kérdéseit, hogy hogyan lehet segíteni a látássérült személyt, amikor egy ülésre, egy székre leüljön, hogy nem szükséges alátolni a széket, hogyan kell a karfára tenni, a háttámlára tenni a kezét, látóvezető technika után, hogy biztos kapaszkodókat hogyan kell számukra elmondani egy közösségi közlekedési eszközön, hogyan tud biztonsággal közlekedni. A fehérbotos közlekedésnek a mikéntjét mutatjuk be, interaktívvá tesszük utána a programot, ugyanis a résztvevők kipróbálják a fehérbotos közlekedést szemtakaróval, vagy különböző szembetegséget szimuláló szemüvegekben. Különböző segédeszközöket mutatunk be, beszélő és tapintató segédeszközöket, az egészségi prevenciótól kezdve, tehát a beszélő vérnyomásmérő, vércukormérőtől kezdve a mindennapi életet könnyítő segédeszközök, mint például a beszélő konyhamérleg, szobamérleg, és akár más eszközöket. Továbbá kipróbálják a brejírógépet, a különböző tapintható eszközök vonatkozásában, hogy ilyen tapintás, javítás, érzékelést odafigyelünk, hogy ezt is nézzék meg a résztvevők. És a legvégén, természetesen teljesség igénye nélkül mondom ezt, a legvégén egy nagyon érdekes programelemet valósítatunk meg a kedves résztvevőkkel. Szemtakaróban kell instrukciók után elfogyasztaniuk egy tortaszeletet. Tehát rendesen villával, természetesen úgy, hogy rajta van előtt a tortaszeleten, elmondjuk, hogyha rajta van az a viasz, amit le kell, hogyan valósítsák meg, hogyan fordítsák a tortaszeletet, hogyan érdemes. De megvan ennek a módja, hogy teljesen vakon hogy kell ezt tenni, úgy, hogy az ember ne szanaszét szórja ezeket a sütemény darabokat. Több-kevesebb sikere. És persze természetesen kancsúból történő víz, öntés is, hogyan történik pohárba, érdekesnek találják, és hát természetesen ennek megvan a maga elemi rehabilitációs ajánlás, hogy hogyan kell akár. Ez azért mutatjuk be, hogy például egy látássérült személy, ha egy cukrászdába elmegy egy társaságban, akkor milyen kihívásokkal találkozik. Ugye a szemléletformáló program folytatódik ősszel is, nem csak óvodapedagógusok, hanem tanítókat, egyéb pedagógusokat is fogunk érzékenyíteni, valamint szociális szakembereket és egyetemistákat, a szakmához kapcsolódó hallgatókat. Egészen 2028 végéig. Az egyéb programelemekre rátérve, itt is van természetjáró gyalogtúra, de olyan kirándulásokat, természetjáró túrákat tervezünk, amely kevesebb távot fog átölelni, kisebb távolságra zajlik, és kevésbé nehéz terepen, hogy többen is részt tudjanak venni. Valamint itt is tandemkerékpár túrák is kiviteleződnek. Volt már is a múlt héten egy, természetjáró gyalogtúrából márciusban egy, és folytatódik május 23-án. 3 év alatt ebből is sok lesz. Ami újdonság egyébként, hogy úgynevezett stresszódú fürdőzéseket fogunk Miskolc város területén 35 fős csoportoknak végrehajtani, ugyanis ez a projekt Miskolchoz kötődik. A miskolci lakosoknak és Miskolc területén belül. Ezért miskolci fürdőkbe megyünk nagyon szívesen, valószínűleg az élményfürdőbe, vagy a miskolctapolcai fürdők egyikébe, másikába a különböző alkalmakkal, és ezután is jár természetesen a vendéglátás. További 2 nagyon fontos programelem. Az egyik ősszel indul, 2026 őszén, és 27-ben, 28-ban is folytatódni fog. Úgynevezett életmódváltó klub foglalkozás sorozatok lesznek 14 alkalom összesen, amelynek keretében egyik kolléganőnk segítségével, igazából minden munkatársunk segítségével, de legfőképpen a gazdasági vezető kolléganőnk hatható segítségével, aki egyébként pénzügyi terület mellett természetgyógyászatot is tanul és végez, és folyamatosan az Országos Kórházi Főigazgatóság különböző kurzusain, a TAP reflexológiától kezdve az életmód tanácsadó képzéseken minden részt vesz az érdeklődési körének megfelelően, és ő fogja ezeket az életmódváltó klubfoglalkozásokat, legfőképpen a szemtréninget is ide értve akár kivitelezni, kisebb előadásokkal. És természetesen még ezeknek az előadásoknak, a programoknak a tervezése folyamatban van. Ez a projekt, erről nem beszéltem még eddig, nem csak a tagoknak szól, hanem lényegében mindenkinek, széles körben próbáljuk reklámozni, terjeszteni. Egy külön Facebook oldalt hoztunk létre erre a célra, csak kifejezetten projektes Facebook oldalt, a Vakok és Gyengéllátók Egyesületének Top Plus Együtt Egymásért Facebook oldalát, ami azt a célt szolgálna, hogy a nagy széles nyilvánosság felé próbáljuk terjeszteni a különböző programelemeket. Nem csak látássérült személyek számára, hanem bármely olyan miskolci lakos számára, aki 20 különböző kritériumok vannak. A hölgyek elsőbséget élveznek, mint társadalmi érzékeny csoport. Hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek vehetnek elsősorban részt a programokon. Hölgyek, 24 év alatti fiatalok, roma nemzetiségű személyek, fogyatékossággal élők, vagy pedig 65 év feletti bármely lakos. Ez azt feltételezi nagyjából, hogy a 24 év és 65 év közötti nem fogyatékossággal élő, nem roma férfiak ki vannak zárva ebből a programból. Mi ezt azért úgy oldjuk meg, hogy őket is szívesen látjuk. Legfeljebb nem számítanak indikátornak, de ez már legyen a mi bajunk. Mi attól még őket is szívesen látjuk, csak sajnos a pályázati projektek ezek egy része ilyen. És még nagyon fontos programelem, ami 2027 és 28-ban fog megvalósulni, tájékoztató előadások kifejezetten a látássérültségre fókuszálva. Ezeket szociális szakemberek és szintén óvodapedagógusok és tanítók számára, tanárok számára fogjuk tartani, nem csak, hanem egészségügyi dolgozók részére is. Szociális szakemberek részére a Miskolci Egyetem gyógypedagógus hallgatói, valamint akár diplomás ápoló hallgatói részére, és nem csak a mi általunk történő előadásban. Itt személyszakoros fogunk fölkérni az egészségügyi részének, előadás részének megtartására, a személyzeti előadás megtartására természetesen. Gyógypedagógiai értelemben is fogunk előadást tartani, leggyakoribb szembetegségekről, azok ismérveiről, tüneteiről, valamint az egyesületet fogjuk bemutatni tapasztalati szakértői szinten az érdeklődőknek. Ez a konferencia sorozat emlékeim szerint 8 állomásból fog állni, és Miskolc területén valamelyik hotelnek a konferencia előadó termében, vagy valamelyik étteremnek az előadó konferencia termében fog megvalósulni, és hát 2027 tavasza és 2028 késő ősze között.

0: Rangos elismerést vehetett át a Superszum Alapítvány a Miskolci Nemzeti Színházban. A Városnapja alkalmából rendezett díszközgyűlésen. A civilek támogatásáért odaítélt díj után a szervezet már a következő nagy céljára koncentrál. Jelenleg egy saját kis busz beszerzésére gyűjtenek. A jármű létfontosságú az alapítvány működéséhez, hiszen segítségével még több rászoruló családhoz és gyermekhez tudják majd eljuttatni a támogatásokat. A részletekről Bernasconi Busz Katalint, a Superszum Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
1: Nagyon szépen köszönöm a Superszum csapat és önkéntesei nevében a gratulációkat. Tényleg nagyon jól esett ez az elismerés, mert pont a legjobb kor jött, amikor én ugye megtudtam, hogy valaki titokban felterjesztett minket erre a díjra. Ez egy nagyon fekete pénteki nap volt, és én már a telefont sem akartam felvenni. De valamiért mégis felvettem így péntek késő délután a telefont, és Kovács Zsuzsa a polgármesteri hivatalból, ismerem Zsuzsát nagyon jól, és a csengő, barátságos, nagyon-nagyon-nagyon kedves hangjával árult el nekünk, hogy a felterjesztésre került a Superszum Alapítványára a díjra. Először nem is akartam elhinni, de utána ugye tovább haladva az időben tényleg tudatosult bennünk, hogy ezt tényleg megnyerhetjük, és tényleg milyenk lehet ez a díj. És amikor a közgyűlés mindenki által igenlő szavazattal elfogadta a Superszum Közhasznú Alapítványra való felterjesztést, akkor azért én magamban már nagyon-nagyon-nagyon örültem, de tegnap volt az, amikor ünnepelhettünk is. Úgyhogy én tényleg mindenkinek nagyon köszönöm, mert ez egy olyan díj, amit nem egy lájkgyűjtő poszttal, és kinek van több ismerőse gyűjtéssel és szavazással nyert a Superszum Közhasznú Alapítvány, hanem tényleg azért, amit tettünk, amit csinálunk, amiért minden nap küzdünk, és amiben hiszünk minden nap. Ez miattunk és értünk van ez a díj ebben az évben, úgyhogy én minden önkéntesemet példesztára felteszek, és hálásan köszönöm az idejüket, energiájukat, és azt, amit beletesznek a Superszum munkájába. A civilekért végzett tevékenységünk az elmúlt egy évben én szerintem nagyon-nagyon-nagyon magasra ívelt, és ezért is küzdünk ezért az autóért most, amiért most belevágtunk ugye pár hónappal ezelőtt a gyűjtésbe, mert nagyon-nagyon-nagyon széles spektrumban és széles skálán mozog a tevékenységünk. A fogyatékkal élő emberek, fogyatékkal élő gyerekek, az intézmények, kórházak, valamint ugye a gyermekjóléti szolgálat, a meszegyi, a családsegítő szolgálat, ugye, akkor a gyermekek átmeneti otthon, a családok átmeneti otthon, tényleg mindenkivel együtt dolgozva, vidéken és Miskolcon, és ugye teljes Borsod megyében, sőt most már ugye Erdélyben is. Nagyon-nagyon-nagyon sok munkát és sok időt teszünk ebbe a tevékenységbe a Superszum Alapítványnál, és látják azt az eredményt, amit elérünk. Úgyhogy én szerintem ez mindannyiunk érdeme, mert mindenki szívvel, lélekkel teszi azt, amit tesz nálunk, és nálunk mindenki önkéntes, tehát nem tudok egy olyan embert mondani, aki ezt fizetségért csinálná, hanem tényleg a szívvel, lélekkel önkéntesként. Idén ugye sok esemény és sok olyan információ, és ugye a díj is benne van ebben, hogy nekünk szükségünk van egy buszra, tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már nem tudjuk megoldani a szállítást, a gyűjtést, a cégekhez való eljutást, a cégektől való adomány elhozatalát, mindig bérelni kellett egy buszt, vagy kölcsönkérni, vagy szívességet kérni valakitől, és itt nagyon sokszor az idő egy olyan tényező, amikor nem tudtunk állni, mert fullon volt a raktárunk, vagy éppen üres volt a raktárunk, és el kellett volna menni adományért, ahol vártak volna minket, de az autó hiánya az így nem engedte, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy autó vásárlásába. Pályázatokat sajnos nem nyertünk, úgyhogy eddig mindig negatív válaszokat kaptunk a pályázatainkra. De mindenki, akikkel én beszéltem, azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokan támogatnak ebben minket majd, nagyon sokan mellettünk állnak, azok az emberek is, akiket eddig segítettünk, és azok is, akiket eddig nem segítettünk, mert látják a munkánkat, értékelik a munkánkat.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében is a bemondót Domán Vivient hallották.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

tisztaságosan, szeplőtelen szükség.

0: könyörögjünk. Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szentszülője. Könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, ne hagyd elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó érgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, csök oltalma s menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak eloszlatni van hatalma. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, mindenható örökisten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen. Add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közbejárása által minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok mind odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most helyezzük hálaadásainkat és kéréseinket az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, egy pillanatra csöndbe maradunk.

0: Most pedig engeszteljünk istentelen beszédekért és káromlásokért. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és

0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
2: Kegyelet adtál a mennyből,
3: a mennyben őséget lenned.
0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.

0: Májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: A nap imája.
1: Ima a Szent Háromsághoz. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom neked, Urunk Jézus Krisztus legdrágább testét, vérét, lelkét és istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel őt megbántják. Jézus legszentebb szívének végtelen érdemeiért és Mária szeplőtelen szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A hagyományoknak megfelelően idén is találkoztak a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő középiskolák 10. osztályos diákjai a középiskolások Vidám Egyházi találkozója keretében. A május 29-én megrendezett esemény házigazdája a debreceni Szent József Gimnázium volt. A nap mottója Hallgass Krisztusra végigkísérte az együttlét minden pillanatát, irányt mutatva a fiatalok számára a közösségi és lelki programok során. A találkozó alaphangját a St. Joe Band zenés szolgálata adta meg. Ezt követően Bódis Zoltán, az intézmény főigazgatója, és Kálmán József atya, a gimnázium lelkivezetője köszöntötte a résztvevőket. A diákokat a szervezők vegyes csoportokra osztották, így lehetőség nyílt arra, hogy az egyházmegye különböző intézményeiből érkező fiatalok új kapcsolatokat építsenek. A nap során számos színes és változatos program várta őket. A mozgásos és szórakoztató foglalkozások között szerepelt néptánc, zumba, darc és akadálypálya, de nagy sikert aratott a kutyasimogatás is. Az érdeklődők kipróbálhatták magukat kémiai kísérletekben és robotikai feladatokban, valamint a Dixit játék és az irodalmi teaház is különleges élményt kínált. A programok mellett kiemelt szerepet kaptak a lelki tartalmak is. Az egyházmegye papjai közösségépítő beszélgetések keretében segítették a fiatalokat. A nap csúcspontját a Szentmise jelentette, melyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be. A liturgián koncelebrált Németh István püspöki titkár, valamint a jelenlévő iskola lelkészek. A közös ebédet követően sem ért véget a program, a St. Joe Band koncertje ismét vidám hangulatot teremtett, miközben a diákok sportvetélkedőn is összemérhették ügyességüket. A nap zárásaként sor került a staféta ünnepélyes átadására, a Nyírbátori Bátori István gimnázium képviselői vették át a következő év rendezésének feladatát, így 2027-ben ők adnak majd otthont a követ találkozónak. Napi átlagban 20 ezer emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak 2025-ben a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei, derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött gyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt állított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészeti szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól a hajléktalan emberek éjjeli menedékhelyén át, a fogyatékos emberek lakóotthonáig, a népkonyhától a családok átmeneti otthonától a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló embereknek. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 ezer személyről gondoskodtak 2025-ben. A küldött gyűlés ünnepi szentmisével vette kezdetét, amelyet Martos Levente Balázs püspök mutatott be Jenei Gábor atya koncelebrálásával. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás estéjére június 2-án kedden a Lajosvárosi templomba. A program 17 órakor szentmisével kezdődik, majd egy a Nemzet a határok felett című emlékműsor lesz a LAK Egyesület és az IKU.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás jegyében. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Ezután megemlékezés lesz a motoros emlékműnél. 11 órakor kezdődik a Szentmise Bojtor Róbert Miklósfalvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17 óra 30 perckor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés esttel zárul a program. Június 20-án rendezik meg a múzeumok éjszakáját. E program keretében a bazilika előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható 20 órakor. A tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogató központban vagy telefonon a 36-os 517-356-os telefonszámon. Szintén a múzeumok éjszakája keretében a Bélapátfalvi Ciszterci apátság előzetes regisztrációval tárlatvezetéssel látogatható 17 órakor. A tárlatvezetés koncerttel kezdődik. Előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és a Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. A befogadás maximum 150 fő. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogató központban vagy telefonon a 36-os 517-356-os telefonszámon. Szintén a múzeumok éjszakája keretében a palota és a pincerendszer is előzetes regisztrációval látogatható 17 órakor, 18 órakor, 19 órakor, 20 órakor, 21 órakor, 22 órakor. Az érseki palotában és az érseki pincerendszerben maximum 30 fős csoportok indulnak. Időpontfoglalás személyesen vagy telefonon a 36-os 517-356-os telefonszámon. Június 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rád: regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. Elindult a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációja. A világhálón régóta elérhető a Szent István Rádió, azonban az a tapasztalat, hogy a rádióhallgatók egy része alkalmazáson keresztül szeretné elérni az adást. Egy mobil alkalmazás több mindenre lehetőséget ad, így a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül lehet csatlakozni a Szent István Rádió közösségi média felületeihez. Az alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az eger.egyházmegye.hu és a Szent István Rádió.hu oldalon találják. Egyházi híreket hallottak.

0: Reklám.
1: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bagosi László a Sötétben látó tündér című meséjének első részét, melyet Pogány Judit olvas fel nektek.
2: Egyszer volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, mikor még a patak is visszafelé futott, hetet-hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is túl, ott, ahol a világnak már majdnem vége van, volt egy tündér. De nem is csak voltám, hanem még van is, hiszen itt ül ezen a széken. Éppen tegnap előtt múltam el 3000 éves. És bizony réges-régen elmúltak már azok a bánatos napok is, mikor tündértestvéreim még úgy csúfoltak engem, hogy a pirinyó-minyó. És bizony réges-régen elmúlt már az a szép sötét éjszaka is, amikor tündéranyám egy mesét mondott, és tündérnevet adott nekem, és az lettem, aki ma is vagyok, a sötétben látó tündér. Most elmondom, hogyan születnek a tündérek. A tündérek úgy születnek, hogy minden 77. esztendőben, tavaszi reggelen, mikor az erdőkaján illatozik a medvehagyma, a szerelmes tündérfiúk meg a szerelmes tündérlányok kirepülnek a tisztásokra, átkarolják egymást, és elkezdenek szépen csókolózni. Ilyenkor aztán minden 77. esztendőben csillogó szappanbuborékok hullanak az égből. Ezekben a szappanbuborékokban érkeznek meg a világra a tündérgyerekek. Hogy ki a csuda eregeti őket, a jó istene vagy valaki más, azt senki se tudja. Én is már csak arra emlékszem, hogy javában szállingozok lefelé az égből, és a többi testvéreimmel együtt próbálok megkapaszkodni szépséges tündéranyám hajába, vagy szépséges tündérapám fülébe. Mert amelyik tündérgyerek megkapaszkodni nem tud, az bizony a földre hullik, éhes rókák fellefetyelik, csípős hangyák össze-vissza másszák, butácska őzikék halálra tapossák, és vége az életének. De hát a baj is csak arra várt szegény, hogy megszülethessen végre. És az én szépséges tündérapámnak olyan szúrós volt aznap reggel a bajusza, és úgy megcsiklandozta vele a szépséges tündéranyám orrát, hogy a nagy-nagy csókolózásnak egy nagy-nagy tüsszentés lett a vége. A nagy-nagy tüsszentésnek nagy-nagy földrepotyogás, a nagy-nagy földrepotyogásnak pedig szomorú sírásrívás. Mert amikor kosárba szedegettek minket, a maradékot, és megszámoltak, és összeadtak, és kivontak, sírva, ríva látták, hogy csak 300-an maradtunk testvérek. De hát, a szép napocska másnap is felkelt, és tündéranyánk nem búslakodott sokáig, hanem ugyanolyan hamar megvigasztalódott, amilyen hamar minket is meg tudott vigasztalni, ha valamelyikünket bánat érte. Ápolt és táplált, és tanítgatott minket, és ugyanúgy örült a kevéske 300-nak, mint más tündér a 10000 gyermekének. Most elmondom, mi mindent kell megtanulni a gyerekkorában egy kis tündérnek. Hát, a falevelek hangját, patak csobogását, ágak roppanását, kövek gurulását, aztán a hárfát, aztán a fuvolát, aztán a hegedűt, aztán az egész szimfóniát. Hozzá a nádirigót és az összes madarat, hozzá a szürke farkast és az összes vadakat, hozzá a békát és az összes halakat, hozzá a tücsköt és az összes bogarat. És persze futni, úszni, faragni, fúrni, ásni, mászni, repülni, kúszni, tornázni, táncolni, libegni, lángolni, és úgy figyelni csöndben, mint a sír. És az én 299 testvérem, akárhogy is iparkodtam, mindig gyorsabban tudott futni és úszni, mindig szebben tudott faragni, fúrni, és mélyebbre ásni, magasabbra mászni, de még úgy figyelni csöndben, mint a sír is jobban tudott, mert én voltam közöttük a legeslegkisebbik. És amíg figyeltek, mind síri csöndben, én sírtam a csöndben, és mind engem figyelt. Pirinyó, minyó, pirinyó, minyó. A szájuk hallgatott, de a szemük rajtam nevetett. Tudni kell még a bánatomhoz azt is, hogy a tündérek arról kapják a nevüket és mesterségüket, amiben a testvéreik között a legügyesebbek. Aki a patakot a legszebben csobogtatja, patak csobogtató tündér lesz a neve. Aki a felhőket a legszebben fújja, felhő fújó tündér néven szólítja majd a tündérek serege. Aki a legszebben lobogtatja a tüzet, annak a tűzlobogtató tündér dukál. Aki a havat a legszebben görgeti, annak a hógörgető tündér gyönyörűséges neve jár. Márpedig én, a legkisebb, a pirinyó-minyó, semmiben, de semmiben se tudtam a legügyesebb lenni a testvéreim között.
1: Kedves gyerekek! Bagosi László a Sötétben látó tündér című meséjének első részét hallottátok, melyet Pogány Judit olvasott fel nektek. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Múzsa. Kultúra és közösség.
1: 19 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott, és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél még a nyári előfoglalások alapján. Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a magyar távirati irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás Arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Birógicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm a komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Joseph Haydn munkásságával foglalkozunk. Haydn világi vokális művei, kantáták, kórusművek, többszólamú dalok zongora kísérettel, kánonok és népdalfeldolgozások. Alkotó munkásságában az opera volt az egyetlen műfaj, aminek fejlődését bénította elszigeteltsége. Igaz, nem volt olyan rendkívüli színpadi tehetség, mint Mozart. Operái közül meg kell említenünk az Aki hűtlen póró jár című vígoperát, Orlandó lovag hősi tragikomédiáját, vagy a filozófus lelkét. Ezen kívül számos olasz operába írt ária betéteket. Handel óta Haydn az oratórium műfaj történetének legkiemelkedőbb alakja. Angliai utazása előtt mintaképpen a nápolyi oratórium stílus volt. Tóbiás megtérése című műve még tele van opera szellemű áriákkal. Haydn londoni tartózkodásának legdöntőbb zenei élményét Handel oratórium művészete jelentette. Ott tapasztalta először a hatalmas kórus és zenekar lenyűgöző akusztikus hatását, amelyet a kislétszámú Eszterházi együttesek élén nem ismerhetett meg. Második londoni útjáról való visszatérése után átdolgozta a megváltó Hét szava a Keresztfán című zenekari művét oratóriummá. Most ennek hallgassuk meg egyik tételét. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem. Előadja a Budapest Kórus és az Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével.

Elhangzott Joseph Haydn a Megváltó hét szava a keresztfán című oratóriumának, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkem című tétele, a Budapest Kórus és az Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével. Haydn Milton az Elveszett Paradicsom című eposza nyomán írta a Teremtést, melyet 1799-ben mutattak be. Ugyancsak angol szöveg német fordítására készült az 1801-ben bemutatott évszakok, szövegük miatt a szentimentális német idill oratóriumok sorába kapcsolódnak. Zenei nyelvezetük forradalmi újításai révén azonban a műfaj legnagyobb jelentőségű alkotásai közé tartoznak. Haydn oratóriumainak halapangját a lirikus és természetábrázoló részek adják meg. Az évszakokban a természet és az ember ábrázolása már közvetlenebb. A nép mindennapi életét állítja elénk, a munkát és a mulatságot. Most következzen az évszakok Komm, Holder, Lenz című tétele, a Budapest Kórus és a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével.

Haydn a handeli hagyományokat leghívebben a kórus effektusok középpontba állításával követte. 14 rövid és nagy misét is írt, amelyek meglepőek az egyházi zenében szokatlan derűjükkel és vitalitásukkal. 50 szonátát írt zongorára, ő a kamarazene megújítója. Nevéhez fűződik a vonós négyes műfajának megszilárdítása. Összesen 80 kvártettje ismert. Ezek közül kiemelkedőek az orosz kvártettek, amelyeket táncos karakterű, újfajta ritmika jellemez. Igazán népszerűek a napkvártettek is, amelyek 6-vonós négyesből állnak, valamint a pacsirta kvártett, melyben a hegedű szólama a pacsirta hangjára emlékeztet. Most hallgassuk meg a már említett D-dur pacsirta kvártett első tételét a Kodály vonós négyes előadásában.

Elhangzott József Haydn Pacsirta kvártettjének első tétele a Kodály vonós négyes előadásában. Haydn utolsó alkotói periódusának vonós négyeseiben inkább összefoglal, mint újít. Mindenben a legjobb megoldást keresi, mindent a legegyszerűbb módon akar elmondani. Gyakran alkalmazott formáló eszköze a matematika, azaz egyetlen zenei gondolatból fejleszti ki a teljes tétel mondani valóját. Egyéb kamaraművei vonós triók, vonós duók és zongoratriók. A G-dur zongoratrió utolsó tétele a magyar rondó. Ennek fő motívuma a verbunkos zene. A klasszikus szimfónia megteremtése is az ő nevéhez fűződik. 104 szimfóniája, ezek 3 vagy 4 tételesek, kora szellemiségének magaslatán áll. Reggel, dél és este. Ezek első szimfóniái. Amikor az Oxfordi Egyetem díszdoktorává avatták, az ünnepségre a 92. számú G-dur szimfóniát választotta. Innen kapta a mű az Oxford Szimfónia elnevezést. Bevezetését legnagyobb részt a vonós hangszerek játsszák. A hangzás szinte kamara zeneszerű. A teljes zenekar csak néhány ütemre szólal meg a bevezetés csúcspontján. Az első tétel gyors tempójú, szonáta formájú, de nem mereven alkalmazva. Sok az eltérő és meglepő fordulat benne. A második tétel az általa igen kedvelt variációs formában íródott lassú tétel, A-B-A szerkezetű. A harmadik tétel menüett a ritmus kapja a legfontosabb szerepet, mint általában a bécsi klasszikus szerzőknél. Bizonyos fokig a szerzők mesterségbeli tudását is bizonyítja, hogy a háromnegyedes táncritmust milyen rafinált módon tudják szabálytalanná, izgalmassá tenni. Az Oxford Szimfónia menüettjében egyetlen egy ritmikai játékot választ ki a számtalan lehetőség közül, s ezt mint egy alapötletként viszi végig az egész tételen. A szerző azt a lehetőséget használja ki, hogy ez a menüett egy negyednyi felütéssel kezdődik, így a háromnegyedes lüktetés könnyen előre csúsztatható egy negyeddel. A negyedik tétel népies karakterű zene, ahol az egész zenekar a duda sajátos hangzását utánozza. A korai klasszikus szimfóniákra jellemző volt, hogy a legsúlyosabb tétel a nyitó tétel, a finálénak funkciója a feloldás, a könnyed befejezés volt. Ez azonban Haydn és Mozart késői szimfóniáiban kezd megváltozni, s lassan megindul az a Beethovenig tartó fejlődés, melynek során a zárótételek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Szinte már a nyitótételek egyenrangú párjává nőnek fel. Ezt a fejlődést mutatja az Oxford szimfónia fináléja is. A szigorúbb, igényesebb megformálás mellett azonban a Haydn finálék továbbra is a humornak, a frappáns zenei ötleteknek legfőbb területei maradnak. Most hallgassuk meg az Oxford Szimfónia második, harmadik és negyedik tételét a Clevelandi zenekar előadásában Szél György vezényletével.

0: elhangzott Joseph Haydn Oxford szimfóniájának második, harmadik és negyedik tétele a Clevelandi zenekar előadásában Szél György vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, amikor levelem olvasod, már a Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük. Azt az ünnepet, amikor az egyház hitünk egyik legmélyebb titkát állítja elénk. Egy Isten van, aki három szemében létezik, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem olyan titok, amelyet puszta emberi értelemmel teljesen ki lehetne fejezni, inkább olyan valóság, amelyet imádságban, liturgiában és az egyház életében sejthetünk meg valamelyest. Ha erről az ünnepről elmélkedünk, nem szabad csupán egy hittételre gondolnunk, inkább arra a szeretetre, amelyből az egész teremtett világ fakad, és amely felé minden emberi élet tart. A Szent Háromság ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem magányos, elvont hatalom, nem valamiféle távoli erő, hanem örök közösség. Az Atya nem fiú nélküli Atya. A Fiú nem az Atya nélküli Fiú. A Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kiáradó szeretet. A római katolikus tanítás szerint a három isteni személy nem három Isten, hanem egyetlen isteni természetben élő három személy. Ez a hitünk középpontjába tartozó titok nem azért fontos, mert bonyolult, hanem mert megmutatja, milyen az Isten szíve, önátadó, élő, kapcsolatot teremtő szeretet. Márpedig, ha Isten ilyen, akkor az emberi élet legmélyebb igazsága is ez kell, hogy legyen. Nem egyedüliként magányra vagyunk teremtve, hanem közösségre, szeretetre, egymás felé fordulásra. Kedves barátom! A liturgikus évben Szent Háromság vasárnapja különleges helyet foglal el. Pünkösd után, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeltük, mintegy visszatekintünk arra, hogy a megváltás egész műve a Szent Háromság belső életéből fakad. Az Atya küldi a Fiút, a Fiú megtestesül, tanít, szenved, meghal és feltámad értünk, a Szentlélek pedig beteljesíti mindezt a szívünkben, az egyházban, a szentségekben és a mindennapi életben. Ez az ünnep tehát nem egy dogmát ünnepel, hanem az egész keresztény életünk összefoglalása. Amikor keresztet vetünk, ezt valljuk meg minden alkalommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztvetés egyszerű mozdulata, mintha a hit egész horizontját kinyitná előttünk. A Szent Háromság vasárnapja arra is tanít, hogy az isteni életben a különbözőség nem szembenállást jelent, hanem egységet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különbözők, mégis tökéletesen egyek. Ez az emberi közösségeinknek is irányt mutat. A családban, a barátságban, a munkahelyen és az egyházban mindig az a legnagyobb kísértés, hogy a különbözőséget ellenségesnek tekintsük. A Szent Háromság ezzel szemben azt hirdeti, az egység nem azonosság, hanem szeretetből fakadó összetartozás. Az egyház is akkor hű önmagához, ha nem uniformizál, hanem az ajándékok sokféleségében őrzi az egységet. Hitünk különösen hangsúlyozza, hogy a Szent Háromság nem elvont fogalom, hanem megszólítható valóság. Az Atyához imádkozunk, a Fiúban és a Fiú által jutunk az Atyához, a Szentlélek pedig bensőnkbe költözik, és bennünk kiáltja, Abba, Atya. Ez a belső dinamika adja a keresztény ima lényegét. Amikor a mi atyánkot imádkozzuk, a Fiú imájába kapcsolódunk be. Amikor a Szentlélekhez fohászkodunk, azért kérjük őt, hogy vezessen bennünket az igazságra, bátorságra, tisztaságra és szeretetre. Amikor pedig az Atyára tekintünk, mindennek eredetét és végső célját szemléljük. A Szent Háromság ünnepe ezért egyszerre tanítás és meghívás, belépés a szeretet isteni körforgásába. Egyházunk liturgiája is segít ennek megértésében és megélésében. A Szent Mise olvasmányai, imái és énekei mind arra mutatnak, hogy az isteni életbe ne kívülállóként tekintsünk be, hiszen meghívást kaptunk az isteni életbe való bekapcsolódásra. Ezáltal pedig a Szent Háromság titka nem marad elmélet. Valóság lesz abból, hogy Isten szól hozzánk, meghallgat bennünket és közel jön. Kedves barátom! Különösen szép ebben az ünnepben az, hogy nem zár be egy misztériumba, hanem kinyit bennünket a másik ember felé. Ha Isten ugyanis önmagában szeretett közösség, akkor a keresztény embernek is a kapcsolatok emberének kell lennie. Ez megvalósulhat olyan egyszerű dolgokban is, hogy a családban türelmesebben szólunk egymáshoz, a vitákban jobban figyelünk a másikra, vagy a közösségeinkben nem minden áron a saját igazunkat akarjuk érvényesíteni, hanem a közös jót keressük. A Szent Háromság ünnepe ezért erkölcsi és lelki iránytű is. Megtanít arra, hogy a szeretet nem puszta érzelem, hanem kölcsönös önajándékozás, hűség, egymás terhének hordozása. Kedves barátom! Ezen a vasárnapon különösen érdemes elidőznünk a dicsőség szavunkon is. Gyakran mondjuk imáink végén. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez a mondat nem csak záró formula, hanem hitvallás. A dicsőség nem valamelyik személyé külön, hanem a három isteni személy közös élete. Amikor dicsőítjük Istent, akkor valójában bekapcsolódunk abba az örök szeretetbe, amely minden jó forrása. Az emberi élet akkor talál igazi boldogságra, ha nem önmaga dicsőségét keresi, hanem helyet ad Isten dicsőségének. Ez a szemlélet felszabadító, mert leveszi rólunk az önistenítés terhét, és visszaadja a létezés örömét. A Szent Háromság ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy a legmélyebb igazságok nem mindig a leghangosabbak. Az isteni élet csendes, de mindent átjáró jelenlét. A keresztény ember feladata nem feltétlenül az, hogy megfejtse a titkot, hanem hogy belesimuljon abba a szeretetbe, amelyet ez a titok felmutat. Ha a nap végén meg tudunk állni egy pillanatra, és képesek vagyunk hálát adni azért, hogy tartozhatunk valakihez, hogy van kinek megbocsátanunk, van kit szeretnünk, van kitől segítséget kérnünk, már is közelebb kerültünk a Szent Háromság valóságához. Mert Isten nem egy távoli, magányos hatalom, mely bábjátékosként mozgatja a teremtményeit, hanem a szeretet Istene. Aki ebbe a szeretetbe belép, az megtanulhatja, hogyan lehet igazán boldogan élni. Kedves barátom! Imádkozom azért, hogy ez a vasárnap békét hozzon a szívedbe, és igazi szeretetet a mindennapjaidba. Legyen a Szent Háromság áldása rajtad, családodon, szeretteiden és minden munkádon. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott, és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a magyar távirati irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás Arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Birógicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Kollégáim Kvasinger Jenő és Németh Tamás. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről. Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Krész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a Napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma egy mezőkövesdi bőrkép kiállításáról szólunk, valamint megismerhetik, hogy Varga András bogácsi plébános hogyan építi a közösségeket szolgálati helyein. Előzetesünkben őt hallják.
1: Nem mi vagyunk a központban, mi csak eszköz vagyunk, nem irántunk, papok iránt szükségeltetik a rajongás, hanem Krisztus iránt, akit képviselünk, és aki köztünk van. Tehát az igazi rajongásunkat a Jóisten iránt, az Úr Jézus iránt, a szűzanya iránt kell megélnünk, és az a helyes, és itt mi emberek csak kis porszemek vagyunk ebben a gyönyörű történetben, aki Krisztus kegyelméből vagyunk, azok, akik vagyunk, de a célunk, és az egyház célja, és a papság célja, hogy Istent szeressük szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.
0: Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkkal jelentkezünk. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
2: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt és a rádió elnökét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Gyorsan rögtön frissen köszöntöttelek, Péter atya, csak nehogy belekavarodjak a felvezetőmbe, hiszen ugye mi most frissen benne vagyunk az előző adás végében, amikor is ugye Bakócz Tamás kalandos útját, bel- és külpolitikai szerepét beszéltük, és nagyjából indulunk abba az irányba, amikor ő odaérkezik arra a bizonyos pápa választó konklávéra, ahol őt tudomásunk szerint majdnem pápává választották. Tehát körülbelül hol vagyunk mi most években, ez 1500-as évek elején, egészen pontosan mikor?
4: Hát már a 10-es évek elején vagyunk, amikor is a pápa, II. Gyula egy érdekes politikai manővert hajt végre. Tehát az a célkitűzése, hogy ki kell a barbárokat űzni Itáliából. A barbárok azok az északiak. Most már korábban sikerült megszabadulni a német befolyástól, viszont éppen a franciák azok, akik betették a lábukat, ugye elfoglalják Milánót, Észak-Itáliában terjeszkednek. A pápa pedig ugye korábban Velencével háborúzott, hogy visszaszerezze a Velence által a kontinensen, vagy illetve a szárazföldön megszerzett korábbi egyházi birtokokat, ezeket ő visszaszerzi, és utána pedig gyorsan békét köt Velencével, meg szövetséget köt a spanyolokkal, hogy kiűzzék a franciákat. És akkor igen ám, de a franciák, 12. Lajos azonban, mondhatjuk így, hogy ellentámadásba megy át, mert hogyha a pápa támadja őt a politikai ambícióiban, hogy Itáliában kiterjessz a francia hatalmat, akkor ő pedig megpróbálja megtorpedózni a pápának az egyházi hatalmát. Ezért egy zsinatot hívat össze néhány francia püspökkel, méghozzá Pízába. tehát Itáliába. Most ugye ez a zsinat, ez nem egyetemen zsinat, ez mondhatjuk azt, hogy tényleg egy szakadár zsinat, ami politikai érdekeket szolgál, és ugye arra megy ki a dolog, hogy minél több püspököt azért oda bevonzanak, és a pápa ellenes hangulatot keltsenek. Persze második Gyulát sem kell félteni, mert hogy ő pedig akkor összehív a Lateránba egy egyetemen zsinatot 1512-re. Na, nézzük meg gyorsan, hogy hol is van ebben az egészben Bakócz Tamás. Tehát ő már elindult, hogy azon a határozaton volt, hogy elmegy erre a pízai zsinatra, és akkor a pízai zsinaton ő lesz majd a pápa ellenzékének a vezére. Ugye francia kapcsolatai vannak, azt már láttuk, tekintélye van, és akkor ő tulajdonképpen pápának az ellenzékévé tud lenni. Igen ám, de amikor a pápa meghirdeti a lateráni egyetemes zsinatot, ugye ez az ötödik lateráni zsinat, 1512-től 17-ig, akkor egy fordulat áll be, mert közben Gyula pápa seregei győzedelmeskednek a francia király fölött, hogy a francia király visszavonul, így aztán a Bakócz Tamási a pízai zsinatra megy, hanem arra a zsinatra, amit a pápa hívott össze, és amire ő is természetesen, mint katolikus püspök, sőt ugye az Anyaszentegyház bíborosa, meghívást kapott. Ráadásul Rómában, ahol azért szintén vannak már beépített emberei, onnan már üzeneteket kap, hogy jöjjön, mert itt most már annyira kaotikus a helyzet, itt a politikai és az egyházi helyzet, hogy ki kivel van, jöjjön és tegyen rendet, mert itt már csak egy nagyon erőskező ember tud rendet teremteni ebbe az egész káoszba. Úgyhogy amikor ő megérkezik, akkor viszont úgy jelenik meg Rómában, mint a béke angyala, aki próbálja a pápát is rábeszélni arra, hogy a legjobb dolog lenne, hogyha megegyezne a franciákkal, tehát mindenképpen békét kötnének, nem folytatnák tovább ezt a háborúskodást, és közben elkezdődik a zsinat is, május 10-én, ahol szintén ő nagy tekintélynek örvend, azt még nem is mondtam, hogy amikor bevonult Rómába, akkor az ő bevonulása az külön egy népünnepély volt, tehát már elindult itthonról 1511 októberébe, és csak januárban érkezik meg Rómába, de ez a bevonulás, ez egy nagy-nagy népünnepély volt.
3: 3 hónapig tartott az út akkori viszonyok között is?
4: Egyrészt tél volt, tehát ez lényegesen akadályozza, másrészt nem sietett annyira, mert ha útközben különböző helyeken megállt, akkor
3: egy-két napokat eltölthetett.
4: Igen,
3: akár.
4: Uh-huh. Igen, igen. Tehát nem volt lényeges, hogy most gyorsan érkezzen oda. Tehát amikor megérkezik január 26-án, akkor tényleg óriási ovációval fogadják, már csak azért is, mert aranyat szórt a nép közé. Tehát az óriási vagyonát azt például erre fordította. Későbbiekben ezt mondják is történészek, hogy igazából itt hibázta el a dolgot, mert megnyerte a római népet. A római nép imádta Bakócz Tamást.
3: De én ezt értem, de ugye nem a római nép választ pápát.
4: Így van. Hogy az aranyait inkább a bíborosok megkenésére kellett volna fordítani. Most persze nem, ezt nem én mondom, nem az én véleményem, ez a kortársak véleménye, hogy rossz helyre költötte el a vagyonát.
3: Amúgy ezt nem tudhatjuk, hogy ő olyan irányú lépéseket tette.
4: Nem tudjuk, arról nem maradt fönn, hát ugye vannak bíborosok, akikről fönn maradt, őróla ez nem. Nyilván megpróbált ő is befolyásolni azért a bíboros társait, különböző ígéretekkel és így tovább, ez teljesen szokásos dolog volt. De hát egyelőre még nem tartunk itt,

0: Ő januárban bevonul, ő ott nagyon komoly pozícióban van, ugye a pápa kénytelenült fogadni, a béke törekvéseivel nagy népszerűségre tesz szert, közben elkezdődik az egyetemes zsinat, amit a pápa meghirdetett, ugye ez elkezdődik májusban, azonban olyan nagy dolog nem történik, a zsinat csak úgy lassan csordogál, nincsenek is túl sokan, komoly határozatok nem születtek egyébként az egész zsinat alatt, néhány gyenge reformhatározat. A franciákat sikerül közben kiűzni Itáliából, viszont 1513-ban, februárban a pápa hirtelen meghal. És akkor érkezik meg ugye a lehetőség, hogy akkor konklávét kell tartani, ugye ő maga ott tartózkodik, sőt, ugye akkor a tekintélye van, hogy az interregnum idejére, tehát amíg nem választanak új pápát, addig Bakócz Tamás az egyik a három bíboros közül, aki átveszi az ügyeknek az intézését és az egyházi államnak a kormányzását. A bíborosok közül 25 volt jelen ezen a konklávén, több is volt, csak ugye nem mindegyik tartózkodott Rómába, de a lényeg az, hogy ezen a konklávén amennyire tudni lehet, egy kicsit mi néha eltúlozzuk a dolgot, tehát Bakócz Tamás sosem vezetett a szavazatok számánál, hanem igazából a legtöbb szavazatot már az elején a Medici jelölt, ugye Medici bíboros, Giulio Medici szerezte,
1: és a későbbi tizedik Leó.
0: Így van, és a második legtöbb szavazatot szerezte Bakócz Tamás, és innen még bármerre dőlhetett volna egyébként a dolog, de végül is azért az itáliai bíborosok nem akartak kockáztatni, tehát azért ők úgy voltak vele, hogy az egyházi állam most viszonylag biztonságban van, és akkor jobb lenne, hogyha mégis egy itáliai, egy olasz pápa lenne.
1: Na most igen, ezek olyan érdekes dolgok, hogy mennyi esélye van arra, mert hogy akkoriban azért főleg itáliai pápák voltak, nem? Tehát azért ritka volt az, hogy egy francia vagy nem tudom én, tehát hogy igen, van egy olyan politikai háttér, ami nem biztos, hogy beengedett volna egy közép-európait, vagy nem tett volna jót a pápai államnak.
0: Hát,
1: tehát maradjanak inkább úgy határon belül, vagy házon belül.
0: Igen, de azért ez sem mindig így volt. Tehát az előző 100 évvel korábban Temérdek francia pápa volt, Avignoni fogság alatt, de már előtte is volt. Nem sokkal ezután, a tizedik Leó után pontosan egy külföldi, egy német alföldi, Hadrián következik. Hadrián, uh-huh. Igen, mondjuk ő az utolsó aztán, aki nem itáliai, mert legközelebb az már csak Szent II. János Pál lesz. Uh-huh. De abban az időben, tehát az egyház annyira nemzetközi.

0: volt. Tehát nem, igazából nem probléma, hogy honnan jön. Egyház, mindenki tud latinul, az egyház jog mindenhol ugyanúgy érvényes, tehát a nemzetiség abban a korban nem számított annyit, mint most. Ugye most viszont már azt mondjuk, hogy azért lehetséges az, hogy mindenféle pápák követik egymást, mert hogy az, közben az egyház annyira kitágult, és tényleg annyira globálissá lett, hogy az egész földön elterjedt az egyház.
1: Jó, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ugye itt most azért a Borgia meg a Medici pápák itt azért, ahogy váltogatták egymást, tehát azért helyi szinten.
0: Hát a Rovéreket se felejtsük, a második Gyula pápa, ő a Della Rovere családból származott.
1: Ami szintén egy
0: nagy család, igen.
1: Olasz család,
0: igen.
1: Itáliai család, de hogy, tehát, hogy azért ilyen helyi szinten azért nekik lényegesen
0: pillanat,
1: nagyobb...
0: Pillanat, a Borgiák, ők spanyolok?
1: Azt tudom, hogy spanyolok.
0: Tehát azért mondom, ők nem itáliai.
1: Nem csak, hogy a Mediterráneum, tehát, hogy ilyen értelemben mondom, de hogy azért nekik lényegesen nagyobb a helyi befolyásuk, mint mondjuk azt, hogy hirtelen ide jön magyar honból egy pápa, nem? Szóval én azt gondolom, hogy azért itt a Medici meg az olasz hatás, nem tudom, tehát, hogy én nagyon csodálkoztam volna, hogyha akkor ott, itt, ebben az évben, tehát 1513-ban a Bakóc nyer.
0: Pedig tényleg nem volt esélytelen, mert hogy ő már a korábbi pápákkal is komoly kapcsolatban volt, tehát hatodik Sándorral, második Gyulával, a bíborosokat, azokat ismerte. Ugye, hát voltak, akikkel problémája is volt, ugye például az Ascanius Sforzával, hát azért, mert ő is akarta az egri püspökséget. Uh-huh. Hatodik Sándor is akarta az egri püspökséget, úgyhogy ővelük azért annak idején konfliktusba is került, de aztán utána ezek kiegyenlítődtek. Ugye a Sforzák az megint egy nagyon jelentős család, hiszen övék Milánó. A Mediciek, ugye most azok Firenze.
1: Firenze, igen.
0: Igen, bár Firenze néha elűzi a Medicieket, tehát nem mindig olyan kedvesek a firenzeiek számára. A Rovérék, ők Észak-Itáliából valók, de mondom, az egész Borgia família, amely azért ugye két pápát csak adott az egyháznak, és hát utána is, ugye második Gyulának még meggyűlt a baja a Borgia családdal, hiszen amikor őt megválasztják pápának, akkor az egyházi államban úgy is rendet kellett tenni, hogy hatodik Sándornak a gyermeke, Cesare Borgia, az egy kvázi önálló fejedelemséget szervezett az egyházi államnak az északi részében, tehát először őt is ki kellett onnan verni, tehát az annyira bonyolult, de az, hogy most ki honnan jön, annyira abban az időben nem volt probléma.
1: Nem, csak az, én nagyon jól értem, hogy a helyi befolyás azért, tehát hogy most Itáliában vagyunk, nem tudom, hogy akkoriban...
0: Alapvetően én is ezt mondtam, hogy nem akartak kockáztatni, igen, az itáliai bíborosok.

0: Akkoriban a pápai állam, meg Itália valahogy így jobban együtt volt? Tehát az ilyen anyaországa, vagy csak az van hozzá közel, és hát csak az befolyásolja.
1: Benne van. Igen. Tehát Itália, ugye az a mai Olaszország, a Csizma, ott Európa déli részén, és annak a középső sávjában létezett az egyházi állam, vagy pápai állam, illetve még hozzátartozott ugye Avignon környékén a Venaissant nevezetű terület. De az öt jelentős itáliai állam közül az egyik volt az egyházi állam, ugye Milánó, Velencei köztársaság, Toszkána, a Firenzei köztársaság, az egyházi állam, és délen a nápoly-szicíliai királyság. Tehát ez az öt is, ez egy tulajdonképpen az 1400-as évek második feléig ez egy nagyon jól működő társaság volt, úgy többé-kevésbé kiegyensúlyozták egymást. Most azt mondanánk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, az egymással kötött állandó szövetségek és háborúk, azok úgy jól kiegyenlítették egymást. A változást az hozta meg, hogy a 15. században elindulnak az inváziós hadjáratok Itália ellen. Tehát részben a Német-Római Császárság is újra igényt tart Itáliára. A franciák is kiszemelték maguknak, hogy Itáliába pozíciót szereznek, illetve hát a spanyol királyság is, ugye, amely ebben az időben emelkedik föl, hiszen akkor születik meg az egységes Spanyolország, és ugye ne felejtsük el, hogy a déli királyság, ugye a Nápoly-Szicília, az aragóniai, tehát spanyol gyökerű. Úgyhogy így aztán az öt itáliai kisállam és a három nagyhatalom, európai nagyhatalomnak a küzdő terévé válik Itália. És ilyen szempontból ugye ez még Bakósznak kedvezett is, hogy igazából ő egy, mondhatjuk így, hogy egy semleges, egy külsős, akinek nincsen közvetlen érdekeltsége, bár azért láttuk, hogy igen, mert Velence egyértelműen őt támogatta, a Német-Római Császárság is támogatta őt.
0: Az előbb említetted, Péter atya, hogy ezen az ominózus pápaválasztó konklávén 25 kardinális vett részt, és ugye hát nyilván több fordulós volt, mire az a bizonyos...
1: Összesen három.
0: Három. Jó, de ez mondjuk az több, mint egy, tehát igen. Hogy végül is mire az a bizonyos fehér füst felszállt. Amikor pápaválasztó konklávé van, csak és kizárólag azokból a kardinálisokból lehet választani, akik ott vannak, tehát aki mondjuk nem tudom, betegség vagy bármilyen akadályoztatás miatt nincs ott, akkor azt nem is választhatják meg?
1: De megválaszthatják, sőt.
0: Volt is már olyan, hogy valaki távollétében
1: választottak? Sőt, olyat is választottak, aki nem is volt kardinális. Tehát a pápa választásnál a lehetőségek azok sokkal nagyobbak, mint ahogy azt
0: mi gondolnánk.
1: Hát azért, mert hogy hát végül is így alakult, hogy általában egymás közül választanak a bíborosok.
0: Milyen alacsony a pozícióval lehet valaki pápa?
1: Hát mindenképpen, tehát egyrészt férfinak kell lenni, igen, papnak.
0: Akkor esélytelen vagyok.
1: Így van, most már ugye, most az is benne van, hogy papnak kell lenni.
0: Ja, mert volt olyan, hogy nem volt benne.
1: Még olyat is választhattak, aki korábban, aki nem volt pappá szentelve, aztán utána gyorsan intézik. Uh-huh. De ez már, ezek korábban voltak.
0: De minimum érsek legyen?
1: Nincs ilyen.
0: És akkor egy nagyon bátrat kérdezek, tehát akár Péter, hogyha téged is megválasztatnának egyszer pápának? Elvisíkon?
1: Tehát én jelen pillanatban mondhatom is, hogy papábül is vagyok. Tehát, igen, tehát nem csak én itt a körülöttem lévő, egerben lévő atyáknak a többsége szintén.
0: Mert hogy férfiak vagytok és felszentelt papok, tehát ennyi már elég ahhoz, hogy valaki esélyes legyen pápának.
1: Igen.
0: Most 2026.
1: Hát persze hozzá kell tenni, hogy egy a nem tudom hány millióhoz az esélye, de nincs megkötve. Tehát nem szükségszerű, hogy maguk közül válasszanak. Uh-huh. Még csak az se kell, hogy püspök legyen. Tehát az egyház történelemben vannak olyan pápák, akik úgy kerültek oda, hogy nem a bíborosi gyűlésen résztvevő személy, hanem egy külsőst választottak meg. Uh-huh. És akkor utána gyorsan küldenek követet, hogy na hát akkor ő van megválasztva.
0: Tudjon már róla, hogy
1: jöjjön,
0: mert valami történt, igen.

0: Jó, minden esetre itt most két esélyesről beszéltél, Péter, hogy tulajdonképpen a harmadik választás egy egyértelmű.
1: Igen, a harmadik forduló az meghozta az eredményt, és akkor Giulio Medici-t megválasztották pápává, és akkor ilyenkor ugye az a kérdés, hogy na, de akkor mi lesz Bakócz Tamással, aki azért továbbra is nagyon nagy tekintélynek örvend.
0: Hát jó, de az eredmények azt mutatták, hogy nem ő kapta a több voksot, tehát ezt tudomásul kell venni, nem?
1: Igen, de hát ilyenkor jön az osztozkodás, hogy igen, most ugye az egyházi államot azt újraosztják idézőjelbe, ugye az előző pápa halálával a viselt tisztségek azok elévülté váltak, hogy kinek mi a dolga a pápai államon belül. Úgyhogy szépen sorshúzással újra elosztották a jelentős városokat, hogy kikinek lesz a kormányzója.
0: És ilyenkor az esélyesek, tehát, hogy most nem tudom, hogy a Bakócz is a tizedik León kívül volt-e még egy-két szavazat másoknak, tehát akiknek bizalmat szavaztak, azok között osztják szét a tisztségeket?
1: Nem, a bíborosok.
0: Tehát a 25 bíboros között.
1: Hát ugye most már csak 24, mert hogy egy már pápa lesz, lett, igen. Ugye ő fölemelkedik, és akkor onnantól kezdve itt most ugye kiosztják az egyházi állam tisztségeit. Tehát például Bakócz Tamás is megkapja Viterbónak és Bolognának a kormányzását. Ezek fontos városok, ugye Bologna elsősorban a tudományosság, meg a nagysága miatt. Viterbó, ez ugye sokkal közelebb van Rómához, egy nagyon szép vidéken, tehát egyszerűen ezeket megkapja, és azon kívül még ugye egyéb tisztségeket is osztogatnak. Viszont azért nyilvánvaló, hogy tizedik Leó számára Bakócznak a személye az...
0: Nem kívánatos ott sokáig.
1: Kényelmetlen.
0: Igen.
1: Bakócz pedig úgy döntött, hogy hát ő most már az Anyaszentegyház bíborosa, most kuriális bíboros lesz, ott marad Rómába.
0: Amúgy mit tudna tenni? Most én értem, hogy ő volt a legnagyobb ellenlábasa, de onnantól fogva, hogy megvan választva pápának, akkor a másik intelligens annyira, hogy tudomásul vegye, mert mit tudna tenni? Vagy miért kell félni, vagy tartani esetleg egy olyantól, aki mellettem mondjuk majdnem nyert?
1: Hát azért kell tartani, mert a bíborosokat tudja hangolni ellenem, mármint a pápa ellen.
0: Hát jó, de nem ölik meg, és már pedig azért újabb pápa választás nem lehet csak
1: meg,
0: a halálába.
1: Jó, de kormányozni kell az egyházi államot és az egyházat, és nem mindegy, hogy ez flottul megy, simán.
0: Vagy pedig a széthúzás.
1: Vagy pedig mindig van valaki, aki kerékkötőként mindenbe beleköt és akadályozza a munkát.
0: Ez amúgy szörnyű.
1: Igen.
0: Haza akarta inkább küldeni, gondolom.
1: Így van, tehát el kell távolítani. Na most ez azzal jár, hogy akkor ugye különféle megbízatásokat kell neki adni, úgyhogy ki is állított 3 bullát a számára. Az egyik az, hogy ugye megerősíti őt az esztergomi érseki székbe, vagy privilégiumokat ad neki, és így tovább. A második bulla, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy a püspökségeket adományoz még neki, méghozzá olyanokat, amik itt vannak a környéken, ugye a Zengi püspökség, Zeng ez most azt hiszem Szeny, vagy valami ilyesmi nevet visel, Horvátországban található a Dalmát tengerparton, egy nagyon kedves kis város, de nagyon ősi püspökség. Azon kívül az Otocsászi és a Milkói püspökséget hivatalosan is neki adományozza, és utolsó ilyen bulla pedig arról szól, hogy fölhatalmazza őt arra, hogy keresztes hadjáratot indítson a török ellen, és hogyha ezt megindította, akkor utána visszatérhet Rómába. Tehát azért ez egy fontos bulla, mert mutatja azt, hogy a pápák, talán az európai uralkodók közül, Magyarország királyát leszámítva, komolyan veszi a török veszélyt. Tehát az, hogy na itt van most egy ilyen nagy tekintélyű bíboros, aki ráadásul otthon is nagy tekintélynek örvend a király mellett, tehát ezt föl kell használni arra, hogy a török ellen egy komoly támadást szervezzen meg, és hogy ráadásul még Európát is mozgósítani lehessen jobban, ezért legátusnak nevezi ki, pápai küldöttnek. És akkor, hogy hova nevezi ki pápai küldöttnek, hát tulajdonképpen...
0: Fél Európának.
1: Így van. Tehát nem csak Magyarországra, hanem Csehországra, Morvaországra, Lengyelországra, Poroszországra, Svédországra, Horvátországra, azon kívül Dánia, Norvégia, Litvánia, Oláország, tehát a Vlachia, vagy az ős Románia, Szilézia, Lausitz, Erdély, Szlavónia, Dalmácia és Moszkva. Tehát gyakorlatilag Európa közepétől kezdve Csehországtól Moszkváig, Norvégiától a Vlahokig meg Szlavóniáig. Ő a pápai megbízott, a pápai legátus, a pápai küldött. Ez azért fontos, mert mint pápai legátus, akkor ezekben az országokban is tud mozgósítani. Akarják.
0: Tehát gyakorlatilag ez a pápai legátusi cím, ez őt arra jogosítja fel jelen esetben, hogy ezekben a említett, tehát Európa kétharmadában körülbelül, tényleg úgy közép és kelet és északi részen, ő keresztes hadjáratba szólítsa az embereket a török ellen? Tehát tulajdonképpen ez most jelen esetben erre jogosította őt fel?
1: Erre is. Ugyanis a legátusság ez több dolog, tehát tulajdonképpen a pápának a jobb keze, uh-huh. a pápának a megbízottja.
0: A pápa helyi helytartója.
1: A pápa nevében jár el ezekben az országokban, bár nem tudjuk azt, hogy Bakócz elment volna valaha is ezekbe az országokba. Magyarországra eljött, uh-huh. tehát a következő év elején már megérkezik Budára, tehát 1514 elején már itt van, hozza magával a pápai bullákat, ugye, ami egyben ugye mindenki számára mutatja, hogy esztergomi érseksége tovább van erősítve, újabb püspökségekkel, illetve hát, hogy a pápának a bullája a keresztes hadjárat meghirdetésére, ami ugye elsősorban Magyarországot illeti, de hát a többi országban is meg lehet hirdetni, de mint látjuk majd erre, aztán már nem kerül sor egyáltalán, mert hogy ez a magyarországi török elleni pápai bulla sem azt az eredményt hozta, amire számítani lehetett volna, hanem ugye április 16-án kihirdetik a bullát, kijelölik a gyülekezési helyet, ugye Pest mellett Rákosmezőn, kinevezik a hadjáratnak a parancsnokát, ugye Dózsa György személyében, és akkor utána pedig gyülekeznek a hadak, csak hát ugye tudjuk, hogy ez nem egészen úgy sült el, ahogyan azt szándékoztak, mert hogy nem a török ellen indult a sereg, hanem egy országos kiterjedésű parasztlázadás lesz belőle.
0: Így van, hát nyilván a nemesség és hát a helyi viszonyok, illetve a szegénység ellen történik. Hát amit utána elfolytanak, elég véres körülmények között, de gyakorlatilag ez a keresztes hadba hívás, akkor innentől fogva meghiúsult.
1: Igen.
0: Tehát ez nem történt meg.

0: Bakócz Tamás megkapja ezt a pápai legátusi kinevezést, hazajön, mondjuk ezt a keresztes hadjáratot nem tudja elindítani. Arról esetleg van információ, hogy ő ezt a eredménytelen, tehát számára nem kedvező pápa választást hogy élte meg, vagy erről így nem nagyon szólnak a források, tehát ezt, hogy mennyire ezt, veszi tudomásul, vagy...
1: Hát tudomásul veszi, de mégis itt nincs mit tenni, tehát ez már faktum. Viszont, tehát 1513-14-ben ő még mindig jó erőben van, tehát jó, a Medici pápa sokkal fiatalabb, viszont azért sokkal, hát elnézést a kifejezésért, de puhányabb is. Hát, hogyha az ember megnézi a róla készült képeket, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy ő még arra is számíthatott, hogy esetleg a következő konklávén is van esélye. Na jó, de ezt még nem tartunk. Meg ezt úgyis kivágod, ezt a kis megjegyzést így majd.
0: Persze.
1: Jó, tehát igazából a fontos, ami itt ővele kapcsolatos, hogy sokkal izgalmasabb, hogy hogyan éli meg ezt a parasztháborút. Ugyanis ennek következményei vannak. Nem csak a parasztokra nézve, hanem Bakócz Tamásra nézve is. Ugyanis a keresztes hadjáratnak a félre sikerült voltát azt egyesek Bakócz Tamásnak tulajdonítják. Nem felejtik el, hogy Bakócz Tamás maga is jobbágy származású. Tehát alulról jött ember, és bár nyilván a parasztháborút azt ő is elítéli, meg az egyházi hadak is, például az egri püspöknek, akkor már Hippolita püspök, hada is részt vesznek a parasztok leverésében, de mégis kialakul az a hangulat, hogy aki alulról jön, az veszélyes. Mert hogy az nem közénk való, nem az arisztokráciához tartozik.
0: Elfelejti, hogy honnan jött, és túl magasra vágyik, igen.
1: Épp az, hogy nem felejti el, hogy honnan jön, és azokkal szimpatizál.
0: És akkor úgy gondolták, hogy Bakócz...
1: Összejátszott a parasztokkal. Meg is vádolják, tehát úgy érződik egy ilyen hangulat, hogy nem kellő hatásossággal lépett föl, meg az ő ügyetlensége az, ami tévútra vezette a keresztes hadjáratot, és ezért 1514-es országgyűlés a parasztháború leverése után kimondja egy törvénycikkben, hogy a jobbágyi származású szemét nem lehet magas egyházi pozícióba tenni. Ezt előírja ez a törvénycikk a királynak, hogy a király ne nevezhessen ki se püspökké, se érsekké olyan szemét, aki a jobbágy sorból származik.
0: Oké, de aki már ki van nevezve,
1: az marad,
0: csak innentől fogva.
1: Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy nem kell nekünk több ilyen, mint amilyen ez a Bakócz Tamás. Ha mégis megtenni a király, akkor viszont lehetőség van arra, hogy meg lehet tőle tagadni a tized megfizetését. Most magyarul anyagilag akkor ellehetetlenítik. Uh-huh. Úgyhogy ez a törvény, tehát egyértelműen, hogy Bakócz ellen irányul, tehát olyan szempontból, hogy a közhangulat ellene fordul. Tehát ez igazából egy hangulatkeltés Bakócz Tamás ellen, és éppen ezért ő észre is veszi ezt a dolgot, hogy emögött elsősorban Szapolyai János meg Verbőci Istvánnak a gondolatai nyilvánulnak meg, úgyhogy ő veszi a lapot, és ezután ő szépen fogja magát, és vissza is vonul. Ugye ebben még belejátszik az is, hogy 1516-ban meghal második Ulászló, akinek ő nagyon sokat köszönhet. Hozzá kell tenni, hogy Ulászló is nagyon sokat köszönhetett Bakócz Tamásnak, de Ulászló azért ő nagyon sokszor védte Bakócot a nemesség hangulatával szemben. Amikor azonban a király is meghal, akkor tényleg visszavonul, és bár névlegesen ott van még a királyi tanácsban, de gyakorlatilag Esztergomban éli le az életét, és egészen 1521-es haláláig ott tartózkodik. Tehát a későbbiekben, életének az utolsó 5 éveiben már nem vesz részt tevőlegesen a nagy politikában.
0: De esztergomi érsekként hal meg.
1: Esztergomi érsekként hal meg, így van. És ami még érdekes, hogy amikor meghal, akkor a végrendeletében elrendeli azt, hogy amennyiben az ő családja, tehát az az erdődi Bakócz família kihal, akkor a birtokok azok nem szállhatnak vissza a királyra, hanem az esztergomi káptalanra. Tehát, hogy még egy ilyen utolsó gesztussal próbál az egyházzal jót tenni, tehát az egyházat jutalmazni.
0: Arról még nem beszéltünk, hogy az esztergomi érseksége alatt ő az esztergomi érsekséghez építkezéssel hozzájárult-e?
1: Elérkezünk talán a legszebb részhez Bakócz Tamással kapcsolatban, mert azt már említettük, hogy ugye nagy formátumú politikus, azt is említettük, hogy ugyanakkor az egyházi mecenatúrának is egy fontos tagja. Tehát ő nem véletlenül tanult Itáliában, hozza magával a reneszánsz kultúrát. Tehát ő nem az a kifinomult humanista, mint korábban Vitéz János vagy Janus Pannonius, de mindenképpen a reneszánsz életstílust és a reneszánsz kultúrát mégiscsak hozza magával, leginkább nem annyira irodalmi szinten, mint inkább a matéria szintjén, az anyag szintjén, vagyis, hogy ő maga is az építkezéseit azt már reneszáns stílusban fejti ki, és ugye a legfontosabb az, hogy az akkori esztergomi székesegyházhoz épített a szűzönye tiszteletére egy kápolnát, amely ugye Magyarországnak a legszebb reneszánsz emléke, ami hála Istennek megmaradt, tehát túlélte az esztergomi várnak a többszöri ostromát, sőt, még azt is túléli, hogy amikor ugyebár a régi székesegyház helyett a 19. században fölépítik ezt a mostani új esztergomi székesegyházat, akkor ezt a kápolnát, ezt átmentik, és helyet kap az új székesegyházban, ugye méghozzá ugye Bakócz kápolna néven.
0: Tehát ez igen, a nevét őrzi. Még annyit olvastam itt a Sugárféle könyvben, hogy a kincseit a halála után a török ellenes háborúkra fordították, de fennmaradt a főpapi keresztje, lánca, kejhe, mise ruhája, graduáléja, valamint Mátyás király úgynevezett kálváriája.
1: Így van.
0: Ezeket hol, ott Esztergomban őrzik?
1: Igen, az Esztergomi Keresztény Múzeumban van ezekből a legtöbb. Ugye a Mátyás kálvária, hát ez egy nagyon különleges darab, tehát nem csak azért, mert hogy ugye nemes fémből van, hanem szép tűzzománcokkal, meg egyéb dolgokkal van, zománcokkal van díszítve, gyönyörű, gyönyörű. Hát azt is mondhatjuk, hogy tényleg az egyik ebből az időszakból származó, fennmaradt, csodálatos emlékünk ez a Mátyás kálvária.
0: Tehát én azt gondolom, Bakócz Tamás tényleg így sumázva azt az eltelt három adást, hogy azért nyilvánvalóan az ő nevét sokan ismerhették azok is, akik talán nem annyira mélyülnek el a történelemben, vagy egyház történelemben, hiszen ő volt az első bíborosunk, aki majdnem pápa lett. Anyagiakban sokat adott, de egy törtető volt, tehát mondjuk nem egy humánus bíboros volt, de azt gondolom, hogy nem véletlenül maradt fent a neve, hiszen azért nagyon kalandos és nagyon gazdag történetet hagyott maga után, de a következő adásban kanyarodjunk vissza majd arra az esztei Hippolitra, aki ugye az esztergomi széket átadta neki, és az egri püspökök sorát gyarapította, és ő az, aki miatt mi visszamegyünk egy kicsit az időben, és 1497-től töltötte be az egri püspöki széket, hogy itt mit tett, mi fűződik a nevéhez, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.
2: A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott, és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a Magyar Távirati Irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás Arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás Arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Birógicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
4: A napverse.

0: Szabó Lőrinc. Ünnep. Áldassál, Uram, amiért nékem is adtál valamit. Áldassál, amiért nem csak szépséget, s szórakozást teremtettél, nem csak gyönyörű templomokat, s félelmetes pénzszörnyeket, nem csak ifjú lelkesedést, friss vért, kacagó lányokat, s gyermeket. Ó, áldassál, Uram, amiért a mulandó örömök, s harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a semmit, aki az idő teljességében értem is eljön, és áldott karjaiban elringat mindörökre. Amen.
1: Szabó Lőrinc Ünnep című versét Blaskó Balázs mondta el. Szabó Lőrinc költő műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult. Itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verséivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 1957-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvaszinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Bogácsot és Mezőkövesdet látogatjuk meg. Szó lesz egy bőrkép kiállításról, valamint arról is, hogy hogyan építi a közösséget Varga András atya. Elsőként akkor a vele készült riportot hallhatják.
1: Én nagyon szeretem a szülőföldemet. Ma is nagy örömmel megyek haza Kolozsvárra, Székelyföldre. Hát 20 éves koromban kerültem el 1990-ben. Előtte egy nagyon nehéz időszakunk volt, egy nagyon nehéz történelmi politikai időszakunk, amely hát oda vezetett, hogy gyakorlatilag már a 80-as évek második felétől, meg a 90-es évek elején hát fiatal generációból nagyon sokan átköltöztünk, átjöttünk Magyarországra, sokan Nyugat-Európába. Tehát itt a számadatok szerint ilyen 250 ezres az erdélyi közösség, amelyik a 80-as években, 90-es évek elején ugye szülőföldjét elhagyva próbált máshol boldogulni. Hát ezeknek kétharmada Magyarországra, egyharmada Nyugat-Európába, más országokba indult el. Én Kolozsváron tanultam Brassai Sámuel gimnáziumban, ott érettségiztem 1989-ben, és hát az egykori osztálytársaim, tehát a brassaisták, a leérettségizett egykori 12. osztályból, hát körülbelül 75%-a már nem Kolozsvár él, tehát egy negyede él a városban.
0: Azért Kolozsvár eléggé vegyes település volt már akkor is, amikor születhetett, de tulajdonképpen ugye a betelepítések is mellette pedig hát az, hogy nagyváros lett Kolozsvár a mi szavaink értelmében, és hát a Miskolctól is nagyobb, meg Debrecentől is nagyobb már, és hát nagyon sokszínű lehetett. Magyarul tanulhattak azért, ugye?
1: 14 éves koromig a belvároshoz közeli utcában laktunk, régi-régi magyar világban, meg az utcanév az Árpád úton, és ott hát az egyik szomszédunk az román nemzetiségű volt, másik két szomszédunk a magyar nemzetiségű volt, mögöttünk egy idős házaspár zsidók voltak, másik oldalon pedig szász eredetűek, és hát mi gyerekek így játszottunk gyerekkorunkban is, soha nem volt köztünk semmilyen probléma 70-es években, hogy mi magyarul beszéltünk, a román kislány románul, a németek egymás között a szászok szászul beszéltek. A két idős zsidó emberke sokszor eljött hozzánk, hozott nekünk csokoládét, édességet. Tehát egy olyan nagyon áldott kegyelmi időszak volt, attól függetlenül, hogy milyennek voltak a társadalmi berendezkedésnek az állapotai. Hétköznapi életben nagyon nagy békében és szeretetben tudtunk egymással élni. Igen, 50-es évek második felétől egy elég nagy betelepítési folyamat zajlott. Az iparosítás, egy gyorsított szocialista iparosítás következtében ugye rengeteg munkaerőre volt szükség idézőjelben, és azért vidéken, a falvakban azért a többségi társadalom már helyi szinten is inkább nagyobb számban volt a románság, és hát hoztak Kárpátokon, tehát regáti, moldvai embereket is telepítettek be. Na most ők nekik egy kicsit nehezebb volt szocializálódni ebben az új környezetben, ők nehezebben tolerálták azt, hogy egy Kolozsvár, ugye 50-es években, 60-as években, amikor jöttek, hogy egy sokszínű társadalom, sok vallású, sok nemzetiségű, és igazából az új betelepülőknek az alkalmazkodása, hát nekik is egyfajta nehézséget okozott, és hát mi is átéltük ennek a feszültségét.
0: Kolozsvár belvárosa gyönyörű, a temetővel gondolom, hogy sokat jártak ott is, és mellette pedig hát maga az a szép úron lakások, de a blokkok, amit ők blokkoknak neveztek, ott megszűnt, úgymond a falusi élet, megszűnt ott minden más, a kisvárosi élet, ott egy egymástól teljesen távol álló, elidegenedett társadalom alakult ki, amiben hát úgy én csak akkor cseppentem bele, amikor elmentünk vásárolni, mert még akkor ruhaneműket lehetett, élelem nem nagyon volt, de láttam, hogy bizony-bizony, ott az emberek kapaszkodnak a villamoson, nagy szegénység volt. Akkor. Ebben ön akkor benne élt, ami azt hozhatta, hogy az egyszerű ember jól érezte magát, bár legyen száz, bár zsidó, román és székely. Hát ez volt. de megszokták azt az életet. Gondolom szerették is, mert a gyerek mindenütt szeret lenni, ahol szeretik.
1: 14 éves koromban mi is egy ilyen lakótelepre kerültünk, mert egy kis lakásban éltünk, édesem, édesapám, s a bátyámmal, és édesapám munkahelyéről hosszú-hosszú évek után egy panel lakást, egy háromszobás lakáshoz jutott, az kapott, egy ilyen önkormányzati állami lakás, és hát ott belekerültünk ebben a oda költözött embereknek a közösségében. Emlékszem, hogy 32 lakó volt a panelben, és abból 11-en voltunk magyarok, és a 21 család az, akik hát jó részük nem helyiek voltak. Én azt láttam, hogy ezek a oda telepedett emberek elég komoly közössége vannak egymással. Most azt látni kell, hogy ez a románság egy szociálisan és mentálisan egy egymáshoz nagyon közel álló emberek, nagyon erős a szolidaritás köztük, amelynek egy nagyon-nagyon mély alapja az ortodox egyházhoz való tartozás. Tehát nagyon-nagyon vallásosak ők, és a keleti egyháznak a liturgikus, lélektani, pszichológiai mélysége, amely nagyon erősen épít ugye a szívre, a lélekre, hogy az Isten előtt megállok és imádom őt, ez egy olyan fajta belső gazdagságot is jelent, amiben az emberek hát egymáshoz is közel állnak. Ezt láttuk, hogy beköltöztek, igen, más mentalitás, más szemlélet, ugyanakkor hoztak magukkal, láttunk egy olyan nagy gazdagságot, ami pontosan a vallásnak köszönhető, és ez már egy másik nagyon nagy téma, ez hosszú távon azóta is, meg hát azt megelőzően is el lehet mondani, hogy annak a társadalomnak egy nagyon-nagyon erős fundamentuma, az a nagyon-nagyon mély vallásosság, amit magukban hordoztak. Természetesen ugye nekik is alkalmazkodni kellett az új helyzethez, voltak akiknek ez könnyebben ment, voltak akiknek ez nehezebben ment, és hát ebből fakadtak olyan feszültségek, amelyeket a hétköznapi életben, ugye például édesanyám nem tudott románul. Tehát édesapám ugye seregbe volt, megtanult románul, de édesanyám nem tanult meg, nem tudott, székely volt, és Székelyföldről kerültek oda, és hát ez okozott egyik másik. Voltak, akik segítőkészek voltak, akik nem. Na most a gazdasági helyzet az katasztrofális volt. Emlékszem, hogy édesapám este 10 órakor lement a bolt elé, ahol már sorakoztak emberek. Édesanyám lement 5 órakor, édesapám 6 órára ment dolgozni. 5:30-kor engem is ébresztettek, lementem, és akkor 6 órakor kinyitotta a bolt, voltak előttünk már 50-en, és kaptunk egy liter tejet. Tehát ilyen borzasztó állapot. Egy rendszer volt, egy hónapban 1/2 kiló húst kaptunk, meg 1/2 kiló lisztet, meg 1 liter olajat. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszakot, sőt, nagyon sok ilyen sötétségbe ültek, meg fagyoskodtak az emberek a lakótelepen, nem volt fűtés, nem volt áram. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, ami aztán elvezetett oda. Egyrészt, hogy, amint említettem, hogy a magyar fiatalságnak egy nagyon jó része a rendszerváltás után hát megindult abban a reményben, hogy mert mindannyian éreztük, hogy az abból való felkelés és a fejlődés az egy hosszú folyamatot fog igénybe menni, és akkor elindultunk, mert a Kolozsváról 30 ezeren, Marosvásárról 30 ezeren, Nagyváradról 30 ezeren magyar tűnt el, tehát ezeknek a nagy része, amint említettem, ugye, hogy hát lényegében ennek a gazdasági alapoknak a szemléletében és a változás reményében. A románság is megindult aztán később, meg 4 millióan indultak el ugye Olaszországba, Spanyolországba dolgozni, idézőjelben a jobb jövőnek a reményében, és azt lehet látni, én figyelemmel kísérem, hogy óriási pozitív hozadéka lett ez az egész országra, mert hogy évente hazautalnak 10 milliárd eurót ezek a külföldön dolgozó emberkék, ami hosszú, nagyon régóta, ugye 90-es évektől ez egy éves biztos bevétele a társadalomnak, amit aztán otthon elköltenek, építkeznek, fejlődnek belőle, tehát hogy körülbelül így néz ki ez a gazdasági, társadalmi állapot.

0: A Ceausescu idők vége, akkor már megindultak a Magyarországra, főképp azért a közelebb lakók Nagyvárad környékéről, akár még Kolozsvárról is. Ugye a rendszerváltás után indultak meg a fiatalok, mert akkor engedték. Azelőtt hát a zöld határ, vagy pedig hát valamilyen módon, amint mindig most is, akár Ukrajnában is, meg kellett fizetni. Azt, hogy át tudjon lépni, hát mindig korruptak voltak kelet felé, még korruptabbak az emberek. Tehát a társadalom így alakította ki. Ugye a Magyarországnak én két részét tudom, ugye a református, aki itt van közelebb a határszélen, a páciumi részeken, illetve bent a székelység tömb, zöme katolikus. Mennyire különböztették meg önök egymást, hogy te református vagy katolikus vagy, egy ez nem is számított.
1: Erdélyben a katolikusok nagy-nagy többsége és magyar nemzetiségű, meg a reformátusok szinte teljesen. Ez azért abban a viszonylag nehezebben tolerálható, különösen 80-as években megkülönböztetett többségi társadalom részéről egy megkülönböztetett állapotban azért bennünket közelebb hozott egymáshoz, katolikusokat, reformátusokat, unitáriusokat, azért mondom, mert Brassai Sámuel gimnáziumban, ahol iskolába tanultam, hát mi is az osztályban több vallású gyerekek voltunk. Lényegében köztünk ebből akkoriban nem volt semmiféle feszültség. Tehát ez nem volt téma. Kialakult azért egy nagyon komoly tisztelet egymás irányába. Na de ezért ez a fajta tisztelet, ez köztünk is megvolt. Mint említettem, hogy a belvárosi rész, amikor laktunk, hogy akkor ortodox evangélikus, szászok evangélikusok, reformátusok, zsidók, hogy meg gyerekek voltunk köztünk, soha nem volt téma az, hogy milyen különbségek vannak köztünk. De nagyon szépen éltük, olyan természetessé vált ez az erdélyiség, ez az erdélyi szellemiség, ugye különösen 1568-as Tordai országgyűlés után azért kialakította a társadalom többségében egy toleráns és egy valódi szeretetre épülő lelki-szellemi szemléletet, értéket, amiben azért ez, jó Istennek hála, elég szépen működött, és hát úgy látom, hogy ma is működik. Na most, amit hétköznap életben, a kisember életében, amikor a politika belenyúl, és politikai eszközökkel próbál ugye szakadékot teremteni ember és ember között, hát akkor élheti meg az ember, vagy akkor indulhat el egy olyan irányba, még nem az összközösségi, össztársadalmi, lelki gazdagságra épített hétköznapi életforma, hanem akkor keressük azt, ami más bennünk, ami elválaszt bennünket, és akkor hát akkor most akkor aláfölé rendeltség, most ki a jó, ki nem jó, ki az igaz, ki nem az igaz. Ez egy parttalan vita, sehova nem vezet, nincs belőle kiút, és éveket, hónapokat lehet elveszegelni az életből, alatt lehetne úgy is élni, és hála Istennek azért helyek közel a hétköznapi emberek ezt tudják, hogy békességben, szeretetben, ebben a sokszínűségben, amit a Jóisten teremtett is, amit nem mi döntöttünk el, beleszülettünk egy vallásba, egy nemzetiségbe, egy kultúrába, ezt nem mi döntöttük el, és tekintetünk egymásra pozitívan is, meglátva egymásban a gyönyörű értékeket, és örülni annak, hogy a Jóisten téged is milyen értékbe teremtett, engem is, és hogy ezek a kultúrák, ezek a vallási történetek, ezek mindegyik hordozza magában a Jóistennek a kegyelmét, a Jóistennek a szeretetét, Jóistennek a gazdagságát, és amikor képesek vagyunk ezt meglátni és felismerni, akkor értékelni fogjuk egymást, és örülni is egymásnak.
0: Mikor bejöttünk a feleségemmel, megkérdezte, Csíksomlyón voltunk-e már mostanában. Én Csíksomlyót úgy is tekintem, mint hát nem véletlenül van Csíksomlyó, ugye a református és a katolikusok közti harcnak a következtében, régmond óta, de hát az elmúlt. Most, aki Csíksomlyóra megy, legyen református, meg bármilyen más, evangélikus, unitárius, akkor ott mindenki magyar, és hát nem is tudom, igaz?

0: aki nem Székelyföldön, Székelynek született, az is Székelynek érzi magát ott, abban a környezetben, ugye a Nyeregre felmenve, vagy pedig csak ott ülni, és akkor hallgatni a misét. Csíksomlyó az egy áldás.
1: Igen, tehát minden évben törekszem egyházközségem, vagy egyházközségeim tagjait is meghívva eljutni a csíksomlyói búcsba, hát ebben az évben 25. alkalommal vehettem részt. Hát szoktam mondani, hogy székely embernek úgymond kötelező ott lenni, na, de nem azért megyek, mert kötelező, persze, nem azért, mert én szeretem a szülőföldemet, szeretem a szűzanyát, szeretem Csíksomlyó szellemiségét, örökségét, és valóban ott egy össznagy nemzeti testvéri szeretetet élhetünk át, ami nagyon fontos és nagyon szép, így van, tehát katolikusok és más felekezetűek is találkozunk ott, és amit észrevettem az utóbbi évben, de milyen a Jóistennek a kegyelme, hogy a románság is megjelent. Tehát hallottam az idén is, meg tavaly is, mert mondjuk, hogy hát ugye a csángok, igen, a csángok nagy része, akik ott vannak, és egy része, igen, románul beszél egymással, egymás között, ugyanakkor pedig már látok nagyvárosi, hát mondjuk így a polgáros adott románságból is, Temesvárról, Kolozsvárról, Brassóból megjelent románokat, akik valahol görögkatolikus vallásúak, eredetűek, és nagy tisztelettel tekintenek erre az óriási nagy Kárpát-medencei találkozóra, és hát bennük is ott van az, hogy hát a vallás az egyetemes, az egyetemesség az testvéri szeretet, és ott mindenkinek, aki őszinte szívvel akar imádkozni, találkozni, befogadni a kegyelmet, Jóisten kegyelmet, és tisztelni a szűzanyát, ők úgy érzik, hogy ők is eljöhetnek oda, és hát bizony az elmúlt években már érzékeltem, hogy pontosan erre való tekintettel, akkor rózsafűzi imádságban, akkor egy-egy tízeret elmondanak már román nyelven is, hogy őket is be tudjuk vonni ebbe az egyetemes testvéri nagy valóságunkba, mert hát együtt élünk, és a valós kegyelmi életünk akkor teljes, hogyha tekintettel vagyunk egymásra, és megpróbáljuk egymást lélektanilag, spirituálisan felemelni, ugye segíteni egymást az üdvösségre vezető úton.

0: Mikor felhívtam, akkor kérdezte atya, hogy hát miről beszéljük. Hát én úgy hallottam, hogy nagyon-nagyon szereti és próbálja a közösségeket építeni és megtartani. Na most gondolom, hogy ez is egy út, amikor elviszi őket Csíksomlyóra, egy busznyit, vagy nem tudom hány embert, na de hát azért gondolom, hogy más közösségeket is épít azért, hogy itt legyen. Nehogy ön érezze jól magát, hanem legyen közösség, ezek az emberek érezzék itt jól magukat. Úgy hallottam, hogy azért elég szépen összejönnek.
1: Igen, nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy a papi életem, papszentelésem 2002-ben volt, ugye, és hát kellett a papszentelés előtt egy papi elmondatot választani. És a számomra a papi elmondat, ugye itt a Urunk mennybe menetelének az ünnepéhez köthető, Máté Evangélium 28. fejezetéből a 20. vers, hogy Jézus azt mondja az apostoloknak, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát, hogy ebben a földi életben mi emberek gyarlóságaink közepette is tudunk sok jót cselekedni egymással is, és tudunk sok rosszat is cselekedni. Most, hogyha a szívünkben ott van az a bizonyosság, hogy Krisztus velem van, Krisztus velünk van, akkor ezek a negatív folyamatok, vagy negatív tapasztalatok, ezek nem fognak padlóra küldeni, mert hát Krisztushoz képest minden mullandó. Tehát mullandó dolgok nem küldhetnek padlóra, és ha nem küldenek padlóra, az élő Krisztus él a szívünkben, akkor mi magunk is egy élő kereszténységet élünk, és nem arra tekintünk, ami olykor-olykor negatív értelmű körülvesz bennünket, itt a székely mentalitás jön, hanem arra tekint, hogy mit lehet kihozni belőle, ugye? A lehetőségek, mint a filozófiából tanultuk a fenomenológiának a jelentését, nagyon szép különben a Nem láttuk, nézzük meg a Mészáros Mártára rendezett 7. szoba című film, ami Edith Steinnek az életét mutatja be, aki ugye annak idején filozófia professzor, tudjuk, hogy Auschwitzban halt meg, és akkor ott van egy olyan momentum benne, hogy a kis unokahúga megkérdezi, hogy Edithnél mi az a fenomenológia? És akkor szépen bemutatja, ott van egy, bent a belső szobában egy zongora, ami éppen nincs használatban, és a zongora tetején ott van egy tárca sütemény. És akkor szépen elmondja, hogy hát az a lehetőség, ami benne rejlik, azt kell életre kelteni. Ugye? Mert hogyha nem keltjük életre a lehetőség, ami benne van, akkor a szegény zongora arra van ítélve, hogy egy süteményes asztal legyen, ami süteményt tartanak. Na most az életünk is egy kicsit ilyen, hogyha sírunk, jajgatunk, olybigatunk, de székhémozva pordik, mint a szikla, ugye? Tehát, hogy a lehetőségek mindig benne vannak mindenben, és Isten kegyelme soha nem marad el, de vajon a mi munkánk, a mi lelkesedésünk, a mi nyitottságunk megvan-e a mi részünkről, hogy ezt befogadjuk, és ezáltal próbáljuk az embereket lelkileg ugye gazdagítani, átadni azt a kegyelmet, amit Istentől kaptunk. Most itt a 4 település, ugye Bogács, Mezőnyárát, Noszvaj és Cseréfalu, hát ilyen feladatot jelentenek az én számomra is, amiben egyikünk sem tökéletes, mindannyian Jóisten kegyelmében élünk, ami képességem van, és a papi hivatásom, küldetésem, próbálom ezen a 4 településen kicsit összefogni az embereket, ugye hát most már minden nap van Szent Misa a Bogácsi templomba, mert hogy az alap gondolatom és az alap szándékom, hogy a kegyelem elérhető legyen. Mert hogyha a templomaink zárva vannak, és most csak megemlítem, hogy nálunk Erdélyben, hát odahaza nagyon rengeteg templom nyitva van, meg hogy minden nap van Szent Misa a templomainkban. Tehát, hogyha nem tartunk Szent Miséket, nincsenek nyitva a templomaink, ezért, azért, amazért, ugye akkor mitől várjuk, hogy a társadalom gazdag legyen a kegyelemben? Hogyan legyen gazdag, ha nem teljesen elérhető a kegyelem, ha csak a vasárnapi kereszténységünk van? Tehát ebben próbáltam, és próbálok, hogy minél többet ott lenni az emberek között, minél többször nyitva tartani a templomot, imádkozni, szentmisét bemutatni, májusi litániát megtartani, rózsafüzér imádságot, mindazt, amit a egyház kegyelmi kincstára, a liturgia, és ezek az imádságai, mint lehetőségként feltárnak számunkra, rengeteg lehetőségünk van, hogy akkor ezekkel élni, és ezeket beépíteni az életünkbe, és meghívni az embereket ezekre az alkalmakra. Most azt látom, hogy az embereknek azért egy jó része nagyon nyitott ezekre, és szívesen eljön májusi litániára, rózsafűzére, tehát ezekre az imádságokra. De most nem mi teremtjük meg a idézélve a csodát, Isten maga a csoda számunkra. Nem mi adjuk a kegyelmet, mi csak befogadói vagyunk, de a lehetőséget meg tudjuk teremteni, hogy lehetőleg minden embernek kivétel nélkül, legyen az, az magyar, vagy cigány, ilyen gondolkodó, vagy olyan gondolkodó, nekünk egy drága kincsünk van, egy gyönyörű kincsestárunk, és ezt kell elérhetővé tenni. Nagyon sokszor azt látom, hogy vannak ilyen elvárások, hogy majd úgy gondolkodsz, mint én, akkor majd testvérem leszel. Na, sose fog úgy gondolkodni, mint te, mert nem így működik az élet. Az élet az úgy működik, hogy elérhetővé kell tenni a kegyelmet, és a kegyelem dolgozik majd az ember szívében. A nagy példa erre ugye Szent Ágoston, itt az édesanyja Mónika nagyon-nagyon szeretett, és rengeteget imádkozott érte, és hiába az ő szava, az nem változtatta meg Ágostont, hanem amikor a kegyelem Szent Ambrus püspök prédikációja által a Szentlélek kegyelme a szívét megérintette az Úr Jézus, akkor született meg benne a változás. Tehát a 21. század embere még talán kritikusabb, és még jobban eltávolodik az Istentől, mint a korábbi emberek, de nincs más eszközünk most sem, csak a kegyelem eszköze, amit Krisztustól mindannyian megkaptunk.

0: kétélű a közösségnek az építése azért. Mindjárt megmagyarázom, mire gondolom. Ugye ott van egy pap egy településen, vagy több településen közösségeket hoz létre. Ilyet jobbat, kevésbé jót, de sokat. Több évig ott van, egy idő után elhelyezik. A közösség vállalja, a lelki atya is, hát igen, ezeket az embereket megszoktam, szinte testvérek vagyunk, és el kell menni. Szóval a közelkerülés is problémát okozhat ilyenkor, vagy legalábbis, aki nem tudja feldolgozni. Melyik típus fel tudja dolgozni, vagy pedig azért évekig megmarad az a fajta fájdalom.
1: Igen, ebben is van tapasztalatom. 13 évet voltam olasziszkán. Nagy örömmel igyekeztem ott szolgálatot teljesíteni. Olasziszka Szegilangszeg és Vámosújfalú településen. És hát az egyik pozitív 13 éves papi tevékenységemnek, amit nagyon hálát örök a Jóistennek, hogy hát ott a olasziszkai erős cigány közösségben körülbelül, tehát a megkeresztelt gyerekek száma, illetve a református egyházból visszatérteknek a száma 13, körülbelül 400 fő. Tehát ez egy óriási történet volt olasziszkán, hogy hogyan tárjuk fel a kegyelmet, és hogyan juttatjuk el hozzájuk. És azt látom, és sok helyen van ez, hogy a közösség, a papi élet is meg tud egy kicsit fáradni, ha csupán egy helyen van folyamatosan, kicsit gépiessé tud válni az életünk, és monotonná. És hát a hívek is hát éveken keresztül ugyanazt az atyát hallgatják, ugyanazt a prédikációt hallgatják, mert hogy a pap is emberből van. És azt látom, hogy a megújulás lehetőség a pap számára is, és a közösség számára is megújulás szempontjából jót tesz, ha időnként ugye egyfajta a váltás következik be. Ez teljesen természetes és normális, hiszen a lelki gazdagság, a kegyelmi kincsestár, az nem egyforma a lelkipásztornak a tevékenységeiben. Különböző lelkipásztorok vagyunk, különböző helyről jövünk, különböző módon szocializálottunk, és amit én tudtam a közösségnek adni, az egy jó dolog, de majd jön valaki más, aki más oldalról és más kegyelmi szempontok alapján tudja szintén a kegyelmet közvetíteni. Tehát például látom, hogy a generációs különbsége, most már ezt mondta, 24 éve vagyok pap, hogy a fiatalabb atyák sokkal jobban tudnak a mai fiatal generációval párbeszédet folytatni, mert jobban benne vannak abban az átkulturalizálódott világban, amit én már nehezebben tudok követni, mert én egy hagyományos világban nőttem fel, én Benedek Elek apónak a meséjén nőttem fel, és én nem tudok hozzászólni ezek az extra, ultra modern dolgok, az iskolában mindig mosolygok, hogy a gyerekek olyanokról beszélnek, hogy csak hallgatom, és nem tudok hozzászólni, mert annyira megváltozott a világ. Na most én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, ugye, hogy bocsánat, ne csak az idősekkel foglalkozzunk, akivel jól értjük egymást, hanem találjuk meg azt a fiatalokat. Én is próbálom, persze, most készülünk első áldozásra, a Bérbálás Szentségének, ugye, kegyelmi kincsestárban kiszolgáltatását, ezekre mind, meg hittanórán, meg katolikus iskolában mezőnye foglalkozok velük, de érzem azt, hogy jót tesz az a váltás időnként, hát nem véletlen az, hogy érsek, hogyha hát nagyjából meghatározod, hogy akkor 10 év az az időszak, amikor valaki egy helyen úgy nagyjából anyait, apait bele tud adni, és azért 10 év után már azért lehet, hogy egy változás, papi élet szempontjából, és a hívek szempontjából is az egy pozitív változás eredményezhet. Nem mindenkit helyeznek 10 év után, én 13 év után kerültem ide Bogácsra, de látom ennek a történetnek a valós lelki-pszichológiai igazsága. Ugyanakkor megvan az a veszély, és ennek nagyon nem örülök, hogy egyes hívek elkezdenek rajongani a papjaikért. Na most itt nem mi vagyunk a központban, mi csak eszköz vagyunk, nem irántunk papok iránt szükségeltetik a rajongás, hanem Krisztus iránt, akit képviselünk, és aki köztünk van. Tehát az igazi rajongásunkat a Jóisten iránt, az Úr Jézus iránt, a szűzanya iránt kell megélnünk, és az a helyes, és itt mi emberek csak kis porszemek vagyunk ebben a gyönyörű történetben, aki Krisztus kegyelméből vagyunk, azok, akik vagyunk, de a célunk, és az egyház célja, és a papság célja, hogy Istent szeressük szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.
0: Fel kell készíteni azokat a rajongókat, akik tényleg rajongók, hogy el fogok egyszer menni, de a következőt is próbáljátok Krisztus által befogadni, mert azt nagyon nehézem megmagyarázni, hogy miért kell menni egy 10 éves gyereknek, vagy akár egy 30 éves olyan felnőttnek, aki ön által szerezte meg azt a fajta hitet és rajongást, a vallásért is, meg a papnak is fel kell készülni, hogy én ezt a beszédet hallottam, meg is jegyeztem, fel kell készülni lélekben arra, hogy el fogok menni valamikor, mert el kell, mert azért van más érdek is, meg minden vég kell a jó pap. Ha megtapasztaltátok, akkor a következő is tapasztalja meg, olyan helyre fognak helyezni biztos, ahol hamarosan szeretni fognak, de mégis. Azért ez az érzés, ez emberből vagyunk akkor is, még hogyha vallásosak is.

0: mindenképpen törekszünk ezen gondolatoknak az átadására és a lelki, spirituális, pszichológia alapoknak a segítsége által ugye ezeket az igazságokat átadni. Ugyanakkor azt is látom, hogy a mi magyar társadalmunk, hogy megvan a maga lelki, spirituális szellemisége, genetikai adottsága, hogy szeretünk úgy kilengeni, vagy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, vagy nagyon-nagyon szomorúak. Tehát ez az arany középutat azért a társadalom egy nagyon jelentős része úgy nehezebben tudja megélni, vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, ugye? És ez egy ilyen történetben is ez előjön, vagy nagyon fönt vagyok, ameddig ott van körülöttünk az atya, utána meg nagyon-nagyon lent vagyok, és azért nem könnyű az embereket lélektanilag abbozokból, a mélységekből, mert lehet, hogy az értelmében belátja ezeket, de az érzelmi világa meg kullog az értelme után, tehát az egy kicsit ott van lent. Aztán idő kell, mindenhez idő kell, hogy hozzá szokjon. Látom, hogy nagyon-nagyon érzelmi beállítottságok vagyunk, és az érzelmeink, ahogy változnak, amilyen külső hatások érnek bennünket, úgy változik a dolgokhoz való hozzáállásunk is. Tehát ez azért nagyon-nagyon sok téren, és akár itt a lelkipásztor jelenléte, nem jelenléte, a lelkipásztor való kapcsolatunk, ezeket az alapokat itt is látom. Ugyanakkor azt is látom, hogy egy idő után aztán helyreáll a kedves hívek kapcsolata az új atyával, hogyha az megérkezik. Igaz, hogy kritikusak, és a legkisebb hibát is nagyon nagy hibának próbálják, és mindig méricskélnek a korábbiak. Azért gondoljunk csak bele, hogy így vagyunk a szentatyákkal és a pápákkal. Mai napig nagyon sok, az én pápám II. János pápa, ugye? Holott mindegyik pápa hordozza magába azt a kegyelmet, és mindegyik pápa hozza maga kultúrája. A lengyel pápa egy lengyel mentalitás, egy argentin pápa az argentin mentalitás, a német pápa a német mentalitás. Csak hát mi nem tudjuk ezeket teljesen maga teljességében így szemlélni, hanem milyen érzelmi hatások érnek bennünket, olyan érzelmi válaszaink vannak.
1: Kinézek az ablakon, gyönyörű helyen lakik atya, de hát a Bodrog partja sem volt olyan csúnya hely, sőt, az a vidék is kedves, még szőlő is van, meg bor is van, tehát más kultúrájú a terület. Hát Bogácson azért itt van jelentős létszámú roma. Gondolom, hogy ha a vallásosak azok jönnek, azokon is probléma. Meg egyébként sem látok itt olyan nagy gondot. Jó itt lakni egyébként? Szereti ezt a helyet? Hát, de ezt szeretni lehet.
0: Hogy a Isten kegyelme hogyan alakítgatja az útjainkat, azt tudom papként, hogy bárhova is helyez az érsekatya, az a Istennek az akaratát jelenti az én számomra, és ahol vagyok, ahova helyeznek, ott Krisztustól kapott feladatom, hogy Isten kegyelmét közvetítsem azon emberek felé, akikhez küld az érsek, akikhez küld az egyház. Ez az egyik oldala, ez egy fundamentum, ez egy alap, ami számomra nem elnézést, nem érzelmi kérdés, hanem egy értelmi történet, ami ez adva van. Természetesen. A papnak is érzelmi világa van, és amit az előbb elmondtam, hogy hogyan viszonyunk a dolgokhoz, hát a pap is ugyanígy viszonyul, ugyanúgy ennek a magyar társadalomnak a része. Persze voltak települések, ugye több helyen voltam, káplán, plébános, volt, ahol az életnek az egyik szegmense volt szép, a másik szegmense nehezebb. Tehát különböző helyek, különböző állapotok, különböző hatások érik az ember. Én olasziszkán nagyon szerettem lenni 13 évet. Sokan kérdezik, hogy te még mindig ott vagy olasziszkán, nem félsz? Mondom, nem, nyitott ablakkal alszom, tehát, hogy nem kellett félni semmitől sem, és Isten kegyelmében nagyon sok szép minden történt olasziszkán. Én nagyon boldog voltam, hogy 13 év után úgy éreztem, hogy nem tudok újat adni a közösségnek. Tehát, hogy 13 év, tehát, hogy nem tudom őket már úgy felemelni, úgy lelkesíteni, mint ahogy korábban ez sikerült, mert már megkaptak mindent, és kicsit milyenek vagyunk mi, hogy mindig várunk valami extrát, valami, ami lelkileg felemel, ami túl lendít, ugye? És azért egy idő után már nem biztos, hogy ez úgy működik. Most ott egy másik atya van is, ő lelkesen teljesíti a szolgálatát. Itt Bogácson is volt ilyen atya, olyan atya volt, aki elköltözött a föld életből. Itt van Bogácson eltemet, vagy a Hanák Józsi atya. Most ugye mondják, hogy új seprő, jó seper, hát idézőjelben van egy lelkesedésünk, és bennem is van egy lelkesedés. Köszönöm szépen. Igen, jól érzem itt magam. Hegyvidéki emberként itt a Bükk aljában, ugye Zemplén aljában voltam, hegy alján, most pedig Bükk alján. A táj szépsége így van, a levegőnek a viszonylag jó minősége, mert van egy allergiás problémám, egy köhögésem, az Alföldet nem bírtam, jásságban voltam, és nagyon-nagyon fulladoztam, nem sokáig tudtam ott lenni. Tehát összességében, testben, lélekben úgy érzem, hogy itthon vagyok Bogácson.
1: Hát köszönöm, azt hiszem, hogy teljes őszinteséggel válaszolt mindenre. Nagyon köszönöm ezt az őszinteséget, és hát további jó szolgálatot, és nem csak szolgálat ez, hanem azért örömet is ad, ugye?
0: Nagyon szépen köszönöm, és azt a gondolatot szeretném átadni a kedves testvéreknek, amit most Csíkszeredában láttunk, Csíksomjon, akik ott voltunk, kizarándokoltuk, láttuk, hogy több helyen ki volt téve egy molinó, amire az volt kiírva, hogy járjatok templomba. Kedves testvérek, szép dolog a rádió előtt ülni, a televízió előtt ülni. De azt a kegyelmi kincstárat, azt a kegyelmi gazdagságot, amit az egyház, a Szentmise által, a templom imádságnak a hordoz, azt nem lehet sem rádión, sem televízión keresztül megkapni. Kedves testvérek, járjatok templomba!
1: Elhangzott riportunkban Varga András, Bogácsi plébánost hallották.

0: A folytatásban egy bőrkép készítővel beszélgetünk.
1: Molnár Éva vagyok, Balmazújvároson születtem, Debrecenben élek jelenleg.
0: Ugye 12 évvel ezelőtt volt itt Mezőkövesden. Aki újra itt van, az valószínű, hogy vagy szerették, megszerették, vagy pedig hát újra már azért újat is tud mutatni.
1: Így van, azt gondolom, hogy a képeim láttán mindenki felfedezi, hogy fejlődik. Mindig fejlődünk folyamatosan, és látszik a képeimen is, hogy másabb színeket használok. Régebben erőteljesebb színekkel dolgoztam, ma már egy kicsit azért világosabb színeket is beleviszek a művészetbe.
0: Nagyjából azért nézegettem, hogy milyen képei lehetnek. Bőrkép, hát bőrkép. Mikor az ember úgy a bőrkép, hát különleges anyag a bőr, azzal meg is kell küzdeni, gondolom.
1: Igen, általában marha bőrből készítem a képeket, ezt egy ilyen vastagabb lemezre, vagy bútorlapra kifeszítem, vagy meggyűröm. Alá dolgozok egy kicsit, illetve amelyiknek csak a gyűrődéseket látható, például a fáknál, ott gyűröm kézzel is ragasztom.
0: Nem csak két dimenzióba, hanem háromba alkot.
1: Igen. Volt olyan kiállításom, ahova a gyengénlátók is eljöttek. Furcsa egy kicsit, de megtapogathatták a képeket.
0: De nézzük már meg, ugye itt a 9 lyukúval kezd, hát ha ki ezt nem ismeri, az azt hiszem, igen, hogy nem ide való.
1: Igen, nekem nagyon tetszik a Hortobágy és a környezete, a virágok, a maga a táj, és közel áll hozzám, mert Balmazújváros az a Hortobágy hát, nagyon nagy közelségében van.
0: És tulajdonképpen a természet, ugye? Hát mondjuk kevesebb ember alakot látok, de az is, hogyha úgy van azért.
1: Emberi alakokat azt gondolom, hogy nem igazán lehet így ezzel a technikával készíteni, maximálisan csak oda lehet festeni, és én inkább arra törekszek, hogy a természethez közeli képeket alkossak.
0: Hogyan születik meg a alkotás a fejében először, vagy pedig hát ezt nem lehet összepacsmagolni, mert ezt elrontani nem szabad.
1: Igen, nagyon sokat kirándulunk, és mindig is szerettem a természetben járást, és egy idő után érzem azt, hogy le kell üljek. És valami motoszkál bennem, aztán, hogyha fás vagy erdős részletet szeretnék, akkor azok a képek jönnek elő. És akkor úgy gyűröm, próbálom a bőrt úgy irányítani, bár az nem mindig sikerül, mert a bőr ez egy olyan anyag, hogy hol vastagabb, hol vékonyabb módon van kiképezve, kidolgozva.
0: Ki kell feszíteni, de nem kell kikalapálni.
1: Nem, de hogy nem. Ezek már előre elkészített nagy táblás bőrök, bőrdarabok, és én azokat viszem fel a lemezre, vagy a lapra.
0: Különleges az anyag. Valahogy befogadták önt a művész társait, mert ez azért nagyon-nagyon egyedi.
1: Igen, nem tartozok semmilyen közösséghez. Nekem ez hobbi szinten működik. Ez
0: hát ha én hobbiból ilyeneket csinálnék, akkor büszke lennék.
1: Igen, hát meg kell próbálni, azt gondolom mindenkinek. Mindenkiben benne van az, hogy ki kívánkozzon valami belőle minden területen. Tehát én nálam inkább azt mondanám, hogy a festészet iránti vonzalom, illetve a bőrnek, imádom az illatát, az érintését.
0: Hoppá. Akkor itt már a negyedik dimenzió is bejön, nem csak az idő, hanem az illat.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Akkor itt minden érzékszer.
1: Itt minden játszik, és amikor én elkezdek alkotni, festeni, vagy amikor elkezdem megfesteni, mert először ugye meggyűröm, és akkor úgy ránézek, és akkor egy-két napig úgy nézegetem a képet, hogy mit lehetne belőle kihozni, és akkor utána úgy látszik is, hogy hozzáállok, csinálom, és olyankor az idő nem számít, megszűnik minden körülöttem.
0: De ezek kész vannak, ezek már kész, nem lehet változtatni.
1: Nem szoktam egyébként másnap megnézem, harmadik nap, egy csóvám, azon gondolkodok, hogy is csináltam én ezt meg. Tehát ez egy furcsa dolog is, érzésekkel teli történet, mert amikor készítem, akkor szinte megszűnik a tér és az idő körülöttem.
0: És tehát az illat marad, illetve
1: és az a boldogság, ami körülöl el, azt érzem. egy olyan kimondhatatlanul nagyon jó érzés.
0: Mivel lehet temperával?
1: Nem temperával, nem akrilfestéket használok, és ugye annak is a fényesebbik változatát.
0: Mert akkor nem is olcsó.
1: Hát most igazából ez nem nagyon, aki szeret, vagy belevág valamibe, vagy amit tetszik.
0: És
1: nem.
0: Melyik az a legnagyobb méret, amit marha bőrből össze lehet hozni?
1: Össze lehet. Hát egy, amit így már csináltam, az ilyen 1x30x1 méteres, de ahhoz egy tényleg egy tisztességes.
0: És épp.
1: Épp. Egybe van. Volt olyan, amit több kisebb darabból csináltam, az még nagyobb volt. Nagy Magyarország, a régi Nagy Magyarországot is megcsináltam.
0: Szürke vagy tarka?
1: Mit a marha?
0: Igen.
1: Egyszínűek ezek a bőrök, és festve is vannak, van, amikor festem.
0: Én úgy képzelem a marhából a szürkét, vagy a
1: tarkát? Jaj, hát a szürke marha, az nagyon drága dolog, hát ez egy sima marha.
0: Hát
1: sima marha. Hát most a színe nem látszik már, amikor ki van készítve, be van festve, festettek ezek. Natúr, kígyóbőrből is gyűrtem már képet.
0: Hoppá.
1: Az is.
0: Érdekes
1: volt. Hát sertésbőrből is csináltam, de mondjuk a marhabőrt szeretem a legjobban, mert ott különböző, úgy van kialakítva, vagy különböző vastagságút lehet vásárolni, ezt én ugye veszem, és ugye a nagyon kemény az nem igazán jó. A nagyon vékony a kesztyűbőr, az megint túlságosan is vékony arra, hogy meggyűrjük, és a köztest kell kiválasztanom, és így érzéssel választok bele, amikor megveszek egy egész marhának olyan 2 négyzetméterre.
0: Mosolygok, hogy mindent elárul már, csak éppen azt nem, hogy éppen széggel. Miért kezdte?
1: Egy nagyon egyszerű volt. Debrecenben sétáltam a főutcán, és egy kirakatban láttam egy képet. Nagyon egyszerű volt a kép, meg volt gyűrődések voltak benne, kövek voltak benne, és akkor néztem, hogy ez mi lenne, semmit nem mutatott, de mégis, és akkor mondom, hát ezt ilyet én is lehet tudnék csinálni, és én elnyűjt bőrkabátokból készítettem az elsőt, amit úgy a családomból összeszedtem.
0: Elárulom, hogy olvastam, de kíváncsi voltam, hogy azóta plusz adalék volt-e hozzá, de nem is
1: lehet. Bőrkabátok azok nem jöttek, mert most már veszem a bőrt.
0: Milyen érzés ilyenkor, amikor egy leendő közönség majd meg fogja csodálni, és meg fogja dicsérni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó érzés, hogy én adhatok magamból egy kicsit az embereknek, és nagyon remélem, hogyha megnézik a képeket, mindenkiből ki tudok váltani valamilyen gondolatot és érzést, ami pozitívan befolyásolja a napjait.
0: Köszönöm szépen, most már átadom, mert hát azért fel is kell készülni, meg hát meg is szomjazott, úgy hallom a hangját.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is. Molnár Éva bőrképkészítőt hallották egy mezőkövesdi kiállítás kapcsán, amely a közösségi házban látható, mégpedig június 30-áig. Ezzel műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott, és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a Magyar Távirati Irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai Hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvény helyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Birógicei ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökének a gondolatait hallják az eukarisztia misztériumáról.

Az eukarisztiát nézzük a mai napon személyes életünkben, aztán a közösség életében is, aztán úgy, hogy hogyan vezet bennünket Jézus arra, hogy mindazt a hatalmas csodát, amit a vele való találkozás és a vele való közös élet, amire valójában hív bennünket, jelent, azt megosszuk minél többekkel, mert ez a vele való személyes kapcsolatnak a természetéből fakad, hogy egész egyszerűen nem tarthatjuk meg magunknak. Talán az sem véletlen egybeesés, hogy az eukarisztikus kongresszusra való készületnek a folyamata is pont ezekre a szakaszokra épül. Ott már a misszionál tartunk, de talán nem árt fölidézni azt, hogy mit jelent nekünk az oltári szentség a személyes életünkben, és amikor én ezt a felkérést megkaptam az előadás címével együtt, akkor valahol nagyon örültem, mert hogy ez arra késztetett engem, hogy az eukarisztiával való kapcsolatomat, amely azt hiszem, hogy sokszor, ha nem is úgy mondanám, hogy ösztönös, de nem teljesen tudatosan reflektált, hanem egyszerűen úgy, hogy az ember éli, hogy azt egy kicsit jobban végig gondoljam. Ennek a kapcsolatomnak a történetét, az alapjait, és ezt részben szeretném megosztani, részben ebből fakadóan kicsit talán általánosabb következtetéseket levonni, meg talán kérdéseket is föltenni így magunknak. Először is kezdem azzal, hogy mi is az oltári szentség számunkra, vagy ki az oltári szentség számunkra. Tegnap előtt volt alkalmam a Mária Rádióban hallani az Erdélyi Mária Rádió egyik átvett adását, amely az oltári szentség csodákról szólt, de olyan csodákról, amelyek nem pusztán régi idők csodái, hanem a közelmúlt, akár a 21. századnak, tehát az elmúlt évtizednek, vagy a 90-es, 2000-es éveknek a csodája világ különböző tájain, és ezeknek az az érdekessége, hogy a mai technikai eszközökkel sokkal mélyrehatóbban lehet tudományosan vizsgálni, és amit ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy ami egyébként az oltári szentség csodáknak sokszor a közös vonása, amikor a szentostya átalakul, átváltozik, akkor általában emberi szívizom az, amit a tudományos vizsgálatok kimutatnak, és amit még ebből szeretnék kiemelni, hogy az egyik csodánál a vizsgálatok szerint az emberi szívizom és a magának, az ostjának az anyaga az valami olyan csodálatos módon vált egyé, amit az ember nem tud megmagyarázni, és amely az ember számára megvalósíthatatlan. Hogy az emberi szívizomnak a rostjai és az ostjának a molekulái hogyan kapcsolódtak egymásba. És azt hiszem, hogy ez sokat elárul arról, ez a csoda, hogy mit is jelent számunkra az oltári szentség. Az oltári szentség Jézus dobogó szíve, amelyet itt hagyott köztünk. Ilyen konkrétan megfogható, illetve olyan módon, hogy találkozhatunk vele, sőt, a szent áldozásban egyé válhatunk vele. Nagyon örülök annak is, hogy Magyarország, illetve azon belül is Budapest megkapta az eukarisztikus kongresszus, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus megrendezésének a jogát, mert én ezt kezdettől fogva egy nagyon nagy ajándéknak élem meg. Én ott voltam a legelején a történetnek, amikor nem mi kerestük magunknak ezt a lehetőséget, hanem a Szent Cég keresett meg bennünket, hogy nem kívánunk-e erre az alkalomra pályázni, nem szeretnénk-e mi is ezt megpróbálni. Tehát nem mi kerestük, hanem megtalált bennünket, és én szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy a gondviselés talált meg bennünket ezzel az ajándékkal, hogy Jézus valóságos jelenlétét jobban tudatosíthassuk, és a felkészülés ideje alatt én azt hiszem, hogy országszerte, sőt a határainkon túl is nagyon sok helyen tudatosabbá vált számunkra az, hogy mekkora ajándékot hordozunk, mekkora ajándékunk van minden egyes templomban, minden egyes szentmisében, hogy Jézus egészen valóságosan, fizikai valóságában is itt van közöttünk. Pont ugyanaz a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt, pont ugyanaz a Jézus, aki az Atya jobbján ott van az örökké valóságban, a mennyben, a megdicsőlt testével, ugyanaz a Jézus ugyanilyen valóságosan itt van közöttünk. Van egy ismerősöm, aki
egy másik keresztény felekezetből jött át a katolikus egyházba, és ő azt mondta egyszer, hogy ti, akik beleszülettetek, ti nem is értékelitek igazán, nem is fogjátok fel igazán, hogy milyen gazdagság van, rejlik a szentségekben. És ott van ugye az oltári szentség, amivel táplálkozhatunk. És akkor milyen is ezzel a szentséggel, illetve Jézusnak ezzel a személyes jelenlétével a kapcsolatunk. Én onnan kezdeném az én személyes kapcsolatomat Jézussal, hogy, illetve az oltári szentségben levő Jézussal, hogy hálát adok Istennek azért, hogy én egy hívő családba születtem, egész kicsi koromban, egy-két hetes koromban megkereszteltek. Itt csak egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, hogy látom, hogy ma ez kitolódik, tehát hívő családokban is hónapokig, akár egy-két évig is kitolódik a keresztség, mert hogy valahogy ezt össze kell szervezni, meg akkor keresztszülőt kell találni, meg kell akkor ugye az alkalmat tervezni, mindenkinek rá kell érnie. Régen ez nem így volt. A keresztség az egy akkora ajándék, a lehető legnagyobb ajándék, amit egy újszülöttnek adhatunk. Én csak javaslom, hogy ne húzzuk, halasszuk ezt kisgyermekeknél sem. Szóval egész kicsikortól meg voltam keresztelve, és ami nagyon érdekes, hogy szüleim engem, én vagyok az első gyermek a családban, még vannak testvéreim, ugye egy gyereknél még egy fokkal egyszerűbb elmenni a templomba, mint mondjuk három kicsivel, minden esetre velem jártak a misére kicsi karonülő gyerekként. És ami érdekességet így elmesélnek erről az időszakról, hogy én egy éjszaka nagyon-nagyon-nagyon síros gyerek voltam, nem nagyon tudtak mellettem aludni. Volt már olyan is egy extrém esetben, hogy kívták az ügyeletet, hogy nincs-e valami bajom, mert annyira sírtam. Az ügyeletes orvos szerint én csak hisztiztem szerinte, de minden esetre ilyen nagyon síros kisgyerek voltam, ugye az első egy évben. De amikor templomba elvittek, akkor soha nem sírtam. Tehát a templomban, a Szentmisén valahogy mindig csendben voltam, pedig volt úgy, hogy átadtak valaki másnak a karjára, egy idegennek, de valahogy nyilván ott az oltári szentség egy pici gyermeket is megérint. Nyilván nem tudatosan. Az a kicsi gyermek ezt nem tudatosan éli meg. De azért hallgassuk ki Jézusnak minden szavát az evangéliumból, és az egyik az, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Engedjük oda Jézushoz a gyermekeket. Ennek sok szép példája van, amire most nem szeretnék kitérni, csak említésszerűen, hogy több helyen hallottam, hogy elindul gyermekek szentségimádása, ami teljesen más nyilván, mint egy felnőtt szentségimádás, de a gyermekek Jézusnak, az oltári szentség Jézusnak a jelenlétében vannak. És higgyük el, hogy Jézusnak van képessége arra, hogy a gyermekekhez úgy szóljon, ahogy az nekik szükséges, hogy úgy hasson rájuk, ahogy nekik szükséges, mert ebből is épül a személyes kapcsolatunk az oltári szentséggel kicsikorunk óta. És nyilván vannak olyan helyzetek, amikor szülő jobb, hogyha a miséről éppen kiviszi a gyermekét, vagy ahol meg lehet oldani olyan helyen, hogy nem zavarja a többiek részvételét, de jó, hogyha a kisgyermeket tudjuk az oltári szentséggel már megismertetni és kapcsolatba kerülni. És erre hagyd mondjak el egy másik példát, egy ismerős, illetve több ismerős család is, de most egytől is hallottam hasonló példát, de most egyet szeretnék kiemelni, amikor azt mondja egy szülő, hogy hát leghátul vannak a templomba, és egyik ilyen 3 éves forma gyerek össze-vissza mászkál, minden csinál ott, őket is zavarja, mert ők sem tudnak odafigyelni rendesen a szentmisére, meg hát másokat is zavar. A gyerek látszólag nincs ott, és elhangzik a prédikáció. Aztán telnek a napok, és mondjuk a szerda esti imádságban, 3 nappal később a gyerek elmond egy olyan gondolatot, amit sehonnan máshonnan nem vehetett, mint a vasárnapi prédikációból. Hát az a gyerek az mégis ott volt, valami mégis megérintette. Tehát ez az első, amit szeretnék aláhúzni, hogy jó, hogyha egész kicsi korban tudjuk a személyes kapcsolatunkat az oltári szentséggel kezdeni, erre a környezetünk, családunk, szüleink lehetőséget biztosítanak.

Jönk a szent áldozásra, az első áldozásra. Ezzel kapcsolatban az én személyes emlékem az, hogy annak idején nekünk egyfajta tudást adtak át a hittanon, egy ismeretet. Egy ismeretet kaptam arról, ami nyilván a magam akkori gyerek szintjén valamit jelentett, hogy mi is az oltári szentség. Ugye azt mondja az egyház, hogy az járuljon szent áldozás, az, aki meg tudja különböztetni az oltári szentséget a közönséges kenyértől vagy ostjától, tehát tudja azt, hogy ott valami más is van. De igazán, ugye én egy elég racionális típus voltam, vagyok, igazán az értelmemmel nem tudtam ezt a titkot megragadni. Valamit tanultam róla, valamit szavakkal el tudtam mondani, de nem értettem igazán. És miután nem értettem, de tudtam, hogy itt valami különleges dolog van, mert azt az ember azért így a gyerekkori hitével is sejt, hogy valami különleges dolog van. Mai eszemmel azt mondom, akkor ez egyáltalán nem volt tudatos, hogy szentáldozásban valamiféle élményt kerestem. Tehát, hogy úgy megérintse. Ott van Jézus, hát akkor legyen valami nagy élmény. Megmondom őszintén, hogy ilyen nagy élményeim nem gyakran voltak. Nincs olyan kiemelkedő, amire most úgy visszaemlékeznék, hogy mekkora élmény volt az a szentáldozás. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de valahogy mai eszemmel megint azt úgy fogalmaznám meg, hogy elsőre nem biztos, hogy sikerült ahhoz a személyes találkozáshoz eljutni, amit Jézus valójában szeretné, és amiért az oltári szentségben itt van köztünk, hogy személyesen tudjunk vele találkozni. A személyes életünkben úgy van jelen, hogy ő is személyesen szeretne ott lenni. Tehát valahol az egész szentáldozásnak, a rendszeres szentáldozásnak ez a számomra ma megfogalmazott igazi célja, hogy Jézussal személyes kapcsolatba tudjak kerülni, és ez a mély személyes kapcsolat, ez folyamatosan erősödjön, növekedjen, érlelődjön. Hiszen az egész örök élet erről szól, hogy Istennel végtelen, kimeríthetetlen, mély szeretet kapcsolatban lehessünk. Ez az örök élet, erre teremtett bennünket az Isten. De ahhoz, hogy az Istennel való személyes kapcsolattá válhasson az oltári szentséggel való kapcsolat, és a szentáldozás, a szentmisén való részvétel, az sokszor segítségre is van szükségünk, illetve egy nyitottságra, hogy Istennek az egészen személyesen nekem szóló hangját, vagy érintését, valamilyen megszólítását, azt észrevegyem, fölismerjem. És ez nem olyan egyszerű. Miután személyes kapcsolatról van szó, ez mindannyiunk esetében valahol, valamilyen módon egyedi. Vannak általános jellemzői természetesen, de valahol egyedi. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy két ember közt sincs soha két egyforma kapcsolat. Akárhány barátunk, jó barátunk lehet, ismerősünk, mindegyikkel egyedi a kapcsolatunk. Mindegyik, ha van több szép baráti kapcsolatunk, akkor is vannak köztük saját egyénileg arra a kapcsolatra jellemző vonások. És ugyanígy Jézus mindannyiunkkal egészen személyes, egyedi módon szeretne kapcsolatba kerülni, és erre nincsen egy igazi recept. Ezt valahol a saját szívünk nyitottságában és a saját keresésünkben, törekvésünkben kell megtalálnunk. Eszembe jut, most közel két hete olvastuk a Szentmis olvasmányában, most is Sámuel második könyvét olvassuk, ez a Sámuel első könyvéből volt, amikor a kis Sámuel a templomban hallja az Isten hangját, de még nem tudja, hogy az. És akkor Hélinek kell fölismernie, hogy fiam, hát akkor téged az Isten szólít, akkor legközelebb majd válaszold azt, hogy szóljon, mert hallja a te szolgád. És ez az, ami felelősségünk akár papként, hitoktatóként, szülőként a gyermekek felé, hogy felismerjük azt, hogy a gyermeket az Isten hogyan érinti meg, és segítsük abban, hogy ő ezt Isten személyes szavaként, hívásaként tudja fölismerni, és meg tudjon nyílni a szíve erre a személyes kapcsolatra. Az Istennel való személyes kapcsolatnak a sajátosság, hogy mindig az Isten kezdeményez. Tehát ez nem úgy van, hogy én akarok Istennel személyes kapcsolatban állni, én ki erőszakolom valahogy, hogy már pedig szóljon hozzám. Visszatérek, amikor kicsi koromban az élményt kerestem, az valami ilyesmi volt tudat alatt. Tehát, hogy én akartam, hogy Isten valami élményt adjon, de Isten nem így közeledik hozzánk, hanem azt várja, hogy én legyek nyitott arra, hogy akárhogyan közeledik is, azt fölismerjem.
Egy rövid kitérő, majd eljutok odáig is, hogy szentségimádás, de

Most itt tennék egy rövid kitérőt ezzel kapcsolatban, hogy a szentségimádás is annyira sokféle lehet. Én annyira sokféle formájával találkoztam a közösségi szentségimádásnak is az egyházon belül, és ez egy gazdagság. És erre megint nem kell nekünk egy előre eltervezett módon találkoznunk Istennel, hanem hagynunk kell azt, hogy Isten találjon rám. Ha valaki volt idén januárban Augsburgban az itt levők között, ott hangzott el a Johannes Hartnak az egyik előadásában az, hogy a 11 néhány éves lányát életében először elvitte az operába. És nem árult el neki, csak annyit mondott, hogy öltözön fel szépen, apja is felöltözött, felültek a vonatra, elmentek Münchenbe, metró, stb. És azt mondja Johannes, hogy az volt neki így a furcsa, hogy a lánya nem kérdezi meg, hogy hova mennek. Hogy már ott vannak majdnem az operánál, de még mindig nem kérdezi meg, hogy hova mennek. És már ő volt az, aki megkérdezte, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy itt most hova megyünk. És a lánya valami olyasmit válaszolt, hogy hát egyrészt jó veled lenni, apa, tehát biztos jó helyre viszel, és hagyom, hogy meglepjél. Na most, ahogy ennek a lánynak van egy édesapja, úgy nekünk is van egy mennyei atyánk, mi is hagyhatjuk, hogy meglepjen minket. De ehhez kell egy ilyen készség, mint ami ebben a kamaszlányban volt, hogy hagyom, hogy meglepjen az Isten. Ha személyes kapcsolatról van szó, abban sok mindennek van tere a meglepetésnek is. Isten a meglepetések Istene. A legszebb Isten élményeim azok, amelyeket abszolút nem vártam, hanem amelyek így teljesen váratlanul Isten ajándékaként érintettek meg, akár a szentségimádás közben, akár más alkalmakkor, akár a szentmise áldozat bemutatása közben. Tehát az Istennel való személyes kapcsolatban hagynunk kell teret az Isten spontaneitásának, ha szabad így fogalmaznom. Mi az, ami a mi részünk ebben? Tehát, hogy a jó Isten kezdeményez, mi az, ami az én részem, az én feladatom ebben? Az, hogy legyek nyitott. De ez a legyek nyitott, ez egy elég összetett dolog. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy evangéliumi szóval élve éberség. Vagyis nem csak a földi dolgokon jár az eszem, hanem a természet fölötti, az élet igazi értelmét, értékét figyelő szívem, gondolataim is vannak. És erre keresek teret a mindennapjaimban, a hetemben, nyilván a vasárnap ebben egy kiemelt helyet kap. De keresem a teret arra, hogy ez a nyitottságnak az egyik eleme, hogy Istenre figyeljek, hogy vele való találkozásnak teret adjak. A másik az, hogy nem mindegy, hogy élek a mindennapokban. És itt ide tennék egy másik elemet, amit az az érzésem, hogy sajnos a mai világ és azon belül mi keresztények is talán túlságosan külön választunk egymástól. És ez az én mindennapi életem és az én mindennapi életemnek az erkölcsi tisztasága. Ha erkölcsileg nem az egyház tanítása szerint élek teljesen, ha kompromisszumokat kötök, hogy jó, hát ezt erre nem vagyok képes, vagy jó, hát ezt úgy se lehet csinálni, meg már az egyház tanítása itt vagy ott elavult, vagy egyéb, tehát mert ma már a világ egészen más. Tehát ha elkezdünk ilyeneket mondani, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg lejjebb teszem a mércét, megalkuszom, és nem oda teszem, ahova Jézus teszi. Jézus erkölcsileg nagyon igényes. Ha elolvasok az evangéliumokat, ott azért nagyon kemény kifejezések vannak arra vonatkozóan, hogyha az ember nem erkölcsösen él. Tehát a nyitottságomnak, az Istenre való nyitottságomnak elválaszthatatlan szerves része az, hogy a mindennapokban próbálok tisztán erkölcsösen élni, minden területen. Anyagiakban, gondolatokban, döntésekben, emberi kapcsolatokban, mindenben. Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Istent a szívemen keresztül látom meg, a vele való személyes találkozás a szívemen keresztül történik. Ha a szívem nem tiszta, akkor nem vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra, vagy csak félig, vagy csak töredékesen vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra. Tehát ez mind kell, szükséges ahhoz, hogy az Isten igazán rám tudjon találni, és igazán meg tudjon érinteni. Amit említettem már korábban, hogy
már ugye a hittan tanulmányaim alapján is, meg később is, gyakran a hitet is, meg az oltári szentséget, vagy a szentmisét próbáltam így értelmileg fölfogni, megérteni. És el kellett jutnom egy pontig, amikor így beláttam, hogy ez egy misztérium. Egyáltalán erről a fogalomról lett valamilyen elképzelésem, hogy misztérium. Ugye a misztérium az attól misztérium, hogy ugye magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy titok, vagy inkább én úgy mondanám, hogy hittitok, mert ez nem az a fajta titok, amit a másik szóval szoktak a latin vagy nyugat-európai nyelvekben használni, ez a secret angolul például, tehát ez is a latinból jön, tehát ez nem olyan titok, amit elrejtek valaki elől, hanem ez hittitok. Ez azért titok, mert nem tudom az emberi agyammal teljesen fölfogni, mert meghaladja. De nem elrejtve van előlem, hanem Isten szeretné föltárni, és szeretne bevezetni ebbe a titokba, amelyet kutathatok, amelyben elmélyülhetek, amelyből egyre többet érthetek, de maga teljességében átfogni értelmileg nem tudom, de a szívemben, a hit által mégis tudom, hogy így van, tudom, hogy igaz. És az oltári szentség egy ilyen titok, amit, hogyha elkezdek megsejteni, akkor tudja igazán átjárni az életemet, akkor tud igazán formálni engem. Ahova elvezet ez a titok, az oltári szentség titka, az nem más, mint hogy Jézus valami egészen természetes módon van jelen köztünk. Teljesen természetesen. A tabernákulumból nem sugárzik fény, világosság, nincs ott glória, semmi. Nem látványos fizikai módon mutatja meg a jelenlétét. Pontosan úgy van jelen az oltári szentségben, mint ahogy Názáretben. Teljesen szelíden, hétköznapi módon teszi mindazt, amit ott Názáretben például, ami egy hétköznapi emberi tevékenység. Nem látják benne, nem tesz különleges csodákat, nem látják benne az Isten ott köztük levő valóságos jelenlétét a közvetlen környezetében sem, mert rendkívül természetes, egyszerű, mondhatjuk, rejtett módon van jelen. Így van jelen az oltári szentségben, és amilyen természetesen van jelen, olyan természetesen van módunk találkozni vele. Egyszerűen oda megyünk, ő ott van, én ott vagyok, és létrejöhet a találkozás. Kicsoda ez a Jézus. Ez a Jézus, ahogy a hitünk tanítja, egészen Isten, és egészen ember. És így a szentostya is szentostya, de mégis egészen Jézus. Teljes valóságában Jézus. Sehol máshol nincs ennyire valóságosan, ilyen formában jelen Jézus. Jézus mindenütt ott van, a szívünkben is ott van, az egyházban is ott van, de ennyire valóságosan, fizikai valóságában csak az oltári szentségben. Szent II. János pápa írja egy helyen, hogy az oltári szentségben a jel és a jelzett valóság teljesen összekapcsolódik. Tehát nem csak jelzi Jézusnak a jelenlétét, hanem Jézus tényleg jelen van, noha a hitem által tudom ezt a jelenlétet csak megragadni, hit nélkül nem tudom megragadni ezt a jelenlétet. Egyáltalán Istennel hit nélkül nem tudok találkozni. A hit az egy alapja annak, hogy az Istennel találkozzam, így az oltári szentségben is találkozhassak vele. Aztán visszatérve a személyes kapcsolatra és az én személyes életemre, a következő ilyen újabb szakasz a Jézussal való kapcsolatomban az volt, amikor annak idején középiskolába, Pannonhalmi Bencés gimnáziumba mentem, mert ott ugye egyrészt kollégiumban az otthontól távolabb az ember keres új támpontokat, kapcsolatokat, másrészt ott ugye egy nagy apátsági épület komplexumhoz tartozik a gimnázium és diákotthon, és hát ott épületen belül folyosón keresztül ki se kellett menni, hát tudtunk menni a bazilikába. Volt a diákotthonban is egy kis kápolna, de a bazilikában például minden este be lehetett kapcsolódni a bencés szerzeteseknek a vesperásába, és nem egyszer jó volt ott lenni. Jó volt ott lenni úgy akár a vesperás után is egy kicsit még a templomban. Én akkor ezt még nem tudtam, hogy ez csendes szentségimádás, vagy micsoda, de olyan ösztönösen
ösztönösen jó volt ott lenni, és tudva azt, hogy ott van Jézus, úgy megosztani vele egy-két dolgot, ami az ember szívében volt. Kihívást, nehézséget, vagy éppen örömet, aggodalmat, bármit. És ezzel úgy épül egy személyes kapcsolat. Minél több időt töltök valakivel, annál mélyebb egy kapcsolat. Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Hogyha valakivel ritkán találkozom, ritkán beszélgetek, akkor az a kapcsolat az felszínesebb lesz, mint hogyha valakivel nap mint nap megosztom az időmet, az életem történéseit. Így vagyunk Jézussal is. Olyan mély lesz a kapcsolatunk, amennyi időt, figyelmet, energiát én az ő vele való személyes kapcsolatba befektetek. És ez rajtam múlik, mert Jézus mindig 100%-ig nyitott felém. Jézus mindig a rendelkezésemre áll, éjjel, nappal, bármikor. Bármikor a rendelkezésemre áll. Rajtam múlik az, hogy mennyit töltök vele, illetve aztán persze milyen személyes lehetőségeim vannak arra, hogy az oltári szentség előtt legyek, vagy a szent áldozáshoz járuljak egy szent misében. Ahogy az előbb mondtam, Jézussal úgy tudunk találkozni a szívünkön keresztül, vagy a szívünk nyitottságán keresztül. Ugyanezt fogalmazza meg egy kicsit másképpen Jézus az evangéliumban, amikor a szamáriai asszonnyal beszél, és azt mondja, hogy Isten lélek, ezért lélekben és igazságban kell őt imádni, és így kell őt keresni, így kell vele találkozni. A gimnázium évek számomra azt a lehetőséget biztosították, hogy jobban elmélyüljek lelkileg. Például akkor voltam először lelki gyakorlaton. Hát nyilván előtte még kicsi is lettem volna hozzá, másrészt nem is nagyon voltak akkor olyan bőségesen lehetőségek erre, mint manapság, de ott minden évben volt lelki gyakorlat, és ez segített megint abban, hogy kifejezetten Istennel való kapcsolatra szánt időben kicsit az ember egyfajta tükörben nézzen, és a saját útját, hivatását is keresse. Aztán érettségi után jelentkeztem szemináriumba, és amit innen először szeretnék kiemelni, az, hogy számomra az oltári szentség így az évek alatt egy olyan misztériummá vált, amelynek valahogy megsejtettem a szentségét. És ezt megint fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Isten szent. A szent az azt jelenti, hogy sok mindent jelent, most egy-két vonást kiemelnék belőle. Az egyik, hogy végtelenül tiszta. Végtelenül tiszta. Annyira tiszta, hogy Péter, amikor ezzel a szentséggel találkozik, akkor azt mondja Jézusnak, hogy menj el utőrem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert nem vagyok abban az állapotban, hogy a te végtelen tisztaságod előtt méltó legyek megjelenni. Végtelenül tiszta, szent az Isten. És ez a tisztaság, ez egy olyan erkölcsi tisztaság, ez a szentség, amit egész egyszerűen hagynunk kell, hogy megérintsen, átjárjon, formáljon, és minket is szenteljen, megszenteljen, alakítson, formáljon, hogy szentek legyünk, ahogy a mi mennyei atyánk szent, ahogy Jézus mondja. Ebből számomra az következett, hogy én bennem volt egy, hogy lehet ezt jól kifejezni, nem távolságtartás, hanem egy ilyen tisztelet az oltári szentség felé. Például én nem akartam soha áldoztatni addig, amíg a papképzés során akolitussá nem avattak, ami az oltári szentség körüli szolgálatot jelenti. És egyetlen egy kivétel volt, akkor már Rómában voltam szeminarista, amikor egy misén az áldoztatáskor egyszerűen a plébános, az ottani római plébános a kezembe nyomta a pixist, hogy akkor áldoztas, és akkor én még nem voltam akolitus. És emlékszem, hogy ez engem így nagyon megrendített, hogy én még nem vagyok erre a szolgálatra felkészülve. Készületlenül ért ez engem, és ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az oltári szentséggel való kapcsolatunkban jó, hogyha készülünk is például a vele való találkozásra. Akár a szent áldozásban, akár a szentségimádásban, hogy rákészülök, hogy egyszerűen megérjek arra, ott legyek. Aztán persze a mindennapokban ez nem ilyen egyszerű, és sokszor szétszórtak vagyunk, de hogy mégis valahogy a készületre törekedjünk vele való találkozásra. Egy másik ilyen dimenzió, ez az én személyes utam, és nem akarom általánosítani, tehát mindenkinek megvan a maga útja, és más utak nem rosszabbak, mint az enyém, de én személy szerint például soha
mielőtt fölszenteltek pappá, soha nem próbáltam el a szentmisét. Kiskoromban sem miséztem, nem játszottam ilyesmit. Valahogy számomra a szentmisé egy annyira szent dolog volt, amire azt gondoltam én a magam szemszögében, hogy ezt vagy rendesen bemutatom a szentmise áldozatot, vagy nem csinálok ilyet, mert az nem szentmise. Tehát valahol ennek a titoknak a szentsége, ez a misztériumnak a szentsége mélyen megérintett, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ezt papként különösen mondom, mert a több mint két évtized papsággal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne váljon rutinná és ne szokjunk bele. Hogy ez a szentmise az, és gondolom ez ugyanígy van hívőként is, hogy a szentmisén való részvétel az ne egy monoton dologgá váljon, ahonnan kijövök, és fogalmam sincs, hogy a szentbeszédben mi hangzott el, mi volt éppen az olvasmány, vagy az evangélium, mert közben kikapcsoltam agyilag, vagy ezer más helyen jártam a gondjaimmal, és a minden egyébbel tele. Hogy jelen legyek, mert Jézus jelen van számomra. Az oltári szentség azért van köztünk, hogy jelen legyen, itt és most jelen legyen számomra valóságosan Jézus, és akkor találkoztatok vele, ha én is jelen vagyok valóságosan a számára. Tudatosan jelen vagyok, tudatosan törekszem jelen lenni. A gondolataimat is próbálom ő felé irányítani, az ő jelenlétére, az ő vele való találkozásra, és mindenre, ami Isten ügye. És hogyha a saját életemből kerülnek elő nehézségek, problémák, feladatok, akkor azt is próbáljam meg Isten előtt egy kicsit Isten szemével nézni, és ne csak a hétköznapi praktikus megoldási lehetőségeket kutatni az agyamban, hanem hát pont azért szeretnénk Isten elé vinni ezeket, hogy egy picit Isten szemével is láthassuk. Tehát Istennel személyes kapcsolatban lenni, az azt jelenti, hogy az én saját problémáimat is az ő szemszögével is látni, és az ő szemszögéből esetleg teljesen másképpen látni egy-egy helyzetet, mint ahogy azt addig láttam.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallják, az oltári szentségben jelenlévő Jézussal való kapcsolatáról.
1: Aztán az oltári szentségem való személyes kapcsolatomban nekem sokat jelentett az, hogy harmadévtől a papságra készülve kikerültem Rómába egy olyan szemináriumba, ahol minden nap, szinte minden nap este, még a vacsora előtti időben egy órára ki volt helyezve az oltári szentség a kápolnában szentségimedásra. És nem volt ugyan kötelezően előírva nekünk is papoknak, hogy ezt az egy órát ott kell tölteni, de az mondjuk erősen ajánlott volt, hogy valamennyi időt töltsünk ott abból az egy órából. És voltak, akik egy órát ott töltöttek naponta, voltak, akik felett, voltak, akik negyed órát. Volt olyan, hogy valamiért nem tudott oda menni az ember, attól nem harapták le a fejét, de úgy kialakult egy ilyen gyakorlat az emberben, hogy igen, én minden nap, ha csak lehet, szeretnék Jézussal valamennyi időt ott tölteni, úgyhogy ő ki van helyezve. És ez egy csendes szentségimádás volt. Mindig csendben zajlott. Volt egy bevezető, ének, kihelyezés, majd egy záróáldás, és közben csend. Emlékszem arra, hogy akkor itt Magyarországon, az akkori szemináriumomban erre egyáltalán nem volt példa. Tehát egyszer nem volt egész ritka alkalmaktól eltekintve, rendszeresen nem volt olyan szentségmedes, hogy kihelyezett oltári szentséggel, csak ott volt a tabernákulum, bemehetett az ember a kápolnába, de kihelyezett oltári szentséggel egyszerűen ez nem volt az itthoni szemináriumban akkor bevett gyakorlat, és én hazajövő ezt elmondtam az akkori egyik előjárónak, aki ennek kapcsán kezdte el bevezetni itthon is a szemináriumba, persze nem minden nap, először azt hiszem havi, aztán heti rendszerességgel, és ő maga lepődött meg, hogy a kispapok milyen lelkesedéssel részt vesznek rajta, mert ugye hát ha kötelező valami, akkor az nem olyan lelkesítő, de ez nem, talán nem kötelezően volt meghirdetve, és jöttek, mert hogy Jézussal való találkozásra azért ott van a szívünkben a vágy, és hogyha erre van lehetőség, mód, akkor arra sokszor az ember is válaszol. És a csendes szentségimádásnak az a gyümölcse, hogy érleli az Istennel való kapcsolatomat, és érleli bennem belül a szívemben, a lelkemben a hitnek a titkait. Tehát az oltári szentséggel való személyes kapcsolat, a szentségimádás nem helyettesíti a hitoktatást, nem helyettesíti a teológiai ismeretek elsajátítását, de mindazt, amit én a hittanban és a teológiai ismeretekben tanulok, azt élővé, személyessé, bensővé teszi. Nem csak egy puszta értelmi ismeret lesz, hanem belső személyes tapasztalat. És a hit titkok személyes tapasztalattá válnak a Jézussal való kapcsolatban. Bensővé válnak. És utána már a saját szavaimmal is meg tudom őket valamelyest fogalmazni. Nem biztos, hogy teológiai kategóriákat fogok használni, amikor megfogalmazom a saját tapasztalatomat, de a személyes hitemből, személyes Isten kapcsolatomból ered, és innentől kezdve lesz egyfajta hitelessége. Nem biztos, hogy meg tudom élni minden napomat hitelesen, tökéletesen, emberileg hibázhatok, de a személyes Isten kapcsolatból fakadó hit megfogalmazás és tanúságtételnek mégis lesz egyfajta többlet hitele. És ezt nem lehet máshol elsajátítani, mint a Jézussal való személyes kapcsolatból, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatból. És aztán nyilván számomra papként az oltári szentséggel való személyes kapcsolatnak a kiemelt helye a Szent Mise. Az, hogy bemutathatom a Szent Mise áldozatot. És ennek van egy nagy előnye a hívőként való részvételhez képest, hogy mivel nekem kell olvasnom a szövegeket, meg nekem kell a homiliára készülni, mégiscsak jobban odafigyelek. Kevésbé vagyok szétszórt, mint hogyha csak hallgató lennék. Ez néha tapasztalat, amikor valamiért nem koncelebrálva veszek részt egy szentmisén, és csak hallgatóként vagyok jelen, akkor tapasztalom, hogy nem is mindig könnyű odafigyelni. Olyan könnyen elkalandoznak a gondolatai az embernek. Az egy nagy áldás, hogy papként ezt erre jobban rá van kényszerülve az ember, hogy jobban odafigyeljen, jobban átnézze azokat a szentírási szakaszokat, mert hogy homiliában valamit azokkal kapcsolatban kell megragadni, és megfogalmazni, és továbbadni, és akkor ez segít abban is, hogy az szentírás szavain, szentírásban jelenlevő, azon keresztül engem tanító Jézussal is találkozzak. Még egy gondolatot szeretnék így a vége felé megfogalmazni, ez pedig az, hogy Jézus vágyik arra, hogy személyes módon találkozzunk velünk. Ez Jézusnak a szíve vágya. Jézus ezért jött le a földre. Ezért lett emberré, hogy egészen személyesen találkozzon velünk, hogy egyé váljon velünk, hogy megossza velünk a sorsunkat, hogy együtt érezzen velünk minden egyes élethelyzetben, és annyira egyé váljon velünk, hogy a kenyérbe, vagy a szentostyába, ha úgy tetszik, és ugyanígy a borba, a szent vérbe, talán furcsa így megfogalmazni, de most ez a megfogalmazás jut eszembe, hogy idézőjelben bezárja magát. Tehát ezt mind vállalja, és teljes mértékben kiszolgáltatja magát nekem. Megfoghatom azt a szentostyát, odébb tehetem. Jézus egészen a kezembe adja önmagát, egészen kiszolgáltatja magát nekem, mert annyira vágyik arra, hogy találkozzon velem személyesen. Ezt a vágyat, ezt a végtelen isteni szeretet indítja, és erre az egyetlen megfelelő válasz az, hogyha szabadon önként az én szívemben is egy szeretet vágy indul Jézus iránt, és szeretnék én is vele egyre mélyebben, egyre jobban találkozni. Jézusnak az, hogy megtestesüljön és végigélje az emberi sorsunkat, egy számunkra fölfoghatatlan áldozat volt. Ugye a Szentírás után erre, hogy ő tökéletesen boldog volt a mennyben is, és akkor mondja Szent Pál, hogy Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez ragaszkodjék, hanem egészen kiüresítette önmagát, és szolgai alakot vett föl. Jézusnak fölfoghatatlan nagy áldozat az, hogy velünk legyen, hogy velünk találkozzon. Soha ne felejtsük el, hogy az oltári szentség az valójában egy áldozat. Az értünk önmagát feláldozó Krisztus. A Szent Mise az egy áldozat bemutatás. Szent Mise áldozat. Jézus áldozata teljesen valóságosan minden egyes Szent Misében ott és akkor megjelenik. Összekapcsolódunk térben és időben a Golgotával, mintha helyszíni közvetítés lenne, de még annál is jobban. Tehát mintha itt és most lenne Jézus áldozata, vagy fordítva, mintha én 2000 évvel ezelőtt ott állnék a kereszt alatt. Minden szentmisében ez történik teljesen valóságosan, a legvalóságosabban. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az ige liturgia ezért végtelen távolságban van a szentmisétől. Tehát amikor nem szentmisét mutatunk be, hanem egy arra megbízott diakónus vagy más személy az egyház részéről olvas a Szentírásból, imádkozik, még áldoztat is, nincs ott az áldozat. És ez nem azt jelenti, hogy ez most valami rossz dolog, csak vegyük észre, hogy mekkora kincs a szentmise. A szentmise áldozata, ahol valóságosan ott van Jézus áldozata. És ebből következik az, hogy ha én Jézussal szeretnék találkozni, akkor valahogy ennek a szeretet logikájába úgy tudok belépni, ha én is képes vagyok áldozatot hozni. Tehát a Jézussal való személyes kapcsolatom nem tud mélyülni áldozatok nélkül. Nem megy másképp. A szeretet nem tud mélyülni áldozathozatal nélkül. A személyes szeretet kapcsolatban sem tud az a kapcsolat mélyülni, hogyha mindkét fél nem tud áldozatot hozni egymásért, lemondani, elengedni valamit azért, hogy az a kapcsolat épüljön a másikért, akit én szeretek. És ez Jézussal is így van. És ezek azok az áldozatok, amelyeket a mai világban nagyon nehéz erről beszélni. Mert a mai világban ez az egyik legnehezebben megragadható dolog, hogy miért hozzunk áldozatot. És valahogy Istenért még nehezebben hozunk áldozatot, mint más földi céljainkért. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy szükség van valamiféle áldozatokat hoznunk. De nekem eszembe jutnak felmenőim, például nagyszüleim, akik a hitükért olyan áldozatokat hoztak, hogy a család teljes megélhetését kockára tették teljesen a hitük miatt. Ma nem szükséges ekkora áldozatunkat hoznunk, de sokszor kisebbeket is nehezen hozunk meg Jézusért. És talán ez az egyik akadály annak, hogy a vele való személyes kapcsolatunk mélyüljön.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallották. Gondolatait az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettük 2020-ban. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából a Facebook oldalán. Nem egy újabb formális egyeztető fórumot szeretnénk létrehozni, hanem egy olyan közösséget, amelyben a fiatalok véleménye valóban megjelenik és valódi súlya van. Sok munkánk lesz még vele, de azt remélem, hogy egy olyan intézményt tudunk közösen felépíteni, amely méltó a gyerekek és fiatalok bizalmára, fogalmazott Lannert Judit. A gazdasági bizonytalanságok, az elektromos átállás és az autóipari átalakulás ellenére is stabil évet zárt a magyar Suzuki. Az esztergomi gyártó 2025-ben ismét piacvezető lett Magyarországon, több mint 108 ezer autót gyártott és közel 110 ezer járművet értékesített világszerte. A vállalat több mint 9 milliárd forintos fejlesztési programot hajtott végre, miközben az elektromos modellek esztergomi gyártására is készül. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél még a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a Magyar Távirati Irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. A Honvédség felülvizsgálja a nyugállományú katonákat megillető támogatásokat és egészségügyi ellátásokat, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető a balatonakaratjai Hokozgyűlésen hangsúlyozta, hogy a volt katonák véleménye is fontos, ezért egyeztetéseket folytatott a szervezet képviselőivel a jövőbeni változásokról. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó bajnokok ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet ma reggel a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak. A munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentő dolgozó vett részt. A szombati eseményhez kapcsolódóan 91 esetben nyújtottak egészségügyi ellátást, 25 embert szállítottak kórházba. A legtöbb beavatkozás a Puskás arénában történt, írták a bejegyzésben. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik majd, hiszen a 750 éves veszprémi érseki pincészet rendezvényeinek ad majd otthont, közölte a várfelújítás kommunikációs partnere. A pince egyik sarkában körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Ezeket az érdeklődők a Birógicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá. 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kihirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki, az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki.
Az egyház társadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sértetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzik meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt.

tanulságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén. A harmadik fejezet a technikai és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználók oktatására kell törekedni. Mindenekelőtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transzhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránt a nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalomszelekció logikájában,

személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg. Közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodik pál nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegíti munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
2: Kedves barátom, amikor levelem olvasod, már a Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük. Azt az ünnepet, amikor az egyház hitünk egyik legmélyebb titkát állítja elénk. Egy Isten van, aki három személyben létezik, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez nem olyan titok, amelyet puszta emberi értelemmel teljesen ki lehetne fejezni, inkább olyan valóság, amelyet imádságban, liturgiában és az egyház életében sejthetünk meg valamelyest. Ha erről az ünnepről elmélkedünk, nem szabad csupán egy hittételre gondolnunk, inkább arra a szeretetre, amelyből az egész teremtett világ fakad, és amely felé minden emberi élet tart. A Szent Háromság ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem magányos, elvont hatalom, nem valamiféle távoli erő, hanem örök közösség. Az Atya nem fiú nélküli Atya. A Fiú nem az Atya nélküli Fiú. A Szentlélek pedig az Atyától és a Fiútól kiáradó szeretet. A római katolikus tanítás szerint a három isteni személy nem három Isten, hanem egyetlen isteni természetben élő három személy. Ez a hitünk középpontjába tartozó titok nem azért fontos, mert bonyolult, hanem mert megmutatja, milyen az Isten szíve, önátadó, élő, kapcsolatot teremtő szeretet. Márpedig, ha Isten ilyen, akkor az emberi élet legmélyebb igazsága is ez kell, hogy legyen. Nem egyedüliként magányra vagyunk teremtve, hanem közösségre, szeretetre, egymás felé fordulásra. Kedves barátom! A liturgikus évben Szent Háromság vasárnapja különleges helyet foglal el. Pünkösd után, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeltük, mintegy visszatekintünk arra, hogy a megváltás egész műve a Szent Háromság belső életéből fakad. Az Atya küldi a Fiút, a Fiú megtestesül, tanít, szenved, meghal és feltámad értünk, a Szentlélek pedig beteljesíti mindezt a szívünkben, az egyházban, a szentségekben és a mindennapi életben. Ez az ünnep tehát nem egy dogmát ünnepel, hanem az egész keresztény életünk összefoglalása. Amikor keresztet vetünk, ezt valljuk meg minden alkalommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztvetés egyszerű mozdulata, mintha a hit egész horizontját kinyitná előttünk. A Szent Háromság vasárnapja arra is tanít, hogy az isteni életben a különbözőség nem szembenállást jelent, hanem egységet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek különbözők, mégis tökéletesen egyek. Ez az emberi közösségeinknek is irányt mutat. A családban, a barátságban, a munkahelyen és az egyházban mindig az a legnagyobb kísértés, hogy a különbözőséget ellenségesnek tekintsük. A Szent Háromság ezzel szemben azt hirdeti, az egység nem azonosság, hanem szeretetből fakadó összetartozás. Az egyház is akkor hű önmagához, ha nem uniformizál, hanem az ajándékok sokféleségében őrzi az egységet. Hitünk különösen hangsúlyozza, hogy a Szent Háromság nem elvont fogalom, hanem megszólítható valóság. Az Atyához imádkozunk, a Fiúban és a Fiú által jutunk az Atyához, a Szentlélek pedig bensőnkbe költözik, és bennünk kiáltja, Abba, Atya. Ez a belső dinamika adja a keresztény ima lényegét. Amikor a mi atyánkot imádkozzuk, a Fiú imájába kapcsolódunk be. Amikor a Szentlélekhez fohászkodunk, azért kérjük őt, hogy vezessen bennünket az igazságra, bátorságra, tisztaságra és szeretetre. Amikor pedig az Atyára tekintünk, mindennek eredetét és végső célját szemléljük. A Szent Háromság ünnepe ezért egyszerre tanítás és meghívás, belépés a szeretet isteni körforgásába. Egyházunk liturgiája is segít ennek megértésében és megélésében. A Szent Mise olvasmányai, imái és énekei mind arra mutatnak, hogy az isteni életbe ne kívülállóként tekintsünk be, hiszen meghívást kaptunk az isteni életbe való bekapcsolódásra. Ezáltal pedig a Szent Háromság titka nem marad elmélet. Valóság lesz abból, hogy Isten szól hozzánk, meghallgat bennünket és közel jön. Kedves barátom! Különösen szép ebben az ünnepben az, hogy nem zár be egy misztériumba, hanem kinyit bennünket a másik ember felé. Ha Isten ugyanis önmagában szeretett közösség, akkor a keresztény embernek is a kapcsolatok emberének kell lennie. Ez megvalósulhat olyan egyszerű dolgokban is, hogy a családban türelmesebben szólunk egymáshoz, a vitákban jobban figyelünk a másikra, vagy a közösségeinkben nem minden áron a saját igazunkat akarjuk érvényesíteni, hanem a közös jót keressük. A Szent Háromság ünnepe ezért erkölcsi és lelki iránytű is. Megtanít arra, hogy a szeretet nem puszta érzelem, hanem kölcsönös önajándékozás, hűség, egymás terhének hordozása. Kedves barátom! Ezen a vasárnapon különösen érdemes elidőznünk a dicsőség szavunkon is. Gyakran mondjuk imáink végén. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez a mondat nem csak záró formula, hanem hitvallás. A dicsőség nem valamelyik személyé külön, hanem a három isteni személy közös élete. Amikor dicsőítjük Istent, akkor valójában bekapcsolódunk abba az örök szeretetbe, amely minden jó forrása. Az emberi élet akkor talál igazi boldogságra, ha nem önmaga dicsőségét keresi, hanem helyet ad Isten dicsőségének. Ez a szemlélet felszabadító, mert leveszi rólunk az önistenítés terhét, és visszaadja a létezés örömét. A Szent Háromság ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy a legmélyebb igazságok nem mindig a leghangosabbak. Az isteni élet csendes, de mindent átjáró jelenlét. A keresztény ember feladata nem feltétlenül az, hogy megfejtse a titkot, hanem hogy belesimuljon abba a szeretetbe, amelyet ez a titok felmutat. Ha a nap végén meg tudunk állni egy pillanatra, és képesek vagyunk hálát adni azért, hogy tartozhatunk valakihez, hogy van kinek megbocsátanunk, van kit szeretnünk, van kitől segítséget kérnünk, már is közelebb kerültünk a Szent Háromság valóságához. Mert Isten nem egy távoli, magányos hatalom, mely bábjátékosként mozgatja a teremtményeit, hanem a szeretet Istene. Aki ebbe a szeretetbe belép, az megtanulhatja, hogyan lehet igazán boldogan élni. Kedves barátom, imádkozom azért, hogy ez a vasárnap békét hozzon a szívedbe, és igazi szeretetet a mindennapjaidba. Legyen a Szent Háromság áldása rajtad, családodon, szeretteiden és minden munkádon. Szeretettel ölel, barátod.
1: Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkkal jelentkezünk, melyben a Kis Bocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről Gajasné Dósa Katalinnal beszélgetünk, aki az egyesület létrehozója. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Sauer Anna és Dudás Anna egyetemisták mesélnek színpadi szereplésükről, valamint animátori tevékenységükről. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitás percek című műsorunkban a Kazincbarcikai Egyházközségi Karitáz 30 éves fennállására látogattunk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk, melyben egy nagyon friss formáció a Derengő zenekar tagjaival, Viola Barbarával, dalszerző énekes fuvola művésszel, Füvesi Norberttel, dalszerző gitárossal és Lajos András színművész énekes előadóval a versfeldolgozásokról beszélget a szerkesztő Molnár András. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal Pap Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divatdiétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Domán Vivien, Berec Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bérceső András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

Testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében, akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Olvasom a második korintusi levélben. Délután, mivel nem volt mit tenni, visszatértem a Notre-Dame-ba, írt a Paul Claudel. Ott álltam a tömegben a kórus bejáratánál, a második oszlopnál, a sekrestye felől jobbra. És akkor következett be hirtelen az az esemény, amely egész életemnek új jelentőséget adott. Egy szempillantás alatt valami megérintette szívemet, és hittem. Oly erővel, oly ragaszkodással hittem, egész lényemet fölemelő, hatalmas meggyőződéssel. Ma már mindent Isten végtelen békéjének, végtelen boldogságának, a boldog és mindig nyugodt háromság változhatatlan dicsőségének szemszögéből látok. Számomra minden elvész abban a boldogságban, hogy az Isten Isten. Jézus testvérei vagyunk. Maga Jézus él bennünk. Az ő lehelleteként a Szentlélek éltet, az Atya pedig gyermekévé fogad. Nagy Isten, én Istenem, szemed a minden tudás, erőd mindent bíró, léted a legfőbb jó. Nem mozdulsz, de mindent mozgatsz, időt váltasz, s nem változol. Utat rögzítesz, s nem utazol. Ami nékünk holnap, tegnap, neked örök most és egy nap. Te vagy javam, dicsőségem, amin van, te adtad nékem. Vigaszom vagy szenvedésben, gyógyszerem a senyvedésben. Búskedvemben lantom, hárfám, haragomban csönd szivárvány.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit, a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Papildikó kolléganőm beszélget.
3: A Domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve, prédikátorok rendje, ez a Domonkos szerzetesek neve mögött található OP jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És ő felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a Domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet lóhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta Domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká Domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította Domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a Domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszkén mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A Domonkos család úgy épül fel, hogy van a Domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a Domonkos testvérek, van a másodrend a Domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek Domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a Domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk. Illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik Domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a Domonkos családot. És hogy mik ezek a Domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap, aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy Domonkos nővér, nem Domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok Domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
4: Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De ahogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra, egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell.
3: A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések, akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
4: A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
3: Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellettem a tech tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez, mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal is, természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme. Tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
4: Fiatalokra majd még visszatérünk. számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek, de miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
3: Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még ezt emelkában nem volt szerzetesnek lenni, én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok, ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy olyan túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog két gyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgélésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a Veritas már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY nővér olyan jó fej, mert beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
4: Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük. De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
3: Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy fekete bőrű kosaras figura

0: hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, az magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem? Hogy állok én a világhoz? Mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint ezzel a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni a zászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy azt meghalljuk. Mert az, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó hangzik. Na, és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
1: Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
0: Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csoda bogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkor a megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen izzadságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy azokat a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat. Akkor, amikor neki kell ezt a időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól.
0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
2: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, de ő az, aki szól.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Tartsanak ma is velünk!

0: A lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkész képzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest Zuglói Evangélikus Gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között, a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
1: Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, legkicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal, mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
0: Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
1: Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ez édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt, hívő családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy ott van mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahol, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szóval anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szerold rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, hogy ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá, ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni, és hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a pici korunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
0: Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
1: Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé. Egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a szent lelkeresség is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt, mostanában meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátszam. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz, tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt a pünkösdi közösségben, a úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként eléd tett, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyellem. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ő vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.

0: A pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
1: Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy parasztekléziolák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi, és letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy felugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekességet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekkeresztség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abba az irányba, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet vagy közösség a megalakulása alkalmával a többitől, azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.

0: Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből: a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
1: Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten, Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére, mint máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
0: Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
1: A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a mézeszsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházba indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. Aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székháza volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átérítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a legeslegelső élmény az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Mondjuk az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet még ma is elérzékenyülök. Kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
0: A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
1: Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő. Talán akkor, amikor a Zuglóban, az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyök. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy két szelle van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.

0: Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként. Most az Zuglói Evangélikus Gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni. Bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
1: Régen a pünkösdiában az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon, az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ezt nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem, magam elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vigyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És én mondtam, hát én ilyen vagyok. Ne, azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus predikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
0: Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
1: Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek, és hogy lehetséges-e az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat. Ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük. Igazából így is magyarázzuk, meg úgy is, meg van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
0: Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
1: Azt gondolom, és ez nem csak az evangélikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egycipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van, és megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. nyilván jó a perikópa rendszemet, végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végig tanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklus, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangélikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvasnak a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarat ellenére is idézőjelbe találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni, de ez most nem arról szól, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyház a gyülekezet egyszerű tagjaihoz. Ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostot vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
2: Lélek ad, hogy benne teljesen megbízom, a vizem bátran
0: menek. Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
1: Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hit által. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjem, hanem Isten ajándéka ez. Nem hajszál pontosan idéztem.

Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620-620-3679. Most szeretettel búcsúzunk, Erős vár!

0: Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
0: Egy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit, a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati Bajnokok Ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sportesemény

Véleményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehetne olyan turizmus is Budapesten, ami egyszerre jó az itt élőknek és az ide látogatóknak, a turisztikai vállalkozásoknak, a központi költségvetésnek és a fővárosnak is. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan alakulhat ki zápor, kiemelten délnyugaton zivatar. A szél záporok, zivatarok környezetében megerősödhet, egyébként gyenge marad a légmozgás. Hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

0: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a Kisbocs Babamama Klub, Babamama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgetünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Immár 20 éve, hogy eldöntötte, megvalósítja tervét, és tudta azt is, mennyire nagy szüksége lehet majd az édesanyáknak egy ilyen közösségre Szihalmon. A terve bevált, sokan csatlakoztak, ám itt nem álltak meg. Mindig jöttek újabb ötletek, hogy mint közhasznú szervezet, hogyan vihetik el a tudást foglalkozásokkal, rendezvényekkel, és hogyan segíthetnék az itt élő családokat. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: A Babamama Klub ötlete az évekkel korábban kezdődött. Az önnevéhez kötődik. Mi volt a megvalósítás célja?
2: Hát ugye 20 évvel ezelőtt pontosan, hisz ebben az évben van a 20 éves születésnapunk. Hát ez tulajdonképpen egy belső motivációból indult el, a kisfiam motivált, amikor kismama voltam, hogy rengeteg kérdésem volt a védőnőhöz, orvoshoz és mindenkihez is, és hát én azt látom, hogy egy kis településen azért egy kismamának nincsen olyan lehetőségei, hogy helyben minden információra, minden kérdésére választ kapjon, és beutaztam Egerbe, egy Babamama klubba, és ott részt vettem előadásokon, tanácsadásokon, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ez nálunk is. És tulajdonképpen én csak egy Babamama klubot gondoltam elindítani, hogy minden hónapban jön egy szakember, és akkor a kismamákkal összeülünk, és akkor egyszer védőnő, vagy szülésznő, vagy szoptatási tanácsadó, vagy fogorvos, vagy nevelési tanácsadó, gyógypedagógus, tehát hogy minden hónapban. És ez így indult, és hát olyan igény lett rá, és ott már láttuk, hogy vannak olyan családok, ahol sajátos nevelésű gyerekeket nevelnek, roma gyerekeket, különböző kérdések merültek föl. És Egerbe egyszer azt mondták, hogy miért nem hozok létre egy egyesületet, hisz nekem már projekt ötleteim vannak, és hogy ez kimeríti a Babamama klubnak a keretét. És akkor létrehoztuk a Kisbocs Babamama klub, Babamama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület, ez lett a teljes neve. És hát 2006-ban vagyunk, és hát ugye mondták, hogy hát pályázatot is kell lenne írni, és mondom, ez hogy pályázat. Úgyhogy így beiratkoztam a Budapesti Kommunikációs Főiskola egyik tovább képzésére, és elvégeztem a pályázatíró projektmenedzser szakot, és hát én írom a egyesületnek a pályázatait. És az első gondolatom az volt, ha már a gyerekek speciális szükségletére gondoltunk, hogy gyógypedagógusokat felkértem, mert mai napig is azt hiszem, hogy ha van egy gondolatom, akkor ez nem azt jelenti, hogy azt nekem kell mindenhez is érteni, hanem az álmoknak a megvalósítása, az a megfelelő szakembereket vonom be, én mindig is az együttműködésnek a híve voltam, meg vagyok. Szerintem ez a hatékonyságnak a kulcsa, hogy egy ilyen helyi akciócsoport létrehozásról minden érintett szakemberrel együtt gondolkodunk. És ez esetben is én arra gondoltam, hogy csináljunk egy sajátos nevelésigényű szülőknek egy szülőklubot, ahol minden hónapban hívtunk egy szakembert, és a szülők pedig eljöttek és beszélgettek a szakemberek, és ez nagyon hasznos volt, és azt látom, hogy mennyire fontos az, hogy hasonló érdeklődési körrel rendelkezők ugye találkoznak és beszélgetnek egymással, és tulajdonképpen valahogy az igények épülve kialakult a mi kis ránk jellemző kép, ahol a Babamama klubot csináljuk, zenei babusgatót a mai napig, van rendezvényeink, a Civil Expo, amire most is készülünk, ahol az volt a hipotézisem 2010-ben, hogy a különböző szférák találkozzanak egymással, és állítsanak egy sátot, és mutassák be a tevékenységüket. Civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, gazdasági szereplők, egészen színpadi produkció van, szépség sátorverseny, és az, hogy 2010-ben volt az első, és most 2026-ban, tehát, hogy 16 év eltelt, és 61 kiállító jelentkezett most is, és nem tudjuk hová őket kirakni, ez valami fantasztikus érzés, és hát a repertoárunkban van a Emeld fel a gyereket, országos programból csatlakozás, a nyárbúcsúztató programunk, az egészségnapunk, a Kisbocs Mikulás, ezek a főbb rendezvények, és emellett működtetjük az enniadok ételdoboz, az egészségügyi ládát, ugye a női klubunk keretén belül, ahol a fő témánk a menstruációs szegénység elleni küzdelem, és ez az egészségügyi láda 0-24 órán keresztül ugye elérhető. Emellett ugye 3 évvel ezelőtt egy óriási mérföldkő volt, lett az életünkben, mert a Partners Hungary alapítvány pályázatára pályáztunk, hogy létrehoztunk egy kisbocs játékközpontot, és ezt a UNICEF támogatásával valósítottuk meg, és hát az a innovatív eleme, hogy a könyvtárnak a része egy külön helyiségben, és nagyon sok üzenete van számunkra, a kora a gyerekkori fejlesztés, azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, és csak 13 játékközpont nyílt Magyarországon a UNICEF támogatásával. Ez fő cél, hogy a különböző hátterű családokban élő gyerekek tudjanak itt játszani, és lehet kölcsönözni is játékokat, akik nem tudják megvásárolni, és most újabb projektekkel vagyunk együttműködve a Partners Hungary Alapítvánnyal, és létrehozunk egy könyvkuckót a játékközponton belül. Ennek az a lényege, hogy a gyerekeket bevonjuk a döntéshozatalba és a szülőket. Ugye a 0-10 éves korosztály számára létrehozunk egy könyvkuckót, amit a kialakításáról is a gyerekek döntenek, és arról is, hogy milyen könyveket vásároljunk meg, és a Baba-Mama klubba, a bölcsödébe, az óvodai csoportokba, az általános iskola első, második, harmadik osztályába tartunk foglalkozásokat nekik egy általunk kidolgozott módszertannal, és nagyon ügyesek már tudják dönteni, hogy hogyan nézzen ki, már az is megvan, meg az is megvan, hogy milyen könyveket tudjunk vásárolni. Már a 8. alkalommal tartunk, úgyhogy fantasztikus. És hát most pályáztunk a Minifesto programra, ugyanis keresik azokat a településeket, ahol a legjobb gyereknek lenni. És egy szülő, nem is egy szülő hívta fel a figyelmemet, hogy hát szerintem Szihalman a legjobb gyereknek lenni, úgyhogy akkor ezt pályázom már meg. Hogy beadtam a pályázatot, én most kaptam a hírt, hogy döntés született, de még nem tudom az eredményt. 45-en pályáztak erre a címre, hogy a legjobb gyereknek, hol a legjobb gyereknek lenni. Úgyhogy a 45-ből 2 pályázat nyer, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy talán Szihalom és a Kisbocs Játékközpont lehet ennek az egyik nyertese. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ennyire nagy igény van a mi rendezvényeinkre és a programjainkra. Amire még lehetünk büszkék, az, hogy létrehoztunk egy MediMentor szolgáltatást. Ez még amikor 2022-ben ugye a menekültek érkeztek Heves megyébe, láttuk azt, hogy nagyon szükség van a civil szervezetek támogatására, és kialakítottuk azt, hogy a menekült szállókra rendszerességgel mentünk, és segítettünk nekik a beilleszkedésbe, az óvodai beiratkozásba, az iskolai beiratkozásba, munkahelyet kerestünk, szociális támogatásokat ügyintéztük nekik, szabadidős programokat, tehát próbáltuk az életüket könnyíteni ebben a traumatikus állapotban. És kidolgoztam egy MediMentori szolgáltatást, amely egy új szociálpolitikai, úgymond módszertan, arra nézve, hogy egy ablakon keresztül az összes szociális szakember, hisz az önkénteseken belül kijelöltem azt, hogy ki az, aki egészségügyi témával foglalkozik, oktatással, szociális témával, beilleszkedéssel, stb. És ezt beadtam annak a hatóságnak, akik a védjegy oltalommal foglalkoznak. Hát nyilván nem gondoltam, hogy ezt megkapjuk, és egy fél év után kaptam egy levelet, hogy a MediMentor szolgálat le van védve, és hogy megkapta a védjegy oltalmat. De akkor elkezdtem igazán meghatódni, meg sírni, hogy azért ezzel ugye örökre is beírtuk a történelembe a Kisbocsnak a nevét, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Én azt gondolom, hogy Szihalmam, nyilván vannak elégedetlen emberek, de hát mindig azt tanítják nekem, hogy ez nem lehet, hogy mindenki elégedett legyen, bár örülnék neki, de úgy látszik, ez egy lehetetlen küldetés, de bízom benne, hogy a többség azért elégedettek a fejlődéssel és a eredményekkel. Azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek nagyon nagy szerepe van egy település életében, és fontos az, hogy az önkormányzat, a civil szervezetek együtt működjenek, hisz akkor tudunk hatékony, eredményes munkákat elérni. Úgyhogy még vannak álmok a Kisbocssal kapcsolatban is, meg a polgármesteri munkám kapcsán is, úgyhogy a jó Isten addig még megsegít, és az emberek bizalmát élvezem, teszem a jót.

0: Visszatérve egy kicsit, visszatekerve az időben erre a 20 évre, hiszen azért ez egy nagyon hosszú idő. Ha a kezdetekre gondol vissza, ott az anyukáknak mi volt a motivációja, hogy ők jöjjenek, csatlakozzanak, akarjanak ebben részt venni, hiszen jöttünk, hoztuk magunkkal történelmileg egyfajta nevelési stílus, nevelési módot, és a tudásnak a megszerzése, a tudásvágy, az valahol elindult. Ön is ezt tapasztalta?
1: Én azt gondolom, hogy az motiválta őket, meg motiválja most is, hogy ez az információ hiányt kielégítsük, hogy ha van egy kérdésük, akkor el tudjanak jönni, és a szakemberektől tudjanak kérdezni. Ugyanakkor mellett azt látom, hogy várják, mert hogy találkoznak hasonszőrű anyukákkal, és meg tudják egymást nyugtatni, hogy az, hogy most egy pár grammal kevesebbet evett, az nem a világ vége, vagy hogyha most nem volt széklet éppen, akkor sincsen vége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt a közösséghez való tartozás, és ugyanúgy az információ megszerzése a cél, és azért azt is meg kell említeni, hogy a 20 év alatt rengeteg önkéntes csatlakozott hozzánk, és azt is meg szokták kérdezni, hogy főleg az önkéntes

0: És tudott menni a gyerekiskolába. Én azt gondolom, hogy egy jó érzésű ember, vagy egy jó szándékú ember, annak természetes a segítségnyújtás. Tehát a kisbocs amellett, hogy próbál tudást adni, vagy a kora gyerekkori fejlesztésben részt venni, civil szervezeteket koordinálni, vagy közösségi rendezvényeket szervezni, amellett azt is hangsúlyozzuk, hogy jó adni, és ebbe a jó adásba érdemes részt venni. És én azt látom az embereken, hogy szeretnek részt venni a segítségnyújtásban, és abban, hogy igenis lehet a mi világunk jó, hogyha arra törekszünk.
1: Nagyon sok a fals információ, ami körülvesz minket, és egy édesanyját talán ez az, ami a leginkább össze tud zavarni. Mennyire könnyű megtalálni a megfelelő szakembereket egy ilyen helyre? Azt, aki tényleg tenni akar a közösségért?
0: Hát én azt gondolom, hogy az önkéntesek közül, illetve az Egyesület elnökségi tagjai szakemberekből áll, szociális szakemberekből, pedagógusokból, pszichológiai szakemberekből, gyógypedagógusokból, jogvédőkből. Tehát van egy olyan szakemberi hiteles bázisunk, aki meg tudja szólítani a többi szakembert is. Hát azt azért, én azt gondolom, szakmai körökben tudjuk, hogy kik azok a hiteles szakemberek, akik valóban tudással bírnak, és valóban tudják az anyukákat is segíteni hatékonyan és hasznosan.
1: Az anyukák visszajelzései mik az évek alatt? Hogy ők miért szeretnek, gondolom, hogy elmondják, hogy miért szeretnek ide járni?
0: Hát ugye a Kisbocs Játékközpontnak a látogatottság a kültéri, tehát a külsős programokkal együtt, 980 fő volt 2025-ben, úgyhogy vélelmezem, hogy szeretnek ide járni. Amit elmondtam, én azt gondolom, hogy egy biztonságos, akadálymentes környezetben, közösségben tudnak lenni, információhoz tudnak nyújtani. A könyvtár is egyébként hatással van egymásra, a játékközpont, a könyvtár, és a könyvtárnak is megnőtt a nézettsége. Minap a Széchenyi könyvtárban jöttek el minket megnézni. Azt gondolom, ez sem egy kis dolog, mert hogy azért a Széchenyi könyvtár, azt gondolom, hogy azért nem minden nap jön a környékre, és nagyon tetszik nekik az, hogy a könyvtár látogatottsága megnő, és elmondtuk nekik ezt az innovatív együttműködés a Kisbocs Játékközponttal, hogy én azt gondolom, hogy ez példaértékű, hogyha jönnek a családok, akkor a játékközpontban a gyerekek játszhatnak, addig az anyukák pedig olvashatnak könyvet, illetve hogy megnőtt a gyerek témájú könyvek iránt is az érdeklődés. Tehát tulajdonképpen a játékközpont a kultúra része is lett így. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen összetett az érdeklődés, tehát a könyvtár, a közösségi programok, a belső, külső programok, az, hogy innovatív témákat hozunk, ingyenesek, szerintem ez is egy nagyon fontos, hogy anyuka pont ezt mondta, amikor most egy pályázunk, és megkérdeztünk, hogy akkor miért jó gyereknek lenni, és azt mondta, hogy ő például nem engedhetné meg magának, hogy elmenjen fizetős játékközpontba, a környező településekre vagy városba, és hogy itt Szihalmon ugyanazt a minőséget, ugyanazt a színvonalat ingyen megkapja, és csak felül a biciklire, és akkor el tud jönni a gyerekekkel, és számomra például ez volt a fontos. Tehát, hogy én azt gondolom, mindenkinek lehet, hogy más a motivációja, de hogy mindenki megtalálja itt a játékközpontban azt, amit ő szeretne, akár a külsős programjainkban, akár amit ott szervezünk, vagy akár a játékok terén.
1: Mit gondol, hogy ez a Kisbocs, ez a szívügye önnek? Tehát, hogy a folyamatában is annak ellenére, vagy éppen azért, mert most jelenleg polgármester, milyen szerepet tölt be a Kisbocs jelenleg az életében?
0: Hát ugye a Kisbocs az 20 éve van, a polgármesterség 1 éve 8 hónapja. Nyilván Szihalom a szívügyem, és Szihalmon belül a Kisbocs. Ez egyértelmű, hogy nem csak hogy a szívügyem, hanem az életem része. Ez a kisfiam motiválta, a Kisbocs logó, a kisfiam első takarójából egy önkéntes rajzolta meg, úgyhogy nem tudom elképzelni az életemet a Kisbocs nélkül. Tehát ez olyan, mint egy olyan szövet a testembe, amit nem lehet kivenni, tehát Kisbocs az a lelkem és a szívem része is, és megszüntetetlen, és szerelmem.
1: Milyen jövőt lát a Kisbocsnak? Mit szeretnének megvalósítani, akár a közel, akár a távoli jövőben?
0: Ugyanúgy folytatni szeretnénk ezeket a programjainkat, mindig az igényekre építve szeretnénk megvalósítani minden rendezvényünket, programunkat. Mindig a családok, a gyerekek kihívásait próbálunk adott választani, tehát, hogy megvan a mi elképzelésünk, de ezek változhatnak az ő igényekre ehhez képest. Én azt gondolom, hogy pont ez a lényege, hogy 20 évesek vagyunk, hogy nem mi erőltetjük rá a programokat és a rendezvényeket a családokra vagy a lakosságra, hanem az ő mindig az ő igényeikre építve, és úgy formáljuk az egyébként.

0: egyesületnek a jövőjét, az életét, hogy az ő dolgaikra. Hát természetesen az a célunk, hogy a védelemre szoruló családokat minél jobban megsegítsük szociális információ nyújtással, a Kisbocsi Játékközpontnak a programjait legszélesebb körbe jutassuk, a kora gyerekkori fejlesztésre felhívjuk a figyelmet a pedagógusok, óvodapedagógusok az iskola számára, és az önkéntesség népszerűsítéssel is nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, mert azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy az ember a munkája mellett segítse az embert. Ha nem is akar egy egyesülethez bekapcsolódni, mint önkéntes, ha már megnézi a szomszédját, a jobb oldalt és bal oldalt, hogy rendben van-e, vagy hogy télen jön a füst a kéményből, akkor már az is egy nagy segítség. Vegyük észre az embereket, és vegyük észre a jót is, és segítsük egymáson és egymásnak. Szerintem ez egy nagyon fontos küldetésünk.
1: Közeleg a gyereknap, és érdemes megemlíteni, hogy mivel várják itt a gyerekeket, és nyilván a családokat gyereknap alkalmából.
0: Hát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dologgal várjuk a gyerekeket, hát ugye vasárnap gyereknap, és hát egy nagyon szuper csapattal hozott a sors össze, és egy élményjátékokkal fognak jönni animátorokkal a csapat. Lesz egy élethű tehén, egy ilyen kis bajor hangulat udvar, ahol megtanuljuk, hogy igazán hogy kell a tehenet fejni. Lesz egy aréna játék, ahol a gyerekek és a felnőttek is játszhatnak. Happarti természetesen, és hát a napfénypontja az Oszi Cica koncertje, és emellett itt lesznek az óvodások, a Kisbocsi Játékközpont, a Szikra Egyesület, ahol barátkarkötő készül, arcfestés, csillámtetoválás, kreatív sarok, a Kisbocsi Játékközpont kihozza a képességfejlesztő játékot, és itt lesz Becsésről a szenzoterápiás szobának a szakembere, aki képességfejlesztő játékokkal fogja szórakoztatni a gyerekeket, és természetesen két hatalmas ugrálóbárral is készülünk, és hát ahogy említettem, a rendezvényt habpartival zárjuk, és hát nyilván lesz lángos, gofri, vattacukor, minden nyalánkság, ami egy gyereknaphoz kötődik, úgyhogy mi már nagyon várjuk, mi felnőttek is, úgyhogy minden gyereket szeretettel várunk jövő hét vasárnap 11 órától 15 óráig a Kemencés udvarra, Szihalmon, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden gyerek boldog lehet, és készülünk egy extra nagy meglepetéssel is, csak ez nem biztos, hogy gyereknapon fog beteljesülni, úgyhogy valószínűleg ez egy következő rendezvényünkre lesz majd aktuális, ugyanis felvettem a kapcsolatot a Lego gyárral, ugye hát azt tudjuk, hogy a Kisbocs, akkor Lego, szerintem több éve ugye a Kárpátok Alapítványon keresztül kaptunk Legót, de most ők sem tudnak adományt adni, és én arra gondoltam, hogy az nem azt jelenti, hogy akkor nem adunk ajándékot, úgyhogy egy nagyon kedves ismerős által sikerült a Legóval fölvenni a kapcsolatot Nyíregyházán, és az adomány levelünkben kértük azt, hogy a szihalmi gyerekeknek kaphassunk Legót, illetve hogyha még animátorok is eljönnének játszani a gyerekekkel Nyíregyházáról, Legógyárból, akkor igazán boldog lennék. Úgyhogy én úgy tudom, hogy ez a álmom meg fog valósulni hamarosan, úgyhogy ez még majd egy extra ajándék lesz a gyerekeknek, a szihalmi gyerekeknek.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Kisbocs Babamama Klub, Babamama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgettünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Sziluett. Magazin műsor nőknek.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenkinek!
0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! A mai különleges alkalmon Egerből érkeztünk a Szalézi Oratóriumból, és a színtársulatunk készült egy különleges előadással. Nekünk szalézi nővéreknek rendalapítónk Don Bosco és Mazzarello Szent Mária, és őróla hoztak egy előadást. Szeretnénk pár szót szólni arról, hogy kik is vagyunk, kik érkeztünk most ide Tarna Leleszre. Voltunk már itt korábban, akkor egy olyan színdarabot hoztunk, amelyben nem voltak énekek, de a mai alkalommal egy énekes darabbal készültünk, amelynek az énekeit is mi, illetve a nővérek írták és készítették, de erről majd még ejtünk pár szót, és hogy ki is Mazzarello Mária, és kiről fog szólni ez a színdarab, kik a szalézi nővérek, erre megkérném Zsófi nővért, hogy mondj egy pár szót, kérlek.
2: Mazzarello Mária az 1800-as évek elején élt Olaszországban egy kis faluban, amit Mornézének hívnak, mint már így is látogatható, és Mazzarello Mária egy szülőgazda családnak volt az egyik gyermeke, aki megérezte, hogy az Isten meghívja arra, hogy továbbadja azt a szeretetet a lányoknak, a fiataloknak, amit ő is érez a szívében, és így alakult, hogy aztán Mornézében is már különféle kihívások elé került, de az élete folyamán, ahogy majd a musicalben is látjuk, mindig tudott az Istennek a szeretetére válaszolni. Kitör majd a tifuszjárvány, megbetegszik, majdnem meghal, utána pedig fölismeri az Isten hívását arra, hogy a fiatal lányoknak szentelje az életét, és őket az Istenhez vezesse. Így fogja majd felfedezni őt Boszkó Szent János, aki Torinóban ugyanezt a művet végzi a fiatal fiúkkal, fölkarolja azokat a szegény sorsú fiatalokat, akik esetleg az utcán, a börtönökben vannak jelen, és a társadalomnak a peremére szorultak. És Boszkó János észreveszi Mazzarello Máriában, hogy ugyanezt a missziós szolgálatot végzi csak a lányok irányában. A musicalünkben is jelen van a jelenet, amikor Don Boszkó és Mazzarello Mária találkoznak, és így a két szentnek az élete valahogy összefonódik, és a Szentléleknek a közbenjárása által majd megalapul a segítő Szűz Mária leányai rendünk, ami már több országban jelen van, és mindmáig ezt a szolgálatot végezzük a fiatalokért. Nyilván most már nincsen ez a különbség, hogy a lányok és fiúk között ugyan fiúkkal is foglalkozunk, mi nővérek is, mint a szalézi testvérek is. Külön öröm számunkra, hogy velünk van Tóth Péter testvér és diakonus, aki a szalésziak oldaláról képviseli a lelkiségünket, illetve a szalézi animátoraink, azok a fiatalok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, így a szalézi család tagjaként, akik továbbadják a lelkiségünket. Ez egy közös munkánknak a gyümölcse, és hát ennek az örömét szeretnénk továbbadni önöknek is.

0: Attila, figyelj csak! Azt hiszem, az úr azt szeretné, ha mi ketten elkezdenénk foglalkozni Mordéza lányaival.
1: Ez ahhoz a látomáshoz kapcsolódik, amiről Dom Pesterino megtiltott, hogy gondolkodjál.
0: Nézd, neked sincs elég fizikai erőt ahhoz, hogy a szülőben dolgozz. És a betegség óta nekem sincs. Mégis mindketten úgy érezzük, hogy szeretnénk lelkünk megmentéséért dolgozni, úgyhogy közben a lányokat is segítjük.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Milyen szerepet játszottál a darabban?
1: Kávé egy egészen különleges szerep jutott, én Mazzarello Máriát játszom, vagy hát alakítom ebben a darabban, és most már azért így többedik alkalommal, vagy most már volt szerencsénk több közönség előtt, és több különböző közönség előtt előadni, szóval akár gyerekek előtt, akár egy ifjúsági találkozom, és hát ez mikor is, talán egy 2-3 éve indult el ez az álom, és most így folyamatosan növeget tovább, mikor, hova, amikor, milyen közönség elé.
0: De ha jól tudom, akkor már régóta nem próbáltatok rá. Milyen érzés volt most így újra színpadon állni ennyi idő után?
1: Nagyon más most az előadás után válaszolni erre, meg hogyha az előadás előtt válaszoltam volna, én azért egy maximalista embernek tartom magamat, aki szeret mindenre úgy felkészülni, ahogy csak lehet, és ez például bennem így nagy igény van arra, hogy sokat próbáljunk, hogy nagyon nézzük át, sokszor rágjuk át magunkat, viszont ezt így sokszor nem engedik a lehetőségeink, mert távol vagyunk egymástól, mert így nehéz egyszerűen összeszervezni, és ez így sokszor nehézség, viszont pont most az előadás előtt Zsófi nővér, aki többek között összefogta ezt, ő mondta, hogy igazából ez lehet egy szolgálat, és ezt felajánlhatjuk azoknak, akik nézik, és a saját magunk ima szándékára is, és ez így most úgy meglepően nagyon megragad bennem, hogy na jó, akkor ez most legyen így kicsit egy ilyen játék, amit elvezek, és kicsit egy szolgálat azoknak, akik itt vannak előttem, és kicsit egy ajándék magamnak, hogy ezt most felajánlom valamiért, és valahogy most ez sokkal jobban átvitt az egész produkción, és utána is úgy tudtam leírni, hogy jó, ebben így nagyon sok jó dolog volt, meg ebből így én is sokat vittem el.
0: Számodra mit jelent ezt a szerepet játszani, hiszen azért ez egy főszerep?
1: Nekem ez először nagyon nagy nehézséget vagy kihívást jelent, tehát ezen így sokat gondolkodtam, hogy hát elevén azért színjátszás sem tanultam, csak így ezt szeretném csinálni, és hogy hát hogy fogok megformálni egy olyan alakot, egy olyan nő alakot, aki így azt érzem, hogy nagyon messze van tőlem, vagy hogy én az életszentség útján nagyon nem itt járok, azt hiszem, én botladozok, én hibázok, és hogy biztosan voltak Mazzarello Máriának is botlásai, de hogy azt láttam, hogy na ő mégiscsak szent lett valahogy, és én ebben még valahogy nem érzem magamat, és azért ez kicsit ilyen talán frusztráló is volt, hogy nem fog ez így nagyon idegenül hatni, vagy hogy így fel lehet venni úgy ezt a szerepet, hogy elhiggyék, hogy valaki így tényleg ilyen volt, és talán ezért úgy is hatott rám, hogy na jó, akkor megpróbálok egy kicsit tényleg Mazzarello Máriaként viselkedni, nem csak mondjuk a színpadon, de a színpadon kívül is, hogy akkor úgy lépjek oda máshoz, hogy elhiggyék, hogy bennem megvan annak legalább így a csírája, ami benne megvolt, és ami benne így tökéletesen kivirágzott. De azért ez egy nagy feladat volt, és sok gondolkodás, meg azért úgy furcsa csak abba belegondolni, hogy nekem mondjuk nincsenek olyan gondolataim, hogy mondjuk egy nővér legyek, vagy hogy én sokkal inkább családdal képzelem az életemet, és nagyon furcsa volt először felvenni a nővér ruhát, hogy így hú, olyan furcsa áll, és hogy mi a furcsa, hogy a többieken is ez van, és hogy aztán szépen lassan így beleszoktam valahogy ebbe a ruhába is, és úgy valami úgy elkezdett benne tetszeni, és az, hogy hát én lehet, hogy most csak ilyen formában, és a színpadon vagyok nővér, és ezt így szívesen megélem, és megmutatom, és ez nem jelenti azt, hogy nem kötelez arra, hogy utána én mondjuk az életben is ezt csináljam, holott ez így néha megfordult a fejem, hogy hú, mi van, hogyha így ez történik, vagy így emiatt azt feltételezik róla, hogy nekem ilyesfajta útra kell lépnem.
0: Van egy előzetes képed már erről, illetve egy tapasztalásod, hiszen te már korábban voltál színpadon.
1: Volt egyszer lehetőségem egy pályázat keretein belül az Egri Színházban részvenni a Róma és Júlia színpadra vitelében, és ott különböző szekciók voltak énekesek, voltak zenészek, prózai szereplők és táncosok, és én az énekesekkel voltam, és akkor ott néztük végig ezt a próbafolyamatot, hogy működik ez a színházban. Ott az egy nagyon jó élmény volt, hogy volt egy korepetítorunk, hogy tényleg ott tanultunk, ezért egy kis hangképzés, vagy ezt, hogy szól ez, és egy nagyon motiváló dolog volt olyan emberekkel együtt énekelni, hogy hú, ez nekik is fontos, és nagyon jók benne, és így kicsit motiváljuk, és húzzuk felfelé egymást, ez így jó volt ezt megtapasztalni, hogy így mi történik a színházban. Illetve én előtte egészen sokat táncoltam, és az is végül is valamelyest egy színpadi jelenlét volt, és rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem, vagy rám nem úgy hat, hogy fú, de rossz, ki kell menni, hanem ez, hogy ez az most, ez az én pillanatom, és én ilyen szempontból így szeretek így reflektorfénybe kerülni, vagy hogyha olyan dolgot csinálok, amiben magabiztosnak érzem magam, akkor nagyon szívesen vagyok ott, és ez egy ilyen nagyon nagy ajándék.
0: Jelenleg egyetemista vagy, melyik egyetemen tanulsz, és mit lehet arról tudni?
1: Én jelenleg Budapesten az ELTE-n tanulok tanítónak, és hogyha minden jól alakul, akkor jövő évben fogok majd végezni alsós tanítóként. Ez talán egyébként néha kicsit olyan, mint a színpad, és azért is választottam, hogy az alsós tanítók úgy, hogy minden tantárgyat tanítunk, így ez egy viszonylag sokszínű dolog, és így mindenben egy kicsit bele kell élnie magát az embernek, és sok mindent át lehet úgy adni szerintem, hogyha kicsit elfelejti magáról az ember, hogy én most egy pedagógus vagyok, hanem azt, hogy én most a barátjuk vagyok a gyerekeknek, és kicsit bohóc vagyok, vagy most egy kicsit boszorka vagyok, most egy kicsit tündér vagyok. És ezért szerintem már így sok tér van ezt megélni az órák során, és én nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy hova menjek tovább, hogy menjek-e tovább bárhova, és végül pont emiatt lett ez a megoldás, hogy nem tudtam választani, hogy hova menjek, és egyszer anyukám javasolt, hogy hát nem akarsz tanító lenni, vagy abban, hogy minden megvan, amit szeretsz, hogy abban akkor van egy kis sport, van egy kis zene, ott van a magyar, ott van a matek, lehet nyelv, és aztán így most nagyon örülök, hogy emellett döntöttem.
0: És azért azt el kell mondani, hogy itt az oratórium keretein belül kvázi gyakorolhatod is ezt a tevékenységet, hiszen animátor vagy, ha jól tudom, és gyerekekkel naponta vagy hetente legalábbis szombati napokon biztosan találkozol, és akár a táborok szervezésén keresztül is. Mit lehet elmondani az oratóriumi családról, mióta vagy te itt tag?
1: Én nagyjából 2021-ben csatlakoztam, azt hiszem. Elsősorban az animátor közösség fogott meg, vagy így azt felismerni, hogy azt, hogy itt vannak olyan fiatalok, akiknek olyasmi az értékrendjük, mint nekem, hogy hasonló az érdeklődésünk, és hogy hasonló dolgokban vagyunk jók. Ez is egy jó felismerés volt, hogy hú, lehet amúgy tudok egészen ügyesen mozogni a gyerekek között, vagy úgy magabiztosnak érzem magam ebben. És akkor, aki itt volt Egerben, Ágnes nővérő, megkérdezte szeptemberben, hogy nincs-e kedvem elkezdeni az animátor képzést, és akkor már így tudtam, hogy erre úgyse fogok nemet mondani, hogy ezt el kell kezdeni, és nagyon örülök, hogy így elkezdtem, és azóta így. Azért ez egy fluktuáló motiváció, szóval van, hogy nagyobb van, hogy kisebb, de az egy nagy ajándéka. Szerintem, hogy foglalkoztatok nagyon kicsikkel, mondjuk alsósokkal, felsősökkel, de hogyha túltekintünk Egeren, és mondjuk a tartományi programokat nézünk, akkor fiatalokkal is foglalkozhatok, akár gimnazistákkal, akár velem egy idősekkel, és ez egy jó, hogy azt érzem, hogy általában odasodor az élet, ahol éppen jobban megtalálom magamat.
0: Milyen programokat szervezel esetleg, vagy mi ez a tevékenység, amit konkrétan a gyerekekkel közösen csinálsz?
1: Ami eddig így fix tevékenység volt, ez mondjuk nyaranta a kéthetes tábornak a megszervezése, megtervezése. Ott általában különböző mi úgynevezett stábokban szoktunk dolgozni, amikor leosztjuk, hogy ki melyik részért felelőse a tábornak. Én szeretek így más dolgokat kipróbálni, egyszer a kézművest, egyszer azt, hogy hogyan animálunk, hogy hogyan lelkesítünk, egyszer azt, hogy hogyan szervezzük a programot. Most évközben főként így az én felelősségem, hogy azt biztosítsuk így a társaimmal, hogy minden szombaton legyen ott valaki animátor, hogy kitaláljuk, hogy mi lesz adott szombati programnak a témája, és hogyha meg esetleg így tartományi programok szervezésére megkeresnek, ezek általában animátor találkozók, vagy lelki gyakorlatok, esetleg a nyári fesztiválok, akkor abban én általában olyasfajta szerepet kaptam, hogy azt kitalálni ott is, hogy hogyan lelkesítünk, hogy hogyan legyünk a színpadon, hogy mondjuk milyen színdarabot adjunk elő. Sokszor láttam ilyen szerepeket is, az ilyen bolond szerepeket, vagy a keretmese kis bolondozásukat, és azokat egyébként nagyon szeretem is csinálni, vagy így. Én ebbe könnyen elengedem magam a színpadon, és ezt nagyon szeretem.
0: Mi volt az eddigi évek során az oratóriumbeli legkülönlegesebb élményed?
1: Azt hiszem, talán túl sok is volt. Pont ezt néhány hónapja fogalmaztam meg, hogy az nagyon különleges számomra, ahogy mielőtt elkezdődik a nyári tábor, sokszor végignézünk az oratórium udvarán itt Egerben, és azt látjuk, hogy hú, milyen szép zöld a fű, hogy még milyen csendes az udvar, és mennyire gyönyörű, és elkezdődik a tábor, ott van 120 gyerek, rohangálnak, zajosak, mi is rohangálunk, mi zajosak vagyunk, az érzelmek cikáznak össze-vissza, valamikor nagyon örülünk, valamikor nagyon nehéz, és aztán vége van a tábornak, és ott marad az udvar így csendesen, a fű teljesen kiégve, teljesen kitaposva, és csak így nézzük, hogy hát mi lett 2 hét alatt ebből is. És olyan szép látni igazából azt, hogy mekkora változás lehet elérni 2 hét alatt, hogy ezt látjuk a fűbe csak azt, hogy hú, zöldben mennyire kopott lett, de az, hogy akkor, ha 2 hét alatt csak a fű annyira meg tudott változni, akkor egy gyerekekben mi változhat, meg mi bennünk mi változhat, és olyan jól látni, hogy minden nyáron lesz utána újra zöld fű, és kicsit bennünk is ezt érzem, hogy elfáradunk nagyon a második hét végére, és azt érezzük, hogy hú, lehet ezt többet nem is kéne csinálni, vagy megérte vajon, de aztán valahogy a következő nyáron mindig visszatérünk, hogy ezt akarjuk még egyszer csinálni, mert ki kell pihenni magunkat, aludni kell néhány nagyot, és aztán rájövünk, hogy ezt amúgy nagyon jó csinálni, és nem tudunk enélkül meglenni.
0: A hit számodra mit ad, mit jelent? Akár a hétköznapokban, akár egy-egy nagyobb ünnep alkalmával például. Milyen ezt megélni otthon a családban, és milyen megélni itt az oratórium közösségében?
1: Én egy nagyon klasszikus katolikus családból származom. Azt hiszem, ezt a klasszikus katolikus nevelést kaptunk a szüleinktől, azt, hogy együtt elmegyünk szentmisére vasárnap, hogy mondjuk imádkozunk étkezés előtt és esténként, és ez egy ilyen nagyon szép keretet adott a mindennapjainknak a testvéreimmel, és egyébként a szalézi család volt az első hely, azt hiszem, ahol elkezdett kicsit magamévá válni a hitem, hogy már nem csak egy példa volt, vagy nem csak egy szokás, amit a családunkkal követünk, hanem ez nekem is fontos, ezt én magam is valahogy így szeretném ápolni, szeretném gondozni. Ebben segítség volt az, hogy akkor nem csak a családom gyakorolja ezt, hanem ott vannak mondjuk az animátorok, akiknek szintén fontos ez a hit, és meg tudjuk élni együtt. Nekem segít a közösségben megélt hit. Ritkán jutok el oda, hogy így egyedül egy nagyon mély élményem legyen, de hogyha sokan vagyunk, és együtt az nekem hamarabb segít. Szintén segítség az, hogy most éppen Budapesten egy jezsuita kollégiumban lakok, és ott kicsit így ismertem a jezsuitákat, azt, hogy mondjuk mik az ő imamódjaik, mi az ő gondolkodás, mondjuk ők hogy állnak a jóistenhez, és ez így megint jó volt. Jó különböző szerzetes rendeket megismerni, hogy azért mindig van köztük különbség, és mindenhonnan más tudok elrakni, és talán mindig valami másra van szükségem.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a Szalézi Oratórium musical előadásába tekintünk be, és két szereplővel, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal beszélgetünk az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntelek téged is, az összes hallgatót.
0: Te az Eszterházy Károly Egyetemen tanulsz, most mesélj erről egy kicsit.
1: Igen, én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulok Egerben, óvodapedagógia szakon. Hát a tanulmányaim ötleg az leginkább az alapozta meg, hogy nekem sok tesóm is van, közöttük több kisebb is, és már kisgyerek, általános iskolás korom óta pedig ebbe a Don Bosco Szalézi Oratóriumba járok, eleinte csak táborozóként. Nem szerettem volna otthagyni ezt a közösséget, ezért elkezdtem az animátor képzést. Úgyhogy 4 éven keresztül voltam kis animátor is, 2019-ben avattak nagy animátorra.
0: Beszéljünk arról, hogy az oratóriumban akkor milyen feladatokat látsz el, hiszen ez egy nagy család, ahol én azt gondolom, hogy nagyon jó személyes kapcsolatok születnek, és mai napon is ennek a kinyilatkoztatása történt meg, hiszen szerepeltél egy darabban, mégpedig egy musicalben, amit te az oratóriummal állítottál színpadra. Mesélj akkor az oratóriumi életről.
1: Hát az oratóriumi élet először talán külső szem, amikor táborozóként nagyon egyszerűnek tűnik. Aztán, ha belekerülsz ebbe a animátor létbe, akkor rájössz, hogy hú, mennyi dolog van egyébként emögött, hogy te odamész évközben is, mert évközben is vannak oratóriumok, minden szombaton, kivéve egy-két alkalommal, ami ilyen különlegesebb, de minden szombaton is ott is a gyerekeket várjuk, hogy játszhassunk velük, hogy egy kicsit beszélgessünk a szentekről, hogy kicsit közelebb vezessük őket Jézushoz, hogy valamilyen játékos formában mégis bemutassuk, hogy ő kicsoda, miket, milyen csodákat tett, és ezek nagyjából az évközi oratóriumnak a tartalmai. A nyári oratórium pedig minden nyáron 2 hét, és hát ennek az előkészületét már egészen februárban elkezdjük, hogy minden klappoljon, és minden a helyére legyen, mire megérkeznek nyáron a gyerekek. Úgyhogy itt rengeteg munka van, programok szervezése, akkor a regisztrációnak az elindítása, hogy mikor legyen, az összes kérdés, mindig mindent átnézni, hogy biztos mindenre gondoltunk-e, allergiák, pólóméret, mindenféle, úgyhogy ez az egyik oldala, a másik oldala, hogy amit mondtam már, a programszervezés, akkor minden oratórium, a nyári oratóriumban pedig van színdarab, szóval van egy olyan stáb, mert minden egyes programra van egy stábunk, és azt az adott témát ők dolgozzák ki, szóval van nekünk ilyen stábunk, akik például ezeket a színdarabokat írják meg, felkérik az animátorokat a szerepekre, tartanak próbákat, valaki kifejezetten csak a lelki dolgokat készítik elő, hogy ez a napon ez az imádság legyen, ez a téma, ami az egyik legnagyobb feladat, az pedig a díszítés, másfelől pedig a kézműveseknek az előkészítés, hogy kigondolni, hogy az 2 héten keresztül milyen kézművesek legyenek, beszerezni az anyagokat, szóval rengeteg, de rengeteg dolog van, amit a háttérben csinálunk, és emellett persze amikor meg ott vannak a gyerekek, akkor pedig állandóan ott vagyunk közöttük, próbálunk velük állandóan beszélgetni egy kicsit, hogyha lehet, akkor Istent is megpróbáljuk belevonni ezekbe a beszélgetésbe, hogyha a gyerekek is vevőek rá. Úgyhogy rengeteget játszunk velük, és próbáljuk hát őket ilyenkor tényleg Isten felé terelni.
0: Beszéljünk a darabról. Milyen volt ebben szerepelni, és mit ad számodra?
1: Azt mondanám, hogy ez egy evangelizáció volt, mert hogy amennyire én a saját élettapasztalatomból tudom, hogy valahogy nagyon kevesen ismerik a szalézi rendet is, ennek az egésznek a kiindulás alapját, hogy kik voltak az alapítók, akár a férfi rend, akár a női rendnek az alapítója. Úgyhogy amikor mi ezt elkezdtük megszervezni, most hát Zsófi nővér indítványozta ezt a lehetőséget, akkor én 1000%-ig benne voltam, hogy ezt csináljuk, vigyük, mutassuk meg az embereknek. Úgyhogy egyrészt hatalmas élmény, egy evangelizáció volt, és hát másfelől meg szerintem saját magamnak egy ilyen jó példamutatás volt, hogy legyőzzem én is félelmeimet, mert hogy eléggé lámpalázas vagyok, meg nem szeretek egyedül énekelni a színpadon, úgyhogy nekem ez egy hatalmas ilyen önismeret is volt, hogy én erre igenis képes vagyok. A mai nap Petronilla szerepét kaptam, ő volt Mazzarello Máriának a barátnője. Ő volt az, akivel Mazzarello Mária össze tudta fogni a lányukat az ő segítségével, és utána pedig az ő kezdeményezésükre pedig megalapítani a szerzetesi rendet.
0: Térjünk egy kicsit vissza itt a fiatalokra és az evangelizációra. A te saját életedben hogyan mutatod ezt meg akár a hétköznapokban? Van-e olyan dolog, amit ki tudsz emelni, amivel egy kicsit meg tudod szólítani a fiatalokat, akik talán nem annyira vallásosak?
1: Egyfelől talán azt mondanám, hogy mindenki felé ugyanított vagyok, és próbálok mindenkivel ugyanúgy hozzáállni, ugyanolyan kedvességgel, nyitottsággal, és hogyha úgy látom, hogy ő is nyitott, akkor pedig megpróbálok érdeklődni, hogy vagy éppen a saját tapasztalataimat elmesélni így a hitemről, hogy hát én katolikus vagyok, és hát igen, én szoktam templomba járni, hogy esetleg te is, vagy mit gondolsz róla. Úgyhogy hát én megpróbálok így leginkább beszélgetni is, mivel én eléggé zenei beállítottságú vagyok, úgyhogy ilyenkor szeretem neki megmutatni, hogy ez nem egy ilyen valami nagyon szigorú dolog, ami a templomban történik, hogy vannak gitáros misék, hogy ezek ilyen kis fiatalosak, hogy ezt, még hogyha nem is vagy annyira vallásos, de gyere, hallgass, meg hát, ha tetszik is, remélhetőleg ez egy olyan megindítatás lesz számukra, hogy bejöjjenek a templomba.
0: A zenés miséket említve eszembe jutott, hogy én láttalak már téged fuvolázni. Mióta tanulsz zenét, és mikor és hol szoktál szerepelni?
1: Már általános iskolában harmadikosként kezdtem el furuljázni, mert hogy egyébként akkor is fuvolázni szerettem volna, de akkor a zeneiskolának a fuvola tanszakán nem volt hely. Úgyhogy 3 éven keresztül furuljázni tanultam, majd utána a városi Farkas Ferenc zeneiskolába átjelentkeztem, és akkor ott viszont felvettek már fuvola tanszakra. 6. osztálytól tanulok fuvolázni, mellette ugye a szolfést is tanultam, úgyhogy megvan a szolfés alapvizsgám és a fuvola alapvizsgám is. És hát mostanában már csak a templomban, minden hónap utolsó vasárnapján nálunk a saját plébániánkon szoktunk a 12-es misén zenei szolgálatot teljesíteni.
0: Ilyenkor egyébként nem izgulsz?
1: De rettenetesen, főleg amikor valami olyan darabot vagy olyan dalt játszunk éppen, amit előtte nem gyakoroltunk el, és kicsit bizonytalan vagyok is, hogy akkor úgy tud remegni a kezem.
0: Mesélj arról, hogy milyen terveid vannak a jövőben így egyetem után?
1: Szeretnék a szakmában is dolgozni, de emellett azért persze érdekelnek más dolgok is, úgyhogy lehet, hogy még fogok valami másik szakmát is tanulni. Például nagyon érdekel a cukrászat, meg a fodrászat, úgyhogy teljesen más irány, mint a pedagógia, de ezek ilyen gyerekkori vágyaim voltak.
0: Én kívánok nagyon sok sikert neked a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Szalézi Oratórium musical előadásának 2 szereplőjével, Sauer Anna és Dudás Anna egyetemistákkal az előadásról, valamint az animátori tevékenységükről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 90 éves korában meghalt Kardos Péter, közölte Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A holokauszt túlélőjeként és a zsidó közösség meghatározó vallási vezetőjeként ismert főrabbit a főpolgármester bölcsességéért, emberségéért és a gyűlölet elleni kiállásáért méltatta. Felidézte, hogy pár hete még a 90. születésnapján köszöntötték Kardos Pétert, aki 8 éves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait. Karácsony Gergely hozzátette, lassan elmegy mindenki, aki személyesen is átélte a holokauszt borzalmait. Fogadjuk meg, hogy soha nem felejtjük el őket, hogy soha, de soha ne kelljen senkinek elszenvednie azt, amit nekik kellett, fogalmazott Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a szombati bajnokok ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak, amely egyébként is látványosan növekedett az elmúlt években. Ugyanakkor anomáliának tartja, hogy az ebből származó közvetlen bevételekből jelenleg egyetlen fillér sem kerül a fővároshoz. A városvezető vélekedése szerint egy átbeszélt stratégiával, okos szabályozással és jól felhasznált fejlesztésekkel lehet